0: Kilos Rádió 90.3. Szervusztok, kedves hallgatók, ti a Bádogdom műsorát hallgatjátok most a Honti és Anna idősávjában, mert éppen tematikus hírnapot tart a rádió. Úgyhogy jól mondom, Bori?
1: Igen, rendkívüli adásunkat halljátok.
0: Ja, igen, olyannyira rendkívüli, hogy GGL is fejtette majdnem, de tényleg elfelejtette lehet. Szóval vendégeink Auer János, a média tanács tagja, és Pogány György, a Civil Rádió főszerkesztője.
2: Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Jó estét, szervusztok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, és ketten vagyunk most rátok Bodival.
1: És Aranka, hogy mondjátok? Meg a pultnál.
0: Igen, a telefonszámunk pedig 215 37 73.

0: Áron, hogyha esetleg kérdésetek lenne, csetet azt most nem látjuk, úgy látom.
1: Na akkor legyen civil rádiós kérdés az első. Léteznek-e szerinted civil hírek? Meg lehet a híreket különböztetni úgy, hogy például, hogyha neked például, hogy most nem tudom, te belefogtatok-e hírszerkesztésbe, vagy nem, én nem követtem nyomon, hogyha, akkor milyen tematika alapján válogatok híreket?
2: Nagyon remélem, hogy léteznek civil hírek. Vagy legalábbis azt gondoljuk, hogy van a közönségünk, akiket nem kizárólag azok a hírek érdekelnek, amik általában a médiában szerepelnek, hanem vannak másfajta hírek is. Mi abból indultunk ki, ami szerintem nálatok, tehát a Tilosban is egy helytálló feltételezés, hogy a mai rádió hallgatók azok már nem elsődleges hírforrásként hallgatják a rádiót. Ezerféle más hírforrásuk van, az a fajta régi módi rádiózás, amikor összegyűltek az emberek 10 órakor a rádiókészülékek körül az egész országban, mert akkor lehetett a híreket hallani, hát ennek nyilvánvalóan vége van.
1: Hát akkor két adó volt, vagy három adó volt igazából?
2: Hát igen, vagy inkább egy adó volt valójában, mert tök mindegy volt, hogy melyiket hallgatod, ugyanazokat a híreket hallottad. De hát ettől függetlenül, hogy egy forrásból jöttek a hírek, a legfontosabb és elsődleges gyors hírforrás az mégiscsak a rádió volt, mindegy, hogy milyen forrásból, a fontos hírek akkor is ott érkeztek meg először. Na ez az, ami természetesen már a múlté, és elsődleges hírforrásként se a Tilost, se a civil rádiót nem hallgatják az emberek. Sokkal inkább véleményre kíváncsiak, sokkal inkább arra kíváncsiak, hogy mi mit gondolunk a világról, és azokat a fajta híreket, azt a fajta első megismerését a dolognak, azt máshonnan szerzik. A telefonjukról, mint ahogy Aranka most ezzel azt nézi, hogy éppen milyen SMS-t kapott. A netről, tehát érted, egészen más, teljesen másképpen alakult ma már a hír szolgáltatás. Ami egy kicsit ettől eltér, az nyilván a reggeli meg a késő délutáni időszak, amikor kocsiban hallgatnak minket is, titeket is, ahol a közlekedési hír, és az az elsődleges egy-két fontos dolog, ami aznap történt, az fontos lehet annak, aki kijött a munkahelyéről, beült az autóba, és bekapcsolja a
1: rádiót. És éppen nincsen net előtt.
2: És éppen nincsen net előtt, és éppen egész nap akár dolgozott, lehet, hogy nem neten dolgozik, azért vannak még ilyen emberek furcsa módon, akik a pékségben és az utcán dolgoznak, és annak érdekes lehet, hogy aznap mi történt. Tehát mi azt gondoljuk, hogy a mi hírszolgáltatásunkban az fontos, hogy elmondjuk, hogy aznap milyen fontos esemény volt, milyen fontos dolog történt, nem azt, hogy mit nyilatkozott bármelyik politikus, tök mindegy, hogy melyik, mert azt majd földolgozzák mások. De ha valami történt, azt elmondjuk a civil rádióban, és azt gondoljuk, hogy az fontos, hogy elmondjuk az éppen aktuális időjárást, éppen aktuális közlekedési helyzetet.
1: Médiatanács részéről szerinted egyáltalán mi ennek az oka, hogy itt próbálnak tényleg ilyen kicsit ilyen elavult módon elkényszeríteni olyan hírrádiókra is hírszolgáltatást, aminek gyakorlatilag azon kívül, hogy megterheljék, semmi gyakorlati értelme.
2: Bocsánat, hadd szóljak közben, mielőtt elkezded mondani, János, hogy mit gondolsz erről, de egy picit a számba adtad azt a kifejezést, hogy az elavult hírszolgáltatást erőlteti az NMHH. Nem gondolom, hogy elavult a hírszolgáltatás, mássá
1: változott. A jellege.
2: Mássá változott a hírszolgáltatás, és azt majd talán Auer János elmondja, hogy ők milyen hírszolgáltatást követelnének?
1: Vagy várnak, vagy találnának ki?
3: Amennyire én ismerem az egyes médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit, és ez viszonylag mély ez az ismeret, per definíció nem nincs benne.
2: Szóval nincs ott, hogy elavult hírszolgáltatás.
3: De az sem, hogy kell kinéznie a hírszolgáltatásnak. Tehát ennek nincs se törvényi definíciója, se szakmai vagy gyakorlati definíciója.
1: Tehát, valaki döglött híreket olvasgat fel, mondjuk 1934-ből elővesz egy újságot, és 1934-ben ezek a hírek voltak, kedves hallgatóink, Kovács József Dezsőné megkapta az első kürtjét a zeneiskolába.
3: Amennyiben ezzel nem téveszti meg a hallgatót, és nem próbál meg olyan helyzetet teremteni, mint hogyha a
1: világok harcát
3: akar. Igen, tehát tulajdonképpen elvileg ez még nem is kizárt.
2: Nagyon jó pofa műsorelemet lehet belőle csinálni, ahogy van is.
3: Ugye alapvetően a hír igény az a fogyasztóban fogalmazódik meg, és ennek a kielégítése abban az értelemben, hogy a fogyasztó érdekei a legfontosabbak, bizonyos értelemben a hatóság dolga is. Ezért szerepelnek a szerződésekben olyan feltételek, hogy híreket is kell mondani, ugye különböző típusú médiaszolgáltatásokhoz különböző mértékű vagy különböző időtartamú hír adási kötelezettség társul vagy járul, de azt senki nem mondja meg, hogy ezek a hírek miről szóljanak. Ez a szerkesztői szabadságnak a része. Ha nagyon egyszerűen vagy nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy kizárólag annak a céljából szerepel ez a szabályozásban, hogy a hallgató, az olvasó, a média fogyasztó hozzájusson azokhoz az információkhoz, amik a demokratikus nyilvánosság működéshez szükségesek.
1: Hát igen, nem csak nagyjából, hogyha hallgatunk mondjuk egy közszolgálati rádiót, akkor az történik, hogy
0: közszolgálatnak nevezett rádiót,
1: hogy felolvassák a közszolgálati MT híreket, hármat, négyet kimazsoláznak, és mind a három vagy négy csatornán, amelyik, vagy azt hiszem három csatorna az, ami hozzájuk tartozik most, ugyanazokat a hírblokkokat hallgatja az ember végig. Hát, szóval ennek ilyenkor mi az értelme?
3: Na jó, de hogyha jól belegondolsz, akkor nem csak a közszolgálati média szolgáltató mondja ugyanazokat a híreket, hanem de most nem ebbe az irányba próbáltam volna elvinni a gondolatmenetet, bár nyilván ez is releváns lehet, de általánosságban a hírek kapcsán. Éppen a mai tematikus műsorotokba hallgattam bele a déli órákban, vagy kora délutáni órákban, és ott a Csonka Magyarország című műsorban a vendégként jelenlévő Új Péter, meg a Magyari Péter, a 444.hu két szerkesztője, illetve főszerkesztője azt taglalta, hogy ugyanaz a 15-20-30 hír kering a nyilvánosság lényegében minden felületén, és tulajdonképpen az egyetlen különbség az a tálalás, meg a
1: súlyozás.
3: Nem tudom, volt valami szakszó, amit az Új Péter használt, de most jut eszembe. De mindegy, a lényeg az, hogy valóban ezt nehéz tagadni, vagy nehéz lenne cáfolni, hogy ugyanazok a hírek keringenek mindenhol.
1: Na, betelefonál, akkor hallgassuk meg.
0: Vegyük fel a
1: fülest.
3: Hol van?
1: Bekapcsolod a telefonálót?
4: Hello,
1: szervusz!
0: Szia!
3: Hello!
4: Én itt ellent is mondanék akkor mindjárt, mert a tilos hírekben mindig szerepelnek olyan hírek, amik nem szerepelnek sehol máshol, és igencsak relevánsak. Én például a saját szakmámból kaptam egy olyan hírt, ami nagyon meghökkentett, és utána kellett olvasnom, és jó iratokban is megnéztem azt, hogy ez tényleg így volt.
1: Elmondod, hogy mi volt ez?
4: Igen, ez egy nagyon speciális mutáns fehérjének a gátlóját fedezték fel amerikai kutatók, és ezt mondta be a Tilos Rádió.
3: Ami nem szerepel sehol máshol, és ez a...
4: Nem szerepel sehol máshol, hogy én azt hittem, hogy az interneten mindjárt erről fogok valamit találni, de ott se találtam, aztán a...
1: Több utások közvetítették akkor.
4: Aztán találtam a Nature-ben egy cikket erről, meg annak egy referenciáját valahol, és aztán persze megtaláltam mindent, ami ezzel kapcsolatos tudományos közlés volt, de nem tudom, hogy honnan szedte a hírszerkesztő, de minden esetben nagyon leesett az állam utána, mert ráadásul én vegyész vagyok, de ezt még az kutatóorvosok se tudták, akik azért nálam sokkal jobban napra készek ilyen témában.
1: Hát igen,
4: úgyhogy tehát nem nem feltétlenül ugyanazok a hírek keringenek, legalábbis a tilosban szinte biztos, hogy nem. Van is néhány olyan hír, ami még szintén megkökkentett, az egyiknek próbáltam utána nézni, de nem. Ott nem találtam semmit ez ügyben, mondjuk az annyira nem is érdekelt, mert nem a közvetlen témámhoz tartozott, de nagyon érdekes volt az is, de ott nem sikerült nyomára lelnem, hogy honnan jött az információ. Oké, csak ennyit szerettem volna. Köszi szépen!
1: Mi is köszönjük szépen!
0: Szia!
1: Ez is mutatja, hogy igazából mekkora, milyen mélyről és milyen sokrétű helyről lehet azért híreket bányászni, és hát ez mondjuk az tényleg nagyon jó, hogyha már nem határozza meg pontosan a jogszabály a hírfogalmát, akkor nem is szűkíti semmifajta egyéb módon, úgyhogy ez...
3: Így van, szerintem ez kizárólag, az úgynevezett szerkesztői szabadság az egy nagyon komoly tényező ebben a média szolgáltatási vagy a média világában. Semmi és senki nem kényszeríti a szerkesztőket arra, hogy valamit hírként kezeljenek, vagy valamit meg úgy kezeljenek, hogy ez ilyen-olyan okoknál fogva nem számít hírnek, vagy az ő megközelítésükben ez nem annyira fontos. Senki nem mondja, hogy már pedig erről neked beszélni kell.
1: Igen, hát akkor ez valamilyen szinten egyrészt nem azt mondom, hogy értelmetlen, mert hát elképzel, tehát minden hírnek azért van egyfajta célcsoport és fogyasztó, hogyha csak három embert érdekel mondjuk egy bizonyos téma, akkor is megvan már a célcsoport. Csak hogy miért a jogszabály, vagyis miért a médiahatóság találja ki azt, hogy mire van szüksége a rádióhallgatónak. Szóval ezt miért nem tudják a hallgatók ki találni, hogyha mondjuk valaki híreket akar hallgatni, akkor mondjuk hallgassa az inforádiót, vagy hallgassa olyan hírrádiót, mind a két oldalnak azért megvan a maga kis hírforrása, a hírrádiója, ha valaki meg tényleg szórakozni akar, vagy pedig kulturális műsorokat akar hallgatni, akkor hallgassa mondjuk a tilost, vagy hallgassa
2: a beszélgetés rádiókat. De ezt a dolgot a politikai
1: Nem csak politikai hírekre, hanem mindenfajta hírekre.
2: A politikai hírekről szól, a kulturális hírektől kezdve a tudományos híreken keresztül, mint az előző betelefonáló is arról beszélt, hát rengetegféle dologgal lehet foglalkozni.
1: Szervusz, kedves hallgató!
0: Hello!
4: Sziasztok, bocs, hogy megint belepofázok. De hogyha nem lett volna ez a kényszer, akkor szerintem a tilosnak nem lett volna hírműsora, és még egyszer hangsúlyozom...
1: Akkor nem tudnád a Bódás fehérjét akkor, hogy nem ismernéd.
4: De nem, ez csak egy példa volt. Én komolyan mondom, nagyon-nagyon szeretem a tilosnak a híreit. Szóval kifejezetten örülök akkor...
3: Tessék, itt a hallgatói igény.
4: Botlok bele, mert iszonyatosan jól szerkesztettek, nagyon érdekesek, és abszolút nem sematikusak. Szóval, hogy...
0: Eddig is voltak hírek, de ezentúl most már még több kell.
4: Ez szerintem egyébként nem jött volna létre valószínűleg, hogyha nincsen kényszer. De mondjuk ezért ez természetesen egy véletlen. De én nagyon örülök, hogy ez így alakult. Köszi!
1: Köszönjük szépen!
0: Hello!
1: De emlékszem, még régebben nagyon sokszor olvastam, most már azért már sajnos nincsen rá időm bulvárlapokat, csak azért, hogy szórakozzak, még a régebbi, ilyen mai naptól kezdve a ilyen munka utáni levezetésként, és én legjobban a bűnügyi híreket szerettem ott hátsó részén, mert tényleg, szóval gyakorlatilag ilyen kész novellákat lehetett volna küldeni egy-egy ilyen esetből, ahogy leírták, és nyilvánvalóan igazából azon kívül, hogy az ember tájékozódik arról, hogy mi történik mondjuk egy kisebb faluban, vagy mi történik egy kisvárosban, mert ezért a bűnügyi hírek azért elég sok mindent elmondanak azért mögöttes módon. Ilyeneket például rádióban nem nagyon lehet például ilyen szórakoztató bulvár híreket hallani. Úgyhogy
2: de
1: az, hogy Kovács Jánosné elloptott egy szatyrot, mint talán Horváth Istvánétől, és akkor így magáévá tett öt kötött sapkát, én konkrétan erről. Szóval ilyen, hogy ez híre vagy nem? Hogy híre ez vagy nem? Szóval
3: nem
1: ez
3: tudjuk
1: a másik,
3: megfejteni, hogy ezek az ilyen típusú hírek miért nem szerepelnek a rádiók műsorán, a hírszolgáltatásán.
5: Sziasztok! Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy azért abban is érdemes belegondolni, hogy nagyon sok szerkesztőségnek, nem is feltétlenül csak a rádiónak, de akár az online médiában is, nagyon sok szerkesztőségben gondolom egyszerűen nincs keret arra, hogy minden területet lefedő stábot dolgoztasson. Tehát mondjuk mit tudom én, lehet, hogy a HVG-nek fussa arra, hogy a
0: A legizgalmasabb rész.
2: Igen,
1: hát...
0: Sejtjük, mit szeretnéd, azért jobb lenne, hogyha ki tudnád fejteni.
1: Nem csak erre, azért akartam ezt az egész ilyen bűnügyi hírekre kihegyezni, hogy mi számít hírnek. Például ez híre vagy nem, szerintetek, hogy most hogy ez országos hír lehet-e, hogy mondjuk valaki a nyugdíjas társától ellop 5 kötött csapkát, mondjuk, vagy 6-ot.
0: Hát ha nagyon bélem csinálja.
1: Ja, csak, mert ez is hírként jelenik meg. Na, megint nem jött össze, nem baj majd.
3: Ahogy az előbb próbáltam itt eldadogni, én nem tudok róla, hogy a hírnek lenne definíciója, vagy mi számít. Ha már itt a bűnügyi hírekről esett szó, azt ugye a média törvény rögzíti az Európai Uniós irányelvre alapozva, hogy az országos kereskedelmi média szolgáltatóknak a híradásaik 20%-a 20%-ánál nem lehet több a bűnügyi hírek
1: aránya. Csak egy kis lopás is besorolásos lopás is, akkor bűnügyi
3: hírnek. Hát minden, ami ebbe a kategória, ebbe a körbe tartozik.
1: Például az, hogy Repülős Gizi megint elcsent 3 órát, vagy 3 aranyláncot egy sajószentpéteri portáról, akkor ez már elviszi mondjuk a...
3: Hát igen, ha nem tudom mennyit nézel, nem tudom mennyit nézel kereskedelmi tévéknek a híradóit, de hát ugye ez a szinte köztudomású, hogy a híreknek a elég komoly hányadát teszik ki az ilyen típusúak.
1: Hát jó, csak itt igazából nekem az a probléma, hogy igen, vannak olyan hírek, amik mondjuk tényleg azért arra mennek, hogy borzongjanak a nézők, ez a közlekedési balesetekről szóló, vagy pedig ilyen véresebb ilyen bűnügyekről, de például, hogy miért kell, hogy bele tartozon egy mókás, mondjuk tyúklopás, mint bűnügyi hír, ez például ez is egy kicsit, szóval, hogyha van itt a jogszabály.
3: Nem tudom, én lehet, hogy már unalmas, de csak a szerkesztői szabadságra tudok gondolni. Ezt senki másnak nem lehet a rovására írni, mint annak a szerkesztőnek, aki összeállítja a műsort.
1: És a bírósági tudósítás az bűnügyi hír? Csak akkor, hogyha büntető bíróság.
3: Igen, hát nyilván egy személyiségű perről, vagy egy házassági, vagy a házasság kötelék felbontására vonatkozó ítéletről való beszámoló, az egyáltalán biztos,
1: hogy
3: biztos.
1: Igen, például ez híre, hogy Kovács
2: azért egy megfogalmazásodban megint hadd kapaszkodjak bele. Amennyire tudom, nem, nincs törvényileg szabályozva, törvényileg előírva az, hogy mennyi hír kell, hogy legyen egy rádióban. Civil rádióban nálunk naponta összesen van egyszer, azt hiszem, összesen 7 percnyi hírt vállaltunk be.
1: És az reggel,
2: ennyit csinálunk. Hát ez 2 részre szét van, osztva a délután és a reggeli időszakban.
1: De nem ugyanazt nyomjátok akkor reggel?
2: Ti nem. Természetesen nem ugyanazt nyomjuk. Ti magatok döntöttetek úgy, amikor a pályáztatok, mi is végig csináltuk ezt a folyamatot 2 évvel ezelőtt, hogy bevállaltok híreket, mert nem tudtátok, hogy a veletek együtt pályázók, azok vajon mivel fognak esetleg megverni benneteket, és azért vállaltátok be, hogy jobb legyen a pályázatotok. Tök ugyanezt csináltuk mi is, csak nem vállaltunk óránként híreket, de sok olyan rádió van, ahol ilyet nem mondanak. Tehát, ahol nincsen.
1: Akkor mi vagyunk a hibások, akik írtuk a pályázatot, hogy...
2: Nem hibások vagytok, csak azt akartam eloszlatni.
1: Taktikáztuk magunkat.
2: Azt akartam eloszlatni, hogy azt gondolja valaki, hogy ez egy előírás. Ez nem előírás, ezt vállaltátok, ezt adtátok be pályázatnak, és attól kezdve, hogy megnyertétek ezzel a pályázatot, ettől kezdve persze előírás, szomorú módon, vagy...
3: Tehát, hogy a szerződések tartalmát a felek közös akarattal bármikor módosíthatják, tehát fogalmilag nem kizárt, hogyha a Tilos Rádió azzal a javaslatta vagy kéréssel, vagy nevezzük akárminek, fordul a hatósághoz, hogy neki ez ilyen olyan
1: de ugye én ingyenjogi tanácsokat kapom most itt a
3: jövőműsorban. Én nem se tanácsnak nem szántam ezt, pláne nem ígéretnek, mert egyáltalán...
1: Én nem tudom, nem lehet kihátrálni, tudod.
3: Nem is kihátrálni akarok, csak jogászként fordult meg a fejembe, hogy azért ez nem példa nélkülő, hogy egy megkötött szerződés feltételeit a felek közös megegyezéssel módosítják.
1: Vagy törvényileg módosítja, mondjuk a jogalkotó.
3: Hát azért arra ritkán van példa, hogy egy akár hatósági szerződés feltételeit a törvény írjon felül, bár fogalmilag nem kizárt ez sem természetesen, de csodálkoznék, hogyha a magyar jogalkotó komolyabb energiákat fetszölne abba, hogy a Tilos Rádió és a médiahatóság közti szerződésnek a tartalma milyen legyen.
1: Tanulga, egy szép kérdés, nincs egyébként.
0: Nincs szünet.
1: Egy órára mit szüneteljünk itt?
0: Jó. Nem, csak gondoltam, hogy ez egy pár perc lesz. Gyurihoz fordulok akkor, hogy ti civil rádió vagytok, és milyen tematikájú műsoraitok vannak?
2: Megbeszélve.
1: Civil.
0: Na, basszus, ez elképesztő tényleg. De milyen témákkal foglalkoztok?
2: Mi pontosan annyira vagyunk civil rádió, mint amennyire a Tilos Rádió is civil rádió, csak minket mellesleg még úgy is hívnak. Tehát nagyjából ugyanolyan témákkal foglalkozunk, kerüljük a nagy politikát, ehelyett próbálunk helyi politikával foglalkozni, és szakpolitikai típusú dolgokkal, környezet.
0: A helyi politika alatt mit értesz?
2: Városrész, kerület, vagy még annál kisebb egyes lakótelepi és egyéb problémák. Sokat foglalkozunk szakpolitikai jellegű dolgokkal, környezetvédelem, szegénység, a handicappes emberek, tehát fogyatékkal élő embereknek a különböző problémái, ezeket mind szakpolitikai jellegű dolognak tartjuk. És persze foglalkozunk általában olyan témákkal, ami a civilségről elsőre mindenkinek eszébe jut, közösségszervezés, közösségfejlesztés, települési, különböző kisebb településen vagy budapesti városrészeken történő önszerveződés, városvédelem, és így tovább. Hát alapvetően ilyen dolgokkal foglalkozunk.
1: És például most egy kicsit poénkodtunk ezen, hogy civil hír. Tudnám mondjuk szerkeszteni egy civil hírt most fejben? Mi lenne egy civil hír, hogyha mondjuk...
2: Nálunk az alapvető hírszerkesztési alapelvek azok úgy szólnak, hogy nem szedjük elő azokat a hatalmi politikával foglalkozó napi híreket, amiket egyébként a híradóban dögivel láttok. Tehát ez az egyik első alapvető elvünk. Nem érdekel, hogy ki nyilatkozott és mit nyilatkozott ma, bárki is legyen.
1: Gazdbert civil hír mondjuk, hogy mondjuk az egyik civil szervezet ellen mondjuk ügyészségi vegzálás indul?
2: Ez meg hát az annyira civil hír, hogy a konkrét esetre vonatkozóan helyszíni közvetítést adtunk arról, amikor elvitték az ökotársnak a vezetőit, mert tudtuk, tehát ugye reggel kezdődött ez a rendőri akció, és délutánra vitték el őket, akkor már ott egy tüntetés zajlott, onnan helyszíni közvetítést adtunk. Persze, hogy civil hír. Minden olyan hír fontos lehet a mi hallgatóink számára, ami civil szervezetekkel, civil szervezetek irányításával, életével, munkájával foglalkozik. Ezek mind civil hírek. Ezekkel az a baj, hogy nem eléggé érdekesek, nem elég sok embert érintenek, nem elég izgalmasak ahhoz, hogy minden hallgató lerágja a körmét. Hát ezekkel azért csinyán kell bánni, mert ha te egy ilyen, nem tudom én, 5 perces hír folyamban 10 darab olyan hírt mondasz el, ami ilyen civil szervezetekkel foglalkozik, akkor a harmadik után elkapcsol a hallgató. Tehát mi igyekszünk civil híreket, kulturális híreket, más típusú híreket, tudományos híreket is úgy vegyíteni egy-egy ilyen hírperiódusba, hogy még fönn maradjon az érdeklődése, ne csak annak, aki a mutáns fehérjékre csillan rá, hanem annak is, aki egészen más.
3: De Bodi, ugye a civilt azt nem a hivatásossal, vagy a professzionálissal állítottad párhuzam, nem is párhuzam,
1: hanem igen, szóval, hogy ilyen politikamentes, most én csak viccből mondtam ezt, vagy nem viccből, hanem csak így rákérdeztem, hogy ez most civil híre, hogy egy civil szervezettel, de mondjuk civil hír az, hogyha ha most teljesen ilyen blőd dolgot mondok, hogy Békásmegyeren elkezdték az avargyűjteni, és ezért most holnap után jönnek a avargyűjtő
2: kertészeti kocsik,
1: igen, szóval ez, ilyen, ilyen, ilyen, szóval az, hogy jelete ilyenekkel kerülne, de lehet, hogy a Békás Megyeréket ez nagyon is érdekli például, és ez egy szolgáltató jellegű hír. Vagy hogy a lobtalanításnak holnap után vagy holnap estére vége lesz, és addig mindenki addig próbálja.
3: Ugye itt a Gyuri behozta ebbe a képletbe a hallgatottságot, vagy a hallgató érdeklődésének a fenntartását. Fogalmilag nekem legalábbis az ilyen közösségi rádiók, mint amilyenek ti is vagytok, azok elsősorban nem feltétlenül arról szólnak, hogy a hallgatói igényeket elégítsek itt.
1: Nyilván hát nincsenek reklámbevételhez kötve a működésünk, és ezért itt nem kell mutatnunk a letöltöttséget.
3: Ezt én inkább, bár lehet, hogy tévedek, és javítsatok ki, hogyha ez nincs így, hogy a készítők, a tartalom előállítóinak az érdeklődése, meg az ő affinitásuk, meg az orientációjuk dönti el, vagy határozza meg alapvetően, hogy mi lesz az a tartalom, ami az éterbe kikerül. Aztán, hogy ez mennyire találkozik a hallgatók igényeivel, ízlésével, szándékával, az nem feltétlenül kalkulálható előre. Nyilván ugye egész más a helyzet akkor, amikor arról van szó, hogy a médiaszolgáltató működési költségeinek a tetemes részét, vagy a túlnyomó részét azt a reklámokból próbálja beszedni, mert a reklámozó az annak fog pénzt adni azért, hogy a reklámját közé tegye, akit valami sokan hallgatnak. Ott meg nyilván a szerkesztőnek azzal a fejjel kell megpróbálni gondolkodni, hogy mi az, ami érdekelheti azokat a hallgatókat, akik oda, vagy a médiafogyasztókat, hogy ne csak a rádiókról beszéljünk. És ezt próbálja meg a lehetőleg pontosabban eltalálni. Aztán, hogy ugye itt fölmerül az a kérdés is, hogy mi volt, miért olyan a közös, vagy illetve a kereskedelmi média, amilyen. Ugye van, aki azt mondja, hogy azért szolgáltatja ezt a sokszor valóban minősíthetetlen tartalmat, mert hogy erre van igény. Mások meg azt mondják, hogy ti
1: hogy
3: kondicionáljátok a kereskedelmi média kondicionálja a fogyasztóit arra, hogy ilyenekre legyen igényük. Hát ember legyen a talpán, aki eldönti, hogy mi volt előbb. De minden esetre ha pusztán a híreknél vagy a hírnél maradunk, akkor megint csak oda tudok én visszatérni, hogy a szerkesztői szabadságot, ami ugye része a szólásszabadságnak, azt az égvilág semmi nem korlátozza, vagy tereli bizonyos keretek közé. Az pedig, hogy
1: kivéve, hogyha mondjuk a közösség azt mondja, hogy bizonyos szintű hírek, vagy műsorok, azok nem kerülhetnek be, azért egyfajta korlátozás majdnem minden.
3: Hát ez a közösség alatt a hallgatókat?
1: Nem,
3: hát
1: mondjuk a rádiónak mondjuk a közössége.
3: Hát na, persze. Igen, szóval, na, ugye, igen, na, de hát ez
1: aztán is végig érte, hogy politikus bejöhet-e, vagy nem például a tilosba, és azért nem voltak feszültségek, szóval ezt...
3: Jó, de hát ezeket az ügyeket nyilván itt belül kell nektek eldönteni. Arra szerintem nincs értelme várni, meg pláne nem is lenne jó várni, hogyha ezt valaki, vagy no, azt gondoltak, hogy valaki...
1: Ez egyre miért a mászdőként.
3: Hát a miért, de talán semmi felképpen.
0: Teges, ja, nem csak eszembe jutott, hogy beszélgettünk, vagy egészen ideig magáról a hírszolgáltatásról volt szó, illetve arról, hogy mi az, ami hír. De mi van azokkal a hírekkel, amelyek mondjuk manipuláltak? Tehát mondjuk, aki szándékosan manipulálja a híreket, azzal mi történik? Hát, tehát attól elfordulnak a hallgatók, és nincs tovább? Vagy
1: de mert először nem veszik észre egyből, hogy manipulálnak egy hírt szerintem, és hogy az később derül ki, akkor onnantól kezdve végül annak a szerkesztőségnek a felelősség. Hát nyilvánvaló itt a nagyobb ilyen hírmanipulálásos történetekről nem egyből jött le, például a Cohn-Bendit botrány, az utána alakult ki, mert elég sok ilyen ügyet csináltam ez ügyben, mert az Indexet is elég sokszor perelték ebben.
0: Összefoglalva a véleményeteket szeretném hallani arról, hogy mondjuk magáról a hírmanipulációról. Hogy...
3: Ez baromi csúnya dolog, szerintem.
0: Ugyanakkor
3: meg nem tudom, hogy kizárható-e. Nyilván itt mindenféle érdekek vannak a hírek szerkesztésének átterében. Az előbb itt váltottunk szót értelmezhető érdekekről, de ennél sokkal cizelláltabb vagy cifrább körülmények is lehetnek.
1: Hát elhallgatás is manipuláció, hogy valamit például nem mondanak.
3: Persze,
1: el. Szóval, és akkor az manipuláció, hát igazából a szerkesztőségben a manipuláció, csak nem hírmanipuláció, mert ugye akkor nem manipulálják, mert nem alakítanak át hírt, de a hírt csak esetleg nem adnak arról.
2: Azért a mai média világban már az elhallgatás az egy elméletileg létező fogalom, mert az, hogy ha most a közszolgálati vagy állami rádió, televízió
1: kihagyjuk. Igen,
2: de mondjuk, hogy hagyjuk ki ebből az egészből.
0: Hát de basszus, hát hogy lehetne kihagyni?
1: Jó, de próbáljuk most, hipotetikus.
2: Most csak amiatt, hogy érthető legyen, hogy miről beszélek, tehát a nektek, vagy nekünk nincsen olyan fajta kötelezettségünk, hogy mindenről feltétlen hírt kéne adni. Tehát ilyen módon folyamatosan és állandóan elhallgatunk mindent, vagy mindenfélét, sok mindent nyilván. Na de hát egyikünknek sem feladata, meg fogja találni a médiafogyasztó vagy a hallgató azt a helyet, ahonnan tájékozódik.
1: Érdem, hogy mire akarsz kikodni, hogy vannak olyan közszolgálati ilyen médiumok, amiknek viszont kötelessége lenne teljes körülön.
2: Hát persze, ezért mondtam, hogy hagyjuk most ki, és ne kezdjük el szapulni őket, hogy milyen rosszul csinálják, amit csinálnak, mert nem ez a lényeg, hanem sokkal inkább az, hogy mennyire a mi feladatunk ez. Szerintem ti sem tudtok elhallgatni híreket, meg mi sem, mert az nem érdekli a mi hallgatóinkat, valószínűleg azért nem adunk róla hírt.
1: Igen, meg hát az tényleg, hogy most persze próbálunk egy kicsit visszatérni, hogy mi az, hogy hír. Ez nagyjából ez ugyanolyan ilyen nehezen eldönthető kérdés, mint hogy a vélemény meg a tényállításnak a elhatárolása, amit gyakorlatilag én jogi konferenciák tucatjaim voltam már, ahol próbálták ezeket megállapítani.
3: Az volt sokáig a közkeleti újságírói krédó, hogy a hír szent, a vélemény szabad.
1: És innentől kezdve
3: persze,
1: próbáljuk úgy definiálni, hogy...
3: Így van egy csomó, vagy lehet egy csomó olyan helyzet, vagy alkalom, amikor a kettő szépen átcsúszik egymásba.
1: De akár egy egyszerű tényközléssel is.
3: Igen. Pontosan. De hát azért azt nyilvánvaló, hogy ha itt a hírközlésről, hát vagy a hírek...
2: csoportosítod, milyen sorrendben vannak egymás után az egyébként nagyon korrekt hírek. Igen. Hát az egy nagyon, nagyon jól használható manipulációs eszköz.
1: Szóval jók nagyon szépen megfogalmazza ezt, hogy a valós tények, ami színbe történő feltüntetése, ez, amit elvileg tilt is a polgári jog, de hát ezt nyilvánvaló, ezt a legnehezebb
2: különben.
1: Meg nagyon nehéz ezt így elmagyarázni, hogy ez pontosan mit jelent, hogy most tényleg úgy csoportosítasz tört egy... De hát mondjuk ugyanígy lehet egy vádiratban is különböző tényeket úgy csoportosítani, hogy egyik oldalról úgy néz ki, hogy nem történt semmi, a másik oldalról meg úgy néz ki, mint hogy a bűncselekmény történt, és akkor kész ez a irányított kommunikációnak az egyik része. Csak hogy érdemes ilyen közösségi rádióknak igazából engem, mert az zavar ebbe, hogy belefolyni ebbe a történetben, vagy jó, mondjuk nyilván, hogy azt mondjuk most vállaltuk, kényszerből vállalta, vagy nem kényszerből, hanem taktikai okokból így a titós, de például vannak évtizedek óta, vagy már 15 éve dolgozok hírportáloknak, ott is nagyon sokszor tényleg az van, hogy nézik az MTV-t, és akkor próbáljuk egy a vicces híreket inkább kiszedni, ami mondjuk nem bűnügyi, amiről lehet egy jó címet írni, meg lehet, és igazából az egész lehet, hogy nem szól semmiről, és ez is egyfajta hírszolgáltatás.
3: Persze,
1: vagy,
3: de hát ez aztán egy csomó mindez elvezet az újságíró etikához.
1: Igen, meg... hogy most... tényleg, amit visszatér, hogy híre a kötött sapkának, vagy egy szőlőturvajnak a lebukása, vagy híre az, hogy valaki részken akkor ettak nyol biciklivel, hogy elvitte a fél olajtót, és akkor de utána az túlélte, szóval, vagy
2: az a, az a hír, és az a jó hír, amit érdekesen és jól föl tudsz dolgozni. Hát nem az a kérdés, hogy ez hát olajtót vitte el, vagy ezért.
1: Hogy egészben maradt a bicikli. Nem az, hogy egészben maradt a bicikli, és legyő is mondjuk.
3: Ha nagyon lecsupaszítod, akkor a hír az igazából nem más, mint egy történésről való beszámolás.
2: Információ.
1: De éppen az, hogy a történelem meg egy végtelen halmaz, egy végtelen halmaz.
3: Pontosan. Ettől valószínű az, hogy ezért nem próbálkozott a jogalkotó ennek a definiálásával, mert hogy nagyon nehéz lett volna, vagy nem nagyon nehezen lehetett volna.
2: A tilos rádiónak az egész napja, a mai hírnap az arról szólt-e, hogy végig panaszkodtátok, hogy de hát milyen nehéz dolog itt óránként híreket előállítani. De nálunk a civilben ez egy szándékká vált, hogy a különböző témájú műsorokban legyenek hírek, mert ez egy jó műfaj. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy borsózik tőle a hátunk, ellenkezőleg. Hát megtaláltuk azt a lehetőséget, azt a formát, ami a beszélgetős műsorokat is egy picit műfajilag színesíti, fölforgatja, pergőbbé teszi. Biztos vagyok benne, hogy aki ül a kocsiban a piros lámpánál és minket hallgat, az kicsit unja magát. Amikor pergő híreket hall, akkor pedig jobban odafigyel. Tehát egy ilyen egyórás műsorba, a civilbe mi berakunk hírblokkokat. Az adott műsor témájához kapcsolódó híreket.
1: És egy blokként is van, hogy most hírek következnek, és akkor...
2: Hát nem feltétlenül így, hát lehet, hogy azt mondjuk, hogy programajánló, lehet, hogy azt mondjuk, hogy kultúrmorzsák, lehet, hogy azt mondjuk, hogy zöld hírek.
0: De, bocsánat, csak egy kérdés ehhez kapcsolódóan, hogy amikor ti úgymond klasszikusan híreket szerkesztetek, akkor politikai történések is vannak benne? Mert ugye alapvetően politikamentes rádió vagytok.
2: Nem nagyon vannak benne.
3: Nem
2: ha politikai történésként
3: lenni, hát szó sincs itt erről, hogy...
0: De nem úgy, hanem az, hogy mondjuk, hogy történt valami, nem tudom, valami... mondjál valami fajsúlyos dolgot, Bodi. Valami
2: menekült ügy kapcsán sokféle menekült ügy kapcsán sokféle hírt elmondtunk.
1: Na, hogyha megbukik Merkel, akkor azt bemondjátok?
2: Bemondjuk. Azt is bemondjuk, menekült ügy kapcsán sokféle hír elhangzott nálunk. Nem az hangzott el, hogy aznap ezt és ezt nyilatkozta róla Orbán Viktor. Az hangzott el, a tények hangzottak el, hogy hányan voltak, milyen módon, hogy mit mondanak erről a civil szakértők, civil emberek. Az hangzott el hírként.
1: Erről egy kicsit értelek, hogy volt a Bádog Dók most kedden, és akkor az elemző, aki vendégünk volt, mondta, hogy több százan vannak, úgy néz ki, börtönben, amiről nem nagyon adnak hírt. És érdekes mondom, másnap, meg utána való napokban megjelent ez hírként is, hogy igenis több száz menedékes van konkrétan őrizetben, fogdákban és börtönökben, ahogy ami nem biztos, hogy összhangban van a nemzetközi egyezményeken, inkább ezt...
0: Nem, csak én azt próbáltam meg egy pillanatra feszegetni, hogy mennyire lehet kizárni, vagy teljesen ki lehet zárni a lehetőségekhez képest mondjuk a politikát, mondjuk a hírszolgáltatásból, illetve mondjuk egy ilyen menekültügyi csúcs kapcsán...
2: Semmilyen médiából nem lehet kizárni, igen, csak és eszünk ágában sincs kizárni, tehát ne úgy fogd föl, hogy a politika az egy olyan rossz dolog, amitől zárkózzunk el. Ha pontosan akarunk fogalmazni, akkor mi igyekszünk úgy fogalmazni, vagy azt mondani saját magunknak, hogy attól a fajta hatalmi politizálástól próbáljuk távol tartani a hallgatóinkat, ami nem szól másról, mint a hatalomról, a hatalom megtartásáról,
1: és a hatalom megragadásáról, meg megalázásáról.
2: Így van. Ettől távol akarjuk egyébként, hát minden olyan dolog, ami az életünket befolyásolja, hát az fontos a hallgatóinknak. Hát persze, hogy beszélni akarunk róla. És fogunk is, csak nem politikusok száján keresztül, hanem megtaláljuk hozzá azokat a civil szakembereket, civil szakértőket, akik egy picit másképpen tudják elmondani ezeket a dolgokat. Ennyi. De nem a témát zárjuk ki.
0: Értem, nem csak még az lett volna így a gondolatom, hogy egy ilyen konferencia, tehát ugyanúgy konferencia, és hogy azt elmondjátok-e mondjuk így a szakértők mellett, akik elmondják, hogy ők hogy látják, hogy például a Magyarországot képviselő külügyminiszter, vagy miniszterelnök mit mondott, hogy ők hogy fogalmazták meg az ő álláspontjukat. Tehát, mert az egyben ugye ők azt állítják, hogy ez az országa is valahol, tehát akit képviselnek. De ezt odaállítjátok-e ilyenkor a...
2: Hát ilyen mélységig nem szoktunk ám ezekbe belemenni, mert azt gondoljuk, hogy ezt más médiumok megoldják. Nem a mi dolgunk, nem. Tehát külpolitikával például nagyon keveset foglalkozunk a civil rádióban. Tehát nem véletlenül, hiszen civil rádió.
0: Hát nyilván.
1: Hát van civil külpolitika is, nyilván.
2: Hát meg biztonságpolitikával azért időnként szoktunk foglalkozni, főleg a környezetünk és Magyarország viszonylatában, de mondom, nagyon ritkán és keveset.
1: Akkor kicsit térünk vissza megint így a hírek mélységeire. Például azon gondolkodtam, hogy mennyire specifikálni lehet így a híreket, hogy hát vannak különböző ilyen szakosodott ilyen sport hírportálok. Például van egy weblap, vagy nem weblap, vagy van egy újság, ami kizárólag csak horgászhírekkel, horgászhírekkel foglalkozik, és egyszerűen csak arról szól, hogy mit tudom ki, mekkora rekordistás halat fogott. És ezt is nagyon lehet ilyen pergően előad, és nagyon, csak hát nyilvánvalóan ezt azt a pár százezer horgászon kívül nagyon nem érdekel másokat. És
2: pedig az milyen egy komoly vásárló elővel rendelkező
1: és politikai erő.
2: És akár politikai rendelkező.
3: Szerint
2: soroljuk fel?
1: Nem, mert állítólag, nem mindegy, erről nem akarok elmondani, de elég komoly, hát legalább 1 millió családot érint szerintem, hogyha beszorozzuk a regisztrált horgászokhoz kapcsolódó.
2: Hát látod, hogyha ha nálunk jelentkezne egy horgász.
3: Ez a piac, ez a klasszikus piaci helyzet, hogy van igény rá, és valaki ezeket az igényeket kielégíti, és ezzel még pénzt is keres, akkor kinek lehet ezzel baja? Ha csak nem valami kapitális harcsát valaki másnak tulajdonít, mint a aki kifogta. Ott fölmerülhetnek kérdések. De ugye jogászkodni gyakorlatilag mindennel lehet, mindennek a, vagy minden mellett, meg minden ellen is meg lehet próbálni, ettől gyönyörű a jog alapvetően.
2: Civil rádiónál jelentkezne egy horgász, hogy ő szívesen csinálna egy értelmes horgászokról, horgászoknak szóló műsort, akkor szerintem boldogan fogadnánk. Önmagában horgász híreket nem szoktunk adni, mert hogy miért is tennénk, de hát ahogyan mondod, 1 millió embert érint, hát akkor nyugodtan csinálhatnánk
1: hát
2: belőle
1: itt a értelmes műsor. Hardcore horgász műsor, aztán elég nehéz azért ezek a témával feltölteni az a gond ezekkel a horgász műsorokkal, bár most azért elég
2: látom,
1: sok.
2: Látom, némi érintettséged van az ügyben.
1: Hát igen, van, van úgy, hogy...
3: Mekkora volt pontosan az a harcsa, amit mostanában fogtak kérni számára? 2 méter 10 centi, de a kiló az nem szerepelt. Már, hogy a súlya nem szerepelt.
1: Igen, mert ezt Szerbiába fogták, és valószínűleg nem volt vélege. Az embertének az egy nagyon jó kis harcsás víz, különben ott az entai szakasz, azt így láttam már.
3: De az nem derült kéve számomra, legalábbis
2: kivirultál.
1: Két kilónál nagyobb harcsát nem fogtam, úgyhogy én nem a menő harcsa horgászok közé tartozom, de hát mondjuk a horgászat, mondjuk én rendszeresen félig meddig így már csak poénból írgatok az egyik horgász újságban, de soha nem halakról szól az egész, szóval ez pont az a jó horgászatban, hogy elég sokrétű és elég nagy mélységben meg lehet ismerni a társadalmat a horgászaton keresztül, de hát ez megint más.
0: De most egyébként, ha itt tartunk, akkor egy ekkora kétméteres harcsán.
1: Kétméteres, 120 kiló, lehet. Tehát sporthírekre, például soha nem tudtam.
3: Akkor ott a száj, mint ez a képernyő.
1: Hogy órákat képes volt az egyik ügyvéd kollégám, aki ilyen sportjogász volt ülni a nemzet sport mellett, és különböző ilyen táblázatokat méregetni, hogy éppen melyik, mit tudom én, ötödrangú csapat mennyit lépett előre a nem tudom ilyen hanglétrán, és például engem a sporthírekkel ki lehet zavarni a világból, és nyilvánvalóan ez nagyon sok embert viszont nagyon érint, ugye?
3: Mint persze. Nem vagyunk egyformák, hál' Istennek, van, akit ez érdekel, van, akit meg az, hogy a médiaszolgáltatónak hogy kell ebben egyensúlyoznia, az egyrészt gyönyörű feladat, másrészt meg bizonyos értelemben felelősség is. De hát
1: de korlátozás nem ír elő, ugye? Az, hogyha mondjuk 100% sporthírek van, akkor az...
2: De.
3: Nem.
1: Előírnak sporthírek?
3: Nem. A hírszolgáltatásba nem számít bele a közlekedési hírek és a sport.
1: Na ez nekem is újdonság volt most ezt
2: írni. Hát
1: tényleg, ezt próbáljuk
2: mondani. Tehát magyarán nem, hogy előír, hanem azt mondja, hogy ja, az nem hírek.
1: Na most akkor itt van itt egy média tanácsnál bekötött jogász, akkor próbáljuk már definiálni akkor pontosan, hogy akkor mit szabad és mit nem, azért akkor mik a jogszabályi keretek. Jó, hát azokat a százalékokat mondjuk, hogy nem, akkor nem számít a sporthírek.
3: De azért nem akarnék én ebben most itt pontos adatokkal vagy számokkal belemenni, mert...
1: Mert előkerült a bűnügyi hírek, nem lett 20%, akkor lehet 20% bűnügyi hírek, 20% közlekedési hírek.
3: Nem, az nem hír a közlekedés.
2: Nem számít az időben.
1: Nem számít.
3: De ezt viszonylag egyszerűen csekkolni lehet, ha valaki elolvassa a médiatörvényt. Szégyenem, de én ezt most ezt fejből nem tudom idézni, és nem hoztam magammal, úgyhogy ne hozz kínos helyzetben.
1: Na, jó, akkor én sem vagyok a kínos helyzetben, hogy még annyira se ismerem ezeket a dolgokat, tehát akkor utána kell majd nézni. De ezeket furcsa mondjuk, hogy sporthírek az nem hír. Igen. Hát akkor...
2: Nem azt jelenti, hogy az nem hír, hát azt jelenti, hogy abba a fajta hírszolgáltatásba ilyen módon nem számít bele, mert nyilván gondolom, hogy tapasztalat volt, hogy néhányan azt próbálták meg, hogy csak sporthíreket nyomtak.
1: Mert van, csak nekem jutott eszembe.
2: Persze.
3: De vannak erre szakosodott...
2: Te horgászhíreket nyomjál mindenhol, és az még nem tűnt
1: hát
2: fel.
1: De a horgászati sport az, ugye, hát, hogyha most azt nyomom, hogy ki, mekkora...
3: De ugye ezek a szabályok, annyit azért érdemes elmondani, hogy ezek a szabályok a lineáris médiaszolgáltatás vonatkoznak, amik a médiatörvényben szerepelnek. Ugye az internetre, meg a lekérhető médiaszolgáltatásokra egyáltalán nem. Tehát annak semmi akadálya, hogy, és hát nyilván van is erre példa, hogy internetes szájt kizárólag ezzel-azzal-amazzal foglalkozom.
1: Ja, hát azt nyilván van, ezt tudom én is, hogy az interneten ott kizárólag gyakorlatilag a korhatáros, meg a szerencsejáték, meg ezek a törvények vagy jogszabályok vonatkoznak. Szóval, és inkább majdnem, hogy a reklámra, mint a hírekre, szóval a hírkorlátozáshoz. Nem nagyon van, kivéve, hogyha valótlanságot tartalmaz.
3: Persze, de az már inkább polgárjogi.
1: Igen, az polgárjogi kategória. És gyakorlatilag mondjuk a civil rádió...
3: Hát még az hírekkel kapcsolatban kiegyensúlyozottság szokott felmerülni.
1: Igen.
3: Ugye, ez pedig hát megint csak az a kör, amikor a médiahatóság önmagában nem tud ez ellen tenni, mert ugye a médiatörvény azt írja elő, hogy ezt kizárólag a kérelemre indult eljárásban lehet vizsgálni, és arról nem lehet szó, hogy ha mi vagy a hivatal, már hogy az NMH, a médiahatóság hivatala észleli, hogy bizonyos...
1: politikai pártok súlyozottabban szerepelnek,
3: így van, és akkor ezt magától induljon el.
2: Hát azért feljelentőt mindig lehet találni, nem?
3: Hát olyan sok nincs, mert
1: ezt hozzászoltak az emberek szerint, azt hiszik, hogy az erősebb kutyának aktívabb a szexuális élete, hát és lehet, akkor így...
3: Én nem tudom, de hát azért a civil szervezetek mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy artikuláljanak bizonyos közösségi vélekedéseket vagy nézeteket. Az, hogy az állampolgár önmagában nem ezzel foglalkozik, illetve hogy kevés foglalkozik ezzel, mert azért vannak olyanok, akik sportot üznek ebből. De hát az, hogy a civil szerveződések sem veszik különösebben a fáradtságot arra, hogy ilyen típusú anomáliákat felvillancsanak, az azért vagy azt jelenti, hogy itt lényegében minden rendben van, vagy pedig azt jelenti, hogy szerintem legalábbis, hogy ez azért nem okoz akkora gondot a társadalomban.
1: Hát igazából például ez a történet egy kicsit, ami az utóbbi két hétnek volt egy elég erős ilyen hírelhallgatását, a amerikai nagyköveti beszéd, amit valahogy elfelejtett róla tudósítani, ami a közgázon történt. Hát igen, a közszolgáltatott...
2: Az állami média.
1: Igen, nem, állami média, az körülbelül egy másfél napul ébredt rá, hogy itt történt valamikor, már ilyen válaszokat kezdtek el.
3: Hát a közmédiában is szerkesztők dolgoznak, a közszerkesztői szabadságuk is ugyanolyan korlátlan, mint bárki másé. Az, hogy az adott konkrét szerkesztő ezt a
1: mosoly nélkül,
0: ez lehet, hogy tényleg nem mosolygott. Úgyhogy én meg mindjárt sírok.
3: Igen, de hát ugye ezek megint csak olyan ügyek, vagy olyan kérdések, amik, hogyha ilyen felháborodást váltanak ki, akkor ezeket érdemes becsatornázni, aztán lássuk meg, hogy mi ennek a vége. Az, hogy nem mindenkinek tetszik az, hogy egy médiaszolgáltató legyen, az közszolgálati, vagy közösségi, vagy kereskedelmi, mi mindent szerkeszt a műsorába, az ugye sokféleképpen megközelíthető, hogy ha ez valakit nagyon komolyan foglalkoztat, akkor meg tudja találni azokat az eszközöket, aminek a révén egyrészt a saját véleményének hangot ad, másrészt pedig bizonyos eszközök használatával, ha nem is kényszeríti, de legalább orientálja azt, aki neki nem tetszett művelt arra, hogy inkább olyat csináljon, ami nekem is tetszik. Én nem akarok itt most se tippeket adni, se eszközöket, de hát az, és amikor akkor... nyafogunk, hogy hú, de vacak valami, és utána nem csinálunk semmit, az...
1: Mi van akkor például, hogy például valaki mondjuk fogja, jól beszél, rosszul, és akkor mindig megnézi a mit tudom én, Smolensk kisváros média felületén, és ott lévő híreket, és akkor azt így felolvas, hogy Smolenskben ma később kezdődik az iskola, mert éppen nem érkezett meg a szén.
2: Hallgatói eltűrik.
1: Igen. Akkor visszatérünk arra, hogy igazából ebből addig lehet csak játszani, meg addig lehet poénkodni, amíg a hallgatók erre vevők. Szóval az igazi korlátja, akkor, hogyha egy konklúziót akarunk ebbe az egész beszélgetésből vonni, akkor itt a hallgatók.
2: Az igazi korlátja szerintem mindig a médiának a szabályozása. Nem a hivatal részéről,
1: hanem a hallgatók.
2: A közszolgálati rádió és televízió sem azért olyan szar, mert a hivatal azt akarja, hanem mert ott bent van egy ilyen szabályozás. A tilos rádióban is belül van az az elhatározás, hogy miről beszéltek és miről nem akartok.
0: Nem tudom, azért vegyük észre, bár nem biztos, hogy akkora különbség, de én viszonylag jelentősnek látom, hogy a közszolgálatinak nevezett, nem tudom én micsoda, tévé, rádió, minden egybe.
2: Mondta, hogy állami.
0: Állami, igen,
1: állami
0: és az állami, igen, ez lehet, igen.
1: Igen, mióta megnyertem a perc azóta.
0: Még egyszer gratulálunk, Bodi. Tehát ez kőkemény adó forintokból 80 milliárdot kapnak egy évet.
2: Értjük, hát ez...
0: Hát emlékszem, hogy ott dolgoztam, basszus, majdnem sírva fakadtam, amikor jöttek a nagy dolgozói tájékoztatók, hogy hát akkor majd mi leszünk a magyar BBC. Hát könyörgöm, a BBC-s kollega az már akkor sírt velem együtt. Tehát, hogy ez... Tehát hogy lehet az, hogy nincs felelőssége azoknak, akik ott dolgoznak? Tehát, hogy
1: hát nehéz helyzetben
3: hozol, mert ugye a médiatanács alapvetően egy jogalkalmazó szerv. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan ügyek, amiket hivatalból vizsgál, meg vannak olyanok, amiket kérelemre. És ugye azt vizsgálhatja, hogy az adott médiaszolgáltató működése az a jogszabályokkal, illetve ha van ilyen, akkor a hatósági szerződés tartalmával összhangban van-e, nem csinál-e olyasmit a médiaszolgáltató, ami ezzel ellentétes. Az, amit ti itt feszegettek, az nyilván ízlés, meg nem tudom én mindennek a kérdése, hogy a közmédia az miről, hogyan számol be, meg hogy milyenek a belső viszonyok, nyilván neked vannak személyes tapasztalatok, vagy lehetnek személyes tapasztalataid, de ugye ezek mind-mind olyan kérdések, amik ha most itt a médiatanács tagi minőségemben kell, hogy megnyilvánuljak, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez olyan, mintha nem is lenne. Az embernek magán véleménye persze lehet, de meg mindenkinek lehet magánvéleménye, de hatóságként, vagy média hatóságként ezzel nem lehet mit kezdeni ezzel. Ehhez aktusok kellenek, vagy kellenének, már hogy a...
1: Feljelentők, vagy bejelentések?
3: Hát, feljelentése...
1: Bejelentés, igen, egy bejelentés, persze, a kiegyensúlyozottság követelményeinek, az elmaradásokat.
0: De annak van esélye mondjuk, hogy egy komolyabb, vagy nem komolyabb, de bármilyen következménynek, mert ugye annak idején, amikor volt a Combendit, meg a többi, nem is tudom, eljutott-e odáig, de ott se történt igazából semmi, tehát hogy voltak-e vizsgálatok, vagy...
1: Hát a Londonci után azért volt.
0: Oké, de a
3: vizsgálat, és ugye a hatóság csak az első lépcsője ennek. A médiahatóság az ezekben az ügyekben hoz egy határozatot, egy közigazgatási határozatot, aminek a tartalma az vitatható tovább, vihető ez bíróságra, és aztán a bíróság mondja ki a végső szót, még csak
1: most
3: nem is mi.
1: Most Salzburg
3: a vég. Persze.
1: 5 év múlva.
3: Igen, de hát aztán vannak egyéb eszközök is, nem csak a médiahatósághoz lehet fordulni, és én itt nem akarnék tippeket adni, hogy mindent lehet még csinálni.
1: Na, hát a műsoridőnk véget ír, mutatták itt, hogy vége. Én is azért az órát így próbáltam figyelni, és az órám alapján is vége van a műsornak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a vendégeknek, és hát nem tudom, remélem nem volt elfogása, vagy átfedése az előző műsorokkal, mert én nem voltam itt. De azért azt így elmondanám, hogy például az Új Péter részére számára múlt hétvégén az egyik fő hír az volt, mert együtt töltöttünk egy ilyen horgász lista találkozót Haszarmácsekén, ami neki nagyon tetszett.
3: A Benedikt
1: tojás. Nem, ott a rákos galantféreg, szóval neki ez volt, ami kísérte, úgyhogy azért egy főszerkesztőt is meg tudnak viselni hírek, ő nála ez volt, ami megütötte azt a mércét, hogy abban a 20 órában, amit együtt töltöttünk, minden órában legalább előjöjjön.
0: Ez mi volt?
1: A rákos galantférek.
0: Ja.
1: Jó. Okay,
0: köszönöm a hallgatóknak, és sziasztok.
3: Hello, figyelmet, sziasztok.
0: Hello.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Banekúr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos, szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az ember is

0: Azt a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkardóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába, tehát rossz néven vette a Walpurgis Éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a Sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
1: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
0: Mutatta be barátunkat, Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely. Nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt. Leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta Főhadi Szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát.
1: Éreztük, hogy férfi lett.

0: hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb, hogy valamiben fölöttünk áll, tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, szahara, szökés. Nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába elbeszéléseit. Szeretnék megélni valamiből, mondta Sába csendesen. Nézd, itt nem megy egyszerre a siker. Jól meg kell ragadni, amihez hozzákezd el. Ti mit csináltok? Kérdezte hirtelen. Mivel Tulai már aludt, senki sem tudott válaszolni. Az, hogy a rotonba és a dómba járunk, sokszor csak úgy átmedőben, ezt nem nevezhettük valaminek, amihez hozzáfogtunk. Én például, kiáltott most harciasan Bükk, már is tudok valamit, ami egyedül Sábának jelenti a sikert. Párizst és mindent. Te megírod élményeidet a Szaharáról. Almási könyvet csinál belőle. Az élményeket már leírtam, mondta Sába. Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Balondul szeret az a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent értem? Kérdezte Sába. Utánad szaladna a világ végére. Lehet, mondta válatvonva, de ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra, hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintéznivalón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte Bükk Iván. Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feribári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecil is lehetett, Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Vanek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk. Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény. Nő van. Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét. Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért. Nő nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kihelyezett tekintet tapadt Neddára. A bulmisnek rövidített Saint Michelen álltunk rossz kedvűen. Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, megalázó udvariaskodás. Na de most egyedül. Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett. Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam, és csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át zegzúgos sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így, egyenletes, de gyors léptekkel ment, egyszer sem nézett hátra. Pedig hol jár? Belville-ben. Ez volt hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pincehelyiséghez. Amolyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő. Illetve lebúj. Harmónika nyekerek benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek. Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatott a Nedda. 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jatsz, olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom. A robbanógránát, ez a jel. Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog. Gránát? Betörés. Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő? És megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol drója átcsap a Rivolira, egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul, és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18. Állok, folyam a kaporáros szagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppant denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom nesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi, előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estéruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgott húrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan. A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. Szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógázták lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyűréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost. A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal elözönli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augias istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elgalasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra? Nem tudom. Célunk nem volt, tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy hadi tanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis éj című balett komponistája kétségbe esetten áltott, a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. A menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van? Feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába. Ő tudja jól, gyáva dolgot művel, letört a küzdelemben, leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj, motyogta és ment, lecsüggett fővel ingatagon, életéneke világosi haditénye után roskadozva a menhely felé. Én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt egy föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda szigeten, mely akkor az egész körülöttem zajló élettől határolt el, mintha puszta sziget lenne. A Rue Royale végén összetalálkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos, a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes. Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet. Istenem, mit ülök én itt? Gyerünk! Hová? Mindegy, el a Bohémiából. Valami rettenetes életszomjúság fogott el innen. Kihúztam zsebemből a vörös füzetet, amelybe még bele se pillantottam, s ezt írtam a fedelére. Lajos, írd tovább a regényt, és juttasd el a folytatásokat hozzám. Megpróbálom elhelyezni. Én most valami máshoz kezdek. Élni, pénzt keresni. El ebből a poshat, szegény szaggal, pózokkal és titkos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem két viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. És a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az esernyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
1: Semmi az egész. Velem fog hálni.
0: Vanek úr hol alszik?
1: Még nem tudom.
0: Jó, este ott leszek. És búcsút intek.
1: Halló, ne szaladjon!
0: Felel és visszahúz. Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta. Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának.
1: Már is menjünk oda.
0: Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami pillanatban nekem nem felel meg.
2: Hová vezet? A barokk villához.
0: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy, de igazán nagyon szerény ágy.
2: Mégis milyen szerény?
0: Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval.
2: Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva.
0: Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát!
1: Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban? Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám.
2: Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásával vállon veregetve.
1: Jöjjön, fiatalember!
2: Benyitott.
1: És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét. A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból.
2: Nem, ez álom!
0: Egy oroszlán nyújtózott el két melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán!
2: Lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól.
1: Miféle pasasokat cipel maga haza? Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr.
0: Uri fiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé. Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátraléptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyattestem.
1: Vanek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a Vendréner ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta kétszer Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a földön, kihozok egy párnát.
2: Meg sem mertem moccanni.
1: Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendréner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan oda léptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e helyjel kapcsolatban, szépen odasüppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem. Vanek úr úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett.
0: Ő gazdám az állatkertbe adta Vendréner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárdjátékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának.
1: Vendréner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgyis hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak.
0: és azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkossára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendriner urat, és az ellátására folyósított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virág ágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot, és ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hogy egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír, hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sisteregnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni. Mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogyha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szobrok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van. A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy 2 méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislloghatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahová a távolba néz, és meglazít a mellényén 2 gombot. Ha egy fiatalember ennyire oda van a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendriner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas szét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híján megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájások akkor érez, ha már húzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés. Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlán említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje! 2 héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékszik. Ne is írjak nevet! Nem kíváncsi a névre. De jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsol, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben, ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókonyha lakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti éppen a legfinomabb szobába, megjegyzem, ennek az embernek mindig voltak hóbortjai. De nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét. Az Istennek nem akart beköltözni a 3 szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal. Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam. Egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt. De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi. Ilyesmiket ír a gazdám. Zseppénz, reggeli, újság. Hallott már ilyet? Ahogy így kényelmesen csevegünk az estében, folytatta Vanek úr, egy szivarja végét megnyálazva, egy borostyán szipkába szorította azt. El sem hinné valaki, hogy akad egy olyan rossz hiszemű, gyanakvó őrült, mint az én gazdám. Mit félt ezen a nyugalmas, békés házon? Az úri polgárok negyedében. Jegyezze meg jól ezt a mondásomat. Senki ne akarjon többet tudni mindenkinél. Diadalmasan körülnézett. Ásított. Az egyetlen, amit elhallgatok előtte, hogy saját szobámat, amelyet semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni, ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író, mondja meg őszintén. Hát merhettem én ezt megírni, pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim robására. Ja. Ásított. Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap. De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek. Cseveghetünk még? Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát. Valamikor nagy nő barát voltam. Sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni. Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még? Nem. Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni.
2: Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáson lehetett kapni. Most képzelje magát a helyembe, Innsbrucknál! Várjon, nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval Feldkirchen előtt azt mondja egy utas, várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart.
0: Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába.
3: Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa!
0: Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök.
4: Na mi az? Torkán akadt az elbeszélés?
5: Ne féljen, Bendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú.
0: És hozzám fordul.
5: Akar egy kis vizet?
0: Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka.
4: Jól fekszik ott?
0: Kérdezte Vanek úr.
2: Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon.
0: Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem.
5: Hol is hagytam el? Szóval Buxnál.
2: Nem, ez még Innsbrucknál volt.
5: Illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot.
0: A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott. Felnyitottam a szememet. Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol.
2: Mi? Még azóta beszél?
0: Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig.
4: Képzelheti ezek után, amiket elmondtam?
0: De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved. És megint elaludtam. Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben.
4: Én nem tudtam, miért kapom a pofont, mesélte hével Vanek úr. A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti?
0: Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról. Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont? Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt. A tévedésnek Geishuber volt az oka.
4: Ezt gondoltam.
0: Miből? Kérdezte csodálkozva.
4: Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a safranek akkor még aludt.
0: Én is. De nem szólhattam, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint safranekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg neddán kívül ebben a házban, kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átfáztam.
4: Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbe lőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát, pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek.
0: És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csámcsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
6: Ha jól kiheverészte magát itt fiatalember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő,
5: csak ne lépjen rá, Vendriner úrra. Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes.
0: A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának.
6: Na, most jól nézek ki.
0: és az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett. Bement. Lázasan köhögve és átnedvesedve álltam ott a kertben. Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorázik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
7: Jó estét, uram!
0: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét. Jó estét, mondom én is. Almási Péter vagyok.
7: Tudom,
0: feleli szomorúan.
7: Magát meg fogják ölni.
0: Baj? Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom. Ön bolond? Kérdezte buzgó érdeklődéssel. Nem te semmi, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna. Ezekét kérem, mindenkit megölnek. Fejezte be csüggett részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart. Különben Emin pasa vagyok. És ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flössöm van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram. Izgatott és suttogó lett a hangja. Ha valaha életében háromszor flösse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flösre biztosan meggondul a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni. Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses. Ez vér. Valaki meghalt bent? Hát persze, bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte. Csak ezt kell még eldobni valahova, mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. Félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot és halkan beledünnyögi a telefonba.
8: Alarm!
0: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs, nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem, úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas barátom, és ivott istám. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány.
9: Író.
0: Szóval nincs lakása, persze, és influenzás.
9: Egy barátomnál lakom a... ugyanis...
0: Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába. Panek úr és a Vendriner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és 1000 rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendriner úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át. Lili, a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek, és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke. Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidáman kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendriner úr itt maradt illata, amely 10 másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű államba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
10: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
0: Szent Isten, hiszen maga lázas. Valami káoszból visszadöccenek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Panek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban. Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy én... Most velem jön, és iszik egy teát. Ne beszéljen. Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni? Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagy szerület volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve, fuldokolva, forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Neddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül?
10: Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat.
0: Érthető volt. És mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára?
10: Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek? Ha jellemesek, akkor úgysem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tár, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van. Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész. Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott. Magának élnek a szülei? Kérdezte. Igen, és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet. Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel. Sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Nedda tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Vissza siet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábújegyen elmegy. Most utána. Nem! Kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Krétaszínű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. Két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lebel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátra csuklott fej, a púposodó mellkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendriner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számat. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán,

0: Csak hápok, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr.
1: Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét, mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis hetsz, ez itt betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. Majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Vendréner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Vendréner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer, csak a fejét emelgeti, és a mellkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne félje, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem átgondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este 10 óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy Granginyol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott. Ha maga itt van, nem bánt? Kérdezte bátortalanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendréner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevésé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. És úgy ült, mint egy viaszbábú. Vendréner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná. Ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendréner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá.
0: És elenged?
1: Kérdezte könyörgő szemmel.
0: Attól függ?
1: Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört.
0: Nézze, jön!
1: Vendréner úr puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte. Mi ez? Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott, és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben.
0: Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja.
1: De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat.
0: Várjon, mondta reket súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban benne van.
1: És miért nem teljesítette, amit a nő kért?
0: Mert akkor még
1: kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendréner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét. Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek. Megjegyzem,

bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendrénel úrtól, hogy akárcsak az előtte fekvő Maten példányát széttépje. Vendrénel úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja. Hoppla, Vendréner! És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendrénel úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el. Tehetek én erről? Vendrénel úr feláll, és melső talpaira lapulva megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást jelent. Gyorsan behúzom a zsalut, és lebújok.

0: Hi, you say Ford.
1: Servus, du.
0: Hi, you say Ford. Fordi Hanna. Itt vagyunk öten.
2: Azt az a kapcsol.
0: Például a tekerőgépeknél gondnok süti. Alatta Béla bácsi. Nagyon, nagyon bölcs ma. Martinkó néni. Rasta fiú. És Bakács néni. Mondjuk úgy, hogy, hogy hogyan szerveződött az adás.
1: Én nem Béla bácsi vagyok, Bandi bácsi.
0: Te Bandi vagy?
1: Igen. Yeah.
0: Annyira szenilis vagyok, már ezt sem tudom megjegyezni. Tehát felhívom Bandi bácsit reggel, hogy mit szólnál hozzá, hogyha valami könnyű nyári témánk lenne, ha nagy melegre való tekintettel, tehát mondjuk a halál. Mondja, hogy jó, azt szeretem. De aztán később visszahív, hogy hát, hogy felakasztotta magát a Bada, Dada is meghalt. Tehát akkor tényleg jó, akkor beszéljünk a halálról.
1: Úgyhogy ő most már a hatodik tagunk itt.
0: Igen, igen, igen.
1: Mivel már nem él, ezért itt is lehet velünk örökre.
0: Igen. Sőt, én egy kicsit azért úgy gondolom, hogy miután talán nálunk volt utoljára interjúja, hogy örökös tagnak most megválasztatjuk őt.
1: Jó.
0: Honti Hanna. 42 éves volt, és én arra gondoltam, hogy ha egyetértetek, hoztam egy Dress Mihály. Ne, mondjad?
3: És előtte még mit szólnátok, az Apa kocsit hajt című.
0: Igen.
3: Tehát hallgassuk nem meg. Sikerült sajnos a zenét megszerezni, mert az a Tudósok album, az beszerezhetetlen. De ugye itt volt nálunk vendégként, és akkor elmondta.
0: Igen, hogy akkor először hallgassuk meg azt, aztán a nóta, és aztán újra elkezdjük a halált.
1: Hát Bada Tibor.
4: Rajszögés Picasso most. Üres volt a hold, amíg az ember ott nem volt. Számtalan lehézség létezik, tudjuk, ó jaj. Badadada harmonika, badadada harmonika. Számtalan nehézség létezik, tudjuk ezt, ó jaj, de mit sem számít, mert... Gyere Tibor, megyünk a városba, dudált türelmetlenül apa. Apa kocsit hajt. Apa kocsit hajt egy kézzel, fél kézzel, kéz nélkül. Apa kocsit hajt nagy Fiat 1500-as gépjárművet. A járókelők sétálnak a járdán, és itt csöppecső aggódnak, mert apa kocsit hajt. Jaj! Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Apa, hogy hajtod a kocsit? Ez borzasztó, ez borzasztó. Ó, borzasztó. Apa legyint, és apa kocsit hajt. Apa jó céllövő, a versenyeken sok találatot ér el. Apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Azért, mert apa tudja, hogy helyes munka és időbeosztással minden nehézség áthidalható. Apa szemembe egy hős személy, anya pedig a legdrágább nekem a világon. Megérkezünk úti célunk végére. Végei kalannak, mondja apa most. Mi bent vagyunk apával a városban. Anya otthon főz. Anya otthon főz finom ebédet. Vége.

0: Na jó, akkor eddig volt a sírás, mert mondja a Bandi, hogy nevessünk.
1: Hát igen, mert a halál nem ilyen, a halál megszabadulás, gyerekek. Bada édesanyja mondta, hogy a fiát nem látta sose olyan boldognak, mint amikor megtalálta halva otthon. Hát a halál
0: ez
1: elszabadulás.
0: Ez egy vidám mondat, azt mondod?
1: Mi?
0: Ez most egy vidám mondat, Bandi?
1: Mi?
0: Hát amit a mama mond. A mama mondata az döbbenetes, amikor én is hallottam ezt, hogy
1: tehát, nem hogy a gyermek, az ember, aki meghalt, az boldog. Mert elszabadul ettől a világtól, ami annyira nem volt jó neki, hogy inkább megölte magát, tehát felülírta a saját ösztönét. Ja, mert ez egy ösztön, hogy ne öljük meg, életösztön van bennünk, amit azért ró ránk a sors, hogy éljünk, akármilyen nehéz is, hogy ezáltal erősödjünk és fajunkat fönntartsuk. De az élet nehéz, és megszabadulni tőle gondolom nagy öröm. Gyakran meghaltam már álmomban, mindig jól éreztem magam. Vidám voltam. Egy perc alatt elszabadul. Ha az ember meghal, egy perc alatt elszabadul ettől a léttől, még a szeretteitől is, mindentől, ami fontos volt neki, hanem szellemé válik, és lassan felolvad a mindenségben, aztán az élét is persze teljesen elveszti.
0: Te már, hallgassam a telefonát, te már ennyire nem szereted a testet, Bandi?
1: Hát nem nagyon.
2: Hát ki szereti?
3: Halló? Test a vonalban.
4: Akkor írjuk felül magunkat, de kezdte. Jó?
1: Jó. Hát, jó, rendben van. Köszi. Adástelefon egyébként 215-3773. Erre kérjük a hívásokat. SMS-ezni is lehet a 2099-9903-on.
0: Na most azért nem szakadok ettől annyira, tehát tényleg úgy érzed, hogy már a személyes kivetülésedhez, ami hát bizonyos kiló, súly, szőr, hús, csont, hogy nem olyan fontos már. Meg gondolom a Badda-Dada is, amikor felakasztotta magát, akkor valószínű, hogy erre mondott nemet, és nem a kikeletre. Tehát amikor itt volt nálunk, akkor mondta, hogy ő nagyon érzi a kikeletet. És akkor azt én ilyen festői motivumnak gondoltam, aztán tulajdonképpen ezért a halál előérzete is a kikelet. Csak tényleg ott nincs már veled a tested, vagy valahogy tényleg, ahogy meséled, de kérdezem, hogy ez az idő, hogy végül is azért megutáljuk saját magunkat?
1: Hát nézd, pláne ha olyan öreg leszel, mint én, nekem már mindenem fáj, derekam is, nyakam is. Ezen kívül problémáim vannak, hiába szoktam le az italról, cserébe eszek. Ha eszek, kövér leszek. Ha kövér leszek, izzadok. Ha izzadok, nem kapok levegőt. És így tovább. Ezen kívül elég problémám volt már az életemben, más dolgokból, amik fontosak voltak, mint például a szex, szerelem, mindenféle. Tehát tulajdonképpen egy ideig megoldottam, és aztán az ember egy idő után lehet, persze. A legtöbb ember, nem mondom, hogy hála Istennek, a legtöbb ember program szerint ugye nem is jut el idáig, hanem élete végéig küszködik.
0: De például itt van a Martin Kohl, tök sovány. Ő például hogy áll ez a kérdéshez? Neked fáj valamit? Vagy gondolsz a halálra?
5: Hát egyszer meg gondoltam a prostatámra, de úgy konkrétan arra persze, de egy ilyen intellektuális viszonyom van. Én nem tudom.
0: Filozófiai viszonyod?
5: Hát abszolút, szóval, hogy így én nem nagyon tudom kezelni. Én nem tudok ennyire felszabadult lenni ebben a halál kérdésben. Tehát én ennél egy ilyen szentimentális a figura vagyok, úgy érzem. Engem megrázott a híre, hát így nyilván a maga.
0: De úgy érzed, hogy ez rossz?
5: Hogy meghalni?
0: Igen, mert akkor az ember halálhírt kap, akkor
5: ugye... és ilyen idealista is vagyok, tehát van az a mondat, valamely popzenekar mondta, a halálban megszűnik az élet. És ez egy ilyen nagyon eszenciális dolog. Ami egy ilyen, van benne valamiféle ilyen mély tragikum ebben a mondatban. Hogy nem nagyon kell ezt így cizelelni, az életnek az a fajta lehetősége, vagy ennek a földi életnek az a fajta lehetősége, amit azért alapvetően mindenki szeret, és szeretne belőle még nagyobbakat, és minél tovább kortyolgatni. Aztán persze majd, hogyha nem csak a prostatám jut eszembe, hanem más egyéb csontjaim, és nem tudom, és érzem azt, hogy lassabb leszek, hülyébb leszek, lassabban fogok kocsit hajtani, akkor, akkor lehet, hogy én is úgy elfogok ebben a dologban.
0: Nekem amit
5: fogok oldódni, de...
0: Amit a görögök meg Seneca mondasz, az teljesen inadekvált. Vannak olyan görögök, akik azt mondják, hogy a halál kérdése minket nem érint, mert amíg élünk, élünk, és a halálnak nincs hatalma rajtunk, amikor viszont meghaltunk abban a pillanatban, ez a kérdés már nem az élet kérdése. A Seneca meg ő is azt mondja, hogy tulajdonképpen a túlélők siratják magukat.
5: Hát persze, így van. De én azt gondolom, hogy a halál tekintetben ez egy közösségi műfaj, persze. Tehát, hogy az abban a pillanatban, igen, ez egy ilyen kiterjed a dolog, és abban a pillanatban nyilvánvalóan az itt maradóknak, akik ugye látják, hogy hogy fognak majd ők is járni, ez a fajta... De a feldolgozás is közösségi, és most nagyon jó, hogy itt sztároljam magunkat egy ilyen rádióműsorban, ez így nagyon helyén van.
3: Ez érdekes egyébként, hogy ti a keresztény katolikus zsidó kultúrkör, akik dualista alapon nézitek a világot, hogy gondolkodtok, hogy én a legegyszerűbben talán úgy tudnám a buddhista terminológiát így verbalizálni, hogy egy végtelen hosszú cérna, ami az életünk, meg amit mi egóval egy tripként megélünk, és abból mondjuk egy gombostű fejnyi piszok a mostani életünk, amit mi valóságnak élünk meg. És hogy igaziból az Andráshoz tudnék csatlakozni, hogy egy nagyszerű lehetőség a halál ahhoz, hogy egy újabb testbe, újabb formában, még aktívabban, még hatékonyabban, Isten még több szeretettel, még több pozitívummal próbáljunk meg a világra nézni.
2: Jó, egy kicsi az András.
3: Ez egy Bandi bácsi.
1: Bandi bácsi, azonban ezt visszautasítom, mert én nem hiszem azt, hogy a tetteinknek van következménye, tehát hogyha most jól élünk, jókat cselekszünk, akkor majd jobb életre fogunk kelni legközelebb.
0: Egy rendes Bandi bácsi.
1: De a végtelenben egyetértek, és abban is egyetértek, igen, hogy ez egy szelete, de azt én nem hiszek a jutalomban, a jó tettben és a rossz tettben, hanem egyszerűen majd újjászületünk, de az már nem mi vagyunk valahogyan. Na most jó helyen kapizsgálom, miért vagyunk, tehát szomorúan. Én is sírtam, amikor a Bada mamája fölhívott, de igazából azért sírtam, mert meghatott az, amikor rájöttem, meghatott az, hogy na, a Bada már megcsinálta, már elment. Igen, vagy előtted amikor van. Most a Johnny meghalt, akkor is sírtam egy kicsit, mert akkor meghatott az, hogy na, most már nem csak én mondom, hogy nem lesz bizottság, hanem már nem tényleg lesz. Nem is lehet egyáltalán. De már nagyon korán, ifjú koromban rájöttem, hogy amikor sírtam, mert valaki meghalt, akkor magamat sírattam. Mert hiszen azt nem sírathatjuk, aki meghal, hogy igen, szegény meghal.
2: A veszteség a tiéd, és nem azért,
1: pedig
2: ezt
1: szoktuk mondani, hogy szegény meghal, pedig élhetett volna, igen, közben alkoholista volt, kilogotta bele, nem bírta az életet, miért élhetett volna? Érted?
0: Jó, de nekem mindig az a problémám, hogy ha beszélgetünk egy rádió műsorban például a halálról, akkor szinte egyességre juthatunk arra vonatkozólag, hogy legyen eszünk, és lássuk be, hogy a halál nem rossz. Ám miután kutyákat tartok otthon, és ezeknek rövid az életideje, és amikor meghalnak, például egy nagyon jó módszer szülőknek mondom, hogy a gyerekek hogy tanulják még mi a halál, mondjuk otthon vannak, és közben meghal a kutyájuk, akkor látják. Akkor mégis valami jeges rémület áll be az agyamban, annak ellenére, hogy hát így azért mondom, hogy fogalmilag egyetértek veletek, de hát akkor mi az a jeges rémület?
2: A te bajod konkrétan. Tehát, hogy nagyon érdekes. Nagyon meghalt, sőt így hát hosszan haldoklott, és neki azt hiszem ő
0: most
2: volt
0: gondolj,
2: a
0: legfontosabb. Légy szíves, jó, hogyha
2: akkor nem az, nem igazából nem neki volt rossz, hanem nekem.
3: Egy érdekes dolog egyébként,
2: ez az, amiért tragikus a halál, hogy rájössz, hogy most valamit nem tudsz már soha visszacsinálni.
3: Napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy ilyen szociológiai kutatást. Azt hasonlították össze, hogy 50 évvel ezelőtt a magyar családmodell, amikor három generáció élt együtt, és gyakorlatilag a születés is és a halál is ott zajlott a közösségi térben, a család előtt. Mára mind a halált, mind a születést kivitték az otthonból, szétszették a több generációs együttélést, és hogy ez a plusz misztikum, ami a halára meg a születésre, mint a valóban legnagyobb csodára, de ezt kivitték előlünk, és nem látja a gyerek azt, amikor meghal a nagymama, amit a Baki mondott a kutyával, illetve nem látja a nagymama azt, amikor megszületik az unokája. És hogy ezt a dolgot igaziból nem tudjuk feldolgozni, nem is tudtuk helyre rakni. Ennyi.
0: Hát gondoljatok Elvis Presley-re.

0: Mielőtt ez a Honti és Hana, könnyű nyári téma, halál. Mielőtt azért így fogalmilag lenyomnánk a nagy kaszást, azért kérdezem, hogy voltatok ilyen halál közeli állapotokban, hogy arra emlékeztek, hogy az hogy történt veletek, vagy mi történt?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Hogyan?
1: Emlékszem, mert soha.
0: Nem, azért akkor azt lehet mondani, hogy gondok, figyelj, mert nagyon sokszor...
1: Nem voltam halál közeli állapotban.
0: Olyan se volt, hogy elcsúsztál és a fejed beverted?
1: Nem.
0: Akkor tényleg, de az érdekes, azért gondolkodj el ezen, hogy miért nem jeleznek neked.
1: Még a drogos élmények sem. Tehát, nem.
0: Nekem volt több, 3-4. Azért mondom, hogy csodálkozom,
1: persze,
0: hogy nem volt.
1: Persze, csak nem halál. Ja, hogy halál. Hát nem, hála jó Isten. Nem tudom, hogy hála jó Istennek, de nem volt.
0: Uh-huh. De most mondjátok ti. Ja.
2: Nekem az első, az olyan 12 éves lehettem, talán 6-os, általános iskola. Lehet, hogy ezt egyszer egy 4-5 éve már elmeséltem, és egy...
0: Ne szorunk.
2: Volt egy... egy roma osztálytársam, és mondta, hogy a nagyanyától tanult valami fantasztikusat, és megmutatja a nagy szünetbe. És a folyosón valami, mert nem emlékszem pontosan, 10-szer vagy 20-szor le kellett guggolnom meg fölállni, utána ő valahol itt a szívem környéken megfogott, és elkezdett pörgetni, és annyi volt, hogy egy kattanás. Azt hallottam még kívülről, hogy koppan a fejem azon a baromi kő vizén az általános iskolában. Fú. És az, amiket így lehet olvasni, ezeket volt annak idején, ez egy ilyen kétkötetes könyv, hogy az idő nem ebbe a dimenzióban működik, és lepörgött az addig életem. Tehát 12 éves koromig olyan sztorik, amik azelőtt nem voltak meg. Nekem például ilyen, szerintem általános iskola előttről nincs is élményem, hogy akkor mi történt velem, vagy mi volt velem. És akkor így végigment a sztori, és utána az volt, hogy így jön a tanárnő, a Marcit, az nem tudom mit kapott, osztályfőnök, igazgatóit valamit.
0: És vudu varázslás.
2: Ráadásul én pedagógus gyerek voltam, tehát így neki ez duplán kínos volt. Hogy ez valamilyen ilyen roma kultúra, nem tudom,
0: hogy mi volt. Hirtelen?
2: És fölpofoztak, és az volt a kép, hogy így az egész iskola így áll, és jön a tanárnő fejjel, tudod, és ilyen nézze, mint amikor a halszem objektívvel, tudod, mi van? És akkor mondjuk kiderült, hogy eltelt közötte 7 perc.
1: Robika kinyírta a Tomikát.
2: Meg nem tudom én micsoda, csak hogy maga, nekem nem volt ilyen fény, meg alagút, meg ilyen, hanem realbe benne voltam az életemben.
3: Tehát egy ilyen...
1: És figyelj, azt mondtad, hogy nem emlékeztél korábbi dolgokra, de ott lepörgött, és azóta emléksz? Tehát, hogy ez megmaradt az, amit
2: nem láttál? Nem a konkrétum maradt meg, hanem maga az élmény. Tehát egy ilyen semmihez nem fogható sztori, és ez volt mondjuk így az első ilyen.
1: Klasszik.
3: De oxigénhiányos. Agyi oxigénhiány.
0: Én azért nem erre gondolok, ez jó. Mármint nem, hogy értem, hogy a halál közeliség és a film. De Bandi?
4: Nekem volt jeges halálfélelmem egyszer, kifjú koromban, amikor mezítelenül egy szálfúvolával fölmásztam egy sziklafalon, és ott a szélbe tartottam a fuvolát, és az játszott tulajdonképpen, és egyszer csak megindult alattam a hezé, és akkor nem tudtam, szóval akár meg is hallhattam volna, az volt az egyetlen talán igazi reális ilyen halálfélelem, és aztán...
0: Ez változtat az emberen valamit?
4: Aztán volt ilyen, ami szerintem nem halálérzés, hogy felébredsz, és akkor azt nem tudod, hogy hol vagy, se azt nem tudod, hogy mikor van, de azt se tudod, hogy ki vagy azt se tudod, hogy élsz-e.
0: Ez volt ilyen?
4: Igen. Az elég rossz.
0: Az rossz lehet, igen.
4: Az elég rossz, tehát semmit nem tudsz magad, semmit nem tudsz. Ja, de ez nem a halál egész, biztos, ez egyszerűen agyi kikattanás.
0: Akkor valószínűleg a halálról csak ilyen formában tudunk beszélni, de a semmit nem tudjuk megfogalmazni, ahogy mondott.
4: Illetve mondtam már az előbb, hogy többször álmodtam, hogy meghalok, az viszont volt. És az nagyon elképzelhetőnek tűnik, hogy jól emlékszem, nyilván előző életekből, mert az mindazt úgy álmodtam, ahogy aztán lehet is olvasni azokról, akik visszajöttek. Tudod? Tehát megálmodtam azt, hogy többször kivégeztek álmomba.
0: Igen.
4: Vagy megöltek.
1: Igen. Én ezt a halálra nem mondanám, hogy a semmit.
0: Ha semmit nem tartom a nullával.
1: A halál az nem a semmi.
4: A halál az az, amikor eltávozik a lelked, és feloldódik, tehát megszabadul a testtől, attól és a mindenbe, de a minden az egyenlő semmivel, tehát a mindenbe lassan feloldódik.
0: Igen.
4: A világszellembe, hogy aztán majd egyszer valamikor...
1: Az volna a mázli, hogyha feloldódna.
4: Na de így is.
1: Mert nem oldódik fel, hanem újra megszületsz.
4: De először föloldódsz. Ja, hát szóval ezt nem tudjuk egész
0: női magazinnál válni, hogy bármi választható, akarsz-e újra születni,
3: parancsolj. Nekem valahogy úgy történt, mert én kettővel szállom a dolgot, tehát az egyik dolog az, amikor úgy éreztem, hogy életveszélyben vagyok, tehát hogy az nem egy ilyen spirituális megérése volt a dolognak, sziklafal, ott alattam a tenger, örvénylik, ha leesek, akkor lecsúszás, stb. Igen, megpróbáltam ilyen hepciáskodásból levágni ott
0: valamizét.
3: Megpróbáltam, elé próbáltam kerülni, hogy milyen kőszáli vagyok, kecske vagyok, és így át és az ilyen kemény volt. Körülbelül abból az 30 méterből lehetett egy ilyen 3,5 órát csinálni, de ezt úgy, hogy a többiek azt gondolták, hogy én előttük járok, és hogy szóval nem tudtak, magam voltam ebben a dologban. Ez az egyik része, ez egy ilyen fizikai megérés, és spirituálisan nekem is valamiféle ilyen álom jelenet, de ez nagyon érdekes volt. Én egyébként összerakom abban a dologon, hogy lehet, hogy mielőtt ledöltem volna aludni, ittam egy kávét, egy ilyen erősebb feketét, és lehet, hogy az a vérnyomásomat olyan módon, mert nagyon-nagyon éles álmom volt, azt a szobát álmodtam meg egészen realisztikusan, tehát nem tudtam elveszteni, hogy ébren vagyok, vagy nem, és belépett egy ember, aki szerintem egy ember alak, aki ilyen hát ilyen melegítőszerű ruhában volt, de én meg voltam győződve, hogy ő a megváltó. És a megváltó odajött valahogy az ágyhoz, ahol aludtam, ezt kívülről láttam ezt az egész dolgot, és én nagyon azt akartam, hogy ne, tehát hogy ne vigyen el, vagy nem tudom én micsoda, hogy ne, tehát tényleg egy ilyen félző dolog, hogy ne történjen meg ez a dolog, és ugye, hogy egy ilyen embrionális, vagy nem tudom én milyen pózban összehúzva fekszem az ágyon, ő mellém lépett, és legörnyedve tulajdonképpen felvette ugyanezt a pózt, és valahogy összeolvadt velem, és talán ekkora sikerült felébrednem. És ez egy ilyen nagyon-nagyon mélyen, valahogy tényleg ez a nagy tiltakozás az ellen, hogy valami történjék, az elleni nagy tiltakozás az olyan volt, mint hogyha tényleg a halál, a meghalás elleni nagy tiltakozás lett volna. És az volt talán így a leginkább ilyen tényleg, ami látványban is, tehát ilyen hallucinációban is megvolt, és érzetben is a rettegés, az a jeges rettenetes, jeges rettegés, hogy akkor most mi lesz. Úgyhogy ez a két különböző csoport, ez mindenképp megvan.
0: Én sokkal egyszerűbb vagyok, azért nem is tudtam kiválasztani, de mondok egyet. December van, Szegedről jövök, egy kamion mögött óriási hóesés van, félelmetes, nem látok semmit, és gondoltam, hogy hát a kamion mögött megyek hazáig, de kimentem egy pillanatra, mert nem is tudom, hogy előzni akartam, vagy nem, és mentem mellette, de nem láttam semmit. És megéreztem, hogy ez nem jó gondolat, visszamentem, és ahogy visszamentem, egy kamion, de tényleg itt a század másodpercek iszonyatos sebesség elrobogott mellettem, akkor arra gondoltam, ugye nem volt semmilyen képzetem a halálról, hisz gyorsan történik a dolog, de az megdöbbentett, hogy most. Tehát, hogy azért a halált, mint egy ilyen időben valaminek a végére kijelölt határt képzeletem el mindig életemben, holott a halálnak van egy hihetetlen tréfája, vicce, a most. Ami Dermanban például az a jelenet, amikor a 7. pecsétben azt mondja a színész a halálnak, hogy bocsáss meg, nem élek rám, de mondja a halál, ráérsz.
1: De figyelj te, hogy neked ez a halál jelzése volt? Ez a kamion?
0: Ez 100 másodpercen múlt.
1: És nem gondoltál arra, hogy ez annak a jele, hogy te nem halhatsz meg akkor?
0: Nem, tehát, én arra gondoltam, hogy én mert ilyen keresztény vagyok, hogy az angyal eltekerte, tehát nem volt semmilyen vizuális tapasztalásom a velem szembe jövő kamionról, és arról sem, hogy veszélyhelyzetben vagyok, mert emlékszem a lelki állapotomra, egyszerűen unalmamban visszatekertem a kormányt. Az a mozdulatban van a gondviselés, de amúgy azt gondolom, hogy a gondviselés az utolsó pillanatban lépett be, mert igaz a tétel, hogy 100 másodperccel korábban a halál következik.
1: De a gondviselésnek nem elég az az utolsó században?
0: Biztos, hogy van sorsom. Most nem a sorsról akarok beszélni, hanem arról, hogy a halál az most van.
3: Igen, egyébként az a játék, hogy én ugye vitorlázó repültem, és egyébként is magas házakkal foglalkozom időnként, és úgy igazából nem vagyok, vagy időnként úgy, tudom, hogy mi az a tériszony, de úgy alkatilag meg nem. És az a helyzet, amikor gangon állsz, vagy fent egy magas, nem tudom, erkélyen, és tudod azt a mozdulatot. Egészen pontosan tudod, fel tudod idézni, hogy melyik mozdulat az, ami már a halál. Tehát, hogy ez a fajta fizikai tér megjelenik, ez a fajta 4-5 cm, és az a mozdulat, amivel tulajdonképpen meg tudod szüntetni az életet. És ez a határhelyzet, és ez nagyon sokszor így, ténylegesen, ami mondom, nem a szédülésszerű
0: dolog. Igen, nem szédés, hanem geometria.
4: Nagyon érdekes, mikor az embernek mondjuk van egy pisztolya, és akkor még kisebb mozdulat előtt. Az újnak csak egy egyetlen kis rezdülése az újnak elég ahhoz, hogy abban a pillanatban átkörüljön. Igen.

0: lejátszani a CD-t, lejátszó. Szóval azzal akartam befejezni, hogy azért, ugye azóta utána néztem már ennek, tehát nem olyan egyszerű főbelőni magad, mert ezt mondom mindenkinek, hogyha például nem fogja erősen a kezét, magától attól a mozdulattól, és nem az új véggel húzza meg a ravaszt, hanem itt az első pereccel, attól a pisztoly már úgy elmozdul, hogy legfeljebb megsebzi magát.
1: Ez nagyon fontos, tehát szorítsátok erősen a pisztolyt.
2: Nem a szájbavevést szokták ajánlani.
0: Gyakran a szájbavevés.
2: Tehát igen. A szájbavevés az majdnem mindig.
1: Én az megfelelő szöget. Én az érzésem, hogy az URT-t lecsap rá, hogyha így folytatja.

deceased is mighty wrong.

0: ez nagyon szép font.
1: És az adástelefonunk 215-3773, nem értem senkit, nem érdekel a halál, nem telefonátok.
2: Senki mi van nincs halottja, saját halottja. Az az érzése, hogy annyira eltakarítottuk őket, hogy...
3: Meg nem is, hát nem halunk meg mi magyarok soha.
2: Soha, egyébként
1: érdekel. Sose halunk meg, ez egy magyar mondás?
2: Nem, igen. Szerintem azért az ostoba, nem, az ostobaság azért generális, én el tudom képzelni ezt különböző nyelveken. Tehát a lengyelek is tudnak ilyeneket mondani.
4: Van az a vicc, hogy miért jobb a temető, mint a kocsma.
1: Miért?
4: Mert az egyikre az van kírva, hogy feltámadunk, a másikra meg, hogy sose halunk meg.
1: Ez szerintem magyar mondás.
2: Én kérek elnézést, igen.
1: Ha telefonáljunk be az, aki a sose halunk meget tudja magyarul vagy franciául megjelenik-e, vagy egyéb nyelveket. Jó? Legalább akkor egy telefont. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen jó, hogy mi itt beszélünk nektek. Vagy valaki telefonáljon be, hogy milyen szexis a Tibor hangja. Vagy szóval,
5: de hogy én fordítsak ezen a
1: lányok, fiúk, valamint adjatok impulzot.
5: Hogy a prózában fordítsam ezt a dolgot. Ugye a 80-as évek, amire én csak olyan halványan emlékszem.
4: Azért van némi közösség mozgó.
6: 80-as évek a vonalban.
7: Nagyon jó, hogy beszéltek, nyugodjatok meg. Üdvegeskedjetek,
1: hallgatok. Köszi, ez nagyon jól esett. Továbbra is várjuk az ilyen telefonokat. 215-3773.
2: A segít az életben, hogy tudod, hogy meghalsz.
1: Ez az.
5: Ja, akkor lehet, hogy hamar.
1: Halló!
8: Sziasztok, Tamás vagyok. Nagyon jó, hogy beszéltek, és ne is adjatok zenét, meg legalább 20 percig, mert addig tudlak hallgatni.
2: Nem, ezeket. Ez alfa, bűvös sárkányan gurul.
8: Ez egy kicsit megvisel, hogy őszinte legyek.
4: Ugye? Akkor te nem vagy hippi, nem vagy hippi.
8: A halál közeli élmény. Kánikulában, a dugóban ez
4: egy kicsit. Köszönjük.
1: Az a kérdés, telefonon 215-3773, telefonáljatok.
2: Hogy nem segíte az életben az a tudásod, hogy meghalsz?
1: Szerintem segít. Szerintem segít, mert nem félsz annyira.
2: De mégsem így már vagyunk, érted? Tehát én azt mondom, igen, ez a gondolat sor, hisz ha tudom, hogy vége van, akkor értelmes a tétet megtenni a vége előtt az életben, és ez tényleg ambicionálja az ember.
5: Az a baj, hogy ez két malom, mert ugye az egyiknek van egy ilyen fajta ilyen emberi logikája, ami mégiscsak az életnek az idejében lévő linearitással kapcsolódik össze, okokozati viszonyok vannak, stb. De ugye a halál az nem ez. Az egy teljesen más minőség. Arra inkább ténylegesen ez a fajta vallások révén pedzegetett újabb univerzumok, meg párhuzamos, meg feltámadások, stb. De sokkal jellegzetesebb részei. Mint az, hogy tehát érted, amikor azon gondolsz, hogy arra gondolsz, hogy most akkor azért rock and roll, mert hogy ez úgyis a szerelemnek vége lesz. Hát ez milyen lábszagú történet már, nem? Tehát, hogy ebben tényleg egy ilyen logika van.
1: Csak, hogyha valóban már nem bírod ezt az életet, mert ugye itt arról van szó, hogy soha többet akkor már nem lesz esély.
2: A büntető jogban a halálbüntetés ellen az egyik legszigorúbb érvelés az, vegyük föl közben, mondom, hogy megfigyelték, hogy a halálbüntetésnek nincs visszatartó ereje, sőt, radikalizálja a bűnelkövetőt.
5: Igen.
2: Bűnelkövető vonalban.
8: Sziasztok, Tamás vagyok. Nekem az jutott eszembe, hogy erről így beszéltek, hogy a feltámadás, meg az újjászületés, az nem lehet, hogy a haláltól való félelemből ered?
4: Pont, hogy nem.
5: A nem hívők ezt mondják, de a hívők azok nyilván mélyen hisznek abban a dologban, hogy a nem evilági logika, tehát a túlvilági logika az érvényes.
8: Az eredetére gondolok.
1: Az eredetére is, mert ugyanakkor nagyon sok dolgot nem tudsz mással megmagyarázni, hát élmény, mint az újjászületéssel, amikor például ismersz dolgokat, ahol sose voltál.
5: De ez egy ateista.
4: De figyelj, aki
1: mondja, hogy
5: a teremtésben, ami örök és mindenre kiterjed, az arra a tudásra is kiterjed, amit te most tudsz a halálról. Ez is a teremtésnek a része.
4: És azt gondolom, hogy aki igazán fél a haláltól, az a materialista.
8: Ez így van.
4: Mert hogy ugye jön a megsemmisülés.
5: Igen,
4: a haláltól.
8: Mert akkor vége. Tehát
4: akkor segít.
8: Nincs tovább, annyi.
2: És én kérdezem direkt, És ezt nem tudjátok elképzelni, hogy az élet ennyi? Miért nem? Tehát nem akarom mondani...
8: De el tudom képzelni, hogy én közbeszóljak itt még, bocs.
1: De nem a keresztény fél jobban, mert az tudja a szíve mélyén, hogy bűnös, mert olyan vallása hát van, hogy minden alaptulajdonságát bűnnek tekinti.
4: Hát az egy olyan színezés,
3: ott azt tudjuk. Aztán megváltás, és
8: izélyes
1: egyébként. Jó, bocs. Menj hívtál, 2-15-3-7
2: most azt tapogatom, hogyha én ateista lennék, vagy materialista, igen, de minden most... Na, igen.
0: Ateista és materialista vonalban.
2: Beszóltál.
1: Parancsoljatok.
2: Ez lett a vége.
8: Csak az előző hallgatót kérdezem, hogy akkor nem esbe a lélek, ha tűri. Balsó sem minden nyűgét nyilvánít, vagy ha kiszáll.
2: Igen, Hamlet, igen.
3: De mi ellen? Tehát, hogy azért igen, tehát itt a kiszállnál olyan furcsán vágtad el. Tehát folytatódik a mondat tovább.
1: Hogy kiszáll, hát kiszáll az életből, nem úgy érti a kedves.
2: Úgy,
8: csak hát a valamit mondani akartam, de közben elfelejtettem.
1: Hívjál megint, ha eszedbe jön.
3: Igen? Mondja Tibor.
2: Nem, hogy... hogy ha én materialista lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért gondolok a túlvilágra, vagy a mennyországra, mert a pszichém nem képes fölfogni azt a rettenetes tényt, hogy egyszer és önálló fennálláson van, amely ettől eddig tart, és onnantól a történet nem folytatódik tovább.
3: Hát igen, meg ez a
2: tehát, hogy ez egy psziché védekezési mechanizmusa, mondom ellen. Én, aki egyébként ebben most nem hiszek.
3: Igen, a biológia ellen. Tehát persze, ezt el lehet mondani így is ezt a történetet, hogy a vallásokat azért találták ki, mert volt ez a rettenetes rettegés attól a dologtól, hogy biológiailag egyszer csak lejár a kiszabott idő, és hogy ezt az egyszerűen nem tudta megemészteni az ember, aki nagyon okos hát, lény,
4: nem rettegés. Átlát,
3: és akár rettegés, de egyszer rettegés. Csak csinált ilyen...
2: De nem. De hadd mondjam, Kierkegaard is mondja,
3: tehát és akkor ebből lettek a vallások, amik vigaszt nyújtanak ezzel a
4: szemben. Minden meg ez nem rettegésből fakad.
2: Kierkegaard a vonalban.
9: Csá, szerintem sem rettegés.
3: Nem,
9: ez egy tiszta társadalmi irányítási módszer, érted? Tehát, hogyha ha mindenki... De nem, most lógatja mindenki a lábát.
3: Mondjad, igen.
9: De tényleg, hát lógatja mindenki a lábát, mert most mi van, van egy 20 évem, ugye régebben, aztán most egy jó 50, akkor most miért fizessek adót, vagy miért adjam oda a tizedet, miért ne vágjam fel a másikat, miért ne lopjak el mindent. Ha nincs semmi félnivaló, meg nincs semmi felajánlva, hogy de esetleg egyébként ezt lehet tovább folytatni, és nem mindegy, hogy hogy cselekszem most, mert azt szerint fogod majd tovább folytatni, akkor szarok bele mindenbe, és élek, ez ahogy
4: most, most, de kettőnál a vásár, érted? Tehát, hogy hát, azt el is kell higgyed, hogy, hát hogy van mitől rettegned. Tehát, hát nem elég, hogy ezt mondják. Hát valami ilyen, oka csak
9: de,
4: volt.
9: De valahol, hát valás, persze, de alapvetően fel kell... Hát abszolút felajánlanak valamit, hogy ez lesz, ha majd izé, de
4: ahol nagyon jó kezdet. Akkor te is párti vagy.
9: És akkor, hát én nem, mert én, de igen, tehát szerintem ezért köszi, csinálták.
4: Ezért csinálták,
9: én nem rettegek.
3: Okay.
4: Na, én azt gondolom, bocsánat, hogy nem rettegés, hanem egyszerűen az ember szeretné tudni, hogy mi van. Szeretne értelmes magyarázatokat kapni, és azért valljuk be a totál megsemmisüléshez képest bármelyik vallási magyarázat értelmesebb.
2: Kérdezzétek, az én vallási magyarázatomban, mondjuk ha azt az esetet veszem, hogy ugye Krisztus már meghalt és föltámad, tehát és megjelenik a reális térben, mindig úgy kezdi a mondatot, hogy ne féljetek. Tehát, hogy megnyugtatja őket a halálról való, olyan tudást szereznek most, ami nyilvánvalóan nem alkalmazható semmire, és nyilvánvalóan ez lelkileg, ugye én Tamás is vagyok, Tamás az, akinek hiába mondogatja, hogy ne félj, az bele is akar nyúlni. Azért csak mondom, hogy ami szöveget elmondtam, ennek a tökéletes ellenkezőjét hiszem úgy, ahogy a Martinkó mondja, hogy szerintem ne mondjuk azt, hogy a létezés világa a világok legnagyobbika, hanem a létezésen kívüli világ is létezik, és az is van úgy, ahogy a vanság van. Hogy azért mondom, srácok, én nem félek.
3: Olyan édesek vagyunk, hogy ilyen angyalszárnyak ragadnak fel minket minden egyes, tehát nem tudunk tényleg prózetbe levinni a dologba, én mégis megpróbálom újra a 80-as éveket citálom. Tehát, hogy a 80-as években voltam, amire olyan halványan emlékszem, de minden esetre ott ugye ment ez a sorok közötti olvasás. Ugye az újságok mindenféle médium, és nem tudom, mert a hazudott és féligazság.
5: És ugye volt az a kód a tragikus hirtelenséggel.
10: Igen, igen.
5: A tragikus hirtelenséggel.
4: Most is van.
5: A művész, van. És most is van. Na, pontosan ezt láttam.
10: De az rákot jelent most.
5: Nem, nem.
10: Már nem
4: rá. Mert
5: azért kérdeztem, az volt az első, amikor találkoztam Vandi bácsival, hogy megkérdeztem, hogy én így olvastam, hogy a tragikus hirtelenség, és akkor, hogy hogyan? És akkor ő mondta azt, hogy öngyilkosság. Tehát én nem tudtam, hogy öngyilkosság, hanem ebből a kódból bogoztam ki. Olyan, mintha ez a kód még mindig működne. A hosszantartó nem tudom én micsoda...
4: Az de még mindig működne, ha nem
1: működik. Hogy a kereszténység tiltotta az öngyilkosságot, és ezért nem akartuk valami bűnbe mártani az öngyilkosságot.
4: Az objektív sajtó, ugye?
10: A vallások tiltják, Bandi, csak azért mondom, hogy vigyázz.
5: Jó, egyébként annyiban meg
10: a Bandi... Mondom, hogy a vallások tiltják.
5: Mindegyik tiltják. Azért kicsit abban van igaza, hogy ugye most van egy ilyen...
10: Így gyanús az iszlám,
5: egy revíziója ugye a Júdás evangéliumának.
10: Júdás
5: evangéliumának.
11: Júdás evangéliumának. Mert eszembe jutott, amit mondani akartam. Egyébként én is megelőztem, mert ha minden vallás tiltja az öngyilkosságot, akkor itt az iszlámnál van egy kis gáz.
10: Nem, nyilván van a vallás tiltja, de az, amit az iszlám megvalósít, az egy politikai gyakorlat, igen, jó, jó. Nem a vallás.
11: Na, eszembe jutott a halálbüntetéssel kapcsolatban, hogy az azért gáz, mert nem lehet visszacsinálni.
5: Uh-huh. Hogyha a tévedéssel fölmaszt, igen, lehet javítani.
11: Igen, igen, igen. Tehát, ugye az élet, a születésben az a buli, hogy azt vissza lehet csinálni. Tehát aki megszületik, azt meg lehet ölni. Viszont aki meghalt, azt nem tud fölállítani.
4: Megérzem, az iszlámban sem a céltalan öngyilkossággal.
10: Most az iszlám probléma nem jön bele, az iszlám vallási cikk az öngyilkosságot, ennek van egy nagyon lebutított 0.1-es változat, amivel a tömegeket mozgatják, de ezt, szerintem nem, igen, ezt mindenki tudja, azért nem menjünk ebbe bele.
5: Igen.
11: Letettél a mondat közepén. Azt akartam befejezni, hogy lehet, hogy innen származik ez a haláltól való félelem, hogy ugye mindig gáz az, ha valamit nem tudunk visszacsinálni. Ugye olyan félve nyúlunk hozzá. Félve emeljük le, mert lehet, hogy eltörik, és akkor nem tud lesz többé. Na ugyanez, tehát ettől eredhet ez a haláltól való félelem, hogy valami, amit már nem lehet visszacsinálni.
4: És ugye akkor benned nincs meg ez a mámor, hogy most döntesz valamit, és az örökre úgy lesz. Wow. De most komolyan.
10: Igen.
11: Így még nem gondoltam bele, de majd elgondolkozom rá.
4: Jó, tedd mérlegül.
5: Nem, mert ugye a kegyet... Ja, igen.
11: Na, sziasztok.
5: Szia. Csak. Mert ugye az eutanáziával kapcsolatban... Ott ugye felmerül az a dolog, hogy ugye amikor, hogy az embernek joga van eldönteni, még ugye szellemi, tehát szellemileg épp állapotban arról a dologról, hogy az, ami vele történik, abból az ő szelleme, vagy tudata, vagy személyisége, vagy tudatos lénye nem kér. És hogy lekapcsoltatja magát.
10: Tudod, hogy a keresztények miért mondják,

0: Igen,
1: a buddhizmusban igazából, amit elmondta, ugyanez, hogy, hogy nem, tehát öngyilkos lehetsz, csak azzal nem vagy kisegítve. Tehát, hogy nem jutsz semmire.
0: Ezért
1: elő.
0: Szeretem. Ez
1: de nem ezt ez mondja
0: a buddhizmusban. Ilyeneket tud mondani, bozzak, ez zsörje. Vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá, vajajá

0: Pontyos Hannak, és itt van a vendégünk, Antal Győzőt szeretettel köszöntjük itt, tehát hívtunk szakértőt, abba hagyjuk ezt a magas filozófiai röpködést, és kicsit...
1: Kézzelfogható.
0: Kézzelfogható, ez a jó szó.
1: Mi a foglalkozásod?
2: Először is üdvözlök mindenkit és titeket is, Antal Győző vagyok, boncmester. Igazságügyi és patológiai boncmester, illetve hát a Boncmesterek Országos Egyesületének az elnöke, szóval ezt a szakmát az országban én képviselem most egyelőre ebben a pillanatban.
1: Mikor kerestünk vendéget, aki tud erről beszélni, beszéltünk más korboncnokkal, például valakivel, aki korboncnok volt, és azt mondtuk neki, hogy a halálról szeretnénk beszélni, azt mondja, akkor kérdezzük meg a halottakat. Ő nem tudja, mi a halál. Mit szólsz ehhez? Te a halállal foglalkozol, vagy halottakkal?
2: Igen, ezt szoktam mondani, mert amikor megkérdezik, hogy milyen a halállal dolgozni, akkor azt mondom, hogy egyáltalán nem a halállal dolgozom. A halál az fönt van az osztályon. A belgyógyászaton, sebészeten és sorolhatom az összes ilyen kórházi osztályokat. Én a halottakkal foglalkozom. A halállal, a halál létével akkor találkozom, mikor a hozzátartozó fölkeres, és esetlegesen elmondja a haldokló utolsó pillanatait, mert a hozzátartozóval tartjuk a kapcsolatot, ugye a későbbi információk miatt. Én a halottakkal foglalkozom. A halál...
0: Akkor azt mondod, hogy a halott az már nem is a halál?
1: Az már nem is ember.
3: Vagy a porhüvely, vagy a holttest. Vagy
2: mi a embernek, embernek ember. Embernek ember. Az ember szó definiálása az egy elég nehéz fogalom, ugye ember lélektanilag is lehet, ember testileg is. És amíg van teste, én azt mondom, addig ember. A törvény is előírja például azt, hogy nekem úgy kell bánnom, meg kell adnom a tiszteletet. Nem tehetek meg semmi olyat egy halottal, amit élővel se tehetek meg. Egyszerűen a halott számomra egy szent dolog. Nekem a boncoláson kívül és a utólagos munkálatokon kívül semmi más nem rugdoshatom, dobálhatom, nem húzhatom a földön. Nekem avval tisztességgel kell bánnom. Ugyanúgy megvannak a halottnak a jogai. Szóval embernek tekinti még a törvény is a halottat, és én is.
1: Tényleg a jog meddig tartozik az emberhöz, amikor már föld alatt van, vagy hogyan?
2: Utána is.
0: Csak még az elején szerettem, mert mondtad, hogy boncmester és országosan képviseled őket. De hogy lehet följutni a csúcsra? Az attól függ, hogy hány halottal volt dolgod? Vagy hogy mennyire, vagy mitől függ, hogy a boncmesterek közül ki lesz az mondjuk a vezető, vagy az első?
3: Igen, vagy ki lesz igazságügyi szakértő.
0: Igen, tehát hogy mi alapján választódik ez ki?
2: Az egyesületünknek az elnöksége az egyáltalán nem azon múlt, hogy én voltam a legjobb szervező. Benne voltam az alapítók között, 2000-ben hoztuk létre az egyesületet. Az első elnökünk, Kis János, Magyarországon az egyik legtöbbet boncoló boncmester, itt van mellettünk, nem messze az Üllői úti.
0: Tehát azért úgy kezdődött,
2: Okay. De neki volt neve természetesen, szóval a Semmelweis Egyetem Igazságügyi Orvostani Intézetében dolgozó boncmestereknek országosan van neve. Megszerveztük, későbbiekben meg a szervezőkészségem miatt nyertem el ezt a posztot, nem azért, mert annyit boncoltam. Tény is való, hogy gyakorló boncmesternek kell lenni, mert ugye akkor a szakmát nem úgy képviselem, ahogy mai napig is gyakorló boncmester vagyok, és szerintem egész nyugdíj, amíg az leszek. De közel nem boncolok annyit, mint az előző elnökünk Kis János.
3: Hogy az orvostársadalomban azért valamilyen vagy akkor felteszem másodon, tehát hogy hogyan döntél az egyetem alatt valaki, hogy akkor ebben a szakirányban, meg ebben az irányban gondolja tovább a pályafutását, miközben ugye mindenki, meg az egész orvoslást az veszi körül, az a fajta ilyen étosz, vagy nem tudom én mit csinál, ami körüllengi, hogy ugye a gyógyítás, tehát az élet felé tologatás, vagy nem tudom én mit csinál, ez volna a dolognak a tehát az értelme. És mégis az orvos közösen belül van egy ilyen ág.
0: Igen, tehát ez a különös terület.
1: Hát egy nagy egy határvonal, nem az élőkkel foglalkozom, én a halottakkal foglalkozom.
2: Nagyon sok félreértést kell most eloszlatnom. Nagyon sok. Az első, a boncmester, az nem orvos. A boncmester a szakdolgozó, egészségügyi szakdolgozó, a patológus orvosnak az első és egyetlen asszisztense a makroszkópikus, vagyis szemmel látható vizsgálat során. A patológus, az egyetemet végzett orvos, aki foglalkozik makroszkópiás vizsgálattal, a halottak vizsgálatával, a haláloki megállapítással, ebből lehet még igazságügyi orvos szakértő is, nem a patológusból, hanem az orvosból. Ez egy másik szakág. Ott ugye a rendkívüli halállal foglalkoznak, gyilkosság, öngyilkosság, orvosi műhiba, művivetél, stb. És foglalkoznak még a mikroszkópos vizsgálattal. Na most a patológus orvos, az nem csak a halottakkal foglalkozik, hanem minden élő beteggel. Bár nem találkozik. Elmegy a sebészhez az ember, találkozik egy, vagyis találnak benne egy csomót, azt kiveszik, és a patológus fogja megmondani, hogy ez milyen csomó volt. A tüdőrákról a patológus mondja meg, hogy milyen fajta daganat, és ezt milyen irányba kell kezelésbe venni az orvosnak. A patológus mondja meg az irányt. A női hüvelykenetet a patológus vizsgálja meg. Mindent a patológus.
0: Hisz a végeredmény felől könnyebb megmondani, hogy micsoda. De nem, biztos. Biztos, hogy, hogy rengeteg olyan esete van, érted, amelyben ebben találkozik.
3: De hát a betegség elő találkozik. Igen, abban a fizikai valóságában, tehát a szövettel, a beteg szövettel, és az ebből leszűrt, az ennek az analíziséből leszűrt tudás megy vissza ugye a gyógyításban, hogy ugye a legközelebb ugye ne essünk abban a dolgban, hogy ez itt idáig ez és ez
1: történt. Na most te, hogy akkor ezek szerint nap, mint nap több halottat is látsz. Mennyit naponta, hány új halottat átlagban?
2: Átlagban négyet. Én négyet.
1: Négyet naponta. Most mi a véleményed? A halottakon lehet látni, hogy boldogok-e, vagy szenvedtek, vagy... Hát amikor ránézünk egy élő emberre, akkor azt mondom, hát ez egy
3: boldog,
1: ember. Miért szomorú? Tehát a halottakról látod-e ezt?
2: Azt, hogy milyen ember volt, azt nem. Azt, hogy talán azt látom rajta, hogy szenvedette. De ezt azért mondom, hogy talán nekem van egy elképzelésem, én a Heimpál gyermekkórházban is dolgoztam 2 évet, illetve az egyetemen is, mikor dolgoztam, több gyermeket boncoltam, illetve hát idősebbeket is boncolok, akik úgymond a természetes halál zárójelben infarktus, agyvérzés, stb. És azt vettem észre, hogy a gyerekek és az idősebbeken van egy enyhe mosoly. Nem mosoly, nem úgy kell elképzelni, hogy mosolyog. Naval tudtam talán összetársítani ezt, hogy a gyerek nem tudja még, mi jön. Ugye megjelenik a halál, a kaszás, most teljesen mindegy, milyen értelemben nézzük. Szóval jön a halál, a gyerek az nem tudja, hogy micsoda, az idős meg már esetleg várja. Megfigyelhető, hogyha egy kis faluban vagy kis községben van boncmester, meghal a néni, rá egy éven belül meghal a bácsi. 50-60-70 évet leéltek együtt, egy éven belül meg fog halni a másik, és megy utána, nem bír nélküle lenni. És ezeken az embereken semmi fájdalmat nem lát a szakember, hogyha ezt nézzük. És én tapasztaltam, főleg a gyerekeknél figyeltem ezt meg.
0: Ez pedig, jó hír, amit most mondtam.
2: Pedig hosszú fájdalmas szenvedések, ugye leukémia, stb. Igen, gyerekek ilyenben halnak meg, és mégis mosolyogva, de az orvosok is azt mondják nagyon sokan, meg akik a beteg gyerekekkel foglalkoznak, ágyszínházasok ilyenek járnak be hozzájuk, hogy vidítsák, hogy egy gyerek, ha elfogadja, közlik vele a tényt, hogy van egy évet, nem azt, hogy egy évet, de te meg fogsz halni, gyógyíthatatlan beteg vagy, a gyerek sokkal jobban viseli a haláltudatot, mint a felnőtt. Nagyon érdekes, hogyha sokkal jobban elfogadja azt, hogy ő neki eljön a végén. Talán és az, hogy nincs.
1: Meg lehet ezt kérdezni, hogy milyen halottat szeretsz jobban. Hogy is mondjam csak, tehát, hogy igen, mivel, hogy, mivel jobb dolgozni, mi az, ami érted, amit mondok?
4: Nem, mert igen, mert én is azt gondolom, hogy az embernek mindenképpen vannak szokásai, ízlése. Ez tök igen. Mindegy, hogy mi a pályája, akkor is.
1: Hogy például, tehát van egyfajta halott, ami na már megint ilyet hoztak, igen, ezt igen. Ki nem állhatom. Na,
4: vagy
1: így, ma jó napom, napom van, mert de ma kettő olyan.
4: Mondta, hogy szentség is, amiben már ugye benne van az, hogy ez folyamatosan kiárad. Tehát mind a kettő.
5: Vízi hulla.
3: De nem is ez a lényeg, igen. Hanem az, hogy amivel kezdtük a műsort, hogy a halál az egy demokratikus dolog. Tehát ilyen tekintetben nyilvánvalóan, hogyha halott kerül, vagy holttest kerül abban a dologban, akkor a rá vonatkozó legfontosabb dolog az, hogy ő halott. Igen, ez eltűnik körülötte ez az egész történet. Tehát, hogy gaz ember volt, vagy nem tudom, és ezek nyilván nem. Aztán persze hát fizikailag lehet, hogy, vagy szakmailag lehet, hogy vannak, amik...
1: Szóval törvényesen értem, hogy még embernek kell kezelni, de már előfordult, hogy szerettem. Ott volt, amikor meghalt, és az a fő élményem, hogy abban a pillanatban, hogy meghalt, attól kezdve ő már nem volt ott. Mm-hmm. Tehát egy test volt ott. De ő már nem volt, ezt lehet érezni. Már nincs senki se a szobában.
4: A nővérem, akinek 8 gyereke van, és egy lánya volt a panika, és amikor elütötték, és meghalt, és nagyon szerette, meg se ölelte. Lehajolt, ránézett, de az egész életre megígyeztem, és azt mondom, kérdeztem, hogy mi volt? Már nem ő volt. Ennyit mondott. Már nem ő volt.
1: Ja. Tehát nyilván már nem emberek vannak ott, hanem holttestek. Na jó, tehát a kérdés az volt, hogy tehát van-e ilyen, hogy mivel szeretsz jobban dolgozni, vagy kevésbé?
2: Nincs. A boncmester, ha bemegy a boncterembe, a szakma kerül előtérbe.
1: Még akkor is, tehát még azt is mondod, hogy egy összeégett gyermek holttest, nem viszonyogsz tőle jobban, mint egy...
2: Nem. Nagyon érdekes, pont ezt akartam mondani, hogy felemelő volt szakmailag egy nem tudom, automárkát lehet mondani? Egy barkasz autóban szerelte a középen van a motor itt bent az ülésen, és szerelte az emberket, cigizett, lement, fellobbant, benne égett, és életem első égett halottja volt, és szakmai szemmel mentem oda, hogy ami gusztustalan, másnak is undorító, és hány inget, és rá se néz, én azt kihívásnak tekintettem boncolni, ugyanígy a vízi halottat is, mikor az első vízi hullám volt, és egy hónap múlva, és ötször akkora térfogattal jelent meg a boncasztalon, mint amilyen normálisan volt, az nekem kihívás volt minden mellékes gusztustalanságával, a gázokkal, a szaggal, a minden mellett ez egy kihívás volt, és ezt meg kellett csinálni. Ugye addig én csak tanultam, nem látni láttam, de nem csináltam, nem boncoltam ilyet, és akkor, mikor nekem kellett megcsinálni, akkor ez egy kihívás volt. Ez olyan, mint az orrfülgégész se biztos, hogy szereti az emberből kijövő gennyet, mikor az arcüregéből mossa ki, de muszáj neki kimosni, mert abban gyógyítja meg a beteget. És lehet, hogy ez gusztustalan, de ez szakmailag.
4: Mi a boncolás? Mert mindig beszélünk róla, de azért nem mond meg egy...
2: Haláloki megállapítás. Vagyis nem, ez így konkrétan háromféle boncolás van. Az első az anatómiai, amikor az egyetemi hallgatók tanulják meg az anatómiát, csontan, izontan, idegtan, stb. Ezt egy formalinnal tartósított holttesten gyakorolják, preparálják, nézik, boncolgatják. Ez 2 éves
4: folyamat. Ilyen lehet a bandiból meg belőle?
2: Bárkiből. Okay. Föl lehet ajánlani az anatómiai intézetnek, és akkor utána 2 évig gyakorolnak, így van, bárkiből.
1: Te felajánlod majd a testet?
2: Gondolkodtam már rajta. Egyébként van is az anatómiai intézetben a múzeumban egy öreg boncmester, akinek maga a csontváza 197 cm magas. És
5: tényleg, így előre lóvét nem lehet erre föl?
4: Ja,
2: nem, az ingyen, az ingyen is bérmentve van.
3: Igen, akkor az első, tehát az oktatás
2: Az oktatás, a második a patológiai boncolás, ami a természetes halálok megállapítása. Ugye osztályon meghal infarktusba, a kardiológus azt mondja, hogy én infarktust láttam, utána a patológus megmondja, hogy igen, infarktust látta, de ez és ez vezetett ide. Szóval voltak haláloki megelőző, vagy halált megelőző halálokok. Általános érelmeszesedés, ilyen gyulladás.
4: Te bizonyítod be, hogy az úgy van.
2: A patológus.
1: Vedd fel a fejedről,
6: de hát a patológus a vonalban.
4: Patológus.
7: Halló.
6: Igen.
7: Szervusztok, a Helén vagyok.
6: Igen.
7: Figyeljetek már, ne csináljátok, olyan jó ez a téma. Üdvözlöm a vendégeteket.
1: Antal Győző.
7: És ne legyetek morbidok.
6: Jó, ne.
7: Hogy előre pénz, meg ilyen, jó?
6: Az bocsánat. Jó,
5: ezt visszautasítom.
1: Én szerintem jó kérdés.
5: Ezt gondolom.
1: Pénz, pina, ezek nagyon fontos dolgok
4: az életben.
1: Úgyhogy ne legyetek álszentek. Csókolom, de azért hívjatok minket a 215-3773, Antal Győző a vendégünk. Halló?
6: Halló?
8: Nyugodtan legyetek morbidok, ha morbidok akartok lenni.
1: Halló? Ez jól esett.
6: Na, és akkor van a harmadik?
2: A harmadik az igazságügyi boncolás, ezen belül vannak egy orvosos, két orvosos bírói, ez már sokkal bonyolultabb, ugye ide tartozik a régi szóval törvényszéki boncolás, amikor ugye megölnek valakit, elütnek valakit.
6: Uh-huh. Elütött a vonalban. Halló?
9: A Győzőtől kérdeznék valamit.
6: Igen.
2: Szervusz.
9: Hogyha mi megnézünk egy nőt, és a fantáziánk úgy elindul, akkor ő úgy nézi az embereket az utcán, hogy micsoda járomcsont, micsoda lapocka. Olyan, na, figyelek.
2: Nem, egy nagyon szép... Egy nagyon szép, kedves feleségem van, aki a korát meghazudtolva körülbelül 5 évet letagadhatna. Imádom most is, és imádtam mindig is a nőket. Soha nem jut eszembe róla, hogy mi lehet benne. Szóval, hogyha persze panasszal jön hozzám, akkor jobban...
4: De akkor komolyabban kérdezem, mi a belső érdeklődés oka? Mert ugye, ha mondjuk nézem az egyiptomi ábrázolásokat, és ugye tényleg ilyen kutyafejű főpapokként ábrázolják azokat, például a te szakmádat, amely ugye azért van így ábrázolva, hisz ők a peremvonalon állnak. És aki a peremvonalon áll, az erről is, arról is valamit tud, és egyébként a tudása titkos és szent. Csak amit mondasz, hogy nagyon
6: hát
4: ősi...
6: Ez egy papi szolgálat volt.
4: Igen, azt mondom, hogy egyrészt ez papi szolgálat, másrészt ez szaktudományosság, mert mi azt mondod, hogy az éget testhez szaktudományos érdeklődéssel állsz hozzá.
2: Abszolút.
4: De keveredik ez, vagy mindenkinek más a belső indíté oka, hogy csinálja a dolgot?
2: A boncmesterek között?
4: Igen.
2: A legtöbbje az igen, az tudományosan közelíti meg, nagyon magas szinten képezzük, évente tudományos üléseink vannak, továbbképzéseken veszünk részt, és egymás között is este odaülök a számítógéphez, jön egy e-mail, és a fordított szervek, hallottatok már erről, van egy sajátosság, hogy nem bal oldalon, jobb oldalon helyezkedik el a szív, és minden más fordítva van, és akkor egyik este az egyik kollégám vidékről küldött egy képsorozatot, hogy láttál már ilyet, mert tanultunk róla, de például én speciál nem láttam ilyet. Ő látott, lefényképezte, digitalizálta, és
6: igen,
2: és ebben természetesen lehet élni. A kérdésedre...
4: Mit hiba a tudod? Igen?
2: A kérdésedre válaszolva, én annak idején, mikor én nagyon véletlen kerültem a szakmába, anatómia, patológia, igazságügy, én ezt mind végigjártam, járom mai napig is, kivéve az anatómiát. Az anatómiai intézetbe bekerültem, és mondtam, hogy ott formalinnal tartósítják a szerveket, meg a halottakat is. És engem az agy látványa fogott meg, hogy ez az a szerkezet, amihez hasonlót se tudott még az ember kitalálni. Ez egy ilyen csodálatos
4: milyen az agy, dolog. Milyen az agy, légy szíves, meséljük az agyról.
2: Egy nagyon szép. Ez egy nagyon szép dolog. Én nagyon ritkán látok igazi ábrázolást. Mire vagy kíváncsi? Egy tekerlény.
4: Az, hogy mesélj róla, mert te látod. Én gondolod, de milyen ritkán látom. Mármint, hogy... Ne, hogy, mert amit mondasz, láttam magad lerajzolva tényleg
0: könyvek borítóján szokott illusztráció lenni.
3: Igen,
0: elvisem a dolog.
1: Igen, hát hívő emberek szoktak érvelni azzal, hogy miért nem hiszed el azt, amit nem látsz, hiszen miért hiszed el, hogy van agyad, mikor még sose láttad az agyat, és lehet, hogy nincs is. Igen. De van mindenkinek agya.
0: Lőkös, egy kicsit mesélj nekem az agyról, mert mondtad, hogy szereted.
2: Akkor ez a mindenkinek van agya, és meséljek az agyról. Az egyetemen dolgoztam még, amikor is nem teljesen néztem meg, mert ugye a boncolásnak a menete az, hogy külleírást kell csinálni. Ez a kívülről minden anyajegyet, tetoválás, mindent le kell írni, és műtéti hegeket. És én nem teljesen néztem meg, fölboncoltam a koponyát, amikor is a felső részt, ezt így nektek tudom mutatni, a hallgatóknak nem, ezt a kálváriának nevezik, leemeltem.
1: Ő bemutatott a fejet tetején.
2: Leemeltem, mint a Glória. Leemeltem, elemeltem a kálváriát, és fél agyat láttam.
0: Fél
2: agyat. A fél agy, az agy fél tekéje volt meg az egyik, a baloldali, a jobboldali nem volt meg. És meglepődve mentem a mesternőmhöz, Magyarország első női boncmestere volt az én mesternőm. Mentem hozzá, hogy nézzük már meg a korlapot, mit? 20 éve vették ki az agyát. 20 éve, 20 évig fél aggyal ért. Fantasztikus, ahogy a vese, mert az agy is egy páros szerv, ahogy a vese is, páros szerv az agy is, és fantasztikusan átvette a szerepét. És azt mondták az orvosok, mikor lejöttek a boncolásra, mert a klinikusnak is ott kell lenni a boncoláson, a boncolás végén, hogy egyeztessen a patológussal a kortörténet és a halálok összefüggésébe. Azt mondták, hogy majdnem ilyen 95%-os teljes életet élt az ember, szóval nagyon kevés szakmailag látszódott bizonyos dolog.
0: Mondtad, hogy női mestered volt, azért gondolom nem gyakori a boncmesterek között a nő.
2: Nagyon sokáig nem volt az, nagyon sokáig kettő volt Magyarországon, most az utóbbi időben egy ilyen, nem tudom honnan jött, egyszer az egyik cég elkezdte hirdetni, hogy boncmestert képez, megszerezte rá jogot természetes, egy baromi sok boncmesternő volt.
0: Na, miért látják? Lehet, az nem mondtuk.
5: Olyan, mint a konyhai munka, tehát kifilézni az érse.
2: Nem, azért nem. Az előző elnököm...

0: Hány éve vagy boncmester?
1: 16.
0: Találkoztál-e már ismerőssel?
1: Nem. Én személy szerint nem, viszont nemrég fölhívott az előző elnököm, Kis János, és közölte, hogy az Egyesület alapító ügyvédje ott van náluk. Ez egy ilyen megrázó dolog. Volt egy szakértő, gondolom arra megy ki a kérdés, hogy boncolnék-e ismerőst vagy hozzátartozót, aki a saját fiát boncolta föl egy autóbaleset után. És kérdeztek tőle, hogy miért tetted? Ugye normálisan, átlagban az orvosok sem műtenek saját hozzátartozót, főleg nem nagyobb műtétet. És azt mondta, hogy azért, mert én magamnak hiszek.
0: Uh-huh. Na most, amikor igazságügyi orvos szakértő vagy, akkor neked nyomozni kell, vagy adatokat kell szolgáltatnod a nyomozó szerveknek?
1: Én a szakértő boncmestere vagyok. És mi szolgáltatunk, igen. Ami annyit jelent, hogy a robbanásnál, például egy bomba robbanásnál megmondjuk a rendőröknek, hogy ki, hogy googolt, térdelt, stb. Ugye az anatómiai képletek leszakadása következtében erre nagyon jól lehet következtetni. Az, mint ami manapság megy ezekben a különböző tévécsatornákon, különböző helyszínelők, na olyanokat azért a magyar szakértők se csinálnak, viszont nagyon súlyos szavuk van a bíróságon és a nyomozó a nyomozati szakban a szakértőknek arra vonatkozólag, hogy segítsék a nyomozást, a nyomozók munkáját, illetve a bírói ítélkezést. De nem csak halálokban. Ez természetesen az orvos szakértőknek a feladata, az egész emberiségre kiterjed, mert anatómiai ismeretük, szakértelmük akkora, hogy egy közlekedési balesetben meg tudja mondani, hogy igen, az a néni eleshetett volna annélkül is, nem kellett, hogy elüssék az esés következtében tört el a lába, és eltörhetett volna.
2: Hát a Simon Tibor ügy például állandóan veszekedtek.
1: Hát a Simon Tibor ügyben igen, abban egy nagyon-nagyon bonyolult szakértői gárda sorakozott föl, ott egy nagyon komoly ellentmondásokba ütköznek, mai napig is folyamatosan, és egy olyan kérdést feszegetnek, ami nem biztos, hogy meg fogja állni a helyét. Valószínű, hogy a bíró az nem a szakértők álláspontja alapján fog dönteni. Nem biztos, mert egyszerűen nagy az ellentmondás a szakértők között, és már itt nem csak orvos szakértők, hanem idegsebészeti szakértők, nagyon sokféle szakértő felsorakozik. Az orvoslás, az orvostudomány ez egy olyan szerteágazó dolog, amit nem lehet megtanulni soha, és mindig okoz meglepetéseket. Nincs két egyforma boncolás, nincs két egyforma emberi test, nincs két egyforma reakció betegségekre. Ugye a vírusok is állandóan megújulnak, kifejlesztik az egyik antibiotikumot, arra immunis lesz a vírus, és ez folyamatosan kell fejlődni.
2: Van olyan boncolásod, amire álmodsz, vagy amire emlékszel, vagy így megőrzöd magadnak?
1: Talán a barkaszos, emlékszem, de nem álmodom.
0: Megijedtél már boncolásnak?
1: Nem.
0: Valamitől? Ne, olyan nem fordult el, hogy megmozdul egy
2: Sose
0: ijedtél.
1: Nem, ma már nem, nem. Ma már ott előírás, hogy
2: halottnak kell lenni.
1: Osztályon először is nagyon komoly műszerek is, meg hát az orvosok felkészültsége is annyira magas szintű, hogy egy halál beállt, tehát simán meg tudnak állapítani.
0: Igen, de meglepet, és például valamit fölbontasz, és ott valami olyan van, amire nem számítasz, és hirtelen összerándul a gyomrod.
3: Találtál-e aranyláncot valaki? Vagy pénz?
0: Nem, hanem
1: azt a műtősök találnak nagyon sokat.
0: Például, amikor mi átlag emberek látunk egy, tehát valamit, ami furcsa, szokatlan, valami állatot, amiből valami kilóg, most érted? Hát akkor
1: de én ilyet rengeteget látok. Igen. De én ilyet borzasztó sokat látok. Nem volt még olyan, amitől így visszahőköltem volna.
0: De semmitől furcsa. Nem vagy már rosszul. Nem
1: biztos,
0: lehet
1: hogy
0: rosszul.
1: Nem. Biztos, hogy nem.
4: És gyöngyháznél ukiskés meg volt a házba?
3: Ilyen rejtő?
1: Nem.
2: Akkor az érdekel, hogy mi az, amitől félsz? Vagy mi az, amitől érted, hogyha... Mert mi azért kérdezgetjük ezt innen, mert valószínű a kérdésünkben benne van az önmagunk alkalmatlansága arra, hogy egy ilyen helyzetben ne féljünk, vagy ne értelmezünk félre valamit. Neked nem ez a problémád akkor, nem a halottak. És kérdezed,
1: talán a gyermekeim elvesztése.
2: Igen.
1: Van két szép gyermekem, maximum az ő elvesztésük, amitől félhetek, és vannak is ilyen gondolataim, hogy őket nem, de más nincs.
0: A saját halálodtól nem félsz?
1: Nem. Nem tudom miért, valószínűleg azért, mert akármelyik vallás nézem, most kérdezhetitek, hogy vallásos vagyok, valamilyen szinten igen, nem vagyok bigott katolikus református, viszont...
2: A túlvilágban hiszel, akkor így kérdezem.
1: Igen. Azt hiszem, nem olyan szinten, hogy mennyország és mi van lent?
2: Pokol.
1: Mennyország és
2: pokol.
1: Hogy nem ilyen szinten, én úgy gondolom, hogy van a létünk után is még lét, csak hát ugye minket az izgat, hogy milyen az a lét, és ezt így nem tudjuk. Az ismeretlen felé haladunk. Van itt egy küldetésünk, azt teljesítjük, aztán jön a következő, és ezt nem tudjuk. Valószínűleg ezért félünk a haláltól, mert a testi létünk megszűnik. Én úgy gondolom, hogy a szellemi az viszont nem.
2: De az, hogy te ilyen közel élsz, vagy dolgozol a halottak mellett, igen, ez nem a halál.
1: Halottak.
2: Igen, halottak. Igen, hogy külön választott ezt a kettőt. Az mert mi azt mondtuk, hogy minket az segít az életben, hogy a halálról ilyen szép, jól motorúan gondolkodunk mindannyian, mi nagyon értelmesen gondolkodunk a haláról.
3: és akkor tenköltek is
2: leszünk. De a te esetedben viszont ez tényleg így van, hogy tehát azért neked mindig ott van. Hogy ez szerinted segít abban, hogy jobb életet éljél, vagy hogy az életed a saját képedre formáld? Tehát egy titkárnőt nem kérdezek meg, mert egy titkárnőnek szinte a mindennapi létküzdéshez van köze, amiben fölörlődik.
0: Vagyis ha több halottat látnánk, jobb lenne, könnyebb lenne az életünk?
2: Igen, így is jó.
1: Ez jó kérdés.
3: Ez amit mondtam, hogy a felmérés, hogy amíg együtt volt a családban a születés és a halál, egyszerűbben fel tudták dolgozni az emberek.
2: De most már nem?
1: Jó. Nem, abszolút nem. Sajnos igen, a hospice ápolásnak is az lenne a lényeg, hogy visszategyük a halott kultúrát. Nincs ma Európában halott kultúra.
0: Van, bocsánat, ebbe a pillanatban eszembe jutott, hogyha én nézem a tévét, én több halottat látok, mint te.
2: Igen, elektronikus halott kultúránk van.
0: De valós nem véletlen, hiszen az emberek ezt akarják látni. Akarják látni az ember a halottakat.
2: Ez elfedés.
1: Bocsánat, én meg azt mondom, hogy nem akarják, hanem ezt mutatják nekik, és ezt nézik. Én nem hiszek ebbe, hogy ezt akarják.
4: Azért esik jól nekik, mert hogy akkor össze tudják hasonlítani, hogy na, az meghalt, én meg nem. Nekem milyen jó.
2: Szerintem ez ezért van miért vetíteni. Ez a bolcelenféle dolog.
1: Bolcelen, igen.
2: Hogy vissza... Igen, ez most indul Magyarországon, nem?
1: Vagy... Hát nem, mert már évek óta dolgoznak rajta, csak most kap médiát. Én úgy gondolom, hogy ténylegesen a haldoklónak a családja körébe kell lennie, de ugye ma rohanunk, mindenki rohan, dolgozik, pénzt keres, telket akar, ezt akar, azt akar, három munkája, stb. És nincs arra időm, hogy a nagymamámnak enni adjak. Enni adjak, nem eltemessem.
4: Hogy nálad halljon meg,
1: és beteszem a kórházba, az öregek otthonába, stb. És akkor majd ott meghal, és akkor megyek, és akkor viszem neki a ruhát, meg intézem a temetést, és akkor ebben le van tudva, és utána élem az életemet tovább. Nagyon kevés ma már, inkább mikor a szülő veszti el a gyerekét, akkor van ez ilyen baromi... De nem is hiszem, hogy ennek tragédiának
2: minket
1: kéne lenni. Minket
2: idegesít a halál? Akkor ebből az derül ki, hogy...
1: Ez egy teher.
2: Teher.
1: Én úgy gondolom, hogy teher az emberek számára a halál. Pedig ugyanúgy hozzátartozik az élethez, mint a születés. De ezt nem lehet. A születés is van, és a halál is van, és kettő között élünk most. De megszülettünk, és meg is fogunk halni. Ezzel a tudattal mindenkinek tisztában kéne lenni, de nem csak úgy, hogy oké, rendben, hanem tényleg így kéne élnünk, hogy nem biztos, hogy holnap reggel fölkelek, vagy nem biztos, hogy hazaérek ma.
2: Igen. a Bulgakov is ezt írja, meg ezt mondja a Bergman, és én is ezt mondom, hogy ez furcsa, de ezt nem hiszük el. Hiába mondasz rendkívüli igazságot, azért belül mindannyian úgy gondoljuk, hogy...
4: Majd te meghalsz,
2: én megéletok. Nem én rám érvényes, ez az, hogy a halál közelébe élünk, hanem tényleg, hogy mint hogyha messze lenne.
3: A buddhizmus nagy részben, amit mondasz.
4: De hogyha folyamatnak fogjuk fel az életet, meg ami után van, akkor nem, miért olyan fontos, hogy egyáltalán van ez a kis bukkanó?
1: Nekem nem fontos.
2: Bukkanó, az, hogy a bukkanó.
5: Szavaztok, Váradi!
1: Szia!
5: 45 másodpercen nyomtam, de a rádiót, nem tudom, még ez volt a téma, de ez nagyon jó, érdekes volt. Erre ajánlom, a All the Jazz című filmben van egy olyan vonulat, több.
1: Igen.
5: Van összefogva, ahol egy ilyen népszerű New Yorki underground humorista műsorát vágja a főszereplő. Uh-huh. És így mindig visszatér, ahogy így szakaszosan vágja, és ott ezt dolgozza ki a humorista, és közben ugye vágja a haldokló rendező. És ezt hát már nem tudom annyira jól fölidézni, mert úgy lenne patent a betelefonálás, hogy így végigveszi ezt az öt fázist, az elutasítás, hogy nem, hát én nem, ott van anyám, sokkal idősebb, itt őt, mint bárki, csak én nem. Akkor az alkudozás, aztán a vélelem, nem tudom, és a legvége a megnyugvás.
1: Igen, ez és a Bob Fosse-féle.
5: Ez nem tudom, tehát azóta itt sokat gondolkodtam ezen, de az, hogy eddig a legjobb megközelítés vagy tematizálás, amit láttam, vagy hallottam, egy nagyon jól szétszette meg.
4: Köszönjük.
0: Tehát Antal Győző boncmester, a mesterünk, a vendégünk ma, 215-3773 a telefonszám, és a halállal foglalkozik.
4: És hogy legyen időnk megemészteni hallottakat, hallgassunk meg egy rövid zenét.

0: Mi az, amit jól, nagyon jól tudsz csinálni? Tehát ami a tiéd a szakmádon belül. Minden szakmában valaki azért specializálódik.
1: Melyik képességedre vagy büszke?
2: Én úgy gondolom, hogy az viszont nem a boncoláshoz tartozik. Én azt hiszem, a hozzátartozókkal való kommunikáció az, ami az erősségem.
0: Vagyis hogy történik akkor ez azért, mert akkor annyit jelent, hogy kimész a bonzteremből?
2: Kimegyek, van egy iroda, ahol fogadom az elhunytak hozzátartozóit, megfelelően tájékoztatom a későbbi teendőiről, mert vannak anyakönyvezés, temetési ügyintézés, illetve hogy megtudom tőle, hogy temetés, hamvasztás és a megfelelő ruházatot elkérem, tájékoztatom, hogy mi jó, hogyha van. Én azt szoktam mondani, szeretem, vagyis én azt vallom, hogy a hamvasztása se egy lepedőt hozzanak. Szóval nem szabad, én úgy gondolom, nem jó, hogyha mesztelenül hamvasztunk egy halottat. Én jobb szeretem, ha felöltöztetjük, mert ez egy olyan fasiszta jellegű, ugye, ahogy viszik a sok halottak. Igen, legalábbis én azt gondolom. Bár le van takarva, de akkor is maga a halott mesztelenül van. Én jobb szeretem, hogyha ezt felöltöztetjük, megadjuk a tiszteletet. És én nem, például én annak vagyok a híve, hogy nem vágjuk a ruházatot. Van egy ilyen kis szakmai, hogy van, aki vágja a ruhát, azért, mert vagy lusta, Vagy úgy gondolja, vannak neki saját szakmai indokai, hogy mondjuk a koporsóba könnyebben le lehet húzni, mert ugye cipelik a halottat, és az mozog. És elmozdul a ruházat, és hogyha hátul meg van vágva, akkor könnyebb eligazítani, sokkal könnyebb eligazítani. Ezzel én egyetértek, de én úgy gondolom, hogy minden halott mellett már a temetésre való előkészítésnél két emberke van, fogják meg ketten is igazítsák meg. Én nem vagyok már ott, én fölöltöztetem bent a kórházba a patológián, úgy helyezzük be a koporsójába, hogy rendben nyakkendő minden, vagy a nyaksáv, vagy a fejkendő úgy áll rajta, ahogy én rátettem. Ha közben a szállítás közben elmozdul, akkor igenis a temetkezés két ember.
3: És festetsz az arcot?
2: Igen, kozmetikázok is, protézisbe helyezés, hajfestés, körömvágás, mindent csinálom.
0: Ez óriási meló lehet, nem?
2: Hát igen, a boncmesternek nem, nagyon, nagyon szerte ágazó feladatköre van.
3: És el is kell tusolni néhány vágást, gondolom, hogy jól nézzen ki.
2: Nekem az egyik büszkeségem, egy Németországban autóbalesetet szenvedett 200 kilós ember, akinek 70 valahány vágás volt az arcán, és mikor elvitték, akkor egy se volt.
0: Na, hát akkor ezt kérdeztem.
2: Szóval ezt elvileg minden olyan boncmester. Jó, de most... A korlott normális boncmester, annak ezt meg kell tudni csinálni.
4: Hogy álltok a színével a halottnak? Ugyanis ugye nyilvánvalóan a hozzátartozók szeretnék látni, hogy jól néz ki.
2: Életszerűbb legyen.
4: Ehhez képest a dolog lényegéből adódóan azért mégsem kéne, hogy teljesen életszerű legyen. Tehát, hogy
2: a kozmetikai szerek csodákra képesek.
4: Az világos, nem kell. Tehát az egy elvárás, hogy a halott úgy nézzen ki, mintha élne.
2: Van olyan kollega, akinél igen, nálam igen. Én úgy gondolom, hogyha már csukva van a szája, a szeme, és nekem az a megelégedés, mikor ténylegesen visszajön a hozzátartozó, és azt mondja, hogy uram, úgy csinálta meg, mintha aludt volna. El se hiszem, hogy meghalt. Ez számomra a megfizetés, a paraszolvencia, hogy azt mondja a hozzátartozó, hogy úgy látom apukámat, mintha aludt volna.
0: Egy kicsit szobrászat?
2: Egy kicsit, igen. Kicsit.
3: A szünetben beszélgettünk, hogy milyen tulajdonságok fontosak, és azt mondtad, hogy nagyon fontos a szaglás egy boncmesternek.
2: Igen.
3: Mit tud kiszagolni egy boncmester?
2: Mérgezéseket. Különböző mérgezések, különböző elváltozásokat okoznak, illetve különböző ugye a vegyületek keveredése különböző szagokat fog árasztani. De egyszerű eset, autóbaleset, fölkerül a sértett, akit elütöttek az asztalra, nem tudunk még semmit. Nem volt toxikológiai vizsgálat, ami megmondja, hogy alkoholos befolyásoltság. És ahogy fölnyitom, egyből megmondjuk, hogy alkoholos befolyásoltság alatt esett az autó elé. És ez már azért sokat segít. Természetesen meg kell várni a toxikológiai eredményt, mert az, hogy én azt mondom, hogy alkoholt érzek a gyomoron, meg a többi szerveken, az nem azt jelenti 100%-ra, hogy alkohol, de igenis ez egy...
3: Tehát pont ellenkezőleg nem orrod befogva boncoltok, hogy hú, de büdös, hanem...
2: És nem használunk krémet se, hanem igen, beleszagolunk. Uh-huh. A daganatoknak is más szaguk van, a sima... De igen, hogyha ott van egy halott, nem biztos, hogy a boncolást követően többet tudunk, mint a boncolás előtt. Ez egy kicsit persze szélsőséges megjegyzés, de azért az elhunytnak a külleméről, a bőrről lévő nyomokról, illetve a szagról, arról nagyon sok mindent el. Az már egy fél boncolás.
4: Nem tudom, hogy eddig szó esett a rólad, mert ugye engem a máv rakott holtvágányra itt az elmúlt két órában, de egy kérdés számomra... De lázadozok, kérlek szépen, örülök, hogy élek közben. Abban ráadásul olyan helyen állítottak meg minket, ahol még egy árnyék sem volt.
3: Holtvágány, tehát passzol.
4: Na értitek, végre, hogy valakiben. De az egyik kérdés, hogy mikor kötelező a boncolás?
2: Boncolás jogilag ma Magyarországon minden esetben kötelező.
4: Ha én természetes halállal otthon meghalok, vagy mit tudom
0: akkor
4: én...
0: is.
2: De ezt honnan tudod, hogy természetes?
4: Én magam biztosan jól tudom, ha én halok meg egyébként.
3: Akarnék egy olyan végrendeletet, hogy én nem akarom, hogy egy fillért se költsenek azután, hogy meghalok, tehát engem dobjanak ki a szemétbe, aztán kész. Én magam azt mondom, mindegy, ha meghalok, ne fizessenek semmiért, se boncolás, se temetés, semmi.
5: Lehet kukába dobni hula?
2: Nem. Jogodban áll a boncolás mellőzését kérni neked még életedben, ezt hordhatod a személyigazolványod mellett, de ha elüt az autó, akkor ez semmis. Szóval a törvényszéki boncolás alól nincs kivétel, még egyházi kivétel sincs. Szóval volt ugye az arab emberkének a kislányára ráesett a sírkő. Morbiddel sajnos a sírkő esetre, és náluk nem lehet boncolni. Igen, de Magyarországon történt, magyar törvény

0: Közben, műtét közben mindenképpen boncolás.
1: Nem személyes jogi kérdés, szerintem nekem ebben nincs problémám, hogy ebben nem a kuncsav dönt.
2: Én nem tudom, én el tudom képzelni, hogy életemnek majd egy bizonyos fázisában arra jutok, hogy én nem szeretném, vagy elkezdek viszonyogni attól, hogy halálom után
1: elrohadt szédesvélem, csak úgy mondom neked.
2: Lehet, hogy elrohadok, de mégis valamiért az elégetéstől is viszonyogok, most mit csinálják.
3: Nekem tudjátok, mi a furcsa, hogy nagyon sok orvos zsidó, de a zsidóknál tilos a boncolás, akkor itt hogy van ez?
1: Ortodox
4: szevasztok! Hello, Gábor, sziasztok! Azért szólok csak közben, hogy hagyjátok, legyetek kedvesek elmondani a Holmosznak urat, akkor hogy mi az a hipotézis, vagy az az eset, amikor végül is lehetséges az, hogy valakit nem boncolnak föl, mert ezt nem sikerült befejezni, mert közbe vágtatok. Tehát ez akkor van ilyen végül is?
0: Van. Van az az eset, amikor főleg kórházban hal meg az illető, teljesen ismert a halál ok. Szóval a kezelőorvos számára, a család számára nincs kérdőjel, és az orvos azt mondja, hogy igen, ő infarktusban halt meg, aláírom, nem kérem a boncolást, mert nem gondolom azt, hogy mellette egy tüdőrák is segített az infarktus kialakulásához. Most egy nagyon nagy hülyeséget mondtam egyébként. És ha aláírja, és a hozzátartozó kérte, szóval te nem kérted életedbe, de a hozzátartozót szeretné, hogy ne boncoljanak, és az orvos ezek alapján beleegyezik, akkor a mellőzés megtörténik. A legtöbb esetben inkább az otthoni halottak, szóval a 80 éves nénit, akit magas vérnyomással kezelt a házi orvos, nagyon sok esetben azokat nem boncoltatja föl a házi orvos, mert azt mondja, hogy én már 20-30-40 éve kezelem magas vérnyomással, és egy általános érelmeszesedés következtében történő agyinfarktusba halt meg a néni. Kész ennyi, és ezt el is lehet hamvasztani tulajdonképp, mert a házi orvos fölvállalja a felelősséget, hogy igen, ezt nem a férje injekciózta be.
2: Viszont akkor ebből az következik, hogy de minden esetben hogy akkor ezek szerint a korbonsznok, a patológus az nem egy ritka holló, tehát hogy elég sokan vagytok, nem?
0: Nagyon kevesen.
2: Hát Magyarországon azért most én nem tudok egy statisztikát, de hát ha mindenkit fel kell, hogy boncoljanak, akkor azért...
1: De nem kell, most
2: de 170, jó, de 170, hát az egy ilyen ritka eset.
0: 170
3: van még egy eset, hogy körül. Úgy hasz meg, hogy mondjuk egy robbanásban atomja is sem marad.
2: Igen, az is. Köszönjük szépen.
1: Hányan vagytok? 100?
0: Szíros.
3: Tényleg van úgy, hogy visszaboncolni, tehát a darabokba hozzák a...
0: Igen. Pillanat. Akkor 170 kórház van Magyarországon, közel 200 boncmester és közel 300 patológus és nagyjából ugyanennyi orvos szakértő. Ez egy nagyon kevés, szerintem a 10 millióhoz képest.
2: Igen, ez nem sok. Többet gondoltam.
0: Majdnem tudom a 200 boncmester nevét.
1: Szóval nem nagy társaság.
0: Szóval nem nagy társaság. Szóval. Mi volt a következő? Reboncolás.
3: Vagyis, hogy hát olyan darabokba hozzák be a klienst, hogy nektek kell összerakni.
0: Van, természetesen. Hát csak egy metróbal esetre gondolom.
3: Na most még egy kérdésem van, és aztán én már olyan.
1: Aztán már 6 órakor az, hogy aztán én már abba
3: hagyja. Igen, hogy bukantál-e valami olyasmire, betegségre, vagy valami szervre, amit soha előtte senki, és senki nem is tudta, hogy került oda, vagy hogy hogyan lehet.
1: A csodára vár.
2: Valami
1: csodát
3: kérdezik. Valami betegség, elváltozás, ami érthetetlen.
1: Ami megfogható csoda.
0: A megfogható csoda az, mikor a 80... Nem, ez nem én speciál, nagyon sok kollégám találkozhat ilyennel. Ugye azt mondjuk, hogy ne együnk zsírosan, stb. Ne ígyunk alkoholt, stb. 80 éves bácsi egy hete bement a kórházba, hogy neki fáj a hasa. Különböző vizsgálatok alatt kiderítették, hogy gyomortumora van. Igen, ám, de nem tudta megvárni a bácsi a műtétet, eltávozott az élők sorából, lekerült a patológiára, ugye. Mivel nem tudták, hogy mi baja van, ez a házi orvos nem látta maximum a kocsmába, ezért hát a boncolást kellett kérni, mert nem tudjuk, hogy miben halt meg. És megnyitottam a bácsit, és az egész belső szerve egy egész daganat volt. Szóval egyszerűen az a bácsi körülbelül 30 éve daganattal élt, és nem volt tudatában vele, nem foglalkozott vele, élt, virult, és kész.
1: Igazam.
3: Utolsó telefonáló.
1: Antal Győző a vendégünk.
0: Hello, szia!
5: Sziasztok, engem Kordás Norbinak hívnak, én vagyok amúgy a művészében a

0: Gerpizomás Norbi. Szia, annyit szeretnék hozzászólni ez a boncolás dologhoz, hogy ne adja a jó Isten, hogy előbb a metró szerelvényről beszéltetek, hogy aláesik netántán valaki, és létezik az, hogy a kerekek szétvágják, ne adja a jó Isten a testét a szegény embernek. Akkor az hogy lehet újra összerakni, hogy egyben
1: legyen? Erről beszéltem, hogy egy ponton túl nem lehet összerakni. És akkor nem boncolnak.
2: Megmond neked.
0: Egy ponton túl nem lehet összerakni.
2: De most megkérdezzük Antal urat is.
3: Szia! Ez így nem igaz. A sín az ugye, mint a kés elvágja a csontot. A lágy részeket valószínű annyira fogja roncsolni, hogy ugye a lágy részeket nem lehet összerakni. De a csontokat igen. Szóval mondjuk, hogyha egy ismeretlen embert üt el a metrónál, egy Isten öngyilkossági szándékkal, és nem volt nála semmiféle személyazonossági, a csontok méretéből be lehet azonosítani, illetve rengeteg olyan bőrdarab marad, ahol lehet tetoválás, különböző műtéti heg, amiből később be lehet azonosítani, de a csontok nagyon árulkodnak, a fog, stb. Az azonosítás miatt. De igenis, a metró baleset után kell boncolni, kötelező.
4: Az maradt, hogy elbúcsúzzunk, akkor szerint jó.
2: Én csak annyit, hogy könnyű, vidám adás volt.
4: Felpromotálnám a következő műsort. Én nem tudtam, hogy ilyen vidám téma lesz a
2: sokat nevetünk.
4: Toldos Rádió műsorban, viszont Badodadáról lesz szó, tehát sajátos módon rossz téma után, rossz téma következik.
2: Igen, de még azt is elfelejtettem elmondani, hogy Badadada emlékkiállítása itt a Multikultiplexben lesz kedden este 7 órakor fog nyílni, posztomus kiállítás.
5: Igen. Tibi velünk vagy.
6: Sziasztok.
2: Igen.
6: Sziasztok. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm too tired of these things. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams?

podcast.

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Nagyon nincs bekapcsolva a chat fal, várjál. Hogy kapcsolom ezt be? Csak megmozdítom az egeret.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-3773, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on, és a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül, hogy...
1: És úristen, de régen voltam. 98, na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni?
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Yeah. Igen, rock'n'roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock'n'roll-rök.
1: És
3: honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Honnan jött el is miért?
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogyan azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, amit picit hogy lágyítja a dolgokat, de R megint csak ilyen, de I, G az ilyen...
1: De mi lenne inkább? Miksa vagy?
4: Nem tudom, John.
3: John Lazin.
4: Csak mivel, hogy ezzel a név... Nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak a Mira nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
4: Persze. Persze. De nem, nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
3: Mert hogy ott születtél.
4: Mert hogy ott születtem, és onnan jövök. Igen.
3: És hol?
4: Novik Nezsevácon születtem, ami a magyar neve az Török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. És ez vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes Lomba, mint tudom én, Piris Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így valahogyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval amilyen magas vagyok, az így behatároljon a... távolnézetemet is.
3: Szüleid?
4: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, dolgozott, mint pénztáros, és akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia, és azt hiszem abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor jön ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
3: És a szerb a anyanyelved, ugye?
4: Hát ez furcsa, ez nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogyha honnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogyan a szerb identitása az volt a, mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novik Nezsrac, illetve Török Andzsa, az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolába, az általános iskolába, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen ez vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hey, nekem a nagymamám és a nagyapám az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom én, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
1: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
4: Nem.
1: De miért?
4: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor ő azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, a fogorvos volt a nagyapám, és össze-vissza élt, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jött a második a kábor, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a nehet, nem tudom, bombázás, anyám, kénye, menjünk valahol a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
3: És apád nem beszélt magyarul.
4: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment is, én magyarul.
3: És az általános, meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul is.
4: Általános iskolában.
3: Egyetem?
4: Egyetem az Belgrád.
3: Mi? Milyen egyetem?
4: A képzőművészeti.
3: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer magyar lesz, mint a Walt Disney.
4: Ja, nem, mint a Walt Disney, nem rajzoltam, egyszerűen mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így van probléma, van, hogy nagyon boldog vagyok, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családi ízet,
1: ami szép. Hogy rendes ember legyen belőlem.
4: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, izé, akármicsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az ahogy nem ment nekem, még nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is Kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen, hogy hívják ezeket az emberek, hogy utakat, meg hidakat, mit tudom én.
3: Tervez?
4: Igen.
3: Építész?
4: Mérnök mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt, egyszerűen a statikát, matekot, zero, nem tudom, és akkor így ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom, nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
3: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
4: Nem, második körre én mentem be.
3: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek, rock'n'roll,
4: csajok. Következtek a csajok, igazán, és a rock'n'roll, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is csak szóval falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt, az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak, és akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg is katasztrófa volt, meg összevesztem ott emberekkel, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
3: De és ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
4: Ja, igen.
3: És klubokba zúztál este?
4: Ja. Meg csajok, ja. Hát ilyen, mit tudom, én nem tudom, ez a total klasszikus dolog.
3: Sport?
4: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, atletika, 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, az bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe, a labdavezetésbe, viszont imádtam, de ja, sport, futás.
1: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából, könyvek, zenek, koncertek, hogy mesélj már erről egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
4: Charles Bukowski.
1: Na, mikor olvastad az első Bukowskit például?
4: Mert hát az... nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, na, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj, de te komolyan szó, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, de illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, meg bújta a könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehov, meg Tolstoj, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom én, Maupassant, meg szóval nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a Szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogyha előbb fedeztem fel, vagy Joe Fantet. De mindegy, szóval, ja.
1: Sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
4: Ja, szép, jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de ja, persze, hát az így jó, nem?
1: Hát iszonyúan hallatszik a műsorkészítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút, abszolút.
4: Habár a feleségem, a mostani feleségem az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg vissza ilyen.
3: Tök jól beszélsz magad.
4: Meg a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, mit tudom.
3: És ha most olvas egy könyvet, akkor az szerbül.
4: Ja.
3: Angolul is olvasom,
4: de az keves, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom, bosnyákul.
3: És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
4: Amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
3: Ilyen kis elektromos tableten olvasom.
4: Nem is tablet, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
3: Elektromos könyv.
4: E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy úgy mégis csak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, vagy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg ez tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
3: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis könyvek.
4: Hát némelyikben.
3: Én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
4: Igen. Még sokan nem, igen, mert nagyon, egy időben azt az apámtól, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt egy ilyen műanyag itt a...
1: Merevítő.
4: Mert alkohol, hogy hívják ezt?
1: Gallér.
4: És akkor az apám emlékszem, hogy mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor az ötöt álltak. és akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amiatt egyedül élek, és nem élek otthon, azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így jönnek, mennek a könyvek. És akkor volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja ki, karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem néha írunk, meg ilyenek.
3: És akkor egyetem után?
4: Egyetem után...
1: Várjál, haladunk.
4: Jaj, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert én, van egy ilyen a családon belül egy híres ilyen egy fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre, Tisza mellett. Ja, biciklivel, és akkor én kaptam valami csarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matatok, és ezek tényleg szóval ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overállom van, ilyen mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem, de szépek a képek, és... és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy, meg az anyám is, hogy hát milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
1: Tehát olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
4: Játszottam, nem tudom, hát jó gyerek, szófogadó.
1: Szófogadó, jó gyerek.
4: Ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
1: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy éltek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
4: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a feelingben, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszony nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Az így kemény volt.
1: Gyerekként vagy szülőként?
4: Gyerekként.
1: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
4: De kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
1: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
4: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
1: Hát lehet, hogy ők se láttak ki ebbannál, mint amit...
4: A francot, én állandóan beszéltek arra, szóval emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, ne.
1: De,
4: nem igaz.
1: De gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy
4: nem, akkor Nem, viszont azt nem vártam, hogy ellenemen fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted. Csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívül áll az, hogy hagyjunk majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor majd rájössz.
1: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
4: Rajzoltam. De ez a gimnázium. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr. És akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal, és ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg. Szóval egy csempe se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az, ami Borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen kis dolog az egész mögött, De nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy, hogy az, az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
1: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgattam most. Keresse meg az igort, és hajtsa be rajta.
3: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, igen, merre, mit,
4: igen, miért. Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valamilyen gyerekkönyvet csinálni, saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
3: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla, a...
4: Nem.
3: Nem. A Tolnai Otto, nem tudom.
4: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnők voltak. Aha.
1: És Ladik Kati, tehát, hogy
4: az
1: egész művészkört,
4: A nagynéném az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És azt csináltam, meg illusztrációkat csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar, ez egy gyereklap, a Mézes Karacs, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, szóval ez háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon, tényleg.
3: Tehát, hogy ilyen vidám...
4: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyú sok, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de azzal az tényleg ilyen patakokba folyt az alkohol.
3: Balázs Attila?
4: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem, lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
3: Nem is dolgozott ott
4: tényleg. Ja, lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta ismerem. Ja.
3: Zene.
4: Zene. Na. No.

0: Yes.
1: Star the blues. Sensdag. The blues. Monday. No, Monday the Mondays.
2: Stormy. Stormy
0: the Monday. Monday blues. Mm. Nem elvinnem, nem mindegy. Enter.
2: Nem. És akkor, ugye, hogy akkor mi legyen? Nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
1: Nem csak tévé, nagy TV. Élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jól így emlékszem, nem, volt egy pár alkalom, még nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így, emlékszem egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajt, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fogok végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem és így ölni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, izen nyaralni, meg ahol vannak én ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para, és akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az 3 vagy nem emlékszem 5 évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, szóval ezt nem akarom.
2: Ezt nem kérem.
1: Ezt nem kérem, és akkor össze pakoltam a rajzaimat, egy pár zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez így, ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
0: Egyből röndel?
1: Egy táskával, és sok munkához, sok rajzomal.
0: Mi volt benne a táskában?
1: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
2: És itt voltak ismerőseid?
1: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, nem, az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És meg most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem egy először egy szobát, ott a Nagyszombat utcában a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, ja, utána kérdez meg, hogy mi érdekel.
0: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
1: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos a Zánita, lehet fogni rádió, és én mindig is rádió buzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudást megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos, nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mit tudom, mert így kurvára szeretném ez a műsort csinálni, meg így, szóval ezt szeretem ezt az egész, és akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor üzött Csejdi, persze, gyere, na, és
0: mondjunk
1: akkor így.
0: Mondjunk egy évet hozzá, 1900.
1: Nem tudom, 4 mondjuk.
2: 94. Akkor te elég régóta rádiózol.
1: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, a Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozből ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, ha?
2: És milyen kikkel csináltam műsort az elején?
1: Az elején... az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a felesége, az egy gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam. Utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
0: Ez már Burek Forever?
1: Ez Burek Forever, igen.
2: Szerb nyelven.
1: Szerb nyelven.
0: Hát, ami van most is, ugyanúgy.
1: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is éterbe. Ja. Na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországba él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogyha Nehdán hallgat ezt az egészséget, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen szóval
2: respekt, nem? Sokkal jobb.
1: Meg ilyen egy kicsi respekt, szóval most mi? Abszolút, mindig sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve a rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle.
2: Ez szomorú. Nem túl nehéz megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
1: Ja, ez totál véletlenül volt. Nem, na, sok

0: hogyha megmozdítom őket, de szóval nem tudom, nem volt olyan komoly. És akkor Béci ezt mondta, Varga Csaba, menjél oda, és ilyen biztosan tök jó pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én szóval nagyképűen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajzol, mit gondolkozz, mert és mindig is szerettem magamat, és úgy, hogy az, akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket rajzol, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkájamat, és nem a szó, szóval, hogy Csabával szed, de nem, te csak új, ülj ide, és te csak rajzol, és megláttunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap, mielőtt elmentem erről a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erről a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamba, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc, azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdeztetek, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jó rajta, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hagytam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam pótapukát. És a Csaba így átkarolt engem, meg befogadott, és pont akkor a Csaba csinálta a Bestiák című filmet, ami ugye alapszik a Zámba, meg az Öcsi, meg a Laca, meg a Vahon rajzokon alapján, és akkor mondta, hú, van nekem itt egy film, ilyen keresek valaki, keresek én egy embert, aki rajzol, ami nem tudom micsoda. És nem, de én nem tudok adni, mert majd megtanulsz, mit tudom én. És akkor kezdtem ezt a filmet csinálni, és a Csaba egyrészt tanított, másrészt tök jó fej volt, mert engedte, nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebbe van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így a grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és az egy évig csináltuk azt hiszem, ezt, hogy másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázisoltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és egy ázsit arra jöttünk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az Egon beszél. Inkább az érdekes, hogy hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy a bizottság igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kapcsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a Öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni. Utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. Az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
1: és van kapcsolatod azóta is velük?
0: Hát mivel akkor Szentendrén élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba, az Andrásom nagyon régen találkoztam, voltunk Pécsen, azt hiszem valami animáció.

0: Fesztiválon is ő volt a, nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, jaj. Ez régen volt, ez 3-4 éve. A Lacával viszont, vele is ritkán találkozok, de vele találkoztam most nemrég, amikor a Buhorogok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szerepe, és én, jaj, nekem is, mit tudom.
1: És akkor tulajdonképpen
0: nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcom, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, de ember, mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
2: Egy báv volt.
0: Ja. És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Jó, de szóval Igort, vagy a Kornél, tényleg szeretem, és az egyik ilyen legjobb barátom, úgyhogy, ja.
1: Mert itt az Igor és Iván Buharovok.
0: Igen. Szoktunk igorozni egymást. Ja.
1: mint névrokon.
0: Ja, de a Nándi, hogy Nándi maradt, szóval.
2: Nándi.
1: Igen. És a Kornél meg Igor.
0: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen ilyen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
0: Sikeres.
1: Sikeres, még ilyen díjakat is.
0: Hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott, mert a Csaba név volt ilyen animációs világ, és szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És, ja, díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni valós stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam a saját filmjeimet, ahol próbáltam kibontakozni. Egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kijönteni.
1: Mint egy terápia.
0: Igen.
1: Ezeket meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
0: Ja, van a szájt, szájtomon.
1: Van szájtomon. És ezek ott vannak.
0: És ezek ott vannak.
2: Mondd el azért a címét a szájtnak.
0: Ilazin.com.
1: Ilazin.com.
0: Igen.
1: Most kiszúrjuk a Pergőnek a Facebook
2: oldalára. A Koller, Clemens, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy az hogy lett ez a kis tehén?
0: Na.
2: Vagy a kis tehén Varga
0: Stúdió. Varga Stúdió tart. És ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga Stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a Csaba. És az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió életében, és ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen
2: és meg tartom, nem arra adja pontosan,
0: de arra adja pontosan, de akkoriban arra adott pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott a Varga Stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor Lacival, és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el, és akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit ő a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor így váltottunk, kimentünk a Varga Stúdióba, alapítottunk saját dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
1: És akkor tulajdonképpen te rajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
0: Nem, lett egy film.
1: Film.
0: Ez a 2 perces film. Ja, és ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam. Ja.
1: Én vagyok a kis tehén.
0: Ja, ülök a fa tetején, nem ittam én.
1: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on fölelni?
3: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehén.
2: Hát,
0: van angol nyelv is valahol a neten.
1: I am the little cow.
0: Ja. És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci Zetűzsű, vagy nem tudom, valamit mond, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
1: És akkor saját stúdiót csináltad?
0: Aha.
1: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
0: Ja, képzeld el. Ja. Nem, ezt már csináltunk írni, ezért csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagyunk, és nagyon fáraszt ez egész dolog. De tényleg. Annak kell figyelni, mert szóval nem tudom. Jó,
1: könyvelés.
0: Nem. Könyvelés, de ott lett ilyen könyvelő minden, de hogy így munkákat megbeszélni, érted, beárazni, harcolni ott különböző producerek, mert reklámból éltek, és harcolni különböző producerekkel, jól pofizni, és akkor rájöttünk arra, hogy nem, mi kreatívok vagyunk, és akkor jön zen. Password. Nem tudom, mi a password, de talán ez jó.
1: De most mi történik?
2: A zene. Azt hittem, hogy érted, hogy mutattam, hogy a kis tehén.
1: A kis tehén.
0: Oké, kedves hallgatók, akkor most itt zenét fogunk hallgatni.
1: Kicsit lassan reagálva.

0: Sziasztok, ez még mindig a Pergő képek adástelefon 2-15-37-73, ha valaki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burek Forever című műsort és a Buta Szerdát csinálja. A Buta Szerdát két hetente, hétfőn,
1: ilyen 12 óra 60-tól egészen 13 óra 90, nem, 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű az igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem van itt egy jó adag önszeretet. És ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy egyetek sok bundás kenyeret, és nem tudom mi, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a vécipapírgurigán, meg a bicikli, meg a
2: meg a buszvezető körme.
1: Picit bizkos körme. Hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a One Man Show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes. Szóval egy utat kitaláltam, az, hogy én intelligensen próbálok közelni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami vannak, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, nincs ez az érzés, ez papír, meg ceruza, vagy toll. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet. Tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt nagyon szeretném, napló, kösz.
2: Egy ilyen
1: kollázs,
2: frottázs, nem tudom, zenével beled, és ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióba, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Sponsor vagy mi
1: a szó. Nem, nagyon jó, nagyon ez sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg én hála, szóval, hogy befogadtattok ebből a közösségből. Szóval, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címe, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a feleséget, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van így fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska izé, a fáradtsága, kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lóg ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotósan. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybe, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval, ja, hogy de... az, hogy magaddal, az nem, önmagában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hiteles. Nem is erre gondolom, inkább hogy a fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingbe, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel, hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat beszélgetésekben se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogy kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóbb, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket csinálítod össze otthon az adás előtt?
1: Kb.
0: És most az előbb, amikor a Kolosszeumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek tituláltam.
1: Színfónak neveztem, de a yes mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosszeum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenéket.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is írni, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby szóló, mert nem tudom, és ugyanez a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviába ment, nem tudom, Miso Kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva szerencsém volt, mert a mamám a testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és én iszonyú sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepotoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy azt próbált, vagy az közel áll hozzám, de a Colosseum meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floydot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon, mint a kemény csávok.
1: Hát nem tudom, az a, hát, nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia, meg valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereket, akkor az volt a Paul McCartney-nak volt az az együttes Wings, ugye? Uh-huh. És van az a szám, ami a skót, ilyen, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings at the Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen így borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána a Beatles, oké, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezés a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen amilyen hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez most azt láttam ki, hogy próbáljuk experimentált zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közben
1: működtél? Igen, a Rozival, meg a Csejdivel. Ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. Na mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzünk meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így szóval itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez itt érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. Na mindez, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát research-elsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszlávia, ami marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszlávia? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háború alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen problémák, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: Ja. És akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki ilyen, és kérdeztem, örülsz? Mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-8-ig ment a híradó. És akkor, hogy ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én ehhez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
2: A B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként Commerce Rádió, iszonyú Commerce TV, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert így jobb lesz nekünk. Akár kicsodák is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben, vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira, te hány éves vagy?
1: Én 51 és fél, azt hiszem.
0: Aha, ez így szuper. Pontos válasz volt.
1: Ja.
0: És hogy mink kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Ja, hogy azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval ezrészt mindig azzal valahogyan biztottam magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, mert nem tudom micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így van, hát szűkül az ember óhatatlanul, keményednek a gondolatai, és elisztelik nekem fizikai bajom még nincs, de gondolom az is várható soká, várható, hogy jön előbb vagy utóbb, meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen, meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy ja, szűkül az ember valahogy, az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni, szóval ja, más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod, tehát...
1: Jó, de én szeretném, hogy az a korszak, ha nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az öröké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, jó.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. Mm. De ugye az ma ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat, tök jó a műsorod.
1: Igen, az a válasz abszolút, vagy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsulni azon, hogy ezt nem csinálom, meg majd megcsinálom.
2: Rajzolás, ahonnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzőművészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szeretem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ja, ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, mit tudom én. De az is ilyen, tényleg ilyen jó a sztori, és érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen a Április Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: Első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Becce neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag, amikor megúszott, amikor életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez egy ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel ebben a filmben, a motivumok, amik asszociálnak az idővel, funny. Ja, szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Hogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják egy magyarul?
2: Jó, tudom.
1: Ja, mert van szerbőszak, lovak, mert mit tudom. Ja.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy. Nem
0: ezek csinálunk. Régiek?
1: Nem, ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kollárral csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember közé érdeklődés, mit tudom én. Ja, azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod, már ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a Katonába, hanem a Kamrába. Ja, a Vili csinált egy...
2: Vajdai Vilmos.
1: Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcolt, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebben lett konfliktus, és akkor megfojtotta a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházból ott így próbáltam ezt, meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte, érted, előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülni, és ott ilyen, hogyha ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt, tényleg gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Vili volt az apuka, a többi színész az volt óvitárs, például idősebbik óvitársak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Egy jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb.
0: Azt tudtánk igen. És találkozunk legközelebb, két hét múlva is lejártam.
2: Még egyszer mondjuk, hogy az Igornak műsora a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig. És a szerbül, meg...
2: Nem ötösségi műsor, igen. De egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémák voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem. És
2: akkor... Ilyen alfán.
1: Ja.
2: A Burek Forever kedden 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sátom, ott rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen.
2: Köszönöm.
0: És következik a Kovács Ádám a postája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok. Sziasztok.

0: sebbe lobbò ciò che becherengve.
1: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban, Kovács Adam hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhez kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írtál egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy a néhány ilyen kulcspont, ami a magyar jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közérben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében, ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelni. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért tudunk itt?
2: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól az a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.
3: Mert mi lesz ezután?
4: Kertakaró.
5: Jó.
4: Jó.
6: Jó.
4: Jó. Kertakaró.
7: Sanyi, Atesz és Varek.
4: Kertakaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
8: Kettős vállalkozás.
4: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
9: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
4: Régi könyvek életre kelnek.
3: Nem értem.
4: Hallgass.
10: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
7: Tilos Rádió?
4: Jó.
7: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass!
4: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

0: Süteményeket nagyon sokat szokok én csinálni, olyan, hogy zsíros tészta van, és akkor én aztán mindenből úgy csinálom, én nem rendes tápszíba sütöm, hanem gáztápszíba szeretem sütni. Ezt ugye abból több van.
1: És mennyi ideig tart?
0: Hát hogy mondjam, reggel 4-kor kelek akkor. Mert még aztán főznem is közben, mert van úgy, hogy a lányomiknak is másodikat valamit, már ő főzeléket megcsinál, csak ugye a kártészta vagy ha ilyen csinálok rétást, vagy mit tudom én, ugye ő, hát ilyenkor nem csinálok rétást, mikor ebben beszéljük, mert ez nagyon nagy munka. Úgyhogy úgy céljál van ám az embernek, ott a konyha minden. Szóval az ilyen koronaszerű, de aztán van akkor zserbó, egy zserbó kártya, nem tudom, zserbó egyet, azt talán biztos ismerik, az három felekülve, három cipóba azt a masszát, és akkor egy páron egyiket hát meg kell nyomni, mikor kisodoltam. És akkor rádiót szórni, akkor még egy lapra, azt ugyanúgy lekvárral megint dió. Akkor még a harmadik lapra, arra már nem megy más, mint csak, amikor megsült. Akkor teszem aztán. Na most a zserbó kettő az meg az, hogy van zsíros tészta. Én 30 dekar lisztet veszek, már 20 dekart érte a rendes tápszihoz, én meg a vász tápszihoz, 30 dekart veszek. És akkor azt is meg a visjának, hogy tudom, tojással gyúrom meg, kis cukor, meg zsír vagy ráma alatt.

Visszatúzza az ért már gyengébe picit. Nem kell nagyon gyengének lenni, már annak nem is szabad vastagnak lenni, mint így az ujjon vastagsába. És 4 kanál kis lisztet, egy fél sütőport teszek hozzá, amikor még elvártam. Azt beleteszem, az megsül. Ahogy az a tészta le van borítva, ami megsült ma, azt megtenjem meg illekvárral, azt az alsó felé, akkor arra, amikor ez a piskóta megsült, arra teszem rá. Olyan kis mutatós tészta különben, ahogy aztán el van szállva az a szárdió tetején, alul ugye az a habos dió van, már abban a habban még dió is van, 25 deka, igen, abban még van, az is. És akkor ez aztán, hogy el van szállva, alul a sárga, akkor az a zsíros tészta, akkor az a habos dió, és az a szár dió tetején. Hát ezt is meg akarom majd most csinálni, mire lesz ez a nagy nap majd. Aztán 25-én lesz. Ezen van rajta, szerintem. Jövő pénteken lesz. Amit tudok, hát aztán sok mindent, nagyon sok tésztát, ilyen lapokat, nagyon sokat tudok. Én nem tudom, hány lakodalomra sütöttem már ki a tésztákat. Csak nem kifizetődő, mondjuk a rokonságban megcsinálom szívesen, de úgy pénzért nem szeretek senkinek sem, mert szóval megfizethetetlen. Amennyit kell mosogatni, meg amennyit kell dolgozni rajta. Úgyhogy nem, szóval úgy nem szeretem. Pedig otthon nem tanultam már abban az időben, amikor mink otthon voltunk, a fánk, a kalács, meg ezek voltak a sütemények. De én ezt csak úgy magamtól minden, pedig én is dolgoztam már az 22 évig, amikor a gyerekek akkorák lettek, akkor elmentem dolgozni. És 8 évig jártam a vakonyművekbe, úgyhogy 15-ig meg a rendőrben. Nem, hát ez 22 évben volt, akkor 7-ig jártam a vakonyművekbe, 15-ig a rendőrben. Innen mentem aztán.

Autoadok minden, Mangali pedig Naukvaut akar nagy gyöndörszerű malacok, ami kimondottan zsírserdések. A disznautorvauk, vagy disznautor után nem azt kérdezték egymástól, hogy hát mennyi húsa lett a disznautnak, vagy mennyi kolbász lett, hanem mennyi zsírja lett. Az volt a favorit, hogy mennyi zsírja lett. Ugyanis ez kimondottan zsírserdés volt, a húsa az nagyon kevés volt, de olyan szalonnájai voltak, hogy mint egy tenyér vastagság, 4-5 újnyi vastag szalonnája, az olyan volt, mint a vaj. El lehetett kaparni késsel. Meg mindig azt mondták az öregek, hogy tanuld meg, hogy az a szalonna, ami nem nyövél a pirítost. Tehát mikor a kenyeret megpirították, akkor a divat volt paraszt helyeken, hogy vagy kacsazsírral, de a férfi, az asszonyok inkább kacsazsírral, de a férfi emberek, azok pedig szalonnával kentik meg mindig abba a zsírozták meg a pirítós. Tehát rendes fehér szalonnával levágtak egy kis darab szalonnát, mikor megszerült a kenyér, és ott gyönyörű szépen rákenték, lehetett kenni a pirítósra, olyan szépen, hogy elbukott a szalonna. Tehát megzsírozta, de én teljesen a bőrig játszottak, olyan puha volt a szalonna. Hát most próbálja meg valaki a bauti szalonnával megkenni a pirítost. Úgy áll meg, úgy szíjjál, töretedik a kezébe a pirítost, ott a szalonna egy szükséges. Tehát

Tehát az biztos, hogy esztendeig is így oldták, tehát nem úgy, mint most, hogy hát pár hónap alatt felhívott a malac, hanem általában egy esztendeig is oldták a magyarit a malacot. De az a kevés húsa, ami volt, az nagyon finom volt. Az olyan finom volt, annak a kolbásza és akarmilyen húsa, hogy ment az embernek a szájába tűzre. Tehát nem olyan, a szomszéd bácsi is, tudom, gyerek voltam, ott mentek hízak venni, mondta a fia, hogy papám, azt mondja, ne vegyünk már ez a demokráciába volt, már akkor nem volt meg az anyja, meg a férj, meg az, így veszik a hetiből a hízak, hát ne vegyünk már, azt mondja, mindig mangalicát, meg akkor jobban volt, ez a 60-as évek elején volt, meg akkor jobban volt mangalic, vegyünk már, azt mondja, ilyen hús hízak, javon vegyünk. Megvették a ideig, felhívgalták, minden szép is volt, levágták, kolbát fejtöttek, azok is belőle, mint egy szokás, akkor megszáradták, kiköltik a kolbát, megszárad, mindet. Egyszer egy vacsorán állnak, hát kolbát tettek, hát aztán az öreg gazda beleharapott a kolbátba, kitört a foga, fejtővágta a kolbát, azt mondta, hogy a fenol ilyen disznaut egyen meg, azt mondja, beletörik az embernek a foga, na nekem nem kell többször, azt mondja, itt most is azt mondja, hogy itt vagytok az oka, mert itt rendnyek voltatok rajta, a fenne ott egy meg, aki kitanált ezt a kommunista tanálmányt, mert ezelőtt nem volt ilyen. Valamikor, én is emlékszek rá, amikor gyerek voltam, a kvartati kolbászot mindig úgy csinálták, hogy abba, amit száraz kolbászt meghattak, meg egyáltalán sem, tehát semmilyen kolbászba paprikát egyáltalán nem tették. Tehát egyáltalán nem tették. Főleg meg azt, amit száraz kolbászt meghagytak, vagy zsírba eltették a kolbát, megsütötték, mikor már vége volt a disznautornak, másnap lesütötték a kolbát, zsírba rakták, abból meg megint egyáltalán nem tettek paprikát. Ugyanis mindig azt mondták az én nagyatyám, és mindig azt mondta, hogy tanuld meg, hogy a száraz kolbászban nem való a paprika, mert avasítja. Amit lesütöttek zsírba kolbászt, abban meg azért nem tettek paprikát, mert megfogja a zsír. Tehát megpirosítja. És abba a kolbászba, amit így eltettek, akkor csak sauk tettek, borsot, meg nagyon sok fokhagymás. Fokhagymásra, nagyon finom is volt, én is nagyon szeretem a fokhagymás kolbászt. Meg jobban szeretem az olyan, én is jobban szeretem az olyan kolbászt, amelyikben nincsen tapítva. Én úgy megfogtam a gyerekkoromban. Tehát azért nem tettek a kolbászba paprikát, hogy ne avasítsa, a száraznak marad, ha pedig zsírba eltették, akkor azért, hogy ne fogja meg a zsírt, hogy ne legyen piros a zsírt.

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a drág Isten, aki volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták múltkot, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kezdtek. És akkor az Isten megharagott rég, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Aztán voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe von az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, és bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvette. És abból lettek szentek. És ezeket még leanyigálta, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinálta a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből terült ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd, mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, már vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öreg. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy az egyik a másik sarkáról ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy tehát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel, úgy értnek ők és az állatok egy mással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt, mert akkor szomolkodik a jószág.
2: Teremtéskor Úristen a fákat teljes simára teremtette, és az emberek bocsánkodtak sokat, hogy nem tudnak oda fölmenni. Isteni csoda volt, de az ördög jelenkezett, hogy ő megmutatja, hogy föl lehet menni. Oda ugrott, és mászott fel, hát mint a villanyosoknak a megyen. És ahol oda tett a lábát, mindenütt görcs jött ki. A görcsből lettek szép ágak, és így aztán nevezték, hogy ördög lajtorja.
3: Mikor tisztisulunk, teremtette a népséget. Hát a gyakból gyújtja őket, aztán akkor betette hát a kemencébe, hogy hát ugye megsüljön, hát hogy ne olyan nyersen. Na akkor, mikor betette, elfeledkezett, mert gyújtja a másikat, elége. Hát most mi lesz vele? No, nem baj, előtt a népét, mert a fekete mellett elége. Na jó, akkor meggyújtja a másikat, betette azt. Hát am meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira fekete, mint a világosabb lett, de fehér szűr meg, hát nem szárad meg, hanem inkább a sárga színe lett. Na, azt mondja, nem baj. Am meg azt mondja, lesznek a sárga bőrjek. Hát így ebből lettek akkor kínaiak ebből a sárga. Na jó, van, gyújtja a harmadikat. Hát na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek lesz a fehér szűr. Ezek lesznek a magyarok. A fehér hüvelyeket. Ezért a feketék, a négerek már biztosulunk azokat, hogy ezek sütöttek. Amikor Krisztus Urunk teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyújtta azokat is, oldalbordalt mindent, ki elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félek a téged szállni. Nos, akkor gyújtta az Évát. Hát mikor az Évát gyújtja, oldalbordáinkat készíti, oda megy egy kutya, egyet elvisz belőle. Hát most mi lesz, mi lesz? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán semmi. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebbordával terüláldok.
4: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta, hogy másnak, hogy milyen szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárba, s kendi a fejedét. Na hát, de is keni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondolt, hát beikeni a hónyóját, és hát ott is lett egy kis haj. Megint elől is bekeni, és oda is lett. Bajszot is ügyesen csinálhat, az a szép is. Helyén egyből is a felesége még lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen bekeni, akkor is szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyolá is egy kicsit teszem, de az ember a májra is, de ő már nem teszem a májra. Hát, tudja, akkor mesztelenül jártak, és a lédre szállott elől. És ő hamar a lény, és hozzá csapja a kezit, és azóta lehet is.
5: Ádám és Éva, mikor a paradicsomkában voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az árja. Egyszer azt mondja Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örök időn keresztül vetni az árja. Tűz mellett ültek, csóhéjáltak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámé ámoskodni kezdett, hát egy kicsi macskáig volt, és a macska hezzavágott az első lábával, és azt mondta Éva, kácnyemet az az enyi. Azt mondta Ádám, noha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkétig a fehér népben lesz az ágyvetés. Így veti a fehér népet azután, a fehér nép veti azután az ágyat.
3: Elment Éva locsolgatni a lugosokat, nézegetni a falkot. Egy nagy kijó még ott leselkedett. Ember volt a kijó bőrbe, bújva.
6: No, paradicsomban.
3: Paradicsomban, az óván szó. Akkor az a kijó oda, amíg azt a Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép falmat megkérdezem, ha ide visz. Ennyi meg az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kijóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közvasszak meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált a kijó, az mind csúnya volt. Akkor hittem on elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekeit, az igaz gyerekeit. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogyha a lopottakot elgyúgja, az igazakot teszik elé. Akkor azok okosabbak voltak,
6: igen.
3: Akkor azok iskolába is járhattak. Azok a kitagadott gyerekek, még ebből voltak azok a csángók, ezek egy úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Azt ezek tanultak lopni az uraktól.
7: Hogy megszokasodott a bűn a földön, akkor égbe kiáldott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem, mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek, akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatból hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak olyan szárasságon. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárasságon. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő volt. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Na, mikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a feleségei. És akkor Isten bezárt az ajtót, úgyhogy megeredtek a egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki, csak akkor, amikor már a vizek fölszáradtak. Most akkor megállt a 40 napra a bárka, már a Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon bevette a galambot. És akkor megint kibocsájtotta Noé a galambot. Akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldellő gaj. És akkor még akkor mindig visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsájtotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt a vihar, az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kijött a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bement. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és így maradt légy.
2: Készen vagy a bárkával? Készen. Hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezi. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak 8 lélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Akkor vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor is oly magasa, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
0: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették,
6: igen.
0: Ugye ima annyira félmentek volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira félmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált annyi nyelvet, hogy egyik így beszélt, a másik úgy, hogy valahogy zavarodjanak még, mert mikor téglát kértek, mortért vittek fel, mikor mortért vittek, akkor téglát kértek, úgy, hogy így nem tudtak ott tovább dolgozni, és így félbe esett.
8: Még az Úristen a világot megteremtette, persze az volt a legelső gondja neki, hogy a nyelveket szétosztogassa. Ha nagyon sok nyelv volt, ugye akkor sorbaltak mind az akkori nemzetek, mind sorbaltotta őket, mindignek adta a nyelvet. Neked ez a nyelvet, így beszélget, ez a nyelvet, te magyarul, te németül, tehát szerbül, oroszul, így sorba kiosztott a nyelvet. Ma mindenki a saját nyelven elkezdett beszélni, az angol, persze akkor is oda volt csavarom, üzletet csinálni. Az angolnak az a természete, hogy üzletezzék, különben az éghajlat és olyan ugye, hogy mindig a komor, a bús. Hát az is biztos, még a turista ott volt, elkezdett kézzel lábbal, hogy neki is adjon valamit, és tudjon beszélgetni. Azt mondja az Úristen neki, ha elfogyott ma mindazt mondja, amit hozta a nyelvet, azt mind szétosztottam, neked nem jutott azt mondja. De azt mondja, megoldjuk a dolgot. Azt mondja, minden nemzet azt mondja, adjon neked egy keveset azt mondja. És minden nemzet akkor adott az ő nyelvűt, a német legjobb szívű, legtöbbet adott. És az angolok azért beszélnek német kiejtéssel legjobban. Mikor az Úristen a világot teremtette, először a magyart, németet, meg a zolahat. Tiszta mesztelen voltak. Az Úristen odament, mindeniknek adott egy végvarsznat, hogy abból csinál magnak ruhát. Adott nekik ollót, szérnát, tűt, szért osztott a harmi között. Amikor hozzáfogtak munkához, a magyar először a gatyát csinálta. A zola először az inget csinálta. Mikor meglátta a zola, hogy milyen bőgatyát volt a magyar, megjedett, és az övét kiszabta, de szűkre szabta. Akkor a magyar meglátta, hogy a zola milyen hosszú inget csinált, ő is megjedett, és az övét revizelve csinálta. Addig a német a bokorba leste, hogy mit dolgoznak ezek. Amikor készen lett a magyar, meg a zola az öltözékével, hozzáfogott ő is öltözni. Ő megegyeztette, hogy kivesz egy keveset a magyarnak a katyájából, nem szabja olyan bőre, de azért bővebb legyen, mint a románi, és az inget megint hosszabbra csinál, mint a magyari, és rövidebbre, mint az olaj. Még a vászomból akkor megmaradt egy zsebkendőre való. Ezért sem a magyarnak, se az olajon zsebkendő nem jutott. De most ezek, mikor az órikot kifújják, főteszke csapja.
0: Abrahamnak sokan nem volt gyerekek. Ma 100 éves volt a feleségé, mint 110 évén körül gondolom ma, hogy így volt. Azt akkor most ők volt Abraham, mert is csapta a feleségét, ezért, hogy ő nem volt, nem volt gyerek. Sáron hívtak, azt akkor, hogy elcsapta, hogy minősült mindig Abraham, most akkor emlő visszament az asszony, felhajtotta az asszony, és halt neki született Ízsák. Ízsák aztán ő nevekedett szépen, mindig örültek neki nagyon. pontosan az Isten kérte Abrahamtól, hogy áldozza fel neki azt az egyetlen egy fiát, Izsákot. Nos, akkor, hát az is, ezt ma ugye most Abraham is nagyon-nagyon sajnálta, no? De ma nem is kicsi volt, vitte meg fát, és örülött, hogy akire rá terjedett volna. No? Azt akkor szegény kis Izsák is ment vele az apja után, fejszín alá, hogy ma, de ő nem tudta, hogy hova mennek. Majd azt összerakta a kép, azt a kisorott alapformát, keresztbe korúba a falkot, majd ma akkor terjedett tette rá a kis Izsákot a fa tetejébe, azt akkor ma a nyakot is ma úgy, hogy sajtotta volna lefelé ma ő, hogy majd ma vágja egy nagy barborban nála. Azt hát akkor egy angyal megjelent, még egy kosforma a gaz közt olyan gazba, mikor vágta volna, hogy nem azt ne vágja a nyakot, hanem a kost vágja a helyébe. Na, azt akkor így menekült még Izsák.
9: Az anyának nem volt több gyereke, csak ő és az anya már nem volt fiatal. És azt mondta, hogy jó Isten neki ad egy fiú gyereket, ő vasat nem teszem soha fejére. És tudod, mit jelentett az a vas? Az ollót, hogy nem nyíri le a haját a gyereknek. És nem is nyírta le. Ahol a filisztiusok rátörtek az országra, és ahol ő nagyon erős volt, mert neki az fürcök megnőttek, és minél nagyobbak voltak, annál erősebb volt. És ahol ő szembeszállott a filisztiusokból, kapott, ahogy szaladott, kapott egy szamár álcsontot. És azt az álcsontot felvette, és egész nagy sereg katonaságot legyőzött, tisztekes minden. És a filisztiusok nagyon haragudtak le. Aztán ő elmenekült, ott hagyta őket. Legyőzte őket, és ott hagyta. A pusztán, a mezőn lakott egy magányos asszony egy házacskába, és oda ment békeredzett szállásra. Béhes fogadta, olyan árkős, talán asszony volt. Aztán ők összejöttek. No, de hát a filisztusok észrevették, hogy ez a Samson ott tanyázik. És mikor nem volt jelen, akkor oda mentek, és megkérték az asszonyt, hogy hát valamit csináljon, szolgáltassa ki nekik, mert rengeteg sok pénzt adnak. Nagyon megfizetik. Elég van, hogy az asszony sokáig kellett bajlódjék, ami ezt meg tudta csinálni. Ő aztán kérdezgette, Huliánt mondott, akármit mondott, nem sikerült, mert ha mentek a filisztusok, akkor ő mindjárt szembeszállott vele, akkor rá kellett fussanak. Na hát, az asszony kezdett panaszkodni. Azt mondja, nem terülsz velem, azt mondja, akkor minek jössz ide? Mikor azt mondja, nem mondod meg, azt mondja, titkodot nem árulod el, nem mondod meg. Hát azt mondja, az én erőm, azt mondja, tiszta új kötelben van, azt mondja, ha engemet azt mondja, megkötnek, azt mondja, ahol az új kötelben, azt mondja, amit még nem használtak, azt mondja, akkor azt mondja, elviszik az erőmet. Az asszony valami altatót szerzett, és altatta, azok hoztak neki kötelet, és megkötték. Aztán, akkor megkötték, akkor mentek a filisztusok, akkor az asszony befutott, azt mondja, Samson, itt vannak a filisztusok. Az megfogta a kötelet, és mind a jegyét, mind a morzsát. Szétszaggatta, nagyon erős volt. Hát, nem tudtak használni. Na de hát, csak ostromolták az asszont, hogyha nem tudja megvenni, akkor megbüntetik őt. Aztán addig ostromolta, hogy hát mondja meg, miért titkolja egyszer, ha imán oda jár hez, akkor miért titkolja oda udvarol neki. Aztán ő megmondta, hogy neki az erő a hajába van. Neki soha még nem volt levágva a hajó. Neki a hajába van az erő. És akkor az asszony állaltatta, és a haját levágta. És akkor oda volt az ereje. Ahol, hogy levágta, akkor hírt adott a filisztusoknak, azok elfogták, és elvitték, mert erőtelen volt. Elvitték, és kiszúrták mind a két szemét. Már sok kárt tett nálik emberben. És ahol börtönbe dugták. Aztán örvendezett a király, hogy Sámsont megsemmisítették, azt a nagy, erős, híres embert le tudtak győzni. Csináltak ők. Úgy gondolta a király, hogy összehívja a barátokat. Csinál ő egy olyan összejövetelházat, úgy deszkából, úgy két sosra, és aztán oda összehívja az ő barátjait. Örvendezzenek egy kicsit, hullassanak. Sámson nagyon szépen tudott muzsikálni. És mikor azok összegyűltek, ugye, ott ittak, ettek, hát akkor a királynak volt a kedve, hogy Sámsont hozzák fel, és muzsikáltassák. És kacagták, hogy most nem látsz, most nem tud semmit csinálni. Elébe, hogy mikor őt felhozták, ő azt mondta, hogy olyan hári állítják őt, hogy legyen az oszlophoz közel, mert hanem elesik, ő nem lát. Két oszlopon állott az a valami verend a fajta, ki tudja, mi volt oda csinál. És ott voltak az idegen királyok, és ahol ezt muzsikáltották, és nevették. Mikor azok a jóvából nevettek, ő érzette, hogy ő két oszlop közt van, ezt is megtapogatta, a másikot is, hogy tudja az irányt. Aztán megragadta a két oszlopot, összehúzta, mind ott vesztek. Azok a királyok, és azok az urak mind ott vesztek. Ő is meghalt. De megmondtotta, rég mondtotta. Rég mondtotta. Rétől én buszutáltam, de ő is buszutáltam.

0: ötödik szöveg, minta a Palóc régióból. A felvétel a Nógrád megyei Hont községben készült 1996. áprilisában. 75 év körüli nyugdíjas nő, vallása római katolikus, nevét a felvétel nem rögzítette. A téma a genderfeldolgozás.
1: Először ütünk. Kendért vettünk. Elvettük a kendért. Kinyűjtük. Vittük a patakba, beosztattuk. Térdigérő vízbe mostuk a kendért. Kitarigettük, mert száradt. Megtörtük, akkor tilótuk, kéhőtük, fontunk. Mikor megfontuk, akkor vittük a lukzóba. Főraktuk egy nagy-nagy fekete ruha a vizékbe. Lukzónak hívtak, falból csinálva, most alagó tévön szalmából egy csomó, ráöntöttük a vizet, hogy az azon lecsurogjon. Akkor ment a víz, avult a lúg. A lúgot mindig öntögettük rá egész nap. Másnap mentünk a patakba mosni. De jég volt, mikor mostuk. A jeget a patakba fővartuk olyan nagy lékot. Ott oda térjeltünk, ott volt a mosószék. Egész napot ott mostuk, még csak tartott este fanalat mosni. Kimostuk, messze arat, gombolítottuk. Akkor megvettük vetőfa, akkor főhúztuk a szatvára, sőtük. Abból lett a vászon. Mikor van az anyánk annyit szőt, hogy ma nem tudta tekergetni a szatvára, akkor ma vágta le belőle nekünk. Vágtuk a cifra pamukos ingeket, ki díszes pamukval, pirosval, zöldvel, sargóval, koszorókat, szép koszorókat vartunk az ujjára. Megvart az anyánk az inget. Az ujja pamukos volt, a dereka feles volt. Nem tiszta pamuk volt, az felé vászon, felé pamuk. Vászon fanal volt főhúzva, pamuk volt beleverve. Akkor azt vágta a pentőnek le. Ahol levágta a pentőnek, az tővel olyan apró vizékre, nem roncot vettünk rajta, hogy beroncoljuk, mind a szoknyát most beroncoljuk-e, hanem csak tővel olyan picinkákra csináltuk a pentőköt. 15-20 volt egy annak, mikor férhe ment pentő. Ma öreg vagyok, mégis van kettő is, még ott is belőle nekem most is. Nem úgy, mint most. Most a kombinétokot, én fő se tudnám venni a kombinétot magamra. Hogy mi az a kombinét, hogy fő kőkogózni magamra. Pentő meg ing, az öregnek. Jóval ne beszéltessenek ma, elég volt.
2: Ki volt keményítve a pentőt?
1: Ezt nem kellett keményíteni. Nem mostuk ki. Az új pentőt kellett vasárnap mindig főben nyúl, szétaljon rajtunk. Nem szabad volt kimosni. Amit kimostunk, az ma csak dolgozónap haltuk. Hát azon volt egy kis csompos cipőcske. Most nem nagyon jutott akkor. Két cipőcske, ha volt egy pár, de több nem. Nem úgy, mint most te, mikor leülök a helemen főkelék. Nyolc pár lábbéli van körülötte, most melyet húzzam fő? Akkor mi ötünknek volt egy pár, ötünknek. Az egyik levette, főhúzta a másik. Templomba nem tudtam elmenni, mikor iskolába jártam, mert nem volt mibe. Mink? 9-e. A kettő első meghalt, meg a kettő utolsó. 5-en maradtunk. Szegények voltunk. Az apánknak a lábát elvágta. Nem. Idehaza. Ott őrség volt a mi községünkbe. Az őrség haton elment a földön, a búza vetésen le. Azt vissza, mert ma előtte akart jönni. Azt nem hitték el neki, a csehék elengedték, a magyarok nem hitték el, hogy oda való. Jöttek többi emberek között haza, ott volt egy, a két őrség között egy kocsma. Azt oda ő bement, azt a csehék elengedték, a magyarok nem. Azt mentek a kocsmából többi emberek haza, azt közéjék ment ő is. Utalnok lőtek, és ki tudtak a többi közül venni, hogy őtet lelőtték. ugye elvágta a lábát. Ugye mi volt az sok apró gyerek, ötön voltunk, apánknak lába nem volt, szegények voltunk. Nagyon szegények voltunk, az biztos.

0: vetni. Tavasszal mirest már szántjuk a földet, már málék is szoktuk, akkor már vetni. Akkor elveszük a kender. A kender vetés, mikor elvetettük tovább, majd akkor szoktunk ránézni, mikor már gondoljuk, hogy már megvan nőjön szép, és sárga ért, már akkor kezd porolni. Mikor már porol a kender, akkor lehet nyűlni. Akkor nekifogunk és kinyűlik. És ahogy kinyűlődik a kender, rögtön azonnal bekössük kélébe. Kélébe tesszük, felpakoljuk a szekélybe. A szekélyre felpakoltuk, és elvittük a vízbe, egy gödörbe. Akkor berakjuk a csépkébe, két bot közé, két oldalon kell tenni a csépkét. És akkor leszegeljük, lecövekeljük, hogy el ne menjen sehova. És ott van egy hétünk. Egy hét múlva kiveszünk a vízből, már akkor lássuk, hogy lefele megy a piszka. És akkor rögtön neki fogunk kimosni, tisztára. Akkor szétrakjuk, száradjon. Mikor megszárad jól a kender, akkor neki szoktunk menni, és akkor törjük, törőre. És amikor eltörtük, akkor neki fogtunk dörzsölni. Dörzsölőt csináltunk, nagy dörzsölőt jött, szép volt, de úgy volt. És a dörzsölt, megdörzsöltük, akkor kitiloltuk, ahogy ki volt tilolva a kender, akkor nekifogtunk megcsinálni, megdörzsölődött, és akkor nekifogtunk vasecseten, megcsináltuk. Van az a sok sűrű vasecset, úgy hívják. Azt abban húztuk, abban van feje, nyira, és van benne göngyű. A göngyű, és van benne csepi. Abban csinálunk olyan csepi pokrócot szoktunk. Régen a régiek itt csinálták.
1: Akkor a legjobb az a...
0: A feje, a felmenő. A feje a felmenő, meg a nyira is felmenő. És az aprócos, az a göngyű. Az is jó, mert abban zsákot régen azt csinálták. És akkor ez készen volt. Akkor aztán nekifogtunk, szapulóra tettük, kiszapultuk. Akkor aztán kimostuk szépen, tisztára, akkor kilőttük, megszáradt, akkor feltekertük. Van az a nagy tekerőbak. Arra rátettük, és akkor azon, de még azt nem mondtam. Már így mondom, hogy motorlán is kell, az már az idejét, mikor fogok. Mert motorlálni kell, és azon a tekerőbakra úgy megyen rá arra célra, szépen. És akkor letekertük, már letekerődött kóticsba, és azt a szűntük. Ez az beleszűrni valahol.
1: Ez a
0: beleszűrni. Igen. Meg a felmenőnek is lehetett ezt a szép fejeket megcsinálni.
1: Igen.
0: Azon kezdődik a vetésen a szűrés. Mikor megindulunk a vetőn. Az alsó fogunk kezdjük a vetést, és fel alulul nem megyünk, ahány rendet akarunk felengedni. Fel alulul és fent, azonnal ott is fogra tesszük keresztbe. És akkor ilyen is be, és hogy oda pátmamat, akkor szoktunk kötni alulra felére, mikor már megvan vetve, és akkor láncszemben takarosan le szoktuk fedni, hogy össze ne bomoljon. Így megyen a vetés. Akkor összeszedjük, összekössük, és ez így engedjük fel a zesztovátára. A zesztovátára, amikor feltesszük. Arra lemegyünk, ott van a lábánál egy bot. Hasonló alatt van egy bot kötve. És onnan visszavesztjük, és visszamegyünk, és újra vissza hasonlóra megyünk.
1: Hátusó
0: hasonlóra. A hátusó hasonlón pedig nem szépen, akkor van ott a közte pártmadag, ahogy mondtam a vetőn. A két fogban van, és az benne van a madzag, így húzva, és azt így keresztül tesszük a hasajon. Hogy az ki ne csusszon, ki ne bomoljon, mert ha kibomlik, akkor már vége az egész munkának, akkor már nem csinálunk semmit. Ide kikössük a karpára, két karjára, és akkor szépen, itt meg az a többi, meg itt van oldalt, letéve, láncszemek, takaroson, hogy ki ne bomoljon, össze ne bomoljon. És úgy engedjük befele. Mikor letettük a láncszemet, vagy kibontottuk a láncszemet, de azt a láncszemet is úgy kell kibontani, hogy nehogy hiba legyen. Mert van olyan, hogy keresztül húzta azon a láncszemen a cérnát, és akkor már megvan a hiba. Már akkor nem tudja letenni a láncszemet. Hanem mikor összekötötte, azt a láncemet, ahogy befeleszette. Azzal engedje ki fel, amelyiket rákötött arra másik láncemre. Mert ha nem azt engedi ki, akkor neki nem tudja leengedni az összes cénáját.

másnap gerészdel, az maga beleesz. Szürke fékes már vendége, orra kelepes. Befütyül a sehonnai fabábú, nem gyötörhet ma már bú. Amikor egy slágerszöveg értelmetlen mű, úgy érzi az ember, mint az urna egy nagy tű. Gönnyű dolog slágereket megír.

a faluba, amikor háború volt, szerre jártunk a csordát őrizni. Ugye reggel kicsaptuk a csordát, az erdőbe ment, ott erdő volt csak, aztán szürkületbe hazacsaptuk. Egyszer emlékszem, nagy idő kereködött, úgy őszfele volt már az idő, vagy késő össze, nem tudom. Ott voltam én, mi kis leányka, aztán ott voltak a bátyáim, meg a falubérrel egy pár jó legény. Egyszer csak elsötétedett az idő, csak úgy gombolyogtak a fekete felhők, azt hittem, hogy engem is elvisznek, de hát nem vittek el, csak eső kerekedett. Igen ám, de akkor még lehetett hallani a farkasokról, és már késő ősszel megjelentek, ott kinn az erdőn. Hát, ugyan Beza, egyszer csak halljuk, hogy orgonálnak. A fekete felhő hideges volt, fáztunk es, nem tudtuk, hogy mit csináljunk. És akkor egyszer a lovak és az ökörök megtámadták a farkasokot, és eleskergették. Ott már a kutya nem volt jó. Azóta se láttam életemben olyan jelenetet, amikor az ökrök és a mén lovak megvédik a csordát. Aztán emlékszem, amikor tavasszal elkezdtünk dolgozni, eszünkbe se jutott, hogy betegök és lehetünk. Hiába voltunk betegök, szegény édesanyám nem tudott mellettünk ülni. Egyszer aztán én is olyan beteg voltam, hogy majdnem meghaltam. Édesanyámék elmentek a mezőre, én el kellett végezzem a házi munkát, meg a ház körüles. De én úgy szédültem, úgy azt hittem, hogy a fejemet rágcsálja valami, mindig úgy hallottam. Meg aztán, hogy sú, esik az eső. Azt se tudtam, hány óra van, reggele vagy este. De egyszer csak a Jóisten megsegített. Délutánra jobban lettem, és végeztem tovább a munkát. Tudja-e, az úgy van, hogy ahol munka van, eszükbe se jut, hogy betegök legyenek. Vagy úgy is van, hogy csak az tud beteg lenni, akinek ideje van reja, de ez igaz es. Ha észreveszük, hogy betegök vagyunk, és nincs más dolgunk, csak azzal foglalkozunk, hogy betegök vagyunk, itt fáj, meg ott fáj. Bezzeg, kedves angyalom, én mikor asszonyocska voltam, eszembe se jutott, hogy beteges tudok lenni. Nem es voltam én beteg. Kirugott a tehén, a sajthárostól együtt a pajtafalának,

0: tjo klasëme, Jezus Kristus o földön járt, s ugye kiadtan, hogy mindenkinek szabad vetni búzát, de csak egy barázdat. Volt egy olyan telhetetlen ember, ha maga egy barázdat lehet termelni, azt mondja, én nem csak egyet, mert én többet termelek. Termelt is, de aztán egyszer, ha tájött Jézus Krisztus, és azt mondja az embernek, hát te miért vettél ennyi búzát? Hogy legyen búza? Azt mondja, szabad mindenkinek, de csak egy barázdat, de te többet vettél. Ezután te vesz annyit, amennyit akarsz, és én adok annyit, amennyit akarok, megfogta a kalászunk, mert egész végig fáj volt a búzaszár, megfogta, és így felhúzta, no ezután csak ennyi lesz a termés rajta, és vedhetsz, amennyit akarsz. Te vedsz annyit, amennyit akarsz, én adok annyit, amennyit én akarok.
1: Az Úr Jézus utazott valahova, s találkozott a lóval, s mondta a lónak, hogy te ló, vigyél el engemet arra a bizonyos helyre. S a ló azt mondta, nem ér közem, mert ennem kell. S azt mondta az Úr Jézus, no akkor es egyél, amikor nem akarsz. S ment tovább az Úr Jézus, találkozott a szamárval, a szamár evett, s mondta, te szamár, nem viszel el engemet. S elviszlek, azt mondta, s felült a szamár hátára az Úr Jézus, s elvitte őt, ahova ment Jézus, és azt mondta az Úr Jézus, te még a szemétdombon is ki fogsz találni, és ez itt van a szamárnak a hátán kereszt.
2: Hallottam én is régi öregöktől, hogy egy alkalommal, amikor Jézus a szamár hátán ment valami nádasban köröttő, a szamár kapkodta a nádat, és Jézus megharagudott, és akkor megrántotta volna a szamarat, és így elszabadította a nádat, de a fogaheve meglátszik, ezt tartják a legendában, hogy addig látszik a nádlevélen, ez a harapás heve.
0: A pap elindult egyszer, hogyha hát ő elmenjen, mert itt nem tetszett neki a kenyér, oda menjen, oda azt a helyet keresi meg, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát ugye Jézus is a földön járt, találkozott vele, és kérdezte, hova menjesz? Mondja, hogy én oda menjek, ahol a búza kenyérnél is jobb kenyerre tesznek. Hát olyan hely már nincsen, ahol a búza kenyérnél jobb kenyerre tegyenek. Által változtatta a haragjába lóvába. Mennek tovább, vezette Péter a lovakot mellette, mert Szent Péter is ott volt, mentek, találkoznak egy ilyen asztalos emberrel, amilyen ilyen bútor darabokot vitt a városba, hogy hát ő azt eladja ott. Hát hova viszed, kérdezte Jézus, hát viszem a városba, meg családom jó nagy volt, hogy valami kenyeret, valamit hozzak nekik, élelmet. Hát, na azt mondja, többet ne húzd, azt mondja, én neked adom ezt a lovot, de egy 3 év múlva itt, ezen a helyen találkozunk, és itt visszaadod nekem, de enni egyebet ne adj neki, csak gyaluforgácsot, mert hát ugye a mestersége abbócsak, hogy adjon gyaluforgácsot. Úgy is lett a szegény ember, már az a szegény iparosa megkapta a lovot, dolgozgató csaval, ő milyen jól tudott a gyermekekkel, amit termelt, arra be tudta szállítani a városba, vitt haza élelmet a család, de még mentek tovább, vezette a lovat, egyszer az a szegény ember úgy arra felé járt, ahol a papnak a felesége is lakott. Hát a pap rá is mert a feleségébe, lóképibe, hát meg akartuk nyalni, csókolni a ló, de apné megharagult. S hozzáütött, kitalálta ütni az egyik szent. Na hát így is ment tovább, de a papnak csak agyalú forgácsot kellett tovább egyem, mert ló volt. Nem tudom végig, hát lejárt a 3 év, és a szegény ember a megbeszélt helyen jelentkezett 3 év múlva a lóval, ugyanott találta Jézust, és visszaadta a lovat. Na hát, visszavette a lovat, és akkor hát úgy, hogy a 3 évre eltart, hát Jézus is visszaváltottatta a papot, ember is. Pap nagy boldogon ment hazas, felesége, mikor meglássa. Te hogy csavarodta 3 évig, nem szégyelled magad, hogy még valahol verekedtél is, mert a szemedet is kívül. Hát azt mondja, Hát azt elhittem ki feleségül. Hát én hogy üttem volna kis mikor? Hát 30 mikor sem volt. Hát hogy üttem volna így azt? Aztán elmagyaráz a pap, hogy hát amikor a lóval a szegény ember ment, és ott én meg akartam csókolni, mert én megismertelek úgy, amiért lóvoltam, hát te hozzá, amit te is kivettél. Na hát, így megbékéltek, de azóta a pap is belenyugodt abba, hogy olyan hely nincsen több, ahol húzakegyérnél is jobban tesznek.
3: Egyszer, mikor Úr Jézus meg az ördög menták az úton, aztán egy nagy uraságnak a földjénál mentek, és akkor mondja a cselédasszony a fiának, hogy az ördög bűnnel, mondja az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondott? Ezt nem igazán mondta. Mennek odább, megint ott a napszámosok dolgoztak, kapáltak, mondják, hogy az ördög bűnnel. Hallottad, mit mondtak? Ezt nem igazán mondta. Ment a nagyságos úr kocsin, mondja a napszámosok, ott a munkások, hogy az ördög bűnnel. Mondja neki az ördög az Úr Jézusnak, hallottad, mit mondtak? De ezt igazán mondták.

itten valamikor az emberek gatyába vattak. Úgy mentek aratni, valszon gatyába. Masina mellé is úgy jártok. Az asszonyoknak meg péntőjük volt. Péntőnek mondták. Bőruhat hordoztak. Valszon péntő volt. Akkor gabonát hordtak. Másztak fel a kocsiról. Az én apámnak olyan melles köténye volt, azt a fel szokta kötni akkor, mikor csárosnyét szödött, abba szokott szönni, akkor még a diófalra is felment. Hát akkor onnan leesett többször. Jaj, mondjuk itörik a kezem vagy a lábam. Nem törik ki, már én a szép asszonyok ölébe esek. Nem törött el semmi ilyesének ilyen. Akkor azután szöttet óva, amikor leesett. A kötényt osztott mindig fordulta. Akármi, de ott a kötény nélkül nem volt. A kötény szerette. Papucsba járt, nem volt cipő, papucs. Amikor nagyon sietőt, akkor meg lehúzta mezéklap. Mikor arattunk is, papucsba arattunk. Mi meg asszonyok, lányok, mezéklapsotort tudtuk, nem volt cipőnk, tutyi volt, azt fotoztuk, valszonyok, de mi osznak, megfotoztuk, déjbe, estélig mire, hozzamentük, kiszakadt. Majd mezéklap, úgy tudtuk a lábunkat a taróba, hogy mi bökte, de hát bizony bökte a lábunkat. Szegény apámnak papucsa volt, az osztat nagyon szerette. Hát, mikor végelőtt az aratásnak minden, akkor tarót húztunk nagy gráblával, mökölött húznunk. Akkor gyűjt a gabonahordás. Gabonahordáskor össze szoktak állni 2-3 fogat. Hordták a gabonát kazába, pajtába rakták be. Akkor, mikor gyűjt az a masinálás, ott olyanok, akik összejártak, ott keresték meg a könyörüket, a nyári könyörüket, a télre való. Masinálni, szerdahárű szoktak járni. Hát akkor volt malom is itten. Az én anyósomnak a testvédé volt, Patkó Viktoré. Ide nagyon sokan jártak ölletni. Volt gépész lakás, volt lakás, másik, 3 ház volt ottan. Aztán még nagyon sokan jártak ide. Ezért volt, akkor utóbb elállomosították azt a malmot. El is adtak, le volt pusztítva, nincs ott már semmi, mint a lakása van, meg a tulajdonosnak. Abban most is lakik egy erdészmérnök. Volt itten erdész lakás Paccán. Annak volt 4 gyereke. Volt itt kovács, kanász, suszter. Mindenféle volt itt, volt lakásuk, mindnek volt gyereke. 32 gyerek járt ebben a kis iskolába. Itten volt iskola, tanító. 32 gyerek járt ide. Templomba is jártunk, könyörgésre. Akkor, aki szül gyereket, oda el szokott jönni könyörgésre, mikor kigyűn a gyerek agyú. Régen így mondták. Épp akkor az én apámnak a mamája, nem mamájának mondták, akkor édesszüleinek. Az is elszokott, ilyen több öreg asszony elszoktak gyűnni oda, imádkozni röggel könyörgésre. Ha ott felső szoknyáik, alsó szoknyáik, akkor úgy a péntő. A legfelső szoknyát főhúzták, akkor úgy ültek le a lépcsőre, ha nem értek be a templomba. Akkor ott voltak, addig ott imádkoztak, amíg kigyűjtünk a templomból. De bizony, hogy a templomból elvitték a közepiről a szószéköt oda hátul, én azután nem megyök, mert a karolod volt a helyem. Ott közel volt, hallottam is, minden jó hely volt. Elvitték, én megmondtam ott a templomba, hogy én ide el nem gyűjök a templomba, mivel átvitték a szószéköt. Hát nem is voltam a templomban. Én vasárnapunként, mint máma is, megfogadtam a
Isten tisztelete, Debrecenbe vetétek magamot. Meghallgatom hétköznap is mindig, imádkozok azért, de templomban nem megyek el, miért tötték el azt a szószéket? Ezt miért engedték meg a legföllebb valót?

0: Nem árt tud.
1: Nem hallom.
2: Szevasztok, ez itt a Tilos Rádió, és benne a szőnyeg alól.
1: Sziasztok, sziasztok, megjöttünk, itt vagyunk, és már is robogunk.
2: Nagyon sok érdekességgel készültünk nektek ma, miután ez a szőnyeg alól, hát mi természetesen a szőnyeg alól kotortunk elő egy csomó mindent, és nem követve másokat direkt, mi nem hívtunk vendéget, hanem majd meghalljátok. Azért, hallgassatok minket.
1: Hoppá, azért segítünk majd, tehát nem fogunk mindent rátok hagyni. Segítünk egy kicsikét majd megérteni, hogy mi is az a cél, mi is az az irányvonal, amit mi most így követünk. Bár bízunk abban, hogy ti már vagytok eléggé felnőttek, és okosak, és szépek, és kedvesek, és amit még, bármi, amit még szeretnétek. És felemelitek a telefont, és hívtok, és beszélgettek velünk 2-15-37-73, a cseten is tudtok nekünk írni, tudtok velünk beszélgetni, kérdezni tilos.hu per cset. Imádunk benneteket, itt vagyunk, itt is, akkor csapjunk bele. A Tilos Rádiót hallgatjátok, és benne most következzenek a szőnyeg alól hírei. Ahogy ezt megszokhattátok, összeszedtük az elmúlt héten rólunk, rólatok írt cikkeket. No, figyeljetek, kapaszkodjatok, mert ez egy meredek menet lesz. Romnet híre, ők ketten a roma társadalom rákfenéi. Lehet, hogy most az ököljog jön a cigány önkormányzatban? A héten tartott közgyűlésen megjelentek olyan kigyúrt verőlegének látszó figurák, akikről nem lehet tudni, mit keresnek ott. Nyilatkozta Makai István, a roma polgári tömörülés elnöke, miután anyázásba és ordibálásba torkolt az orő ülése.
2: Ami akkor a zsidók, ma a cigányok. Csak a baj van velük. 2005-ben mi épezni? Akár. Csurka István halálával ugyanis a párt nem tűnt el, csak egy rövid időre hibernálódott, mint Han Solo Csillagok háborújában. Riport Tisza Esztláról, amit az ország egyetlen miépes polgármestere vezet.
1: Ez ugye a
2: Hír 24 híre volt, igen.
1: No, nézzük az Alfa hírt. Lefogják és ütik, nekik ez a szórakozás. A bántalmazott gyerekek is csak cigányiskolának hívják azt az intézményt, ahonnan végül kimenekítették a szüleik őket, miközben ez az eset egyáltalán nem egyedülálló az országban.
2: A blog kommentől Gregor Bernadett nem mártír, csak naív. Valamiért úgy alakult, hogy egyik este pont elkaptam Friderikusz műsorát a TV2-n, ahol éppen Gregor Bernadett volt a vendég. Gregor azért is forró téma most, mert nemrég nyíltan kiállt a Jobbik mellett.
1: Megint a Hír 24. Van egy álmom. Felkelek ebből a rémálomból. Siroki Laci cigány. A csereháti tomoron nőtt fel, elköltözhetett volna végleg Budapestre, messze a reménytelen szegénységből. Ő viszont inkább visszament, hogy segítse a nélkülözőket, kirekesztetteket.
2: A Propellertől. Anyáztak, fenyegetőztek és gyomron vágták a riportert a roma önkormányzat közgyűlésén. Anyázás, életveszélyes fenyegetések, kiabálás volt az országos roma önkormányzat Mohácson tartott hétfői esti kihelyezett rendkívüli közgyűlésén. A teljes káoszba fulladt testületi ülésen még a Hír TV munkatársát is bántalmazták. Írja a Romnet, akiről idéz a Propeller.
1: Magyar Kurír. Cigánypasztorációval foglalkozó helynököt neveztek ki a Miskolci Egyházmegyében. Új helynököt nevezett ki a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz, november 8-án, Makai László személyében. Az Egyházmegye területén mostantól ő fogja össze és koordinálja a cigánypasztorációs feladatokat.
2: Romnet. Végigmenni reggel 200 ember között egyedüli cigányként. Egyik őjük előtt sem volt szülői példa, mégis érettségit szereztek és főiskolára mentek. De hiába tanultak, Magyarországon a cégek nem kapkodnak a roma fiatalok után.
1: Délhír. Pályázatokkal is segítenék a romák felzárkóztatását. Folyamatos előítéletek mellett a magyar társadalom peremén állnak a romák, mondta az Esélyek a kitörésre elnevezési konferencián Bernát Bálint, a Hajdú-Bihar megyei cigányterületi nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2: Roma nők abortuszával viccelődött Instagramján egy debreceni orvos, írja a C-Press. Abortusznál örömmel turkálna cigány nyok cigánynők vaginájában, írta a Debreceni Egyetemen a medikusok gyakorlatvezetőjeként, illetve egy vidéki kórház rezidenseként dolgozó férfi Instagram oldalára feltöltött fotója mellé.
1: Cépressz, Kökény Attila a Roma családi napon. Kökény Attila lesz a sztárvendége a szombati Roma családi napnak Vásárhelyen. A Bessenyei Ferenc Művelődési Központban a koncerten kívül kézműveskedés, óvodai műsor és autentikus cigány táncház keretein belül szórakozhat az egész család.
2: Cépressz. Kiürítették a malmi cigánytábort. A dél-svédországi Malmben a rendőrség kiürítette cigánytábort, és eltávolította mintegy 200 lakóját kedden reggel a táborlakók és a jogvédő aktivisták heves tiltakozásai ellenére. Heti összefoglalónkat hallottátok?
1: Na, azért itt még volt egy, azt el akartam mondani, de akkor nem. Ja nem, ez ugyanaz.
2: Ez már volt?
1: Ja, tényleg. Nem, egy kimaradt.
2: Nem
1: Na,
2: maradt.
1: Mindegy, de...
2: Nem maradt.
1: De na jó. Az első roma származású akadémiai ösztöndíjasnak 7. gyerekként sikerült kitörni. Én ugyanúgy vállalom, hogy cigány vagyok, és nem szégyellem ezt. Nagyon büszkék rám, ahogy az egész falu is. Időközben az utánam jövők is kedvet kaptak. Ez is a Cépressz, a rákutató, akire mindenki büszke a cigány soron című cikkét.
2: Akkor köszönjük.
1: No, hát akkor a szőnyeg alót halljátok még mindig a Tilosban. És most egy kicsit rendhagyóak vagyunk, köszönhető ez ugye a mai tematikus napunknak, amit a Tilos Rádió a mai nap folyamán folyamatosan központi témaként hordoz, és jár körbe jobbról, balról, előről, fölülről, kívülről, belülről, és hát ugye mi is kivesszük a részünket belőle. Most röviden hallottatok egy olyan hírösszefoglalót, amivel azt akartuk nektek megmutatni, hogy nagyjából mi az a kép, mi az, ami, hogyha valamelyik médiumot felnyitjátok, belehallgattok, megnéztek, akkor úgy ez. Ez az a kép, amit összerakhattok a hazai cigányokról.
2: Így van, aztán nyilván tele van még olyanokkal, hogy a rendőrség keresi, meg meggyilkolta a cigány, meg nem tudom micsoda, csak hát az így felolvasva nem annyira jön át a rádióban, hogy mutatjuk a fotóját, meg mutatjuk a róla készült videót, tehát hogy így igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a roma kép nem, hogy nem változott, hanem sokkal rosszabb, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt szerintem. Ebből a szempontból, mert úgy így néha megjelennek a muzsikáló cigányok, még egy-két fekete bárány, aki valamilyen példa, mint ez a rákutató, de hogy így alapjába véve csak a balhé.
1: Hát nagyon, igen. De nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor valóban csak a balhé. Ha emlékeztek, mi már beszéltünk róla nagyon sokat, hogy amikor még a Roma Sajtóközpont létrejött, még ugye az elején, az őskorban, akkor volt egy tanulmány, ami megnézte, hogy akkoriban, hogy és mint mutogatták akár a tévében, vagy hallhattátok a rádióban, vagy nézhettétek, vagy olvashattatok az újságokban cigányokról, és akkor bizony kiderült, hogy az akkori médiakép, az a romákat vágóképben, vagy csak némában volt hajlandó közölni. Tehát aki romákról olvasott, hallgatott, nézett, az sosem hallott roma hangot, tehát mert hogy őket nem merték megkérdezni, ez azért úgy nagyjából ki is derült. Tehát mindig valaki más elmondta, hogy Józsi bácsinak mi a baja. Általában a polgármester, vagy a legjobb esetben, ha már elég bátor volt az újságíró, akkor akár a szomszédig is elment, és akkor megkérdezte a szomszédot, hogy egyébként a Józsi bácsinak mi baja van. De hogy a Józsi bácsihoz bekopogtak volna, azt megkérdezték volna, hogy Józsi bácsi, mi a baj? No, ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem történt meg abban az időben. Akkor ugye erre jöttek létre az újságok, jött létre a Roma Sajtóközpont is, ugye a helyi nemzetiség, tudjuk, hogy a nemzetiségi lapok akkor voltak, tehát volt egy csomó, hát a mostanihoz képest, a mostani nullához képest, akkor igen soknak tűnő cigány tematikájú újság volt. Most ezeket nem kezdem el sorolni, mert
2: hát
1: hogy felesleges.
2: Hát de igazából igen, pont azt kezdtem el keresni én is, hogy maradt-e bármink, de nem
1: hát
2: nagyon.
1: Hát a Lungodrom az még, ha jól emlékszem, annak még van újság. Van még? Én úgy tudom, hogy az még tartja magát, hiszen azért mégiscsak az Országos Cigány Önkormányzatnak, bocsánat, Országos Roma Önkormányzatnak a alapja.
2: Hát végül
1: is igen. Tehát akkor az még csak kap pénzt arra, hogy életben maradjon.
2: Hát elvileg igen.
1: No, és akkor ugye emlékeztek, volt egy felfutás, tehát volt egy csomó újság, lett egy csomó újságíró, roma újságíró, akik szépen ügyesen bekerültek szakmai tudásuk alapján más szerkesztőségekbe, és így elkezdett egy picit árnyalódni a kép. Ugye életre kelt a Rádió C is, aztán egyszer csak elkezdett haldokolni a Rádió C, eltűntek a pénzek, és megszűntek a cigány tematikájú újságok, és úgy, hát ha nagyon körbe akarunk nézni, ezt figyelgettük, hogy például ugye azok az újságírók, akik mondjuk a Roma Sajtóközpont és a Független Média Központ képzésében kerültek a szakmába, hát ha az elmúlt időszakot nézzük, legalább 100 képzett újságíró dolgozhatna most a szakmában, ebből, hát nem tudom, 3-4?
2: Körülbelül. Sőt, azt kell, hogy mondjam neked, utána néztem ennek a történetnek, és a Forgácsnak, azt hiszem, a Lánchíd Rádióban van egy hasonló kibeszélő sója, mint nekünk.
1: Na, kérdezik. A Lánchídnál?
2: Igen.
1: Azért az már valami.
2: És akkor még valamelyik rádiónál a Lakatos Lacira, ha emlékszel, aki gyakornok volt.
1: Valamikor ő is.
2: Igen. Neki van egy Romóra című műsora, ami... A, nem tudom melyik rádiónál, ahol példákat mutat be, de hát az egy ilyen nagyon erősen keresztény beállítottságú
1: vallás alapú, a példamutatás.
2: És hát most indul a Dig TV, de ők azt mondták, hogy ők még nem tudnak bejönni hozzánk adásba, mert hogy annyira még az elején vannak az egész történetnek, hogy még most nem tudnának. Na jó, érdemben nyilatkozni, példamutatással élnének.
1: Azzal nincs gond, figyelj, az nem gond, hogyha példát mutatunk, hiszen hogyha azt mutatjuk meg, hogy nem csak az a szelete létezik a csapatunknak, a társadalmunknak, amit folyamatosan engednek láttatni az emberekkel, akkor azért egy Dig TV is jó lehet. Mondjuk én nagyon örültem volna neki, hogyha legalább egy körzeti csatornát kaphatott volna, de hát ugye a Dig TV is internetes tévé lesz, de ha innen nézzük, akkor például ott van a C-Press, a C-Street Rádió.
2: Igen.
1: Ők is működnek még, és azért ott is van egy-két, ha jól emlékszem, ott van beszélgetős műsor szintén, tehát nem csak zenei rádió, mint ahogy az ugye első körben indul, de hát ők is internetes rádiók.
2: Igen.
1: Tehát úgy tűnik, hogy azok a roma szakemberek, akik értenek a szakmához is, ők vagy eltűntek teljesen, vagy valamilyen úton, módon azért mégiscsak szeretnének valamit adni az embereknek, és hát így hát internetes területre szorultak, mert hogy máshol nem kapnak lehetőséget.
2: Halló?
1: Halló, adásban vagy, szia!
0: Sziasztok, a kisember vagyok.
1: Szia, kisember.
0: Ismétek azt a klasszikus újságíró viccet, amikor átállnak a repülőgépe leszáll New Yorkba. És oda fulakodik hozzá egy újságíró, és mert bárki megszólhatna, fölteszi a kérdést. Mi a véleménye a bordélyházak, New York-i bordélyházakról? És a pápa teljesen zavarba van, és visszakérdez, hogy mi csodán vannak bordélyházak New Yorkba? És másnap megjelenik a szalagcím, ugye, a pápa első kérdése, amint leszállt a repülője, vannak-e bordélyházak New Yorkban?
1: Igen. Igen.
0: Ugye most azt mondtátok, hogy a romákról csak a balhé jelenik meg. Hát minden újságban csak a balhé jelenik meg, az érdekli az embereket.
1: Ezt lehetne innen is magyarázni.
0: Egyedül a Magyar Idők, vagy melyik volt az, vagy ez a Magyar Krónika, amelyik azt akarta megírni, hogy kinyitott a Pitbank. Hát senki más, tehát nem érdekel. A szakmai része, az más, mondjuk a Romnet, gondolom, ahol kifejezetten romákat érintő problémákról van szó, az nyilvánvalóan nem csak ezt írja meg.
2: Nagyon érdekes, amit mondasz, a Való Gyuri volt az előző, hanem az előtti lévő műsorban a vendég, és nagyon jót mondott a Gyuri, én amúgy is nagyon szeretem őt, hogy a mai hírek kimerülnek a napi politikával, és hogy semmi érdemi nincsen kifejtve. És azon gondolkoztam, hogy vajon ez a romákat érintve kimerül a napi politikában?
0: És nem tudom, hogy ezt megválaszolhatok, és akkor egy kérdést tennék még föl.
2: Igen, mondd.
0: Miután így kiosztottam az észt, hogy mi lesz a Rádió C-vel?
1: Hát ez nincs.
2: Az nincs. Viszont hoztunk más érdekességet is mára.
1: Hát azért nincs, mert hogy megszűnt. megszűnt létezni, kész. Eltűntek mögüle a pénzek, kivéreztették a rádiót.
0: Látjátok, ti például ennek utána járhatnátok, vagy elmondhatnátok.
2: Hogy majd egyszer csinálunk róla egy adást.
0: Köszönöm szépen, szervusz.
2: Köszönjük szépen, hogy telefonáltál. Hoztam neked egy kis csemegét, Szilvi.
1: Nyam-nyam.
2: Nyam-nyam, hallgassunk bele abba, hogy mi a véleménye a romáknak a televízióról.
1: Wow.
2: És a hírekről általában.
3: A Kalmancsala.
4: Kálmán család, cigányok közt. Kálmányék és a tévé. Kálmán család otthon ül és tévézik, különösen a beszélgetős műsorok nyűgözik le őket, és úgy gondolják, ők maguk is nagyon jól szerepelnének egy ilyenbe. Önök mit gondolnak? Hallgassák csak?
5: Jaj!
6: És megint mit nyögtök?
5: A fáj a hátam!
7: Már ki vagyok a tévétől!
5: Nekem meg a hátam, hogy ülök ezen a széke, mindig Kálmány foglalja el a nagy puffot, fotélt, nagy...
7: Ha még puff, hogy én...
6: Apácska, nincs, nekem valami serkentőszer.
7: Mire gondolsz?
6: Részemre, valami serkentő.
5: Serke is vagy.
6: Nem, azért agyilag, ja. Tompult vagyok.
5: Akársz olyan szárnyas italt.
7: Adok neked a pofont egyből
8: akarsz? Kapcsold be a televíziót, mindjárt kezdődik.
6: Nem értem, mit mondtok, már hárman mondjátok egyszer. Keresztapám, nyeles meg apám.
5: Hogy izé, végül is én már nem sem.
7: Tegnap néztem a televíziót.
5: Ma megi?
7: Nem, csak kamasztam.
5: Olyan leszel, mint a két gyerek.
7: Láttam ezt a műsort, amiben bemennek az emberek, azt egymás kicikizik.
5: Gyere, Pringer.
7: Nem.
6: Amerikai sorozatokat lát, nézel a
7: magyar.
8: Magyar, várja.
7: Az a csávó mindig azt mondja, húzzuk el a nyarat.
8: Mit húzzunk el?
7: A nyarat.
6: Az a kőműves kelemet mondja?
7: A kőműves keli.
8: Keli?
6: Az befal, az mindenkit apá. Az olyan, az, szerintem ez az ember olyan, meghívja, megfogja, milyen, hogy hívják azt a lapát?
5: Spangli.
8: Meg szívlapát.
7: Spangli.
8: Szívlapát.
6: Apácskám, nehéz lehet egy ilyen műsort vezetni, szerinted.
7: Milyen műsort, fiam?
6: Amit te néztél itt apá.
7: Ó, lenne már nehéz. Leülsz, azt mondom rá, tegnap a macskádot megdöglött a lakásom előtt. Belerúgtam egyet. Na, ebből olyan vita lesz, hogy meghívják a hatodik szomszédot.
6: De attól függően mit válaszolok, nem?
7: Hát nem akkor játszunk. Oszkár, legyél már te most könyvűves kelemen.
8: És akkor a macska a sztorit játszik?
5: Mi legyen nem a sztori?
7: Tök mindegy, hívja be minket, találj ki valamit.
6: Egyenként megyünk a pácsba.
7: Egyenként.
8: De én, ki lesz az első? Már megint kicsit.
7: Minden majd Oszkár kiválasztja.
5: Na. Na. Üdvözlök mindenkit itt a könyvűves kelemen show-ba.
7: Kelemen!
5: Jaj, adjátok elég! Na, a mai műsorban, a mai témánk, kinek mérizzad ennyire a lába? Na. Első sztár vendégem, Kálmány! Gyere be, Kálmány! Szia, foglalja a helyet a színes puffon!
6: Keresztapányban ben vagyok én is?
5: Nem vagy!
1: No, hát azt hiszem, hogy egy kicsit így megmelengedted a szívemet, és hát kicsit kanyaroghatunk is, visszacsatolhatunk a betelefonálónkhoz, kisember. Ha te valamikor is hallgattad a Rádió C-t, akkor ez volt az egyik hangjátéka a Rádió C-nek. Kálmán családot hallottuk, és az ő véleményüket a televíziózásról. Na jó, oké, tehát ha visszajövünk, és azon gondolkodunk, hogy manapság, mostanság mi megy a tévében, és mondjuk, vagy mi megy a rádiókban rajtunk kívül, amikor cigányokról is szó van, akkor igazándiból mi megy? És komolyan?
2: Igazából szerintem itt az a nagyon fontos kérdés, hogy mi lenne a feladata azoknak az újságíróknak, akik hozzányúlnak ehhez a témához.
1: De akkor, ha innen nézzük, hogy mi lenne a feladata, akkor ugye de sosem szabad elfelejteni azt, mert ilyenkor tudod, mindig azt mondják, hogy igen, azt adunk, ami kell a népnek, ami kell a nézőknek, kell a hallgatóknak. Tehát, hogy ugye mindig arra van fogva, hogy de hát mindig csak a botrányt akarják elolvasni, a jó dolgok nem érdeklik, hogy csak az a jó, hogyha fröcsög, csöpög, meggyilkolta, ledarálta, tehát hogyha megbotránkozhat, és valakire mutogathat, hogy az, na látod, az, tehát hogy csak ez, ami érdekli az embereket. Ugye ez az egyik oldal, ezt szokták mondani a médiának azok a képviselői, akik ilyen típusú műsorokat gyártanak. És az az érdekes, hogy van nézettsége. De mi van akkor, hogyha ebbe belejátszik az is, hogy az emberek elkezdenek változni, és egyszerűen elkezdenek rászokni az ilyen típusú műsorokra, és innentől kezdve az ő inger küszöbük egy idő után egyik oldalról le van nyomva, másik oldalról meg fel van emelve. Mert le van nyomva a jó felé, és fel van emelve a brutális felé. Tehát, hogy egyre inkább durvább, egyre inkább brutálisabb dolgoknak kell kerülnie képernyőre, hangra, rádióba, tévébe, ahhoz, hogy az embereket oda lehessen ragasztani, és ott maradjanak. És egyre kevésbé értékelik azt, amikor valami jó dologról van szó. Viszont én azt vettem észre, hogy azért ez megfordulóban van. Mert egyre több ember kezdi azt érezni, hogy elég volt a szennyből, elég volt a rettenetből, elég volt a fájdalomból, elég volt a kínból, elég volt a háborúból, elég volt, tehát elég volt. És most már elkezdtek nyitni arra, hogy a pozitív dolgok is, a jó dolgok is elkezdjenek beáramlani. Még az elejénél tartunk. De ha itt visszacsatolunk arra, hogy akkor mi a feladata az újságírónak, akkor az én szempontomból, tehát amit mi is csináltunk, amikor napi híreket vagy nagy sztorikat dolgoztunk fel, hogy menjen oda és kérdezze meg, és az embert is lássa. Tehát, hogy valaki csinál valamit, valamilyen körülmények között él, akkor nézzük már, meg járjuk már körbe, hogy akkor ez a dolog, ez vajon miért úgy történt, és miért az van. Most nem kell visszamenni 120 évre, tehát nem erről van szó.
2: Én most szeretnék egy kicsit visszamenni az időbe.
1: 120 évre?
2: Hát annyit nem, de hoztam, emlékszel a Rádió utca 11-re, Szilvi?
1: Hogyne? Hát ez volt az első műsor, amiben műsorvezető voltam itt a Tilosban.
2: Na, akkor hallgassuk meg, hogy milyen volt, amikor fénykorát érte a Roma média.
3: Van egy különös dolog, ami miatt most itt vagy.
9: Igen, a Roma Sajtóközpont indította egy új honlapot, amit egyébként a www.roma.hu-n lehet utolérni, tehát dupla R vagy két R roma.hu-n.
3: Tehát a Roma.
9: Bizony, vagy a ropogó sem.
3: Ennek van valami külön oka, ennek a dupla R betűnek?
9: Persze van. Az egyik az, hogy én megpróbáltam a simaroma.hu-t megnézni, hogy az hogy is áll, de úgy tűnik, hogy azt a domain nevet már lefoglalták.
3: Doménkalózok.
9: Doménkalózok, igen. És akkor úgy döntöttünk, hogy ezt a dupla R romát választjuk. Amire én már hallottam, hogy mi ez, és hogy ez egy elmehagyott ötlet lenne, de ez egyébként nem talán a legnépszerűbb kereső, és mondjuk beüti két erre a romát, akkor majdnem 9000 találatot fog találni, és akkor azt fogja látni, hogy például az autentikus cigány népzenében is a romák dupla R-rel írják magukat, főleg a román nyelvterületeken.
3: Igen.
9: És én találtam is egy nagyon jó pofa tanulmányt egyébként az interneten, egy angol szerző tollából, ami arról szólt, hogy egyébként a romániai külügyérek mahinációja lett volna az, hogy a cigányokat dupla R romának írják, hogy megkülönböztessék őket a nagyon hasonló hangzású romántól, ami valószínűleg hát nyilvánvalóan mitoszok körébe tartozik, de egyébként mondjuk, hogyha például az Amarodromot olvassa valaki, akkor azt látja, hogy mondjuk a cigány szövegrészben a romát az dupla R-rel írják, tehát hogy azért...
1: Jaj, drága jó Tóth Andi, de szeretünk téged, ő volt még ugye a Roma Sajtóközpontnak, ő is egy nagyon-nagyon jó főszerkesztője volt. Nagyon
2: ez szerint. Körülbelül 2001-es felvétel, ha jól emlékszem.
1: Valahol ott,
2: és ebben az az érdekes, hogy akkor ugye a Roma Sajtóközpont virágzott, és a napi gyártású híreit eladta a napi lapoknak, illetve a heti lapoknak, és akkor ez egy nagyon nagy szám volt, hogy
1: sőt, nemzetközi hálózatunk volt, hogy abban az időben ez egy nagyon-nagyon klasszul működő történet volt. És hát mennyire lelkesedtünk azért, hogy egy új honlap, és hogy fú, és hogy majd azon is, és hogy bárki bármikor, és ott vannak az információk, és akkor le lehet tölteni, és hogy még több anyag bekerül majd így a médiába. Ó, régi szép
2: hát
1: idők.
2: Hát jó nagy bajban vagyunk, Szilvi, azt kell, hogy mondjam, hír szempontjából, ha már hírnap van.
1: Hát én nem látom ennyire gázosnak a helyzetet, de én vagyok az, aki ugye mindig a naív oldalt, vagy a pozitív oldalt képviselem. Szerintem azért alakul ez a dolog. Tehát én nem ásnám el, meg nem, szóval nem szaggatnám meg a ruhám, és nem szórnék homokot el, vagy hambut a fejemre, azért, mert hogy jelen pillanatban itt vagyunk, de tudom, tehát nekem még mindig, ott, mindig működik a hitem, tehát ezzel nálam nincsen gond. Tehát én tudom, hogy ez változóban van. Érzem, hogy az embereknek nyílik a szíve, érzem azt, hogy egyre több érzés, egyre több szeretet kerül vissza a légtérbe, így a világba, az életünkbe. Tehát, hogyha ez így van, és ennek így kell lennie, akkor nem marad így ez a történet, és újra oda fogunk figyelni egymásra, és akkor, ha újra odafigyelünk egymásra, akkor a romákra is odafigyelünk, és akkor nem csak ilyen szélsőséges hírek fognak bekerülni rólunk.
10: Na, remélem, hogy sok kolléga hallotta a mai adásunkat. Igaz?
1: Igen. Hát a helyzet az, hogy nekünk ma nagyon rövidre szabták az időnket a tematikus nap miatt, úgyhogy mindjárt át is adjuk a stafétát. Igen. A Planet Errornak, hogy gyorsan még el is köszönünk tőletek, és két hét múlva a megszokott időben találkozhattok Jucival, itt lesz velünk Ozi is, mint ma is, és itt leszek én is. Eskellai Szilvia, Szilvia, Szilvia. Jó, kicsit bele. Jó, aztán voltam magam egy kicsit, tehát időnként lehet, nem? Köszönöm szépen. Na, szeretünk benneteket. Sziasztok!
10: Sziasztok!
11: Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.

0: Hello, ez itt a sípolós műsor. Hello, ez itt a sípolós műsor.
1: Már jó.
0: Tilos Rádió Szex műsora. És nem elég, hogy 8-tól 9-ig szex műsor, de aztán 9-től 10-ig, 10-től 11-ig, 11-től 12-ig, és így tovább. Tematikus szex éjszaka, egy éjszakás kaland a Tilos Rádión. Január 13 van, nem szól ez. Január 13 van, és péntek 13, és körülbelül egy éve indult el ez a műsor, úgyhogy ennek örömére most egy tematikus szexnapot tartunk, vagy inkább szex éjszakát tartunk, mert hogy ebben a témában

0: Az a baj, nem vagytok minket, már nagyon szeretnénk szóhoz jutni, és nem bírjuk ki.
1: De muszáj vagyok elmondani a műsort, hogy azok, akik most elindulnának bulizni ebbe a hideg és nyomi városba, azok inkább vackolják be magukat az ágyba egy társal, vagy kettővel, vagy hárommal, vagy egyel se, és maradjanak a rádió mellett, és hallgassanak minket, mert hogy a műsor után 9-től jön Kovács Ilona, aki nekünk vendégünk volt pár adással ezelőtt, és ő Kaszanova emlékirataiból fog felolvasni, szerintem az elég jó lesz. Ez tart egészen 10 óráig, aztán 10 órától 11 óráig Péró fog Vörös Sándor pszichét olvasni, szintén az elég fincsi. És aztán 11-től viszont Pajzán népmesék, erotikus népmesék lesznek éjfélig, és aztán éjféltől pedig a Tilos Rádió népzenei műsorának lesz egy Pajzán különkiadása, és utána még mindig azok, akik mégiscsak elmentek bulizni, azok le fognak tudni feküdni különböző mixekre, például öcsém uram DJ Bodó ECA-ból összeállított szerelmeskedős esti mixére. Úgyhogy ez a ma esti program, egy éjszakás kaland a Tilos Rádion, beadom a szignálunkat, mert az olyan jó dolog. Valamiért nem adom be. Majd beadom legközelebb. És akkor Zsófi...
2: Hello!
1: Hello!
2: Kihagytuk Vajnából itt, aki szintén készült egy mixer.
1: De hol van a mixer?
3: Hol van a mixer?
2: Mert leadta.
1: Ja!
2: Majd megbeszéljük szünetben.
1: DJ Lingam, No Man Is No Man, DJ Bodó, és egyébként velünk lesz Sanyi, DJ Sanyi, tehát ő fogja az este hátralövő részét zeneileg kézben tartani, úgyhogy szerintem az mindenkinek jobb lesz, mert nem fognak előfordulni ilyen malőrök, mint én a szignálnal. Szóval, Zsófi, kik a mai vendégeink? Te jössz?
2: Teljesen a névsor. Két vendégünk van, Marco Barbi és Kóbor Hanna, akik egyébként itt a Dekult műsort vezetik, úgyhogy ismerősök lehetnek. Viszont most összekapcsoltuk a két műsort, ők is akartak egy ilyet, mi is akartunk egy ilyet, mi nyertünk, vagy ti nyertetek, nem tudom. Minden esetre nagyon örülünk, hogy eljöttetek, és a... Nem mondom el, miről fogunk beszélni.
0: Szerintem mi nyertünk, mert végre vendégek lehetünk, amit mindig is szerettünk volna.
4: Életemben nem ültem még ebben a székben, csak a tiédben, úgyhogy abszolút vím.
0: És a téma az szex és design, ami szerintem mondjuk a két legizgalmasabb téma a világon, és ezért is akartunk ezer éve egy ilyen adást csinálni. És nem tudom, ez lehet, hogy a hallgatóknak elég merész, vagy ilyen erőltetett párosításnak tűnik, de igazából azért gyűltünk mi most itt mindannyian össze, hogy megmutassuk, hogy ez tökre kapcsolódik, ez a két dolog egymáshoz, és ezt fog itt megmutatkozni.
2: Nem hoztunk magunkkal semmit, úgyhogy nincsen olyan dolog,
4: maximum amire... telefon fog rezegni az asztalon, ígérjük.
2: Igen, lehet, hogy egy-két linket fogunk tudni ajánlani, de azt majd később. Honnan induljunk ki? Mi szerinted az első lépés, amikor...
0: Szerintem az, hogy elmondjuk a hallgatóknak, hogy dizájn alatt mit értünk, ez a legunalmasabb része a témának, de muszáj beszélnünk róla. Ugyanis mondom, bár két éve dolgozunk ezen a Dekultban, hogy megmutassuk, hogy a dizájn az mennyire sokszín dolog, és mennyire nem csini vázákról és fehér kanapékról szóló dolog, de pont szerintem egy ilyen intim, meg izgalmas, meg emberközeli témán be lehet mutatni azt, hogy mi a szerepe.
4: Plusz minden alkalmat megragadunk, hogy kivessük a hálónkat a még nem dizájnorientált hallgatókra, úgyhogy nekünk már megvan szerintem egy elég komoly hallgatói bázisunk a Dekulthoz, de mindig örömmel látjuk az új arcokat, úgyhogy, és ráadásul szerintem lehet itt szűkíteni is egy kicsit, tehát nem kell nagyon elmennünk mindenféle irányba, mert ugye a dizájn ez egy ilyen nagyon komplex, nagyon összetett fogalom. Én ahogy sejtem, vagy ahogy ismerlek, tárgykultúráról lesz szó, tehát tárgytervezésről, formatervezésről, ilyen hasonló dolgokról, mert hogy gyakorlatilag a szex és dizájn kapcsolatában szerintem a leglátványosabb dolgok azok a szexjátékok, tehát mindenféle kiegészítők, vicces, kevésbé vicces, kicsi, nagy, rózsaszín, lila.
0: Igen, szerintem nem kell most elmennünk ilyen nagy elméleti kérdések felé, hogy a tárgyakon túl megmutassuk, hogy mi ez a dizájn, csak az a fontos, hogy azt tudatosítsuk, hogy a dizájn az nem azt jelenti, hogy valami luxus kategóriás, vagy vicces, tehát nem, a dizájn nem megy hozzáadott érték egy tárgyhoz, hanem minden tárgy egy dizájn folyamat eredményeképpen születik meg, ugyanígy a legócskább vibrátorok is

0: dizájn folyamatot, de lényegében születnek meg, csak legfeljebb rossz dizájn folyamat.
1: Akkor most a jó dizájn és a szexjátékok kapcsolatára fogunk beszélgetni.
2: Mert hogy én valahogy így felállítottam magamban egy ilyen hármas tagolást, vagy nem tudom, tehát van három kategória, amiben, hogyha bemész egy sex shopba, akkor általában ezek a játékok, nevezzük játéknak, szerintem az a legegyszerűbb, ezek a dolgok, ezek besorolhatóak. Az egyik az a viccbolt kategória, tehát tényleg, ami kukorica alakú, és guminő, és nem tudom én, ilyen hasonló, ezek a kifejezetten humoros, legénybúcsúra, lánybúcsúra ajánlott dolgok, akkor van egy ilyen, nem is tudom, hát egy ilyen dirty vonal, tehát ebbe a BDSM-től elkezdve szerintem az összes kifejezetten explicit dolog bele kerül, és akkor van egy ilyen nagyon kis réteg, ami meg inkább úgy néz ki, mint valamilyen orvosi cucc. Tehát egy ilyen segéd.
0: Konyhai. Igen. Zsófival közben erről már beszéltünk pár szót, és mi ezt úgy mondtuk, hogy ez a botmixer, vagy elektromos fogkefe design.
2: Ez egyébként gyártója is válogatja, mert hogy azt tudni kell, hogy...
1: Ez a szakszerű kell.
2: Igen, hogy azok a gyártók, akik ezt nagyon komolyan veszik, egyedül azok tartják be a szabályozásokat, tehát ezeknek a fejlesztésénél, a gyártásánál konkrétan az orvosi segédeszközökre vonatkozó tesztelési szabályok, ilyesmi dolgok érvényesek, és pont ezért van az, hogy akik olcsón meg akarják úszni, azoknál szar minőségű a termék, akik meg nagyon bele mennek és nagyon rámennek ennek a kidolgozására, azok meg tényleg egy botmixer, vagy hőmérő, vagy nem tudom milyen alapú dolgokkal jönnek végül ki, amit aztán, nem tudom, nyakmaszírozónként kell így is úgy is eladni, tehát hogy nem is lehet nevén nevezni a dolgot jóformán. És nagyon vicces, hogy ezeket nagyon sokszor fejlesztés alatt lévő játékként adják el a hatóságoknak, hogy ezek gyerekjátékok, amiket fejlesztenek, újdonságok, nem tudom én, és aztán hoppá, hát ez nem is igazán erre a korosztályra való, úgyhogy inkább így tegyünk rá egy 18 pluszos karikát, és akkor nem abba a boltba megy, hanem megy a másik boltba.
3: Azt jól látom, hogy
1: igen, csak lányok ülnek itt.
3: Ezt látom, hogy jól látom, de az a kérdés, hogy amennyire én ezt követem ezt a szcénát, és ezt remélem, hogy azért elég alaposan követem, 3-4 különböző termék kategóriát látok. Tehát van az általános masszázs készülék, Hitachi Magic van, amelyik egyébként tapasztalataim szerint a legjobb egyébként, mert az a legerősebb, tehát az ilyen általános masszázs eszközök, azokban van erő, hálózatról működnek, 220 volt hajtja, 50 hercen búg, és akkor az egy ilyen jó dolog. Van a, ugye az anatomiailag korrekt dildo verzió, ahol túl sok mindent nem lehet dizájnolni, legfeljebb az a kérdés, hogy melyik pornosztárnak a farkát öntik szilikonba. Vannak ezek a Lilo által gyártott ilyen überdizájnos női anatómiára optimalizált, nyugodtan előhagyhatod, hogyha az anyukád is látogat, mert nem fog rájönni, hogy mi az, ami az asztalon maradt, típusú nagyon jó minőségű cuccok, meg a kínai piacos minőség. Tehát, hogy ez a fröccsöntött, kicsit sorjás, kicsit nehezen...
2: Hát én azt mondanám, hogy ebben van egy olyan vonal, ami így funkcióra, anyagokra elfogadható, nem tudom én. Biztos, hogy mindenki látta, aki nézett valaha Szex és New Yorkot, a nyuszisat. A kis lila, a nyuszis vibrátort, és az például szerintem nem illeszthető be ebbe a felsorolásba, amit te mondtál.
0: Ez elméletileg egy anatómiailag optimalizált.
2: De azért mégsem az a dizájn szerintem, amiről mi beszélünk, hanem ez a kicsit gics, kicsit cutie kategória.
0: Igen. Egyébként erről is beszéltünk már Zsófival.
1: Igen, van egy ilyen kérdés, hogy miért kell belehozni ezt a cutie-t, meg ezt a gicset.
2: Miért kell, hogy lila legyen?
0: Szerintem ez az ártatlanságval függ nyilván.
1: Szerintem meg azzal, hogy eleve az ember egy zavarba van, egy kicsit szégyenkezik. érkezik, igen, és akkor eleve már van mém vihogni, amúgy is vihognál, hiszen zavarba vagy, de nem azért vihogsz, hanem azért, mert ez vicces amúgy, tehát azért vannak fülei, meg azért, igen, vannak ilyen lila tolbák közé berakva a nem tudom milyen kis maci alapú vizetet.
0: Ez szerintem ez a nyuszis, meg figurás, ez egy ilyen nagyon érdekes feloldás erre a feszültség kérdésre, mert ezt másképp is fel lehet oldani, mi pont ilyen példákat kerestünk most erre az adásra, ahol ember közeli a tárgy, és mégsem kell elmenni egy ilyen gics irányba.
4: Itt alapvetően, aminek szereted a formáját. Nem azért szereted, mert tényleg Bugs Bunny alakú, vagy micimackó mintás, vagy nem tudom, hanem azért szereted, mert egy jó tárgy, hogy büszke lehetsz arra, hogy ez egy minőségi cucc, mennyire jól néz ki. Lehet, hogy nem mutogatod, de így tényleg frankó.
1: Jó kézbe fogni ezek a Bugs Bunny is dolgok, azért inkább ez a legény búcsú, lány búcsú, nem tudom.
4: Hát ez most így túloztam ezzel, de...
0: Tök érdekes az az ellentét, hogy ami így a legoldanárébbnak tűnik, igazából az a legprüdebb, mert azt nem használod végül, csak egy ilyen nevetségtárgyat. És ez nagyon fura, hogy hogyan oldják fel a szembenállást.
3: Ja, bocsánat, hogy itt belekérdezek, de hogy nem az a... Ebben a műfajban a legjobb tárgy, amelyik a legjobban alkalmazkodik a testedhez, meg a gyönyörödhöz, a gyönyörpontodhoz.
4: Hát az ergonómián túl szerintem van ebben egy ilyen lelki, meg önkifejezés faktor is.
0: Szerintem ez összek, hogy ez a kettő nem zárja ki egymást.
4: Nem zárja ki, csak hogy jó, hogyha ezzel is kiegészül.
1: Én például nem gondoltam volna, amíg most mondjuk most konkrétan nagyon sok ilyen oldalt végignéztem, de hogy régebben nem gondoltam volna, hogy ezzel én nem kifejezek, hogy milyen színű, vagy milyen... Tényleg?
0: De
1: most már, hogy így beszélgetünk...
0: Nem az önkifejezés a legfontosabb, nyilván ez is, hogy te kötődj a tárgyhoz. Tehát a jó dizájn az arról szól, hogy nagyon szereted a tárgyaidat. Nagyon kevés tárgyad van, és nagyon drágák is többnyire ezek a jó minőségű tárgyak, tehát kevés van belőle, és nagyon-nagyon erős a kötődésed hozzá. Tehát nem az a fontos, hogy te most megmutasd az ismerőseidnek, hogy te ilyen vagy ezzel a tárgyal.
4: Tehát gyakorlatilag ez, most ki fogom mondani azt hiszem a műsornak a legtriviálisabb igazságát, hogy ezek olyan tárgyak, amik sokkal közelebb lesznek hozzád, igen, mint bármi más, igen, az életben valaha,
0: ami nem él. Tehát a legtöbb, ami lehet.
4: És
0: tárgy, amivel szerelmeskedsz.
4: Igen, pont ezért kell, hogy vonzon, érted? Kell, hogy tetszen a dolog.
1: Tehát most ilyen, én ezért nem értem.
4: Ilyen szempontból nem expresszív.
1: Azt a vonalat, amik így ilyen vicces ordinári.
4: Nagyon sok ember van, aki nem tudja, hogy mit akar. Szerintem ezek vannak, igen, többségben, akik nem tudják,
0: mit alkalmazkodik egy ilyen elváráshoz, hogy ha szerszítik, akkor legyen nagyon ocsmány, meg ilyen dörti, meg ilyen koszos.
4: Vagy éppen legyen ilyen kislányos, nagyon nőies, nem tudom, rúzsalakú, flitteres.
1: Mondjuk engem megfogott, amit mondtál, hogy melyik pornósztárnak a farka mintáját öntik ki, hogy tényleg ezt csinálják?
0: Igen.
1: Tényleg?
4: Simán.
1: Ez úgy távlatokat nyit a férfi alkalmazásokból.
3: Igen, ez a Dóri, hogyha haragszik rám, akkor azt mondja, hogy te nem vagy más, csak a farkad, és akkor így ez valóban így egy ilyen ipar.
1: Nem csak amikor haragszom.
3: amikor kritikai beszélgetéseket folytatunk, de hogy akkor így ez valóban így a szexipar valóban leredukálta a férfit, egyrészt a pénzkereső funkciójára, másrészt pedig hát arra az egy dologra. És így láthatólag ez így működik a piacon.
1: Miért lesz ennek is ilyen kiöntő modell?
0: Csak az a fura ebben, hogy nyilván egy kiöntött farok nem egyenértékű mondjuk egy okos anatomilag kitalált vibrátorral, szóval nem úgy működik nyilván, mint egy valódi pénisz. És ezért inkább csak ilyen szimbolikája van szerintem, nem?
5: Hát igen, csak abban meg nem biztos, hogy szerencsés ez. Most az jut eszembe, hogy tegnap volt pont a órám itt a 7. kerületben a Kertész utcában 15 évesekkel, és van az a rész, tehát több órán van egymás után, tehát nem csak egyszer megyek el offszert bemutatni, de nem tudom elkerülni én sem, hogy az offszert fel kell húzni valamire, mert hogy mégiscsak egy rendes szexoktató azért azt is megmutatja. És hát ezen dilemmáztam, hogy mit mered, hogy sokan vannak szűzek, sokan vannak, akik még nagyon messze vannak ettől az egész témától, és szerintem egy ilyen bármilyennyire is valósághű, vagy azt imitáló dildó az inkább rémisztő, mint barátságos, akár csak mint tárgy is egyébként. és tehát egy panoptikumba mennél, és abból is konkrétan valakinek a farka a panoptikumból ott itt hiányzik, és azzal kell kezdened valamit, hogy nekem ez a vízióm egy ilyen pénisz formájú, vagy pénisz, pénisz idéző dildóról. Egész egyszerűen csak a színe, meg az anyaga, meg az egész nekem nem jön be. De minden esetre elvittem a delfin vibrátort a srácoknak, és akkor arra húztuk fel az ószert, és most meg voltam elégedve, mert hogy azt gondoltam, hogy ez jó ötlet volt, hogy
0: pont ezt értettek az előbb ezzel az ártatlanság témával, hogy ezek a nyusz is meg ilyen figurás vibrátorok.
5: Itt működött, tehát ebben a kontextusban.
0: Igen, de azért ez egy picit fura, amikor egy felnőtt ember azt gondolja, hogy ettől nem bűnös az, hogy maszturbál, hogyha egy delfin formájú vibrátorral teszi ezt.
5: Hát kérdés, hogy ő nem gondolja ezt, vagy egész egyszerűen a designerek oldaláról egy kezdeményezés abba az irányba, hogy felszabadítsák ezt az egész szex dolgot ebből
0: az lehetőségből.
4: Szerintem egy abszolút egy olyan iránya, hogy nincs feedback. Tehát egyszerűen nincs fogyasztói feedback. Tehát te mikor láttál valakit a nyugati téren ezért a műbrét lóbálva, ordibálva visszamenni a nem tudom, hogy nem lett jó.
5: Nekem egyébként ez nagyon pozitív volt San Franciscóban, mert ott nagyon sok szexjátékot vettem, és egy bőrönnyivel jöttem haza, hogy hát ezzel akarok foglalkozni, kellenek eszközök, és nem tudom. És ott a Good Vibes-osokkal én beszélgettem, és nagyon sok fogyasztói feedbackjük van pont ezért, mert hogy egy csomó minden akkor jön meg, hogyha kapsz egy kis izért, hogy akkor figyelj neked, mi jött be, mi nem jött be, és annyira ilyen egyszerű dolgok tényleg hogy mégis...
4: Hogy ez a prűtség, ez abszolút úgy van, hogy így nem is mersz visszamenni, és nem is az, hogy visszamenni, de nem mered azt mondani, hogy figyú, ez nekem itt meg itt nem stimmel, tehát nincsen feedback, tehát a gyártók azt gondolják,
6: hogy ez hogy így szükséged jó. Van rá, vagy szeretnéd, hogy legyen, de én nem mered megmondani,
4: meg hogy ennél egyedibb dolgot nem is akarhatsz.
5: De hova mész vissza, tehát az a gond, tehát nagyon érdek, ott nekem az pedig egy tök új dolog volt, hogy ott rendesen nem eladók vannak a boltban, hanem ők nagyon rendesen fel vannak készítve, tehát rendes tréningeken mennek keresztül, hogy a szexualitásról kurva sok dolgot tudnak, hogyha visszamész, akkor legyen valaki, aki érdemben tárgyal erről, tehát egy eladónak ott mondhatsz bármit arról, hogy figyelj, ez a dizájn nem jó, mert felcsúszik, mert zajos, mert nem tudom tisztítani rendesen, vagy egyebek. Tehát én most Párizsban vettem új szexjátékot, és ott tök édes volt a srác, eleve elmondta, hogy akkor ez most egy új töltési mizé, meg hogy mivel kell tisztítani, mire figyeljek a tisztításnál, és ezt teljesen kulturáltan elmondtam, amikor átadta, vagy amikor én még vettem.
4: Csak a pornó fővárosában pornót nézni illik, de annak nincsen kultúrája szerintem, hogy erről
5: hát ez
4: beszélj.
5: Ezt
3: miből gondolod egyébként? Hiszen itt most erről beszélünk.
5: Hát a boltban úgy érted, nem? Vagy hogy
4: igen, hogy igaziból én nem látom ezt, tehát inkább azt látom, hogy alapvetően az eladók is arra vannak felkészülve, hogy így mindenki rohadtul be van feszülve, úgyhogy így ők is így elhúzódnak, hogy válogass nyugodtan, nézelődj nyugodtan.
0: De igazából ott az egész, hogy milyen boltok vannak itthon, tehát én teljesen meldöbbentem, amikor Londonban jártam sex shopban, meg amikor Budapesten, meg az ember tényleg egy picit úgy megy be, hogy így becsukja a szemét, és így odarohan néhány helyre, ahol tudja, hogy nem hatalmas eres péniszekkel fog szembe találkozni, tehát hogy a vásárlási kultúra is kicsit azért Budapesten még
4: van, nem? Ha csak azt nézed meg egy bolt belsőt, hogy milyen bútorokon vannak fönn ezek a cuccok, tehát a 100 forintos boltok vannak kell.
0: De segítsünk, hogyha tudsz olyan bolt a Budapesten, ami nem ez a vonal.
5: Itt van most akarom, hogy Balázs, neked is szegezem kicsit a kérdést, hiszem az is kérdés, hogy milyen boltról beszélgetünk, mert mint az előbb még fölmerült, elkezdtétek a műsort abban is, hogy a minőségi, meg hogy tehát, hogy hogyan kategorizáljuk a játékokat, hogy egy csomó minden igazából nem is használható komolyabb játékra. Tehát mondjuk, amikor azt mondjuk, hogy jó, nem a cukorka bugyiról beszélünk, a cukorka tanga, mert hogy ez tényleg az egy vicc, tehát annak nincsen semmi komolyabb célja. De például bármilyen kötözős játékszer, tehát egy ilyen nagyon átlagos körúti szexboltban, de akár a Beata Uzénál is, tehát hogy egy jó bilincset vegyél, aminek tényleg van egy csomó anatómiai megfontolása, hogy akkor bevág, nem vág, betart, milyen anyagból készül, jó bőrből készül, milyen fémekkel találkozom, milyen kötéllel, erről tudnak valamit. És hogy te tudsz erről, Balázs, mondani, te vagy nálunk a beszerző ebben a témában, hogy a meleg játékboltok, a BDSM játékboltok, tehát egy csomó helyen sokkal igényesebb már eleve a választék ezen a téren, ahol nem az a, a cél, hogy
4: meg
5: az egész
4: évben. Itt szerintem az online vásárlásnak van egy meg nagyon az online.
5: De ott, hát csak az meg, egy nonsens olyan értelme, arról beszélgetünk, ugye, hogy a legintimebb tárgyadról van szó, és a...
6: Hát az ott végképp nincs visszacsatolás.
5: Hát meg, hogy nincs, hogy kipróbálod, kezedbe fogod, meg érintett, hogy milyen
0: valaki, aki elmondja, hogy mi ez tulajdonképpen, és hogy hogyan tisztítsd.
5: De nem tudod belőni a méretét, nem tudod belőni az anyagát, nem tudod milyen megfogni, tehát nem érzed a bőrödön.
0: Ez egy ilyen internetes ismerkedés.
3: Igen, miközben hát valóban szeretőt keresel, és nem más. Tehát, nem tudom, én sok szempontból sokkal jobban szeretem a melegekre, meleg célcsoportra összerakott boltokat, pont azért, mert hogy ott egy, nekem még soha nem volt olyan élményem, amit itt elkezdtetek mondani, hogy van egy ilyen feszültség a vásárlás folyamatában, hanem ott senki nem finomkodik, vagy senki, de mindenki tudja, hogy miért van ott. Azért van ott, hogy lehetőleg a vásárlás után fél órával hazaérve egy hatalmasat élvezzen egyedül vagy a partnerével.
5: A szexjáték kultúra, tehát a tárgykultúra másabb lehet.
1: Pont szerintem ezek miatt a vicces tárgy dolgok miatt egyszerűen a célcsoportok keverednek, tehát nagyon sokan azért mennek be, hogy igaziból csak röhögjenek az egészen, és valahogy ez nincsen jól belőve, vagy nem tudom. Tehát például nagyon kíváncsi lennék, hogy az ilyen boltok eladásainak milyen hányada származik használható jó termékekből, meg milyen hányada származik tényleg felfújható gumibabából, meg cukorkatangából, meg figurakondomból, meg ilyen dolgokból. Hogy ez tényleg hogy működik.
3: Igen, ezt lenne érdemes széjjel választani, ha úgy tetszik a piacon is, hogy ne legyen infantilizálva a szex.
1: Amikor ott vannak, bemész, és akkor ott van, nem tudom, egy rakás 17 éves arc, akik természetesen mutogatni meg röhögni fognak, hogyha te tényleg konkrétan elkezdesz komolyan ott vásárolni, akkor így alapvetően attól fogsz rettegni végig, hogyha mondjuk első alkalommal vagy bent egy ilyen boltban, hogy Jézusom, ki fog bejönni, hányan vannak bent, nem tudom én. Tehát, hogy valahogy ez szerintem nincsen jól szeparálva, de ugye alapvetően az is a baj, hogy ez az egész tabu, óriási, hatalmas tabu. Igen. Az oktatásban is például.
0: Igen, pont ezen gondolkoztunk, hogy lehúztunk 1000 évet az iparon, és nem találkoztunk még csak egy évközi feladattal sem, ami kapcsolat volna bármilyen erotikus témához. És nekem erős a gyanúm, hogy például diplomázni tilos ilyen tárgyakból.
1: Én egyszer egy bizonyos egyetemnek...
0: Valami, azt gondolom, hogy a tanárok tabunak tekintik, és úgy értem, hogy tilos, hogyha bárkiben is valaha felmerült volna, akkor azt mondták, hogy figyelj, fiam, ezt ne.
1: Erre nekem konkrét ezen van élményem van. Nem.
0: Én azt gondolom, hogy nem lehetséges, hogy ott van egy rakás 20 éves fiú, és vagy neglány, és így nem jutott senkinek eszébe, hogy ha nem is konkrétan vibrátor, de bármilyen erotikus segédeszközt tervezzen.
1: Tehát hogy hároméltű járműveket dizájnolnak.
0: Pont azon gondolkoztunk, hogy mennyire élettől elszakadt mondjuk az iparon a diplomázók nagy részének a tervei. Tehát most nem arról van szó, hogy egy kivitelezhető
1: terméket hozzanak. A nagyot ebből visszavonnám, de hogy vannak kifejezetten nagyszabású projektek, eszméletlen mennyiségű energiával olyan dolgokra, amiknek így nincs értelme.
6: Egyszerűen. És akartam mondani valami példát, csak azt mondom.
1: Ja, hogy én konkrétan találkoztam ezzel a dologgal, egy egyetemen egy pályázattal kapcsolatban, hogy az egyetemen belül hivatalos posztot betöltő embertől hallottuk ezt vissza, hogy koordinálni, kontrollálni akarják ezt az egészet, nehogy az legyen a vége, hogy itt mi műbrét tervező pályázatot írunk ki. Tehát ez konkrétan ki van mondva, hogy ez nem design, érted? Ezzel nem lehet foglalkozni, mert ez ciki, ez gusztustalan.
6: Ugye
1: ez...
6: a téma maga komolytalan, vagy ciki?
1: Hát, tehát ebben nem lehet alkotni, erre nincsen igény, ez az egész csak egy polgárpukkasztó baromság, amivel valószínűleg mindenki valakinek az orra le akar borsot törni.
0: Ahhoz képest, hogy mondjuk az egészséghez kapcsolódó tárgyakból meg tök nagy kultúra van már, tehát hogy így ami anatómia, ami ergonómia.
1: Ezt büszkén hordozzák körbe, hogy izért
4: mit tudom én, takonyporszívót terveztem, akármi. Szóval, hogy nem, tökre kell a takonyporszívó is. Tehát mondjuk itt szeretném jelenteni, hogy borzasztóan kinéző takonyporszívók vannak a piacon.
5: Ezt nem csak el kéne kezdeni egyébként. Én
6: soha nem próbáltam
5: takonyporszívót. Nem lehet csak, tényleg az van, hogy ezt csak el kéne kezdeni, és akkor tudom úgy.
4: És ez így is van.
5: Úgy felkonferálom, és azon gondolkozom, hogy például, ha nem az erotika oldalára, nem tényleg, ahogy beszélünk, a testkultúra oldaláról közelíti meg, és valaki ír egy szakdolgozatot, amiben leírja, hogy megyük mondjuk a menopauzát, és hogy egy üregedő női nemi szervnek az egészségesen tartására, ezért és ezért egészségügyileg miért indokol bármilyen eszköznek a használata, és erre milyen orvosi dizájnt lehetne kifejleszteni, és akkor innen indultam, de hogy itt innentől akkor csak egyszer kell megnyitni azt a kaput, és akkor onnantól bármit lehet.
4: Tehát alapvetően most már az a jó, hogy lehet európai trendekhez kapcsolódni. Ezt én átküldtem egy rakás linket e-mailben magamnak is, meg a Barbie-nak, hogy meglegyen, majd ez, hogyha lesz szünet, akkor, akkor teszünk fel mindenképpen abszolút még akár munkahely kompatibilis is linkeket, tehát hogy nem valami extra oldalról, hanem konkrétan design oldalakon van erről dokumentáció. Például nagyon vicces, hogy ezt direkt felírtam magamnak, hogy 2007-ig Alabamában tilos volt szexjátékot, vibrátort, akármilyet birtokolni vagy árulni, viszont fegyveret bármikor lehetett. Tehát, hogy így itt tartunk az egészben, hogy Amerika, nem tudom én, szabadság.
0: Ugyan akkor meg ez a 2007-es év még egy fontos dátum, mert Eindhovenben diplomázott valaki egy csodálatos, talán komplett készlettel. Dildók voltak, és a korona ékszerek lettek, jól emlékszem?
6: Igen, azt én is néztem.
3: Ne arra ügyetok, hogy ezt mondom, de szerintem nem annyira rossz a helyzet. Én azt látom, hogy hihetetlen innováció van most a szexjáték piacon.
0: Igen. Az oktatásról esett most, bocsánat.
3: De ezt hol kell egyébként oktatni, az orvosi egyetemen, vagy a design egyetemen?
0: Azt gondolom, hogy a design egyetemen. Tehát ugyanolyan tárgytervezésről beszélünk, mint hogyha biciklit terveznénk, mint hogyha takonyporszívót terveznénk.
4: Tehát ennek az orvosi része, az én úgy gondolom, hogy nagy részt az ergonómia tudás, vagy
0: meg az tárgyával
4: le lehet fedni. Tehát nem arról van szó, hogy tényleg nekem most nem tudom, valami sebész lézert kell megterveznem. Persze, ezt a Barbie is mondta nekem, hogy ebben kell, hogy legyen mérnöki munka is. Ha ott mozgóalkatrész van, nem tudom, motor van, akármi, akkor abban kell, hogy mérnöki
0: munka legyen. De egy autónál is erről van szó, és autót is terveznek az iparon, és bevonják a műszaki hallgatókat a munkába.
4: Igen, tehát ezt lehet kollaborációban is csinálni, de úgy gondolom, hogy ha valaki egy dildóval akar diplomázni, ahhoz nem kell plusz segítség. Tehát jó, tény, hogy nagyon kevés a hozzáférhető.
3: Egy fiú segítsége sem kell, most azt tegyem fel ezt.
4: Hát ha valaki fröccsentéssel akarja megúszni az egészet, akkor lehet, hogy szükség lesz rá, de...
0: Amire az elején szüksége van, az szerintem csak egy rajzlap és egy számítógép, tehát amíg nem jut kivitelezés szintjére a dolog, addig talán még egy mérnök sem kell hozzá.
3: Nektek vannak a fiókban maradt, vagy esetleg megvalósulás félben lévő szexjáték terveztek?
0: Most itt a pillanat, hogy bevalljuk neked, hogy egyikünk sem formatervező.
4: Nem értek a dizájnhoz.
0: Igazából egészen becsaptunk melleteket, mert mi nem vagyunk dizájnerek, csak dizájn elmélet. Csak dizájn
4: közeliek vagyunk.
0: Dizájn elmélet szakon végeztünk.
3: Nem fogtok tudni kibújni a kérdés alól, tehát hogy milyen dildót terveznétek magatoknak. Ezt még nem tettétek meg, vagy vibrátort, vagy szexjátékot.
0: Hát én soha nem terveztem semmit.
3: Képzelsz, álmodsz.
0: De álmodni azért szoktam.
3: Vásárolsz.
0: Hát igazából nem is tudom. Én Zsófinak elmeséltem egy nagyon-nagyon pozitív tapasztalatomat, ami nem is egy álom, hanem egy megvalósult vásárlás, pont a magyar közegben, még például évek ezelőtt, amikor még talán ennél kevesebb, jóval kisebb terméskála volt elérhető, amikor is találtam egy teljesen sima ezüst színű vibrátort, amihez ugyan adtak egy ronda rózsaszín gumivéget, amit nyilván az ember kidob azonnal, de az a flash, hogy a sok hús imitátor játék között megtaláltam ezt az teljesen sima tükörfényes egyszerű dolgot, az nekem nagyon nagy flash volt, és nem tudom, én az ilyen tárgyakba tudok beleszeretni, ami nagyon egyszerű, és így...
3: És jól is működik a testeddel?
0: Én bevallom neked, hogy
3: én a motorikát...
0: Én az előbbi, ahogy kezdted a műsort ezekkel a különböző áramerősségekkel, én egy picit megborzoltam, mert én nem jó értelme, tehát én nem rajongok a motorikáért, tehát én nem szeretem a mozgó tárgyakat, de ez lehet, hogy ez így ilyen kőkorszaki megközelítés, vagy nem tudom. Mindenki is azt csinál, amit szeret, úgyhogy...
4: Valószínűleg pont arról beszélünk.
0: Igen.
4: És ebben viszont szerintem mi pont ellentétesek vagyunk. Engem kiráz a hideg valamitől, ami hidegnek tűnik. Most így szó is
0: meglésre. Egy pont az ellentét, az izgalmas.
4: Valami, ami hideg, úgy tűnik, mint ami el tud törni, és így
0: nem tud eltenni, hogy mi
4: van. Persze, hogy nem tud, meg hogy így...
0: De tényleg hidegsillácot átkelti, tehát abban tök egyetértek.
4: Hogy így azt én is néztem, de nekem az pont az volt, hogy így, érted? Nem, tényleg. Úgyhogy ebben
0: elkérdezik. Hát
4: de én nem, mondjuk nem terveznék, én biztos, hogy találnék magamnak
0: a... Egyébként, amit nézek...
4: A mai szemle
0: után.
4: Gyerekek.
0: Egy órás szemle után szerintem találnék jobbat a kis ezüstnél is.
4: Így van.
6: Nekem azok voltak a nagyon... Hát aranyosak, most mit mondjak erre, amikor hirtelen azt sem tudtam, hogy most mi van, de hogy...
3: Hogy fiú-e vagy lány?
6: Na igen, és azóta sem jöttem rá. Amik azt hiszem pont az ilyen iPhone dizájnnal kapcsolatos idézetek alatt voltak, és tényleg így nem tudtam elnök, hogy nagyon szép ilyen ergonomikus, ilyen, mint a... Aha. Hogy hívják azt a tárgyat, ami az a magyar találmány. És
2: gömböc.
6: A gömböc. Aha. Na, hogy valahogy annak az érzetét keltették.
4: Igen, mert hogy ez, tehát hogy nem feltétlenül kell itt valami olyannak lenni, amit fel tudsz dugni magadnak.
6: Igen.
4: Tehát, hogy ez is egy ilyen
6: prekoncepció,
4: vagy nem tudom, mi, hogy hívja. Ilyen, tehát, hogy egy ilyen rossz berögződés.
0: Egy olyan sztereotípia, amit simán el lehet.
4: Van konkrétan olyan vibrátor, ami az ujjadra rásimuló egy ilyen szilikon nem is tudom, levélke vagy valami, abban van benne a vibráló motor, vagy nem tudom pontosan a mechanikáját ennek, és hogy így egyáltalán nem hasonlít arra, igaziból még egy füldugó is cikibnek tűnik, mint egy ilyen cucc, úgyhogy ez is egy ilyen előfeltételezés, hogy ha én veszek magamnak egy szexjátékot, annak akkor 25 centis
0: faszalakúnak
6: kell lennie. Igen, mert
4: igen, mert
0: van ez az olvasat is, de ugyanakkor meg szerintem itt megint legyünk szabadok, mert valaki szereti azt az érzést, hogy így megtölti a tárgy.
4: Persze, csak azt mondom, hogy szerintem nincsen ez alapvetően benne. Tehát, hogyha megnézed, akkor viszonylag kicsi százaléka ez, de lehet, hogy ez viszont piaci igény, nem tudom, az eladási számok miatt.
0: Nem, ez inkább valószínűleg előítélet, vagy ilyen elvárás, inkább nem előítélet, nem van egy elvárás.
4: Arról nem is beszélve, hogy hogyha heteró kapcsolatról beszélünk, akkor itt a szexjátékok azok a lányoknak járnak, a szexfilmek meg a fiúknak járnak.
3: Ez is hadd szóljak megint körbe, mert közben egy figyelem a csetet itt, és a hallgatók lázadnak, és sörös üvegekkel dobálnak a cseten, hogy nem beszélünk a műpunciknak az ő csodálatos igen. világáról.
6: Van egy csomó idő.
0: Nagyon.
5: És mennyire azt a szót használták, hogy bizarr, én szoktam workshopokon körbeadni a tojás nevű szexjátékot, amit most pont múltkor meg is kérdezte valaki, hogy ez egy műpina. Hát mondom, szerinted hasonlít egy műpinára? Szerintem nem hasonlít, de hogy valóban. Hát a tojás.
3: A tojásra.
5: És ez egy
6: tojás?
5: Annyira szép tárgy egyébként, tehát japán fejlesztés persze, bologatok ilyen, tehát egy sima tojás, egy műanyag tojás, ami szétnyitható, és belőle egy ilyen szilikon
3: tojás formájú lukas dolog, tehát olyan, mintha egy ilyen a Momotaróban egy ilyen dumplingot
5: gőzgombócot venni,
6: de hogy ekkora is.
5: És ekkora, igen, és hogy akkora kb. Mint egy ilyen gőzgombót, és hogy azt lehet felhúzni a fiúnak a falkára, meg lehet tölteni sikosítóval, és akkor ezzel lehet rejszolni, és ez tiszta, higiénikus, de összességében mint tárgy, gyönyörű, és hogy az egésznek pont ez, hogy egyáltalán nem az, tehát nem hasonlít egy nőre, egy pinára sem hasonlít, de hogy minden tud, amit egy mondjuk adott esetben egy rejszoláshoz nagyon jól tud esni, tehát egy meleg, nedves, nagyon jó tapintású dolog, és hogy voltak, akik azt mondták, hogy borzasztó, hogy helyes volt egy csaj, meg ott ült, és nem akarta kiengedni a kezébe, azt mondja, olyan jó, azt mondja, olyan jó lenne, ha lenne kukim.
0: Ez volt az, amit a workshopon, és elképzelem, hogy ilyen jó lehet, hogy kukim, és így belgőzöm, és olyan jó, tényleg egy jó tárgy. Tényleg lehet, hogy egyébként ezekben a műbrenderekben van egy ilyen penis kicsékfaktor is, hogy egyedül meg tudod élni azt, mintha neked az is lenne, nem?
5: Én nem tudom, most már én is kezdek így nyitni, tehát hogy ebben nagyon sok ilyen van, de hogy, mindig elmegyünk a spekulációk irányába, hogy nem tudjuk, hogy mi van az emberek fejében, és hogy mondjuk én azt az oldalt szeretem, hogy kezdjük el kinyitni, tehát hogy mi is, akik itt vagyunk, erről beszélgetünk, mondjuk el, hogy ez igen, ez egy játéktér, és hogy rengeteg minden van, és tényleg az a másik, hogy nem csak olyan tárgyak, amikkel konkrétan felhúzzuk, meg beledugjuk, hanem hát egy csomó minden. Most erre a workshopra vittem el Melbimbo csipeszt is például, ami megint ez, hogy a fájdalommal a mindenféle játékok. Tehát annyiféle játékszer van, amit így lehet még ebbe a kategóriába, és ott is baromi fontos a design tényleg, hogy mennyire állítható, mennyire kis pontos kütyű, hova van rakva a műanyag vége, a bordája, a nem tudom mi, és hogy, hogy beszélgettetek, ezen is gondolkoztam még a mérnökiség mellett, hogy hát baromira kell anatómia.
4: Szerintem az a legfontosabb.
5: És
4: egy
5: szexuális anatómia hozzá, és hát a feedback, tehát hogy konkrétan kinek, hogyan, mi reagál, tehát a biztonság, tehát a biztonság ilyen szempontból nagyon fontos, tehát azért kell hozzá sokféle skill, amikor egy ilyen design így létrejön, tehát lehet így vicces tárgyakat tervezni, meg szépeket is, de
0: csak hogy pont így jön be a designer szerepel, tehát az emberek hajlamosak a jól működő tárgyakat evidenciának venni, vagy a biztonságos tárgyakat, vagy az anatomilag stimmelő tárgyakat, holott így minden apróságot így valaki átgondol, és megtervez, és pont ezért jó téma
4: hát
0: szerintem.
4: Képzeld el azt, hogy van egy kedvenc játékod, nagyon szereted, használod 2 éve, nem tudom, közben mondjuk már levették a termékskáláról, és kiderül, hogy 2 év után szétesik az egész.
5: És hát legtöbb szétesik egyébként.
4: És hogy akkor miért nem lehet ezeket hosszú élettartamúra tervezni? Vagy,
5: hát lehet egyrészt piaci okkal, vagy válasz erre, hogy hát így nem cél, nem hogy ez így összeálljon. Ez IKEA-ban se lehet ugyanazt a konyhafrontot kapni, nem tudom ennyivel.
4: És
5: tehát egyben ez összefügg, nem tudom, hogy volt ez, szóval az elején nem tudtam itt lenni, hogy eleve a tárgykultúráról, tehát hogy a tárgykultúrával, amit, tehát hogy most kiemeltük ugye a szextel is, hogy mennyire érdekes a testkultúrában, mennyire nem része a szexuális tárgykultúra sem az életünknek, de hát hogyha meg körbesétünk a lakásba, bármi más tárgyunkra is igaz ez, tehát a konyhában is körbe lehet nézni, vagy bárhol, tehát hogy ez az, hol voltunk abban a múzeumban, amiben ez így megéri, tehát Indonézia szigetvilágának volt egy kiállítás, és a tárgyi eszközök, a hétköznapi tárgyi eszközök voltak kint, és egyszerűen gyönyörű tárgyak, uh-huh. És hogy látod, hogy te konkrétan az egész életében azt az egy, nem tudom, fésült, vagy kiskanalat, vagy amit használta.
0: Innen indultunk végül is, uh-huh. Tehát hogy az értékes dizájn, és az, hogy, hogy lehet, hogy rászállom inkább azt, hogy háromszor annyi kerüljön, de az egy tárgy, az kiszolgál engem hosszú
5: időre. De közben ez nincs, és ez nincs, ez így nincsen. A másik meg, amit én magamon is tapasztalok, hogy valamiért, tehát mondjuk, ha a szexnél maradunk, hogy valamire változnak az igények. Tehát, hogy én például barom nyitott vagyok arra, hogy tehát innováció legyen benne, és hogy új tárgyakkal játszani és kísérletezni.
0: Akkor itt mondjuk nem biztos, hogy a hosszú távú döntés a fontos, hanem inkább pont az, hogy ezek élménytárgyak, tehát hogy olyan, mint egy zene, vagy egy film, vagy olyan, hogy megveszem az élményt, játszom vele valameddig, és utána veszek egy új élményt.
5: Igen, és a Hitachi vibrátor, ez meg alapból ott van az ágy mellett. Igen,
6: van egy családi masszírozó.
0: Lehet, hogy előveszem borongós estéken, de alapvetően új filmeket akarok nézni.
4: Amikor majd retro lesz.
3: Egyébként én ezt úgy gondolom, hogy tehát ez nagyon sokféle szinten kell, hogy működjön. Tehát egy pont azért, mivel nem tudod kipróbálni, nincsen próbafülke a szexboltban, hogy ki tud próbálni, hogy a pont az a dildó méret az megfelelő mérete, vagy túl vastag, vagy túl hosszú, vagy túl rövid, vagy túl vékony. Ezért aztán kell, hogy legyen egy ilyen entry level, ami kellően olcsó ahhoz, hogy ki tud próbálni, ne legyen költséges a tévedés, és lehessen elég sokféle különböző dolgot kipróbálni. De hogyha megvan az, hogy nekem az anatomilag korrekt véreres dildó az, ami bejön, mert hogy akkor onnantól lehessen azt mondani, hogy jó, akkor ezt most kipróbáltam az olcsó verziót, azt szétjátszottam, szétesett egy fél év alatt, és most vennék egy olyat, amelyikre már büszke is lehetek, tehát ami nem csak pusztán egy használati tárgy, hanem van valami extra értéke is. De ugye van 57 különböző lehetőség, ugye kiminek mi jön be a méretben, az ingerlés helyében, az anyagban, a formában, a nem tudom mit csinálom. Ez azt jelenti, hogy nem egy termékről beszélünk, hanem 27 terméknek legalább 4 különböző verziójáról beszélünk, és ezeket mind párhuzamosan lehet fölépíteni, mint különböző termék családok, az entry level-től a high-endig, ha úgy tetszik. Tehát én valami, tehát hogy nem egy tárgyról beszélünk, sosem egy tárgyról beszélünk, mert nincs két egyforma szexualitás sem, meg nincs két egyforma anatómia sem, mert mindenkinek egy kicsit másképp, és máshol van behuzarozva a gyönyörre.
4: Hogyne, de szerintem mondjuk olcsóbb dolgoknak is jót tesz az, hogyha így megtervezik, tehát nem így valaki kitalálja hirtelen, hanem egyszerűen, hogyha egy tervezőnek, egy dizájnernek megvan a háttértudása hozzá, tudja, hogy milyen irányokból érkező igényeket, meg követelményeket kell egyszerűen összefésülni, akkor én biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebb jó terméket előállítani. Alapvetően, tehát, hogyha megnézzük, akkor a költség legtöbbször nem a formatervező apanázsára megy el. Tehát az, amit te kifizetsz az iPadért, vagy kifizetsz a nem tudom, egy Bang & Olufsen hangfalért, vagy bármi, abban nem a formatervező keresi tényleg dagatra magát, hanem ott gyártási költség van, anyagköltség van, ilyen-olyan költség van, de egyszerűen már az, hogyha tényleg neves tervezők foglalkozhatnának ezzel, vagy azok a tervezők, akik ezzel foglalkoznak, azok nem egy ilyen marginális dologban éreznék magukat, akkor már lehetne arra számítani, hogy erről indul egy ilyen beszéd, vagy indul egy ilyen fejlődés.
5: De most a magyar piacról beszélsz, mert egyébként nemzetközi szinten meg hát kurva jó dizájnok vannak, tehát
4: alapvetően igen.
5: Mert úgy nagyon jó, tehát hogy most én azt látom, hogy van ez a nagyon olcsó blue budget szarság is van, de hogy itt egyre inkább, tehát nekem sem az építész haverok küldik át az aktuális dizájn oldalakat, az aktuális vibrátor, meg egyéb
4: a Jimmy Jane-ről még nem is esett szó,
5: de hogy igen, de
4: Hogy ott egy konkrét, egy tök jól képzett formatervező, ő az alapítója a cégnek, ő tervezi az összes cuccot, és itt teljesen tisztán látszik, hogy megfelelő tudás birtokában szuper dolgokat lehet csinálni.
3: Azt kell mondjam megint csak, hogy nincs szexuális piacokon, szexuális szubkultúrákban ennek iszonyatos kultúrája van. Igen. Tehát, hogy a fétis szubkultúrákban az a, hogy hívják ezt a korszett,
5: fűző
3: csizma, maszk.
0: De hát ez divatos. Azzal már átléptünk egy másik dimenzióba szerintem.
4: Érted.
3: De miért léptünk el?
5: Hát egy jó harness például az már nem. Tehát az nem csak egy ruha, hanem hogy...
3: Nem ruha,
5: amit nem veszel föl, tehát egy dildó rögzítő rendszer például, amiben nagyon fontos a jó dizájn.
4: Hát magát a konkrét dolgot lehet, hogy nem, viszont egyszerűen, mivel mondjuk van egy csaj, aki blogot is ír, Zana Bain-nek hívják, egy ideig Berlinben élt, aztán New Yorkban most nem tudom, hogy hol van, de egy ilyen fashion arc, styling, meg nem tudom, ilyen dolgok, akkor én nagyon menő bulikat csinál, és alapvetően ő mozog ebben a szubkultúrában, viszont online eladja a divat blogján a saját maga által tervezett ilyen harnesszeket. És ezeket emberek divatfotózásokhoz hordják, megnyitókra hordják ilyen helyekre. Tehát, hogy ez már egy ilyen vanabi irányba is el tud menni nagyon könnyen, mert ez divatos.
5: Na igen, csak itt pont ez az érdekes, hogy valaki a hálószobájába tudja megvenni a megfelelő harnesztet, hogy tudja, hogy tényleg egy jó dizájnt kap, tehát ami nem is nem egy kiegészítő, hanem ez egy szexjáték, tehát az a kategória szerintem.
3: De azt akarom mondani, hogy tényleg plain and simple, tehát nagyon egyszerűen a férfiak pénisz húgycsövébe illeszthető húgycsőtágító orvosi acélkütyüknek olyan dizájnja van, hogy tehát tényleg az, az ékszer szinten uh-huh. van összerakva. Tehát abban a pillanatban, amint kilépünk a mainstreamből, és ebből a tényleg ebből a bugyuta beáteúzés világból, és belépünk abból, a szexet komolyan gondolják, és uh-huh. életvitelszerűen, tehát része az életvetelnek, és ugye azt gondolom, hogy most ez egy éves születésnapra végre megértettem valamit. Tehát, hogyha a szex része az identitásodnak, meg az életvitelednek, akkor ott hirtelen elkezdenek szép dolgok így búrjánozni körülöttel, legyen szó irodalomról, lásd, ami Casanovával, vagy Szádmárkival, vagy nem tudom mivel van, legyen szó tájkultúráról, legyen szó fotográfiáról, irodalomról, zenéről, tehát ott hirtelen ez a dolog, ez
5: és
3: nem
5: árucik. És onnantól ez a tabu dolog sincsen, tehát bemész egy üzletbe, és egyáltalán nem, tehát hogy nem, tehát nem az a szint van, amikor ez feszengés tárgy. Egyébként, hogyha ott zsizseg 1000 tinédzser, akkor sem. Tehát, hogy akkor az tehát pont az, hogy akkor van egy olyan minősége az életednek, neked, az, abszolút, ez, és tényleg része az életednek, és akkor nem gáz, meg nem
0: cikkére. Nekem Budapesten nem sikerült korábban megélnem soha, most már lehet, hogy ha újra próbálkoznék, akkor sikerülne.
5: Hát azért érdemes utazni, vagy nem tudom. A szexjátékért azért én semmit szoktam körbenézni.
3: Itt az idő.
5: Most vagy soha.
3: Most vagy soha.
5: Casanovának fogjuk átengedni a stúdiót.
0: Ez megtiszteltetés, hogy utánunk rögtön Casanova fog megérkezni a pirosságra.
1: Egyébként olvastam a Casanova emlékiratait, és az egyik kedvenc ezen volt. Komolyan, én nagyon szeretem.
3: Nem jelent meg még. Magyarul nem jelent.
1: Jó, hát érted, aki nem látta a gyaloggaloppot, az büszke mindenre, amit fogyasztott már a popkultúrából. Ez azért, szerintem a Casanova az már egy kicsit ilyen széles érdeklődésre számot tartó dolog.
3: Köszönjük, hogy itt voltatok.
5: Köszönjük.
1: Teszünk fel linkeket a chatfalra gyorsan.
3: De ne is csak linkeket, hanem a kedvenc. Tehát, hogy próbáljuk meg azt, hogy a vendégeink ajánlásával. Ezt bevezetettek egyébként. Tehát, hogy mit ajánlanak a vendégeink az éppen aktuális témában, és hát úgy hozta a sors, hogy nektek szexjátékot kell ajánlani. Ezt javaslom.
5: És nekem ez most tervem is, hogy a csakatestemenát.hu-ra feltöltöm az elmúlt egy év összes adását, és akkor ezeket a linkeket oda is föl tudom tenni, tehát hogy mindenképp küldjetek, propagáljuk, hogyha vannak
1: jók.
3: Köszönjük szépen!
5: Szuper, köszönjük!
3: Sziasztok! Ne menjetek sehova, mert hogy ez itt a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és nem sokára Kovács Ilona érkezik Casanova emlékirataival, addig is muzsikálunk ez a című műsor. Sziasztok! Ez itt a Tilos Rádió szex műsora két hetente pénteken 8-tól 9-ig.
7: Mert mi lesz ezután?
8: Kert akaró.
9: Jó.
8: Kert akaró.
9: Sanyi, Atesz és Varek.
8: Kert akaró. Hangzó irodalom. Élő felolvasás. Két hetente vasárnap a Tiloson.
10: Kettős vállalkozás.
8: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
11: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
8: Régi könyvek életre kelnek.
7: Nem értem.
8: Hallgass. Hallgass.
12: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
9: Tilos Rádió.
8: Jó.
9: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
8: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Fenyő Miksával beszélget Vezér Erzsébet 1966. július 15-én.
1: Mikor a figyelőt csináltuk, abban Bíró Lajos írt egy novellát. Ugye, általában munkatárs volt, és jött hozzánk, hogy Adi szívesen dolgozna, ha nem volna a figyelő annyira németes. De hogyha több francia volna benne, több francia szellem, nem volt igaza, mert nem lehet azt mondani, hogy németes volt, valóban német dolgokról, sok német művekről, sok szó esett, ugye. Éppen például azt hiszem Hatvani Laci, az éppen francia dolgokról ír benne, ha megnézi. De elég az hozzá, hogy akkor a legelső verse, amit hozott a figyelő, az azt hiszem, ott ül oda két verset írt. Az egyik a Gare de l'Est, a másik pedig Harca nagyúra. Ugye? Már most, mikor a Harca nagyúra írt, akkor én már ismertem őt, mert emlékszek arra a jelenetre, hogy ültünk a Szabadság kávéházba, és jöttek a kézirati, és a Harca nagyúra azt ott írta, szeruzával, ahogy szokott, és a szedő gyerek ott állt, úgyhogy ő minden verszakot letépett, és abban mindegyett. Ez meg volt nekem, ez a kéziratom, azonban eltűnt akkor, mikor megjelentek a náci időkben a műkincsek lefoglalásáról szóló törvény alapján lakásunkba, és akkor eltűnt egy más.
2: A nyugat alapítása körül nincs-e még valami mondani valója azon kívül, amit megírt a följegyzésekben?
1: A nyugat alapítása körül, hát...
2: De... Adinak milyen szerepe volt?
1: Adinak az a szerepe volt, ugye, ha a nyugat alapításának így a technikai részét veszük, nem hiszem, hogy abban neki szerepe lett volna. Abban szerepe volt ugye Ignótusnak, Osváth Erdőnek, nekem és Hatvani Lajosnak. Igen. Ugye? Ezeknek úgy aktív szerepe volt, ugye Adinak nem hiszem, de ne. A legrövidebb idő alatt, anélkül, hogy ő szerepelt volna, hogy mondjam, mint szerkesztő, a legrövidebb idő alatt a közvéleményben a nyugat Adi lapja volt.
2: Ugye? De az alapításnál is gondoltak már Adira.
1: Persze, hogy gondoltunk, hát hogyne, hát első számmá hozott Adidát, és ő nagyon vigyázott arra, hogy minden számba legyen Adik vers, ugye? Utól sürgőzött, hogy várjatok, mert most megírom az Adi verset. Úgyhogy ő dacáról, hogy egy majdnem állandó harcban állt a nyugattal, ugye? Ő rendkívül ragaszkodott ehhez, mint orgánumhoz. Ezt ő méltónak tartotta, hogy ezt képviselje. Dacár módon a sok kritikája.
2: De és mi volt, miért harcol? Miért volt ő harcban állandóan a nyugattal?
1: Mert nem volt az az érzése. Ezt nem mondta, ugye? De neki az volt a érzése, hogy a első cikket róla kellene lenni. Nem akarom ezt mondani, mert nem is tudom, hogy így volt, ugye?
2: Igen.
1: Ő valahogy önmagába szerkesztette a nyugatot, úgy befelé. És ez nem volt...
2: És nem volt azonos azzal,
1: nem volt teljesen azonos, ott más költők is megjelentek, más cikkek, amivel ő nem volt egy véleményen.
2: Igen.
1: Ugye? De mind a mellett, ugye, ő rendkívül ragaszkodott a nyugathoz, ami különösen akkor tűnt ki, mikor volt ez a nyugat krízis Hatvani Lajos és Osváth között, ugye?
2: Igen.
1: Ő, aki nagyon vigyázott Laci barátságára, az féltette ettől a krízistől, féltette a nyugatot, és az Osváthban látta ennek a garanciáját. Ugye,
2: holott eszmeileg azt hiszem, ő 60-ival értett együtt. Egyet.
1: lehet, hogy ez meg leginkább, hogy ne legyen más ebben nyugodtan, mint addig.
2: Na, talán nem ez volt a 60-i vita lényege talán.
1: Nem.
2: Hanem az, hogy legyen egy határozott politikai irány.
1: Nem, erről szó se volt. Ez maga még ez valami.
2: Nem.
1: A 60-i asszonynak az volt a vélemény, hogy egy kicsit durván szövegezzem. Az volt a véleménye. Elég a felfedezésekből. Egy komoly revűnek kell, hogy kialakuljon a munkatársi körre, ez már a nyugatnál kialakult, fölösleges, hogy Osváth folyton új embereket keres, ezekkel kísérletet. Ez volt politikailag, akkor semmi szerepben nem volt.
2: Tehát volt aztán ez az irodalom politika vita.
1: Hát ez az irodalom, nem politika.
2: Igen, tudom, érted.
1: Ez az irodalom politika, hogy így kell egy revű szerkeszteni. Ez volt a 60-i felfogás. Ebben Osváth teljesen homlok egyenes ellenkező állásponton volt.
2: Igen. Maga melyikkel ért?
1: Én Dacáról, hogy Lacival igen jó barátságban voltam, sőt az én állásfoglalásom az bizonyos mértékben az egzisztenciám tekintetében veszélyes volt,
2: igen.
1: Mert én akkor nem voltam még igazgató, titkár voltam, és a alelnöke a Gyocnak, akitől a pénzügyek, de az Laci apja volt. Ezt nem tudom, megírtam még.
2: Igen.
1: Hát akkor nem ismétlem. Nem mondhatom, hogy ezt valaha is a 60-i Sándornak velem való viselkedésében megéreztem volna. De azt mondta. Der Laci wird Ihnen das nie verzeihen. Laci ezt önnek soha meg nem fogja bocsátani. És ebbe igaza volt.

Levélféle Móricz Zsigmondhoz. Ady Endre verse. Rózsafa vonóként nagy zöngésű úrhoz surlódjék ez írás Móricz Zsigmond úrhoz. Szóban hozta volna el a beteg, ki küldte, de sok életlázban magát tönkre hűlte. Mégis, mert hát ma még sokan hisznek velem, adják át Móricznak ezt az én levelem. A könnyes áldott hang, aki által adja, éppen úgy áldosség, mint az, aki kapja. Szerelmetes barát, zömök Móricz Zsigmond, tudod jól, hogy folyva az ember, amit mond. Ezért is jövök most hozzá kényes verssel. Én fajta versekben az ember nem kertel. Jövök hozzád versben, betegségben, búban, jól kezdett s elromlott dicső háborúban. Jövök egy kis kopott, szép tavaszi éggel, egy kis megszólással, egy kis irítséggel. Boldog Móricz Zsigmond, ki nem korán kezdted, a szúra fog érni minden szép gerezded. Rajtad már nem ülhet rohadt magyar átok, ez okos elkésés, ez a magyarságod. És mégis siettél, meglepődve vitted súlyát az újságos, magyaros szent hitnek. Dőj fel feleséggel, gyermekkel, várással, sok most ébredező ókitalálással. És ha hébe-hóba talán másként véled, erős vagy, mert erős lelkedben az élet. Temeszteni is tudsz, és tudsz támasztani. Sári bíró vajja, és bősz túridani, de ezerszer szebben, mert újabbról vajja, győző nagy lelkednek mindenki zsivalja. És ami benned él, s el fog jönni hozzánk, mi néha sápasztja magyar piros orcád, ezer kimondatlan magyar bánat, titok, szépség várja vágyón, Móricz beszélni fog. Hisz én is kimondtam néhány magyar újat, de mese királyfik tátosai fújnak, ördög hordjon el már minden bolond verset, életet kívánunk, valószínűt, nyerset, s amit meg nem adhat rímek ezer hagyja, mi új ludas matyink többször visszaadja. Öreg ifjú zsigám, sok mindent hallhattál, halva nézve, írva, sok-sok-sokat adtál. De amíg rossz fogunk, végleg el nem vásik, mégiscsak a legszebb, a legjobb, a másik. Gondolom, te voltál ez a másik nálunk. Egy kicsit életünk, egy kicsit halálunk, egy kicsit undorunk, egy kicsit örömünk, szóval az életet, mely tőlünk messze tűnt, édes Móricz Zsigám, te hoztad volt vissza. Kedves magyar részeg, kedves Bornemissza, rád furcsa emberek furcsáan figyelnek. Ma te vagy a tévő és jótékony gyermek, nyugat csapatjának keleti zászlója, mi nagy csatázásunk, nagy igazolója. Néha kényeskedő, de magyar hatalmú, nyugatba tört magyar, s duzzadt bizodalmú, papnak indult lélek, de szabad, pacsirtás, szentírásos ember, kinek szent az írás.
Ma te vagy a magyar s rendkívüli követ, ma benned sarjadnak az ős magyar tövek, ős magyar tövek. Hatám bolondítnál, s igazi se volt,

ha kikinek árt is, milliómszor használ. Adassék-e levél Móricz Zsigmond úrnak, kit most érdemelten szépen koszorúznak. Koszorút nem viszek, írás megy helyette, de ott leszek mégis, még élek mellette. Készül, mert készítik az én szemfedelem, de Móricz Zsigmond is megmarad én velem. Magyar sorskockákon ez ígyen döntődött, mind összekerülünk, közös mártír hősök. S ha a lehetetlent nem tudtuk lebírni, volt egy szent szándékunk, gyönyörűket írni.

0: Móricz Zsigmond a tőzsgyökeres. Részlet.
1: Turi Dani aztán mégis hazakódódzott, de a lelke fenekin, meg a feneke lelkin nagy-nagy keserves fenekedésekkel győzte az életjét. Hely, muramista! Muramista! Ódódzott a nyelvje neki. B tökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésbe, csatul úgy, de úgy összefancsorgott a lelke levese, hogy szinte bőrzött. Akkor, mint a kanoroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turi Dani, szélesen, beckésen, nagy tehetemséggel. Úgy ment végig araszolva a nagy utcán. De közben tarajos, hargos, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát. Azt meg legyűrte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés, nagy fene érzés, hogy az erei úgy daggantak a nyaka csigáján, mint a téli teplince a vágáskor. Az a szegény asszony, az a szegény asszony, egyszerre Bira jön vele szembe. Az meg csak ránézett, megnézte a testével egészbe, és csak úgy sumsuttyából oda pistangolt a nagy erős hím szemébe. Csak úgy a hóna alól nézte, de a cippes derekát végig riszálkolta valami forty meleg.
2: Hey, muramista, de Bira, merre lófrász?
1: Beszél Dani, de a szemét már elöntötte a hímes vérhalak.
0: Merre?
1: Üstölt a jár nyelveskésen.
0: Merre? Hát mi? Azt mondja ke. Amerre a fekete érce jár. A lábán.
1: S megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Dani akkor nem szólt, hanem egyszer csak nagy büszke hindagadás fogta el. A két szeme elnyállott, betagnyadzott a hévtül, kicsurgott a pörses, duzzadt férfi szája. A nyaker

Fél méterre kilógott és úgy megszorintgatta az ekéjét, hogy kicsattant a golyvás hátulja. Azzal csak fél kézbe kapta a jányt, egyet roppintott és megcsóválta a feje fölött. Úgy lett meg a jány. Aztán visszaesett, mint a rongy, nyaflán, szétnyúlva, kehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Hé, Muramiste! Muramiste! Azzal fogta, béköpött, odapökött az erős, széles tenyerébe egy fél litert, azt hozzácsapta a jányhoz. Csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről, meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmann...

0: Turidani ostán mégis hazatúzott. De a lelke fenekét meg a feneke lelkét. Aj, nagy keserves fenekedéset kegyőzte az életjét. Aj, murami, te murami, te! Ódott a nyelvének ilyen. Bétökkel vágtál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésében, és attól úgy. De úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsott a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidani, szélesen, beckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végigparaszolva a nagy utcán. De közben tarajos horgat, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, azt meg legyűlte keserűen, izgatta, vágta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzét. Lássana érzés, hogy az elej úgy taggantak a nyakcsinkájá, mint téli keptinc a vágáshoz. Az a szegény! Az a szegény! Egyszerre, Bila jön vele szembe. Megnézte a tekintbe, egészbe, és csak úgy csöncsutjából oda pislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól nézte. De hát itt pesderekát végig riszálkolta valami forgy meleg. Hé, muramüh, tehát te Bila, merre lófrálsz? Beszélt az, de a személy már elöntötte a hímes vér harag.
1: Merre?
0: Rüstő taján nyelvesztése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amerre fekete érce jár a lábán.
0: És megrisszantotta újfent a dereka hajlását. Tani attól nem szól, hanem egyszer csak nagy büszke hím dagadás mondta el. Egészen elnyálván betaknyarcott a hírtét, kicsúrgott a pörsön duzzat érzáját, anyakere fél méterre kilógott, és úgy megszorította az ekéjét, hogy kicsottan a golyvás átúja. Azzal fékét megadta a járt, egyet roppantott és megcsóválta a fejemről. Úgy lett meg el, aztán visszaesett, mint arany, nyafa, szétnyúlva, gyehesen. A férfi meg néz, és már torlakozott a torkába a nagy utcába. Valami erős, nehézséges látság fogta el. Ej, muramis, te muramis, te állnál fogta. Tégköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta a jához, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelket. A tábla végébe meg ott állt.
1: A verszi herceg feleség.
0: Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle. Különösen a köpést nézte. Ilyen szépen, igazi, hímeset még nem látott. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
1: Mi áradban erre, Túri urám?
0: Kérdengette a herceg asszony csak úgy kezömbölre. Instálom úgyse, asszonyja, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacs menet. Egyszer csak fogtos akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig. Fényben forróság fogta el a herceg asszony. A hímség ilyen förtelemszép ikkalására elszédjük. Megkábul, összebányad, lecsuppan, odarigyent a férfi szegés melleteteire. Először látott igazi férfi. Erős, ősösztönő, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú, füttös férfi. Az igaz. A nagyon. A kérlelhetetlen, az ősösztönő.
1: De szép, én uram, uram, uram.
0: Nyögte el a lélek, pihedve, mint a nyaratszaki csipbe. Tani meg nézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg asszonhasát. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkor is szerelmetesen tátogott, tipegett után. Úgy ment el, döngve. Itt a nagy lötyösítő. A férfi. Két uralkodó herceg jött vele szembe három belénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsán. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
1: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám. Dani csak nézte.
0: Vérbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe, oda kapott, megfogta a lépjét, és csak úgy szörmentén, rizsálva, odakente a palánkhoz, melyik be is ózta paprikot a kezébe. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik lépjét fejét, úgy meringét tovább sár. Lépjét irámba.
2: Herceg Ferenc.

Szabó Lőrinc. Bünkösdi bensége az esőcskéről. Egy kicsit esett ma délután. Mentem a körúton át. Jött szembe egy masamódlány, egy polgár és két kalmár. Jót tesz a termésnek az árport, mondta valaki ezt. És lelkemben egy szóra kinyílott. Egy mélység, és több mondta el ezt. Vérzápor és genyzivatar volt az egész történelem. Harcolt ég, és pokol és dögvész, tűz és víz, és a többi elem, anyag és erő és elektron, a rádium és tatai briget. Lent a mélyben másodfokú egyenletek nyaldostak véres sebeket. Bünköskor tüzes nyelvek zuhogtak a légből alá, naprendszerek pofozták egymást, két rostélyos egymást falán. Így dudaláztam magamban, és gondoltam, meglepem erre a képet, de nem volt nálam elég pénz. Most inkább írtam egy versikét.

0: Szabó Lőrinccel beszélget Tóbiás Áron 1956. szeptemberében.
1: Hogyan viselte, kedves Szabó Lőrinc, az elmúlt hosszú-hosszú évek során a hallgatás? Nem törte össze?
2: De igen. Persze csak úgy, ahogy az élő élet törik meg, egy kicsit gumiszerűen. Van azonban benne végleges és jóvá tehetetlen romlás is. Ez pedig az idő tényezője. Az én számításom szerint 12 év volt, amíg hallgattam. Ez az igazi romlás, a virágtalan. Az elhíresztott sok alkalom, a megölt kedv, az elmaradt utazások, az elvesztegetett férfikor. 40-en alul nem nagyon érzi az effélét az ember. 50-en túl azonban egyszerre más a helyzet. Főleg két szívtrombózis után.
1: De hiszen, ha jól veszem számba, ez alatt írta a tütyökzene több mint 360 nagy strófáját, ha jól emlékszem, 362-t. Ez alatt a 12 év alatt az utolsó kötetet a mostani válogatott versekben, és ez alatt a 26. év 100-nál több gyönyörű szonettjét.
2: Mérjük azonban éppen ezeken azt, ami elmaradt. És az első tütyökzene is csak tessék-lássék került forgalomba. De hát nem akarok rekriminálni. Nem csak útálatos dolog a számon kérés, hanem sajnos eredménytelen is. Aztán meg elpusztíthatott volna végleg egy buta bacillus, egy buta golyó a háborúban, egy beszakadó fal az ostrom alatt. Mocskos egyéni tapasztalatok, hazug és fondorlatos kritikák jobban megviseltek. Így hát hagyjuk a panaszt.
1: Különben is bizonyára jól esett önnek az az örvendetes meglepetés, ami a válogatott verseinek könyvnapi kiadását kísérte, elfogyott a kötet, és utána íme a második kiadás is már postán van.
2: Hát remélem, hogy csak ugyanaz is elfogy. Az igen, az nagyon jó esett. Jó esett. Jó érzés volt látni, hogy a közönség nem felejtett el, nem hagyott el, sőt, hogy mennyire ismer elsősorban az új fiatalság. S a szeretet, amelyel azóta felolvasásaimon fogadnak.
1: Legutóbb pedig elnöki tanácstaggá választott az Írószövetség közgyűlése.
2: Az Írószövetségben én nyilván nem fogok sok vizet zavarni. Szinte kívül szorultam az életen, s most alig ismerem az aktuális problémákat, embereket, intézményeket. Egyelőre tanulok visszaszokni az életbe.
1: Mégis, mit érzett akkor?
2: Csodálkoztam. Előző napon még a Balatonnál voltam. Ott valaki előre megjósolta az eseményt. De mondom, a dolog meglepett.
1: Milyen munkákat várhatunk a közeljövőben a keze alól?
2: Még mindig nyomasok fordítás, amely szerződésileg fölfalta az időnek. Eleinte még örülnöm is kellett, hogy egyáltalán hozzájutottam fordításokhoz. Abból kellett megélnem, amit bizony már az örök barátaink első kötete után is majdnem, hogy utáltam. Fordításaim egyébként naívabb lelkekben azt a látszatot keltették, hogy én nem is hiányzom az irodalomból, hiszen mindenfelé csak szerepeltem ezzel-azzal. Két-három éve aztán fokozatosan lazultak a bilincsek, és kezdték a saját dolgaimat is közölni a lapok, folyóiratok. Hallgatag együttérzést szinte mindig éreztem a jobbak részéről a néma esztendők alatt. A magvető azonban már most 57 könyvnapjára kikészül hozni a 26. év című verseskönyvemet, 101 néhány szonettet a szerelemről és a halálról. Folyóiratokban és a válogatott kötetemben már sok megjelent belőle.
1: Mikor írta ezeket a nagyon emberi fájdalmakat?
2: A gyászeset után egy teljes évig semmi mást nem írtam, tehát 1950-ben és 51-ben. Akkor inkább a nyomorúság nyomott még, nem fordítási megbízások. Két-három évvel később ezeket a szonetteket nagyrészt szinte születésük előtt felszívta volna a versfordítás.
1: Hány költeményt írhatott életében?
2: Nem tudom, talán 1200-at, 1300-at.
1: És hányat fordított?
2: Azt hiszem, hogy a dupláját.
1: Mi kell a jó vershez?
2: Befelé állandó tehetség és a pillanat fogékonysága. Kifelé ráérés és teljes feszélyezetlenség. Dezenvoltűr. A 40-es évek elején néhány külföldi író barátommal nyilvánosság előtt fedőnévnek ezt a francia szót kezdtük használni. Vagyis fesztelenség, szabadság.
1: És az most meg lesz?
2: Meglátjuk, reméljük, akarjuk.
1: Mikor írt legutóbb eredeti verset?
2: Múlt vasárnap.
1: Hogyan és miről?
2: Véletlenül. Az élet szép és rút meglepetéseiről.
1: Szeretném megkérni, mondjon most valamit kérdezés nélkül.
2: Szívesen, akár kettőt is. Nemrégiben egy kedves barátnőm idézte egy régi interjúm záró mondatát. Akkor azt kérdezték tőlem, hogy mi szeretnék lenni, ha nem volnék Szabó Lőrinc. Hadd ismételje meg az akkori válaszomat. Gyík egy napsütötte kövön.
1: Ez nagyon szép. És mi a másik üzenete a kérdezés nélküli?
2: Békesség a földön a jó akaratú embereknek.

0: Semmiért egészen. Hogy rettenetes, elhiszem, de így igaz. Ha szeretsz, életed legyen öngyilkosság, vagy majdnem az. Mit bánom én, hogy a modernek, vagy a törvény mit követelnek? Bent maga ura, aki rab volt odakint, és nem tudok örülni csak a magam törvénye szerint. Nem vagy enyém, míg magadé vagy, még nem szeretsz. Míg cserébe a magadénak szeretnél, teher is lehetsz. Alkú, ha szent is, alkú. Nékem más kell már, semmiért egészen. Két önzés, titkos párbaja minden egyéb. Én többet kérek, azt, hogy a sorsomnak alkatrésze légy. Félek mindenkitől, beteg s fáradt vagyok. Kívánlak így is, meg lehet, de a hitem rég elhagyott, hogy minden irtózó gyanakvást elcsitíthass, már nem tudok mást, mutasd meg a teljes alázat és áldozat örömét, és hogy a világnak kedvemért ellentéte vagy. Mert míg kell csak egy árva perc külön neked, míg magadra gondolni mersz, míg sajnálod az életed, míg nem vagy, mint egy tárgy olyan halott és akarattalan, addig nem vagy a többieknél se jobb, se több, addig idegen is lehetnél, addig én hozzám nincs közöd. Kit törvény véd, fele barátnak még jó lehet. Törvényen kívül, mint az állat, olyan légy, hogy szeresselek, mint lámpa, ha lecsavarom, ne élj, mikor nem akarom, ne szólj, ne sírj, e bonthatatlan börtönt ne lásd, és én majd elvégzem magamban, hogy zsarnokságom megbocsásd.
1: Az irodalom történetében azok a költők maradnak fiatalok,

nem kerülnek a maguk méltó helyére, akikről szólva még mindig kívánunk valamiféle igazságtételt. Szabó Lőrincet ez a fájdalmas hiány teszi, nagyon is aktuális, időszerű, szinte fölfedezendő fiatal költővé, hogy noha a köztudatban, az irodalomban mindenki ismeri a magát, a művét, nem analizáltuk még eléggé, nem tettük a méltó helyére. Szabó Lőrincnek az óriási érdeme az, hogy az őszinteséget a mi színvonalunkra tudta emelni. A múlt század költői is őszinték voltak, sőt, majdnem hitvallásuk volt az Adinak szinte a vezér elve, hogy magáról mindent bevalljon, de ez hova tovább önfitoktatássá vált. Szabó Lőrinc azonban a maga önmarcangoló, önboncoló költészetét olyanná tudta fejleszteni, hogy az nem az ön saját egyéni életét ábrázolja csak, hanem ugyanakkor mindig általános, mély, nagy emberi érzéseket fed fel. Nagyon sokat lehetne beszélni még arról, hogy mi mindenbe nem tudtunk elég fényt sugározni Szabó Lőrinc költészetére. Én magam eleget beszéltem, írtam róla, de még mindig a tollamban volna egy igen hosszú tanulmány például az ő ritmusáról. A legutóbbi időkben nagyon sokat beszélnek éppen a magyar vers üteméről, a magyar új versnek a ritmusáról, de arról, hogy Szabó Lőrinc hogy tudta ezt a ritmust időszerűvé, maivá, és mégis ugyanakkor hitelesen klasszikussá tenni, nagyon kevés szó esett. De beszéljünk mostan a lélektani részéről az ő óriási eredményeinek, és ebben azt hiszem első helyen áll a Semmiért egészen című verse, amely a maga kegyetlenségével mégis egy igen mély emberi, őszinte indulatot fejez ki. Ha figyelmesen hallgatjuk majd ezt a verset, első hallásra az a gondolatunk támadhat, hogy a költő fő gondja az volt, hogy csak magáról beszéljen. Valóban így történt. Szabó Lőrinc, ahogy ma mondják, maradéktalanul föltárta lelkének minden rejtelmét, de ugyanakkor a fő gondja mégis az volt, hogy azzal ne diszelegjen, hanem használjon valamit. Akármennyire meghökkenünk a túlzó önzésén ennek a versnek, ha magunkba tekintünk, meg fogjuk látni, hogy mélyen elítélően vagy helyeslően fogadhatóan, de mélyen igaz emberi érzést fejezett ki.

Kortársak. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy, végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irítség, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak puha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

Akkor is. Boldog vagyok, hogy így szeretlek, így, ilyen forrón és fájdalmasan. Élek, hogy őrizzelek. Már meg sem idézlek, mégis itt vagy. Sorsomat figyelik, gyötrelmesen szép álom szemeid, s ahogy kigyúlnak régi tájak, évek, kigyúlsz te is, s érzem, szívedben érzed szívem vezető gyöngékségeit. Ez a boldogság most a fájdalom, ez egyesít, s legjobban, ó, nagyon teljesen, mikor édes arcodon mosoly fut át, kissé gúnyos, de végképp értő, bízó, s kezdi kötekedését, így szeretnél akkor is, hogyha élnék. Verse.

Borsos Miklós szobra szagolőrincelőle. Járom a nyakon, emberre mondva henye szólami, hisz a barom sem tűr lassanként testi kinti, s egyszerre oda minden oltalom, a kert végig is műteremben, ahogy a szem oda tekint, akna robban, némán, de annál hirtelenebben az idegekben. Az a vén vál ott igaza szólás jármot visel. Járomból csavarulna az égre a fej, s abból a néma jaj, a márvány dübörgő hangjaival. A szemüveges dúl szemek lép közelükbe, láthatatlan és épp azért lerázhatatlan igazsúlya alatt düllednek és esengenek. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Miért? Villámütési pillanat. Társam lehet, akiben bűntudatig ér. És most tiéd a szó, mennydörgő kőajak, megvallató. Nincs hangosabb, mint mikor a csönd vádol, mint amikor a száj már csak magának rángja, fáj, s nem vár megváltást a világtól. Ezt csináltuk, Lőrinc, veled. Szapári Péter sarkában a pogány ekével, fölötte Isten nélküli egével, oly mélyen érti, másként nem mehet, nem esdekel, nem önmagáért esdekel. Ne így mégsem egymással emberek. A gyáva tagad csak, a gonok korosság, abba bízva, hogy megmaradhat, ha nem felel. De itt mindnyájunkról hult egy lepel. Szívek és orcák törlődnek tőle, mint az ablak. Fényt fogadnak, fényt adnak. Tekints szét tisztán, ettől nő egy ország. Tekints szét magadat szabadnak.

A költő önmagával felesel. Hely, Kassák Lajos, derék Kassák Lajos, de sokan neheztelnek rád, vicsorítják fogaikat és fenik a késüket. Miért mondod, hogy kedves és bőkezű hazádban nincs semmi, ami előtt érdemes lenne mélyen kalapot emelni, együgyű képpel hajlongani jobbra-balra a hála és köszönet nevében? Hely, egyszer már megtanítanak kesztyűbe dudálni. Ahelyett, hogy szétnéznél a bőrzén, közvetítenél vagy kereskednél, költeményeket firkálsz, meggyalázod az anyagot és formát. Mindenki megvetérte a maga kis értelmével is hiszi, joggal süti le pilláit, ha rólad van szó. Hivatlan vendég vagy köztünk, és sajnos nem találsz ki az ajtón, amit annyiszor föltártunk előtted. Menj, mondják, nem állhatjuk szúrós tekintedet, kusza darabos verseit kellenek az ördögnek. Nevetéseddel és konok tagadásaiddal ne sebezz meg bennünket, akik különben is annyira vérzékenyek vagyunk. Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak, vagyok, amilyen vagyok, az atya egyetlen fia, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre. Dologkerülő a munkások közt, törvénybontó a körtők előtt, akiknek nehezen viselem el irítségét és szánom őket, hogy olyan öregen jöttek a világra, s fáradtan üldögélnek üres kaptáraik körül. Öreg vagy már, te is mondják, méheit feleszik saját mézüket, és ezért haragos a tekintedet, és keserű a szád íze. Eljön majd az idő felelem, mikor leültök az asztalomhoz, mézet kanalazni, gyönyörködtök a kiszállt rajokban, melyek az én dalaimat dalolják, a virágzó rétek fölött, és tükröződve a csobó patakok ezüstjében.

0: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
1: Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok. Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyámat úgy én, még ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a közvetlenül viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kevesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat. Csak nem akar egész ilyen rúgatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet bírni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus fiú, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltük, meghívott ebédre, együtt ebédeltük, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatni össze, hogy el a művészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélyen, hogy azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a telitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhova le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Rahóti rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas, hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én
2: nem hittem, Kassák Mester, az az ember, az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig. Átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
1: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? De ugyan az én véleményem az, hogy a gyümvészetnek nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a mesterembert írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, ez nem beesett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál vicc, mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő, a 20-as évek, a követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a mesterembert. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év, és forradalom minden, akkor már én nem írhattam, mert én már egészen más ember volt, és a körülményeim is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hívják be, emigrációt, írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet, épos a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam. Hát én nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai versenyt például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
3: Monológ. Meghajszolnak a nappalok, és tévedésbe ejtenek az éjszakák, de nem adom föl a reményt, hogy egyszer győztesként vonulok be a városba, ahol születtem. Ne forduljatok el tőlem, barátaim, hogy újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem, sohasem mondok le a szédületbe ejtő távlatokról, a kalandok fanyar ízéről. Az értelem és érzelem fegyverével értetek harcolok, barátaim, akik oly könnyű szívvel hagytok magamra hajszás nappalaimban, tévedésbe ejtő éjszakáimban. Hűen önmagamhoz. Nem futamodom meg a vihartól, mely életem gyökérszálait tépdesi. Látom az evakuáltak kétségbeejtő vonulását, meggyötört asszonyokat, reményüket vesztett férfiakat, és az álmaiból fölriasztott gyerekeket csodálkozó nagy szemükkel és az ajkak színtelen tört vonalával. Fájértjük a szívem, de nem csatlakozom hozzájuk. Állok a vártán, elgyötörten és keményen. Hiszek magamban, ahon a gyermek hisz álmaiban, mocskos selyemgubanc van a kezemben, előbb kibontom a szálat, aztán a fekete mély kút fölé hajolok, honnan majd könnyes arcom néz rám vissza. Reggeli séta. Egyedül kószálok a hegyen, úgy érzem magam, mintha egészséges és gondtalan lennék. Nem is emlékszem szívem riadozására, önkéntelen sóhajaimra, sorozatos kudarcaimra. Círogat a friss széljárat, és magába fogad a gazdag vegetáció, mintha egy lennék vele. Alattam él a város, de nem látom évszázados sebeit, nem hallom csikorgó sirámait. Tudom, rossz mostohám volt ez a város, nagyon jól tudom, és nem haragszom rá. Közel az égi magassághoz, fiúi szeretettel vallok neki álmaimról, vágyaimról, reményeimről. A szálloda teraszán. Idegen emberek, megint idegenek, és még idegenebbek. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük, ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe, s szinte látom, hogy elvérzenek a májusi napnyilaitól. Ezek között, az idegenek között én vagyok a házigazda, névtelenül. Ők talán észre sem vesznek engem, én gyönyörködöm bennük. Látom mozgásuk kecsességét, hallom emberi szívük dobogását, mely az én szívem dobogásához hasonló. Nem váltunk szót, de értjük egymást, oldhatatlan szomjúsággal ürítjük poharunkat. Néhány sorban, sok gú és bánat után ismét a tiéd vagyok. Szavaim áradata ne támadjon rá többé, két szemem kék tőre is szúrjanak meg többé, olyan vagyok, ahogyan megkívántál magadnak azon az alkonyon. Emlékezz, emlékezz a folyón gazdátlan csónak úszott lefelé, egy madár elveszett párját siratta a fán, én az ifjúságodot dicsértem, s te kondyba tűztett szép vörös hajad. Vagyonom és fegyvertáram. Kedves tárgyaim az asztal üveglapján, nagyon szegényes az összbenyomás, különböző világtájakról érkezett festéktubusok, barátaim küldték, akik feloldani kívánják magányomat, és megértik képeimet, melyek az egyszerűség és tisztaság nyelvén beszélnek. Néhány megfakult fénykép összekuszált múltamat idézik. Fehér papírlapok szétfolyt vércseppek nyomaival. A költő elvetélt magzatairul vallanak, és levelek, levelek, amiket nem válaszoltam meg, s ezért állandóan nyugtalanítanak. Ecsetek, tollak, ceruzák, az én gyarló fegyvereim, amikkel a békéért és boldogságért harcolok. Beígért kórus. Semmi nem volt már, csak a szél. Vészkürtök tölcséréből szakadt ki, újszülött hangok kíséretében. Hogyan tört össze a tenger síma tükre, és a cserepei hogyan ordítottak. Láttam a kétségbe esett erdőt, hullottak, zsugorodott levélkönnyei, hangyák mászták meg, és a madarak elhagyták. Ó, de ne legyek én az árulkodó vénember, a rossz híreket hozó. Láthatjátok, kegyetlen fogaival mindent véresre mart az idő, nincsenek védőügyvédei, csak bandzsal ügyészei vannak, megszámlálhatatlan fegyverrel gyilkol, és kiszámíthatatlan változó indulataiban. De eljön a pillanat, gondolom, mikor a láncok acélszemei megolvadnak, s mind az elszabadult vihar tombolása felhangzik a kórus, keserűvé vált szánknak visszatarthatatlan éneke. Ez a dallam mondja majd el fölkelésünk és győzelmeink történetét, megszült és születendő gyermekeink örömét. Ekkor majd eláll a szél, a tenger ismét felcsillog a mélyből, erdők tarkán kivirágoznak, s a hajdan romba dűlt városban én hallom meg először a beteljesülés énekét.

Gassák Lajos, mesteremberek. Mi nem vagyunk tudósok, se méla aranyszájú papok, és hősök sem vagyunk, kiket vad csinnadratta kísért a csatába, s akik most ájultan hevernek a tengerfenekén, napos hegyeken és a ménykővert mezőkön szerte, szerte az egész világban. A kék firmamentum alatt most bitangvérben fürdenek az órák. De mi már távol vagyunk mindentől. Ülünk a sötét birkaszárnyák alján, szótlanul és teljesen, mint maga a megbontatlan anyag. Tegnap még sírtunk, s holnap, holnap talán a mi dolgunkat csodálja a század. Igen, mert a mi csúnya tömpe ujjainkból már zsendül a friss erő, s holnap már áldomást tartunk az új falakon. Holnap azbesztből, vasból és roppant gránitból életet dobunk a romokra, s félre az állam dekorációkkal, a holdvilággal és az orfeumokkal. Hatalmas felhőkarcolókat építünk majd, és játéknak az Eiffel-torony mását. Bazalttalpú hidakat, a terekre új jeleket zengő acélból, s a döglött sínekre üvöltő tüzes lokomotívokat lökünk, hogy ragyogjanak és fussák be a pályát, mint az ég szédületes meteorjai. Új színeket keverünk, s a tenger alá új kábeleket húzunk. És megejtjük az érett, pártalan asszonyokat, hogy új fajtát dajkáljon a föld, s örüljenek az új költők, akik az idők új arcát éneklik előttünk. Rómában, Párizsban, Moszkvában, Berlinben, Londonban és

0: ellenőrizhetetlen színjáték. 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkora hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon tévejünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel torony a szajna, a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkora vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízrózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezet élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkerébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit pár

0: Szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok, és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek, és tovább megyek.
1: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gája, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak, ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gája, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén, és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás. Egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták. S íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, s mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolszor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehultak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle tüzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem,

Vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg. Monológ.

0: Németh László 68. születésnapján Gulyás Pálról tartott előadásának bevezetője a Ráckevei Ady Endre Gimnáziumban 1969. április 18-án.
1: Gondolkoztam Gulyás Pálnak melyik tulajdonsága az, amelyel fiatal szívekbe bevezethetném. Tán az, amelyikre őnekik is szükségük lehet életükbe, a lelki erő, a szívóság és eltökéltség, amely a legmostohább adottságokat, a legpokolibb körülményeket is, a tehetség táptalajává, a kibontakozás eszközévé tudja változtatni. A mi nemzedékünkben ők ketten voltak, Kodolányi János és Gulyás Pál, akikben ezt a képességet, ezt a lelki erőt a legnagyobb mértékben csodálhattuk. Kodolányi János hibás, gyenge testéhez elég nehéz természetet is kapott. Még pályája közepén, mint családes ember is iszonyú nyomorúsággal küzdött. Gulyás Pál egy 48 kilós szikár testet hurcolt a debreceni ipariskola felé, ahol nagy darab álmos inasokkal kellett küzdködnie, kis családjával egy városszéli bérházban élt. Nagy szerzeményük a bocskai kerti szőlő volt, amelynek a homokja elnyelte a kis jövedelmet, s amelyből a pajolok kirágták a frissen tetett fákat. Irónikus, oktató, természete is könnyebben szerzett ellenségeket, barát, mint barátokat. És a kortársa kicsinylésén kívül az irodalom vezérét is magára tudta haragítani. Nagyon jellemző, hogy a két ember hogy küzdött meg ezekkel a korlátokkal. Kodolányi János túltette magát rajtuk, mint egy nem törődött velük, mint a társadalom kritikusa, nagy történelmi tablók festője, az egészség szempontjaival, a teljes élet képeiből építette fel hatalmas művét. Gulyás Pál vállalta a korlátjait, de lélekkel átjárva megnemesítette őket, erőforrásokká tudta változtatni. Én is csak úgy vonszolom testem, vigasztalja halálos beteg fiatal barátját, a debreceni költőt. Már születésemkor eleste, a csíra volt rossz volt az étel, rossz volt bennem az összetétel, az ég rosszul rendezte el bennem éjszakot és delet, a nap bennem rosszul delet, a hold bennem. Mégis, ha keressük a képet, amelyet arcképe gyanánt használhatunk, akkor Kölcsey versét választhatjuk a legjobban. Ő is olyan volt, mint Kölcsey. Éteri szellem, akinek alig volt a földön földi teste, csak úgy lézengett testelen a levegőben. hibásznára festve. S ő is jogot szerzett, hogy ahol a látszat egészség a naphatalmát csörget is nyomában átok és homák el, az étel, az élet hiteles hibát.

0: nézegetett magad a tükörben.
1: Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött. Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Nyáu!
1: Gyere, átbújunk rajta.
0: Csak nem te szóltál hozzám.
1: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
1: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
2: Nyáu.
1: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad. Megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
1: Most ne álmodozz. Induljunk. A tül puha és átlátszó. Könnyen átjuthatunk.
0: Igen, átjutottunk.
2: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
0: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu. Egészen más minden. Oda néz. Ott állnak. Kicsodák? Senkit se látok.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
3: Nézd csak!
0: Gyere, menjünk közelebb! Így közelről még szebbek. Ez megint valami turpisság. Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön...
4: Tükröm, tükröm, mondd meg bátran, ki a legszebb az országban?
5: A tükör így válaszol. De mikor ismét megkérdezte varázstükrét, az már így felel.
0: Na nem baj, mindjárt rendbe rakom őket.

0: Ätit.
1: Mert fordítva látod, tükörírá.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért, ennek a versnek semmi értelme.
3: Mit bámulsz?
0: Nem bámulok, csak csodálkozom.

0: Nagyon mulatságos volt.
1: Ne beszélj össze-vissza. Összetörte magát. Ne beszélj össze-vissza. Összetörte magát.
0: Szerencsére semmi baja sem történt.
1: Unjuk ezt az ismételgetést. Unjuk ezt az ismételgetést. Unjuk ezt az ismételgetést.
2: Jönnek, hogy összerakjanak, és én még nem is estem le, és nem törtem darabokra.
0: Örülni fognak, hogy éppen találnak. Különben is kellemesen elbeszélgettünk. Habár sok mindent nem értettem, amit mondtál.
3: El kell tűnnöm, mielőtt észrevennének. Minden jót!
4: Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet,

Idegen a végtelen, s a jelenlét is idegen. De nem idegen ez a tündér ravatal, halmaza a törékeny világnak nem idegen. De az álmodott s elmúló jövő is nem idegen. Nem idegen, édes hajón, gyémántos aljú, semmibe úszó szigetem, ahonnan patkányfejű nép iszkol a betonozott térbe, mennybe menendő hajó. A vizek felett nem az úr lebeg, valami megközelíti hajunkat. Valami, ami nem volt eddig, ostromolná fogni hajunkat. Valaminek lajstroma most iratik, közre fogni fogná hajunkat. Valaminek tömege most tömegedik, elfoglalni fogná hajunkat. Szóval is megmondatott, leíratott régen, új romlás, új királya fogan a szemétben. Bábokkal, bocskorokkal, bútorhevederrel, bábeli barabolyjal befödve a tenger. Rá láda, papírbála, papírcsákok faszománya, egyenes görbe fakerék, ó, mi szép, jaj, de szép ez a háromlábú szék, tulipános támla, régi Dunna kis katona ugorja. Ragyogóba kerekébe zárva, rózsafa aranyvonók cápán hegedülnek, vízhátán veres horrán ott úszik az ünnep. Fölforog, aláforog, bikatorka türköl, új módi, új pusztulás irtózva jövendől, ím, amit kihajított, amit tehetetlen. Aki íme fogan a szemétben, de alattvaló guberataligája nem leszek. Cézári kordé soha, Cassiusi göncölszekér soha, vörös szemetes kocsitok nem leszek. Bolond a meggörbítő, s a kiegyenesítő bolond, ha minden odajut végül hánykódni tengerhabjára, verődni tengervartjára. Én a csillagok fölé kimertem már fuldokló kincseimet. Tükröcskék, türedelmes mosolya meg nem marad. Fenn úszom a te úton én, mennyei kapitány. Cimbalmom a csillag közi távolság húrszövedéke. Ott játszom én mágneses vihar közelben. Csuklómon vásári gyöngyök tűzére kisdett galaktika. Fedélzeten heverek, fekete bőrön varratai csillagképek, tetovált égi jegyek. Nagy medve bukszol szárnyas orosztán, a termékenység aranykígyója befonja a fedélzetet, s új világ születik rajtunk gyönyörűségtől gyöngyös. Földi jegyeink letörülve. Özön és Ararát rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Totális lépték rajtad ismeretlen, mennybe menendő hajó. Rajtad glóriás petróleum lámpám, mennybe menendő hajó. Rajtad világa ünnepeink arca, mennybe menendő hajó. Rajtad a számüzetés légkörré duzzad, mennybe menendő hajó. Rajtad a nedvek áramlása megindul, mennybe menendő hajó. Rajtad a kalászok dárdás hajzata, mennybe menendő. Rajtad a villámkarátos zápor, mennybe menendő hajó. Rajtad az aszály zsája koronája, mennybe menendő hajó. Rajtad az almák bolygó karikája, mennybe menendő hajó. Rajtad a pipacsbimbó, kipattan vadrózsa ág, hajló paripanyakkal üget a szélben a gyalogos fecske fűrendben. Rajtad a karácsony ezüst bója, mennybe menendő. Rajtad a fülemüre eljátszik kicsintorkán, de a sörös ló is elnyerítesz szivárványban fürödve, s bealkonyul, de el nem múlik ünnepeink arca, s világolsz a marsot leigázva, mennybe menendő hajó. Rajtad a termékeny űri fúvásban, fogány nádas hömpölygése, zászlós tábor, ahonnan a nemzetek növekednek, áramlad a néptelen csillagvilágra, reá, reá, reá, a csókkal és a csalogánnyal, ezüst hidak bűvöletével, szívközi utakkal,
mindennel, amiben hittünk, amiért elégtünk, amiért megszületni vágyunk örökkön örökké, reá. De én, kapitány, csak a végső vadlótpár körözését vezénylem, gyönyörűen menekülnek dübörgésből a bóbítás csöndbe, s végső fészküket meglelik rajtad. Ég felé bukó szerelmünk, a becsukódók kezek iránt szerelem, te poltavám s panteonom, menj be, menendő hajó. Fekete a kocsma, de tüzes, itt csak a férfiak táncolnak. Búcsúztat a múló idő, indulok holnap. Nézem a haverokat. Ki vagyok én? Búcsúzó, vagy épp jövevény? Vagy ők a jövevények, egyére leszálló sorkapitányok? Hajójuk kin reng az űrben, csillagderűtlen ordíszes árnyak, lebocsátva a fehér trónak, leeresztve a hágcsó, bólonganak a tenger sötétben. Ó, ó! Barátaim, a kapitányok, iromba matróz kezükkel a hatszoros csomót kibontják. Vizes tányérban pohár alatt fakasztanak lángoló trükkrózsát. Iszunk a fekete hidakra, fehér hidakra, áramlatokban előttünk járó arkangyalokra, tatárjárás tömeg halakra, göndörfiúkra, asszonyokra, kikötőre, fekete borra, a soha eljövendő korra, fecsegés nélkül. A tenger meg az ég egybe sötétül, a levegő hűvös meg forró, s a monstrumok bólonganak, óriás alvó vízimadarak.

0: reggelre források, kutak, szárazak voltak a tavak. A pocsogós tófenéket hemzsegték, és evickéltek, vonaglottak nyálkás halak. S ami kevés víz megmaradt, elpárolgott egy nap alatt. S a tátogó békák, halak, teknőcök, csigák, piócák, kék ragadozó szemrózsák, búvárharang, pókok, kagylók, szitakötő lárvák, siklók, álcák, taknyos ebihalak, páncélos vízibogarak száradtak, sültek rakásra, fortyogván akár a kása.
1: A mackó, a bagoly, az őzike, a nyuszi és rókakoma csodálkozva figyelték.
2: Csak ugyan.
3: Jó napot, hogy vagytok?
4: Nem szeretjük a bámészkodókat.
2: Nyilván azt hiszi, hogy mi a szigurák vagyunk.
4: Ikrek vagyunk. Twidlidi?
2: Twidlidám.
4: Téged hogy hívnak?
5: Kislány, szereted a költeményeket?
3: Igen, nagyon szeretem.
5: Akkor figyelj, elmondjuk a kedvenc versünket. Mi találtuk ki?
2: A fókáról, a bolondos kalaposról, meg a csigáról szól.
5: Ez a vers csupán 26 szakaszból áll.
3: Ilyen hosszú?
2: Nem, tudunk hosszabbat is.
6: A nap a tengerre szállt, ráküldte minden sugarát.
2: Ez annál furcsább volt, mert éppen éjfél volt.
5: A hold bosszusan nézte, mert ő ugyan úgy vélte, hogy a napnak pihenni is kell.
6: Nem foglalhatja a hold helyét el. Ez annál furcsább volt.
3: Köszönöm. Igen, szép vers. A többit majd legközelebb mondjátok el.
5: Hát mi nem szóltunk a fókáról.
2: Sem a kalaposról.
3: Majd legközelebb.
5: Te most jut eszembe, hogy...
4: És hozzád Jen?
3: Igen, sajnálom, de nem szeretem a dzsemmet.
4: Az általam készített dzsem igen finom.
7: Újra és újra kezdem a játékot. Újra és újra kezdem a játékot. Nem. Nem. Többféle színben. Ha körülnéznek, riadt a tekintetük. Ha szájukat kinyitják, értelmetlen hangok röppennek a levegőbe.
3: Ez igen zavarosan hangzik.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem.
4: Csupán annak, aki mindig visszafelé él.
3: Nem értem. Kérlek, mondj valami példát, akkor jobban megértelek. Például... Mire emlékszel a legszívesebben?
4: Ó, sok mindenre, ami két hét múlva történik.
8: Egy kifejezés csupán azt jelentheti, ami az értelme.
4: Például, szerinted mit jelent az, hogy áthatolhatatlan?
8: Nem lehet rajta áthatolni.
4: Szerintem áthatolhatatlan azt is jelentetni, hogy elég volt a beszédből. Úgy látom, még sokat, igen sokat kell tanulnod. Figyelj és okulj.
9: Fényezett az fényezett, a fűszál az csúszál, forgás-forgás, titom a cucc, bohókás-bohózat hupp. Örvény a törvény, szörvény, pillanatnyi mörgény.
3: Némelyik szónak van értelme, de általában amit mondtál, halandzsa.
4: Ugyan, rögtön megmagyarázom. Pényezett az fényezett, a fűszál az
3: csúszál. Elég, mindezt már elmondtam.

0: Benyitott, hogy megpihenjen. Nagyon elcsodálkozott azon, amit oda benn látott.
1: Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
2: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
1: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
3: Az expresszionizmus jegyében született. A dimenzionizmus csirái kezdtek kibontakozni az összes művészetekben. Nagyon-nagyon, hogy úgy mondjam, groteszk hatást értem el.
2: Nincs. De a leg sincs. Rögtön előbb, utóbb. És aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda. Mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül.
4: Minek ez a sok szentencia, mondom? No, lám csak. Vagyok, amilyen vagyok, kényelmes és folyton rohanó, konok és engedékeny egyszerre.
3: Képverseimből kiindulva én sokkal tovább mentem, mint ahogy azt Magyarországon eddig bárki tette, a képversek ugyanis statikusak voltak. Én Kassák képverseiből kiindulóan az úgynevezett síkverseket kezdtem kultiválni, ami azt jelenti, hogy mozgást vittem a síkba, tehát a képverseknek a statikusságát a síkversek kinetikájával váltottam fel. A dimenzionizmusnak ez volt a legelső megnyilvánulási formája a művészetek történetében. Azt láttam, hogy ugyanazt, amit én csináltam az irodalomba, tehát a vonalból kiléptem a síkba, tehát egyel több dimenziós formára fejlesztettem az irodalmat, ugyanazt tették a festők és a szobrászok is, amint ezt egyébként én a dimenziósta manifestumomban egész röviden 56 sorba összefoglalva megírtam, és ezt a manifestumot Párizsba aláírták a kor legnagyobbjai.
5: Nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreganyám, a fúgyém, ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet meg tudom mondani.
3: Dimenzionista néven fogjuk manifestálni, és tulajdonképpen összefogjuk a kor hasonló törekvését egy hatalmas művészi mozgalommal.
5: könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a teli találatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti rafinériával legyen teletözve. Alapjába véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás.
4: A hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
3: Teljesen feldolgozott.

velem, obzu mámor bezsego szívemen, úgy hiszem, hogy ez a nagy szerelem. A fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin,

0: Antonia.
1: Milyen furcsa. Minden ugyanúgy van, mint az előtt. Miért?

Talán majd egyszer, talán majd nem sokára. Újból tülfüggönnyé változik a tükör fényes, kemény lapja, és mi ketten átbújhatunk rajta.

Tilosra Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. Az első fél órában egy kiállítás hanganyagot hallhattatok. Sajnos így utólag, mert csak tegnap volt látható az A38-as kiállítóterében. A kiégő izzók készítették a vizuált, amihez csináltam a hangot. És most újabb évfordulókat ünneplünk. Tegnap volt 74 éves Tandori Dezső. Már az előbbi hanganyagban is hallhattátok a hangját. Szóval a következő fél órát neki szenteljük, utána pedig Sherlock Holmes.

Változatok homokórára. A legb nincs, de a legb sincs. Rögtön előbb, utóbb, és aztán elkezdünk ugyanott, ugyanonnan, elkezdünk ugyanoda, mert aminek meg kell lennie, el kell maradnia, legjobb, ha itt van bennünk, ott van kívülünk. Csak mi vagyunk, akik meglennénk sehol nélkül, semmikor nélkül. 1976 823 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket, de hát itt nincs ott hol, csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira pontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez, és ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, és ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora. Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne, anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt, bár épp számokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. És az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak,
és ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték! Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében, mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesen e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én e nagy paradoxon elé a folt s vonalmezőt. Hát hol van itt az én, te miti őt? Kérdezi őt. Ugye, nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

hit, ami igaz, ami kegyetlen, ami gaz, mi ocsmány és alávaló. Ne hit, ami való. Hazugság, amit a lap ír, félre beszél az a papír. Meredt szemekkel, aki súg, az mind gyalázatos hazug. Ugratnak, játszanak veled, nem lehet az, hogy képzeled, nem hiheted, ha van hited. Gazember vagy, ha elhiszed. Ne hidd el, mi gaz, ordít az égre, nem igaz. Szemek közé kacag nekik, ki a borzasztót hirdeti. Hátrálj, zárkózz el, menekülj, vigyázz, ne süllyedj, el ne zűj, vigyázz, a szenny meg ne egyen, ne rothadj itt elevenen. Hallod, ne hidd, mi rút, mi vad, mi undort és gyötrelmet ad. A fényképed meg a tavasz, s az igazság, az az igaz. Csak ami szép, jó, mindig az, mit álmodtál, az az igaz. Mi nem divat, mi nem haló, az, ami örökké való. Csak a kedvesség, az öröm, a pardon meg a köszönöm, a gyöngétség, a figyelem, csak az az igaz idelem. Csak a segítség, a vigasz, a barátság, az az igaz, csak az a gyémánt szeretet, mi a szívekre veretett. Beléd döfték a kést, ne hidd, kiszaggathatják beleid, míg lélegzel, eszmél agyad, a bűnt tagad, tagad, tagad. Megmarkolom két váladat, szemembe néz, ne hadd magad, tiszta maradj, maradj szabad, ne bukj el, meg ne add magad. Légy tiszta, hős légy, légy erős, holt részeg légy, légy eszelős, a földre felhőkből tekints, de légy az Isten, hogyha nincs.

0: féljön négykor. Ez a vékony sávra nyitató ablak kint az állványzattal. Egymás után négy reggel, négy egyforma, és mégis különböző reggel. Megfulladunk, ha majd emberek hangja szólnak. Ezeket mind komolyan veszem, ennyire komolyan veszem. Pedig mindig azt mondom, nem kell másokat idézgetni. Meríthetünk már a sajátunkból is. Ez is igaz, de ez se változtat semmi. Csak ott főként való használni fontos.
1: Why is it always freezing on a Monday?
2: I don't know.
1: Why does the turn of the weather always come on a Monday? You know, they say the first signs of the winter are the All-Ireland finals have been played, the county final is over, and the league starts next Sunday. And that's what's happening.
2: On a Monday.
1: And I was looking at the telly on the way in, and snow will start today in Scotland, the first sign of winter.
2: Are you serious?
1: Snow on the mountains means Scotland.
2: So that means it's getting close to Christmas.
1: Well, you love that word, don't you?
2: I love Christmas.
1: I really do. I love Christmas.
2: Boom, boom, boom, boom.
1: You're going to take down your old mud record and play it again.
2: You're dropping in with us for the headlines at 1:30.
1: I am indeed.
2: Taking a look at the papers in the next hour.
1: Looking forward to it.
2: Indeed. And you're going to join me. We're doing our first birthday file this morning.
1: At around
2: just after the papers, around 8:25, so you can join us for that as well.
1: Great. Also, we'll be hearing in our sports programme Jerry Long's visit to the Tommy Vara dressing room yesterday after they won the county final.
2: Sounds good.
1: It does.
2: Looking for Jerry.
1: Exciting, yes.
2: And all I got was Calibre all weekend.
1: Talk to you later, I'll drink to that.
2: He'll be dropping in with us. We've got our first look at travel news in little less than 2 minutes.
3: Egy kis Tipperary rádió, Tipperary rádiója, egy megye, Tipperary, székhelyez, Tipp az a Tipperary. Van nekik is a zenés műsoruk. Akkor átaludtam, mint a kő. Este 8 után ágyba zuhantam, és semmire nem tudtam gondolni. Fél hétig húztam a lóbört. Hirtelen tört rám a fáradtság a tegnapi Tipperary versenynap után. Rájöttem, hogy a Field szó volt a kulcs szó. Erre előbb kellett volna rájönni. Enfield Lady, Rockfield Native nyert. Valamint jól bejött az, akit én szerettem volna rakni, ha a taxisofőr nem adja a titkos tippet, a Speaking Tour. Mert hát ugye Speaking Tour volt nekem ez, mert beszéltem rá a kis szalagomra. Hát igen, ez volt tegnap az úgynevezett üzenés nekem. De nem baj. 2.70-nel zártuk, 2.30-al zártuk pozitívba a napot. És akkor most várjuk a... Szigi, ezt a kölgést nem vártam. De csak én tehetek róla, várjuk a 7:30-as híreket, akkor majd elhangzik Tipperary helyi időjárás. Előbb bemondták, hogy Skóciában már havazni fog ma, és nagyon helyesek voltak, hogy megjegyezték, közeledik karácsony.

0: jó 5 kilométer. Nem gyújtok rá, annál több marad korkra. Aztán este még egy pakli. Holnap reggel cigivel ébredés vonaton Dublinba, úgyis ha elmegy. Úgyhogy egy paglit megsporolok talán. Mármint nem a paglit sporolom meg, hanem a saját egészségemet, vagy mit. Na most jönnek a hírek.
1: You two, shag off and leave her alone. This hour of the morning as well. 22 minutes past 7, let's take our first look at travel news. Tube FM's 2020 travel news. 20 past and 22 the hour.
0: Utazási reklámok.
1: Sorry about that, I misplaced my travel news. Weather-wise today, it's going to be cold and blustery today with scattered showers of rain or hail with highest temperatures of...
0: Ennyi esős idő várható. Borús.
1: By the way, we'd like to remind you if you're out and about, turn on your driving lights, your parking lights, let people see you so you,
0: Dél-Írországban.
1: Save a life, and it could be yours, so turn your lights on when you're driving, even if you're just dropping the kids to school, turn on your parking.
0: Autósoknak, okay. Főleg, hogy engem el ne üssenek az országúton, azt kéne bemondani.
1: Traffic lights in operation on the

0: in Ross Gray.
1: In Chiardo.
0: And also temporary traffic lights in operation on the Cashel to Clonmel Road. Diversions in operation.
1: Clonmel, ott is van egy verseny októberben, de olyan lehetetlen megközelíteni, hogy nem tudok eljutni oda. Ráadásul észak-nyugati Írországban leszek, úgyhogy mindenképpen lehetetlen. Ősszel már nem közlekedik itt a déli part szakaszsal párhuzamos vasút. Tehát Limerick és mondjuk Rosslár Harbor között, Rosslár Harbor az a dél-keleti sarok, csücsök, onnan megy hajó Angliába.
0: 9:55, 9:55.
1: Nagyon könnyen áttekinthető vasútrendszer az írországi. Dublinból sugáralakban nyugatnak, part mentén északnak Belfast felé és le Rosslár Harborba, és kész. 6-8 vonalat végigjár az ember, akkor beutazta Írországot ilyen szempontból. Hát már egy sziklákat meg öblöket nem nézek így külön, de azok gyönyörűek, mondják, meg látom a képeslapokon. Talán az Aliz madárkám miatt Whisburn nevű helyre elzarándokolok. Kett délután, délelőtt érkezem Dublinba, most a Dublint láttam egy párszor. A Lisbon meg kéne nézni, hát ki lehet építeni.

0: A nyomorék. Egy nyári éjszaka, néhány hónappal a házasságom után, a kandallónál üldögéltem, az esti pipadohányomat szívtam, és egy regénnyel a kezemben szunyókáltam, mert a napom elég fáradtságos volt. Feleségem már felment a hálószobába, és a kapu bezárásának hangjai azt is elárulták, hogy a cselédek is nyugovóra tértek. Felálltam, kivertem a hamut a pipámból, és egyszerre csak megszólalt a csengő. A fali órára pillantottam. 3:45. Látogató már nem lehet ilyen későn. Akkor hát beteg, és valószínűleg az egész éjszakámat igénybe fogja venni. Savanyú képpel mentem ki az előszobába, és kinyitottam az ajtót. Legnagyobb álmulatomra Sherlock Holmes állt a küszöbön.
1: Kedves Watson,
0: mondta,
1: remélem, hogy nem jövök későn, és még ébren találom.
0: Jöjjön be, kedves barátom.
1: Látom, hogy meglepődött, nem is csodálom, de azt hiszem, meg is könnyebbült egy kicsit a lelke. Még most is azt az Arkádia keveréket szívja, amit legény korában. Ezt a bolyhos hamut itt a kabátján el sem lehet téveszteni. Látszik magán, Watson, hogy megszokta az egyenruhát. Nem is fogják igazi civilnek tartani, amíg a kabátja ujjába gyűri a zsebkendőjét. Tud fogadni ma éjszakára.
0: Örömmel.
1: A múltkor azt mondta, hogy egy férfi vendég számára van helye, és a fogas, a kalaptartó elárulja, hogy nincs férfi vendég a háznál.
0: Boldog vagyok, ha marad.
1: Köszönöm. Keresek egy üres akasztót. Sajnálattal tapasztalom, hogy szerelő járt a háznál. Ez rosszat jelent? Csak nem a csatornahálózat?
0: Nem, a gáz.
1: Értem. A bakany szögei két helyen is megkarcolták a linoleumot, éppen ráesik a fény. Köszönöm, már vacsoráztam a Waterloo pályaudvaron, de szívesen elszívnék egy pipát magával.
0: Odaadtam neki a dohányos zacskót. Leült velem szemben, és egy darabig csendben szívta a pipáját. Tisztában voltam vele, hogy valami fontos ügy hozhatta ide ilyen késői órán, és türelmesen vártam, hogy belekezdjen a mondókájába.
1: Amennyire tudom, tömören mondom el a történetet, de semmi fontosat nem hagyok el belőle. Elképzelhető, hogy olvasott már az esetről. Berkeley ezredesnek, a Royal Mallow gyalogezred parancsnokának állítólagos meggyilkolása ügyében nyomozok Aldershotban. A Royal Mallow gyalogezred az angol hadsereg egyik leghíresebb írezrede. Csodálatosan helytált mind a krímben, mind az indiai lázadás idején, és azóta is minden elképzelhető alkalomkor kitüntette magát. Hétfő estig James Berkeley volt a parancsnoka, egy derék öreg katona, aki közvitézként kezdte, az indiai lázadás idején tanúsított hősiességért nevezték ki tisztnek, és végül a parancsnoka lett annak az ezrednek, ahol hajdan közvitézként a vállára vette a puskát. Berkeley ezredes őrmester korában nősült meg, Nancy Devoy kisasszonyt, az ezred akkori zászlótartó őrmesterének lányát vette feleségül. Gondolhatja, hogy volt is egy kis társadalmi feszültség, amikor ez a fiatal pár magasabb polcra emelkedett, mert még fiatalok voltak mind a ketten, de úgy látszik, könnyen beilleszkedtek új szerepükbe. Mert Mrs. Berkeley-t, mint hallom, nagyon megszerették az ezred tisztikarához tartozó hölgyek, a férjét pedig a tisztársai. Hadd tegyem még hozzá, hogy az asszony nagyon szép volt, sőt még ma, 30 évi házasság után is figyelemre méltó jelenség. Mindent összevéve őket tartották az ezredben az ideális középkorú házaspárnak. Semmi sem volt a kapcsolatukban, ami előrevetíthette volna a későbbi tragédia árnyékát. Berkeley ezredes jellemében voltak furcsa vonások. Általában keménykötésű, jókedélyű öreg katonának ismerték, de néhányszor elárulta, hogy nem egészen idegen tőle az erőszakosság, a bosszú állás. Egyéniségének ezt az oldalát azonban sohasem fordította a felesége felé. Murphy őrnagy még egy dolgot figyelt meg, és ezt az 5 tiszt közül, akikkel beszéltem, 3 megerősítették. Az ezredesen időnként valamiféle levertség lett urrá. Murphy őrnagy azt mondta, hogy néha az asztalnál a jókedv és a tréfálkozás tetőpontján egyszerre csak lehervadt az ezredes arcáról a mosoly, mintha valami láthatatlan kéz törölte volna le. Ilyenkor napokra gyászosan rossz kedve lett. A Royal Melun gyalog ezred első zászlóalja, a hajdani 117. ezred évek óta Aldershotban állomásozik. A nőstisztek nem a laktanyában laknak. Az ezredes maga az északi tábortól mintegy fél mérföldnyire lakik, egy Lashin nevű villában. Mindig is itt lakott. A ház parkban van, de nyugatról, alig 30 lépésre esik az országúttól. Egy kocsis és 2 szobalánya személyzete. Nem is lakik más a Lashin villában, csak ők meg a gazdáik, mert Berkeleyeknek nincs gyerekük, és nem szoktak háló vendégeket fogadni. Most pedig térjünk rá a Lashin villában hétfő este 9 és 10 között történt eseményekre. Mrs. Berkeley római katolikus, és tevékenyen részt vett a Szent György Jótékonysági Egyesület munkájában, mely a Wall Street-i kápolna mellett működik, és a szegényeket látja el levetett ruhával. Az egyesület hétfőn este 8 órakor tartott gyűlést, Mrs. Berkeley nagyon sietett a vacsorával, hogy részt vehessen rajta. A kocsis hallotta, hogy induláskor valami érdektelen dolgot mondott a férjének, és azt is mondta, hogy nem sokára otthon lesz. Aztán beszólt a szomszéd villában lakó Miss Morrisonért, és együtt mentek a gyűlésre. A gyűlés 40 percig tartott. Mrs. Berkeley a szomszéd villa kapujában elköszönt Miss Morrisontól, és 9:45-kor már otthon is volt. Az a szoba, amit nappalinak használnak a Lashin villában, az útra néz, nagy üvegajtaja gyepre nyílik. Ez a gyep 30 lépés széles, az úttól csak egy alacsony kőfal meg a vaskerítés választja el. Mrs. Berkeley ebbe a szobába ment, mikor hazatért. A szobát este ritkán használták, a redőny nem is volt leeresztve. Mrs. Berkeley meggyújtotta a lámpát, csengetett Jane Stewartnak, a szobalánynak, kérte, hogy vigyen be neki egy csésze teát. Mindez nagyon szokatlan volt. Az ezredes az ebédlőben üldögélt, hallott, hogy megérkezett a felesége, és bement hozzá a nappaliba. A kocsis látta, hogy átmegy az előcsarnokon, és belép a szobába. Senki sem látta többé élve. A kért teát 10 perc múlva hozták is, de mikor a szobalány az ajtó felé közeledett, meglepődve hallotta, hogy az úr és az úrnő veszekszik. Kopogott, de senki sem felelt neki. Megpróbált benyitni, de az ajtót belülről bezárták. Visszaszaladt a konyhába, természetesen mindent elmondott a másik lánynak, most már a kocsissal 3-asban jöttek fel az előcsarnokba, hallgatták az egyre hevesebb szóváltást. Csak 2 hangot hallottak, az ezredesét és a feleségéjét. Egybehangzóan azt állítják, hogy Berkeley halkan és szaggatottan beszélt, egyikük sem értette, mit mond. Az úrnő annál indulatosabb volt, és mikor kiabálni kezdett, minden szavát érteni lehetett. Te gyáva! Egyre csak ezt kiabálta. Mit csináljak? Add vissza az életemet! Egy pillanatig se szívok egy levegőt veled. Te gyáva, te gyáva! Ilyeneket mondott. Aztán hirtelen felkiáltott, felhördült az ezredes. Zuhanást lehetett hallani, és az asszony fülsiketítő sikoltását. A kocsis tudta, hogy valami rettenetes dolog történt. Neki rohant az ajtónak, megpróbálta betörni, bentről pedig egyre hallották az asszony sikoltozását. Az ajtó nem engedett. A lányok pedig annyira meg voltak ijedve, hogy nem tudtak segíteni a kocsisnak. Az ember gondolt egyet, kiszaladt, megkerülte a házat, a gyepre nyíló ajtóhoz sietett, az ajtó egy szárnya nyitva volt. Azt mondják, nyáron nyitva szokott lenni, a gyep felől könnyen bejuthatott a szobába. Az asszony már nem sikoltozott, eszméletlenül feküdt a heverőn. A szerencsétlen ezredes pedig egy vértócsában holtan, a lába egy karosszék oldalába akadva, a feje a kandallórács sarka mellett. A kocsis látta, hogy a gazdaján már nem segíthet, és természetesen azonnal ki akarta nyitni az ajtót, de váratlan és megmagyarázhatatlan nehézségekbe ütközött, a kulcs nem volt az ajtóban, sőt nem volt sehol sem a szobában. Megint a keltre nyíló ajtón ment ki, rendőrt és orvost hívott, és velük tért vissza a szobába. Az asszonyt, aki még akkor is eszméletlen volt, és akit alapos joggal gyanúsíthattak, a szobájába vitték. Az ezredest lefektették a heverőre, és gondosan megvizsgálták a szomorú eset színhelyét. A szerencsétlen ezredes halálát egy tompa fegyver erős ütése okozta. Fején hátul egy körülbelül két hüvelyknyi zúzott sebet találtak. A fegyvert nem kellett sokáig keresni. A holttest mellett egy csontfogantyújú, faragott, kemény fa fügykös hevert. Az ezredesnek gazdag fegyvergyűjteménye volt, sok országban hadakozott, a rendőrség véleménye szerint ez a bot is hadi zsákmány lehetett. A cselédek azt mondják, hogy a botot sohasem látták, de annyi különös fegyver van a házban, hogy talán csak nem vették észre. Más fontos dolgot nem találtak a rendőrök a szobában, sőt, megmagyarázhatatlan módon a kulcsot sem találták meg, sem Mrs. Berkeley-nél, sem az áldozatnál, sem másutt. Az ajtót végül is egy Aldershot-i lakatos nyitotta ki. Így álltak a dolgok, Watson. Amikor kedden reggel Murphy őrnagy kérésére lementem Aldershotba, hogy a rendőrök segítségére legyek. Elismerheti, hogy az eset így sem érdektelen, de csak hamar olyan dolgokra bukkantam, amelyek elárulták, hogy az ügy sokkal szövevényesebb, mint első látásra gondolná az ember. A szoba átvizsgálása előtt kihallgattam a cselédeket, de csak azt tudtam meg tőlük, amit már elmondtam. Csak Jean Stewart, a szobalány említett valami figyelemreméltót. Talán emlékszik még rá, hogy a lánya veszekedés hallatára visszaszaladt a konyhába, és harmad magával tért vissza. Amikor még egyedül volt az ajtóban, vallomása szerint a gazdái halkan beszéltek, alig hallott valamit. Inkább a beszéd módjukból, mint a szavaikból állapította meg, hogy veszekednek. Addig-addig faggattam, amíg eszébe nem jutott valami. Az úrnője kétszer is azt mondta hangosan, hogy Dávid. Ez a név nagyon fontos, elvezethet bennünket a hirtelen veszekedés okához, hiszen az ezredes neve, mint tudja, James volt. Mind a cselédségre, mind a rendőrségre nagy hatást gyakorolt valami, mégpedig az ezredes eltorzult arca. Beszámolójuk szerint emberi arcon a rémület és a borzalom szörnyűbb kifejezését elképzelni sem lehet. Olyan rémületes látvány volt, hogy többen is elájultak, mikor megnézték. Biztos volt, hogy az ezredes előre látta végzetét, és hogy ez irtózatos félelemmel töltötte el. A rendőrség elképzelésében mindez pontosan beleillett. Az ezredes látta, hogy a felesége meg akarja ölni, nem számít, hogy a sebb hátul volt a fején, elfordult, hogy a végzetes csapást elkerülje. Az asszonytól semmit sem tudtunk meg. A hirtelen támadt idegláz miatt beszámíthatatlan. A rendőröktől megtudtam, hogy Miss Morrison, aki aznap este Mrs. Berkeley társaságában volt, semmiféle felvilágosítást nem tudott adni róla, mi lehetett az ezredesné haragjának az oka. Ezeket szedegettem össze, Watson, jó néhány pipát elszívtam fölöttük, megpróbáltam a fontosabb tényeket különválasztani a lényegtelenebbektől. Találtam is nyomokat, de másmilyeneket, mint amire számítottam. Volt egy ember a szobában, az útról jött a gyepen keresztül. Öt nagyon tiszta lábnyomát találtam meg, egyet az úton, ott, ahol átmászott az alacsony kőfalon, kettőt a gyepen, és két halvány nyomot a keltre nyíló ajtó közelében a padlón. A gyepen valósággal átszáguldott, mert a lábujja sokkal mélyebbre nyomódott, mint a sarka. De nem is az ember döbbentett meg, a társa.
0: A társa? Holmes egy nagy darab selyem papírt húzott ki a zsebéből, és gondosan kiteregette a térdére.
1: Mit tud megállapítani belőle?
0: Kérdezte. A papíron valamilyen kis állat lábnyomait lehetett látni. 5 kis kerekfolt volt minden nyom. Mondjuk akkora, mint egy kávéskanál, ráadásul az állatnak hosszú karmaik lehettek. Kutya, mondtam.
1: Sohasem hallottam olyan kutyáról, amelyik felszalad a függönyön. Ez pedig felszaladt. Megtaláltam a nyomait.
0: Talán majom.
1: A majom nyomai másfélék.
0: Hát akkor mi lehet?
1: Nem kutya, nem macska, nem majom, sőt, nem valamilyen ismerős állat.
0: Milyen állat lehetett?
1: Ha ezt tudnánk, mindjárt közelebb lennénk az ügy megoldásához. Valami menyét vagy hermelinféle lehet, de ekkora menyétet még nem láttam.
0: És mi köze volt a bűntényhez?
1: Ezt sem tudhatjuk, de azért sok mindent megtudtunk. Tudjuk, hogy egy ember az utcáról felfigyelt Berkeley-ék veszekedésére. A redőnyök nem voltak leeresztve, és a szobában égett a lámpa. Tudjuk, hogy átszaladt a gyepen, bement a szobába, hogy vele volt ez a különös állat, és vagy leütötte az ezredest, vagy az ezredes úgy megijedt tőle, hogy hanyat vágódott, és bevert a fejét a kandallórácsba. És tudjuk végül ezt a furcsa tényt is, hogy a behatoló idegen magával vitte a kulcsot.
0: A maga kutatásának eredményeitől még kuszább lett ez az ügy, mondtam.
1: Igen, bebizonyosodott, hogy nem olyan egyszerű, ahogy eleinte gondolták. Végig gondoltam a dolgot még egyszer, és arra a megállapításra jutottam, hogy másképp kell folytatnom a munkát, de igazán nem szeretném feltartani, Watson. Elmondhatom mindezt holnap, utazás közben.
0: Ahhoz minden esetre túl sokat mondod, hogy most félbeszakítsam.
1: 8:30 között, tehát történt valami, amitől megváltoztak férje iránti érzései. Miss Morrison ez alatt a másfél óra alatt mindvégig vele volt. Nyilvánvaló tehát, hogy minden tagadása ellenére tud valamit a dologról. Azt tettem, amit tenni kellett, elmentem Miss Morrisonhoz, megmagyaráztam neki, honnan tudom, hogy milyen titok birtokába jutott, és hogyha nem tisztázzuk a dolgot, a barátnőjét főben járó bűnnel vádolva bíróság elé fogják állítani. Miss Morrison kicsi, törékeny, ilyet szemű, szőke lány, de megvan a magához való esze. Végig hallgatott, aztán egy ideig csöndben ült, gondolkozott, majd hirtelen elszánta magát. Határozottan felém fordult, és igen érdekes vallomást tett. A maga kedvéért egy kicsit rövidebbre fogom. Megígértem a barátnőmnek, hogy nem beszélek a dologról, kezdte Miss Morrison. És az ígéretet illik megtartani, de ha ilyen súlyos dologgal vádolják, és ő nem tud védekezni a betegsége miatt, én pedig segíthetek rajta, úgy érzem, felmenthetem magam a hallgatási kötelezettség alól. Elmondom pontosan, mi történt hétfőn este. 8:45 tájban jöttünk vissza a Wall Street-i missziós házból. Utunk a Hudson Street-en, ezen a nagyon csöndes utcácskán vezetett keresztül. A Hudson Street-en csak egy lámpa van balkész felől, és amikor a lámpához értünk, egy hajlott hátú ember jött velünk szembe. Egy zsinegre kötött dobozfélét cipelve a vállán. Nyomorék volt, a feje lógott, a térde görbe volt. Amikor elmentünk mellette, ránk emelte a tekintetét, hogy a lámpa fényében megnézzen bennünket. Egyszerre csak megállt, és ijesztő hangon megszólalt. Istenem, ez Nancy! Mrs. Berkeley olyan fehér lett, mint a fal. Ha a nyomorék el nem kapja, összeesik. Rendőrért akartam kiáltani, de meglepetésemre Mrs. Berkeley nagyon udvarias hangon felelt ennek az alaknak. Azt hittem, Henry, hogy 30 éve halott vagy, mondta reszkető hangon. Az is vagyok, mondta az ember, és rettenetes volt hallani, ahogyan mondta. Sötét és ijesztő ábrázata volt, és álmomban is látom, hogy villogott a szeme. A haja és a pofaszakálla őszes volt, az arca összeaszott, ráncos, mint a fonnyadt alma. Menj csak előre, kedvesem, szólt hozzá Mrs. Berkeley. Szeretnék ezzel az emberrel beszélni, ne félj semmitől. Iparkodott nyugodtan beszélni, de még akkor is halálsápat volt, és úgy remegett a szája, hogy alig tudott megszólalni. Megtettem, amire kért, ők pedig néhány percig beszélgettek. Aztán Mrs. Berkeley égő szemmel megindult felém, és a nyomorék csak állt a lámpaoszlop tövében, az eget fenyegette az öklével, mintha elment volna az esze. A barátnőm egy szót sem szólt, még a kapuhoz nem értünk. Akkor aztán megfogta a kezem, úgy kérte, hogy ne beszéljek senkinek se arról, ami történt. Régi ismerősöm, de lecsúszott, mondta. Megígértem, hogy hallgatni fogok. Ő megcsókolt, azóta nem láttam. Ez a teljes igazság. A rendőröknek azért nem mondtam el, mert nem tudtam, milyen veszedelemben forog a legkedvesebb barátnőm. Tudom, hogy neki csak használhat, ha kiderül az igazság. Így szólt a vallomása, Watson, és gondolhatja, olyan volt, mint fénysugár az éjszakában. Az összefüggéstelen elemek a helyükre kerültek, és megsejtettem, hogyan is történhetett minden. A következő lépésem az volt, hogy megkeressem az embert, aki Mrs. Berkeley-re ilyen végzetes hatást gyakorolt. Ha még Aldershotban van, gondoltam, nem lesz nehéz dolgom. Majdnem mindenki katona arra felé, és egy nyomorékot mindenki észrevesz. Egy álló napig jártam az emberem után, és este, Watson, ma este megtaláltam. Henry Woodnak hívják, abban az utcában lakik, ahol a hölgyek találkoztak vele. 5 nap óta van Aldershotban. Nyilvántartási hivatalnoknak mondtam magam, és nagyon érdekes beszélgetést folytattam emberünk háziasszonyával. Henry Wood szemfényvesztő és mutatványos. Kantinról kantinra jár esténként, szórakoztatja a katonákat. Valamilyen állatot cipel a dobozában. A háziasszony tagadhatatlanul tart is tőle, hiszen sohasem látott még ilyet. Szerinte valamilyen mutatványhoz van szükség rá. Ennyit mondott a derékasszony, és még azt is, hogy csoda, hogy ez az ember él, annyira meg van nyomorítva, és ne a furcsa, idegen nyelven beszél, és 2 nap óta éjszakánként nyög és sír a szobájában. Pénzügyekben nagyon megbízható, bár a foglalóba adott pénz közt volt egy hamis 2 shillinges, mondta az asszony, meg is mutatta a pénzt. Egy indiai 1 rúpiás volt, Watson. Hát itt tartunk, kedves barátom, és most már azt is tudhatja, miért van szükségem magára. Nyilvánvaló, hogy ez az ember követte a hölgyeket, az ablakon keresztül szemtanúja volt az asszony és a férj összecsapásának, berohant, és a dobozban tartott állat elszabadult, ezt tudjuk. És ő az egyetlen ember, aki pontosan elmondhatja nekünk, mi történt abban a szobában.
2: Ki akarja kérdezni?
1: Természetesen, méghozzá tanú jelenlétében.
2: És én lennék a tanú?
1: Ha megtenné a kedvemért, ha az emberünk tisztázza magát, rendben van. Ha nem beszél, nem tehetünk egyebet, letartóztatási parancsot kérünk ellene.
2: És gondolja, hogy holnap meg is találjuk?
1: Magától értetődik, hogy megtettem a szükséges óvintézkedéseket. Egy Baker Street-i fiú tartja szemmel, bárhova menne is követni fogja. Holnap a Hudson Street-en találkozunk vele. De ha még most sem engedem lefeküdni, Watson, akkor én vagyok az igazi bűnös.
2: Délben a tragédia színeire érkeztünk, és barátom azonnal a Hudson Street-re vezetett.
0: Bármennyire palástolta is az érzelmeit, láttam rajta, hogy folytott izgalomban ég, én pedig a vadászat és a szellemi sport gyönyöreivel egyszerre kecsegtető érzést éreztem, mint mindig, ha részt vettem Sherlock Holmes nyomozásában.
1: Ez az az utca,
0: mondta Holmes, mikor egy emeletes téglaházakkal szegélyezett rövid utcácskába kanyarodtunk.
1: És itt van maga Simpson is?
3: Ott van, Holmes úr, kérem,
0: mondta egy kis utca gyerek hozzánk szaladva.
1: Jól van, Simpson,
0: mondta Holmes, és megsimogatta a fejét.
1: Jöjjön, Watson, ez az a ház.
0: Beküldte a névjegyét. Azt írta rá, hogy fontos dologról szeretne beszélni vele, és néhány pillanat múlva találkoztunk is az emberünkkel. Meleg volt, de ez a férfi mégis a tűz előtt kuporgott. Olyan volt a szoba, mint a kemence. Végképp és leírhatatlanul elnyomorodva kifacsart tagokkal ült a székében, de felénk forduló arcán láttam, bármilyen füstös és barázdált volt is, hogy hajda nagyon szép lehetett. Gyanakodva vetette ránk sárgás szemét, és egyetlen szó nélkül két székre mutatott.
1: Mr. Harry Wood Indiából, ha nem tévedek,
0: kezdte Holmes barátságosan.
1: Berkeley ezredes halála ügyében kerestem fel.
0: Mit tudhatnék én róla?
1: Éppen erre vagyok kíváncsi. Tudnia kell, hogyha nem tisztázódnak a dolgok, régi ismerősét, Mrs. Berkeley-t gyilkosság vádjával bíróság elé fogják állítani.
0: Emberünk ilyetten összerázkódott. Nem tudom, kik maguk, mondta. És honnan tudják, amit tudnak, szóval esküdjenek meg rá, hogy igaz, amit az előbb mondtak.
1: Csak azt várják, hogy magához térjen. Nyomban le fogják tartóztatni.
0: Szent Isten, maguk rendőrök?
1: Nem.
0: Akkor mi közük a dologhoz?
1: Kötelességünk kideríteni az igazságot.
0: Becsület szavamra, az asszony ártatlan.
1: És maga bűnös?
0: Nem vagyok.
1: Ki ölte meg James Berkeley ezredest?
0: Az isteni gondviselés ölte meg. De jegyezzék meg, ha én vertem volna szét a fejét, és meg akartam tenni, akkor is csak azt kapta volna, amit megérdemel. Ha a lelki furdalás nem végzett volna vele, lehet, hogy a kezemen száradna a vére. Elmondjam az egész történetet. Miért is nem mondanám el? Nincsen benne semmi, amit szégyellnem kellene. Hogy is volt, uram? Ülök a púpos tevére emlékeztető hátammal, a ferdére nyomorított bordáimmal. Pedig valaha Henry Wood tizedes volt a 117. gyalogezred legcsinosabb katonája. Indiában táboroztuk akkoriban, egy Ferté nevű helyen. Berkeley, aki most halt meg, abban a században volt őrmester, amelyikben én is szolgáltam, az ezred szépe pedig, és a világ legkülön teremtése Nancy DeVoy volt, a zászlótartó őrmester lánya. Ketten szerették, de ő csak egyet szeretett. Lehet, hogy kinevetnek, ha meghallják, hogy a szépségemért szeretett engem, aki itt kuporgok nyomorultan a tűz előtt. Engem szeretett! De az apja azt akarta, hogy Berkeleyhez menjen feleségül. Én meggondolatlan voltam, nagyszájú, ő meg jól nevelt, már akkor látszott, hogy tiszt lesz belőle. De a lány csak hozzám húzott, és talán meg is kaptam volna, ha ki nem tör az indiai lázadás, ha el nem szabadul a pokol az országban. Az ezredet egy fél üteggel, egy század szík katonával és jó sok polgári személlyel meg asszonynéppel együtt körülzárták. Tízezren ostromolták Vertit. Mohón vártak, mint a kutya a patkányuk előtt. A második héten már fogytán volt a vízünk, és nem tudtuk összeköttetésbe tudunk elépni Neil tábornok hadoszlopával, amely felénk közeledett. Csak benne bízhattunk, mert mi a gyerekekkel és az asszonyokkal nem törhettünk ki. Önként jelentkeztem, hogy kiszököm, és elmondom a tábornoknak, milyen veszedelemben forgunk. A jelentkezésemet elfogadták, és én megbeszéltem a vállalkozást Berkeley őrmesterrel, aki mindnyájunknál jobban ismerte az ottani terepet, és megmutatta, milyen úton csúszhatok keresztül a lázadók sorai közt. Aznap este 10 órakor indultam.
4: Ezer ember élete függött tőlem, de én csak egyetlen egyre gondoltam, mikor éjszaka átvetettem magam a falon. Az utam egy kiszáradt vízmosásban vezetett. Azt reméltük, hogy a lázadó körszemei nem vesznek észre benne, de az első kanyarban 6 lázadóba ütköztem. Ott kuporogtak a sötétben, és rám vártak. Leütöttek. Egy szempillantás alatt megkötözték kezemet, lábamat. De nem is a fejemet sebezték meg, hanem a szívemet. Mert amikor magamhoz tértem és figyeltem, hogy mit beszélnek, annyit tudtam kivenni a szavaikból, hogy a bajtársam, az, aki az útvonalamat megrajzolta, elárult. Egy indiai őrmester segítségével az ellenség kezére juttatott. De minek ennyit beszélni róla? Most már maguk is tudják, mi mindenre volt képes James Barkley. Neil tábornok másnap felmentette Worthy-t, de a visszavonuló lázadok magukkal hurcoltak engem, évekig nem is láttam európai arcot. Megkínoztak. Megpróbáltam megszökni, de elfogtak, és megint megkínoztak. Láthatják, mi maradt belőlem? Néhányan Nepálba akartak menekülni, magukkal vittek Darjeelingon túlra a hegyekbe. A hegyi törzsek megölték a lázadókat, az ő rabszolgájuk lettem. Megszöktem tőlük, de nem mehettem délfelé, északra kényszerültem, afgánok közé jutottam. Velük vándoroltam egy évig, aztán végre visszajutottam a Pandzsábba. Benszülöttek közt éltem, abból tartottam fenn magam, hogy a fogságban ellesett szemfényvesztő mutatványokkal szórakoztattam őket. Mit segíthetett volna rajtam a nyomorékon, ha hazamegyek Angliába, ha megkeresem a régi bajtársaimat? Még a bosszúvágy se vit rá. Jobb, ha Nancy meg a pajtársaim azt hiszik, hogy egyenes gerinccel haltam meg, mint hogy ilyen görbén majom magjára vánszorogva lássanak viszont. Azt hitték, hogy meghaltam. És én is azt akartam, hogy azt higgyék. Hallottam, hogy Berkeley feleségül vette Nancy-t, és hogy gyorsan haladt az ezredben a ranglétrán, de még erre sem szólaltam meg. De ha megöregszik az ember, hazavágyik. Évek óta Anglia zöld mezőiről és sövényeiről álmodom. Rászántam magam, hogy még egyszer megnézem, mielőtt meghalok. Összeszedegettem annyi pénzt, amennyi az utazáshoz kellett, és idejöttem a katonák közé. Ismertem a szokásaikat. El tudom szórakoztatni őket. Meg is élek valahogy belőle.
1: Nagyon érdekes történet,
0: mondta Sherlock Holmes.
1: Hallottam, hogyan találkozott Mrs. Berkeley-vel. Hogyan ismerték fel egymást? Gondolom követte őket. Az ablakon benézve észrevette, hogy a férj és a feleség vitatkoznak. Tudta, hogy az asszony az ezredes szemére lobbantja, hogy mit tett magával. Nem tudott parancsolni a haragjának. Átvágott a gyepen, rájuk tört.
4: Igen, uram, és amikor az ember meglátott engem, úgy nézett rám, ahogy embert még nem láttam nézni. Felbukott, beverte a fejét a kandalló rácsba, de már halott volt, amikor összeesett. Olyan tisztán láttam az arcán a haláljegyét, ahogy a kandalló fölött az írást. Meglátott engem, és a félelem úgy járt át a szívét, mint a golyó.
1: És aztán?
4: Aztán Nancy elájult. Én kikaptam a kezéből a kulcsot, ki akartam nyitni az ajtót, segítségért akartam szaladni. De aztán azt gondoltam, hogy legjobb, ha elmegyek, mert még majd engem is gyanúsítanak. És ha elfognak, megtudják a titkomat. Nagy sietségemben zsebre vágtam a kulcsot. Amikor Teddyt kergettem, elejtettem a botomat. Teddy felszaladt a függönyre, és mihelyt visszaimádkoztam a dobozába, menekültem, amilyen gyorsan csak tudtam.
1: Ki az a Teddy?
0: Kérdezte Holmes. Az emberünk előre hajult, és a sarokban lévő láda oldalát megnyitotta. A ládából egy gyönyörű, vöröses-barna állatka bújt elő, karcsú és hajlékony, a lába, mint a hermeliné, az orra hosszú és vékony, a szeme piros, a legszebb állatszem, amit valaha láttam. Mongúz! Kiáltottam.
4: Igen, annak is mondják, mi csak kígyófogónak hívjuk. Teddy csodálatosan ügyesen fog kobrákat. Van is egy kobrám. Ki van szedve a méregfoga, és Teddy minden este megfogja a kantinban a katonák gyönyörűségére. Akar még valamit, uram?
1: Ha Mrs. Berkeley bajba kerül, magához kell fordulni.
4: Ha bajba kerül, számíthatnak rám?
1: De ha nem, nem feltétlenül szükséges botrányt kavarni, bármilyen ocsmányságot követett is el a néhai ezredes. Elég tételű szolgálat magának, hogy 30 éven keresztül sokszor gyötörte Berkeley-t gonosz cselekedete miatt a lelki furdalás. Ott megy Murphy őrnagy az utca túlsó oldalán. Viszontlátásra, Wood! Meg akarom tudni, mi történt tegnap óta.
0: Az őrnagy még a sarokig sem jutott el, már is utolértük.
4: Hallotta Holmes, hogy ez a sok hűhó mind semmiért volt, mondta.
1: Hogy?
4: Most volt vége a halott szemlének, a voncolás bebizonyította, hogy a halált szélhűdés okozta. A végén kiderült, hogy ez az ügy a lehető legegyszerűbb.
1: Semmiség.
0: Mondta Holmes mosolyogva.
1: Jöjjön, Watson, azt hiszem, hogy Aldershotban nincs már szükség ránk.
0: Egy dolgot szeretnék tudni, mondtam, ahogy az állomás felé ballattunk. Ha az ezredes neve James volt, Woody pedig Henry, miért emlegette az asszony valami Dávidét?
1: Bizony, Watson, ha én olyan kitűnő következtető volnék, amilyennek maga rajzol engem, ebből az egy szóból kibogozhattam volna az egész történetet. Szemrehányás volt.
0: Szemrehányás?
1: Igen, a bibliai Dávid néha letért a jó útról, és egyszer valami olyasfélét csinált, mint James Berkeley őrmester. Nem emlékszik Úriás és Becsabé történetére? A bibliai ismereteim egy kisé fogyatékosak, de Sámuel első vagy második könyvében elolvashatja.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Sziasztok, kedves Tilos Rádió hallgatók! Ez itt az Irodalmi Lépegető című műsor, és nem sokára egy élő hangjátékot fogtok hallani. Szegedi Szabó Béla a Kék Árnyalat című darabját fogja a Pont Műhely előadni itt az Irodalmi Lépegetőben. Most még egy kis zene, aztán mindjárt kezdünk.

Szegedi Szabó Béla. A kék árnyalat. Kreatív kamaraterápia egy felvonásban. Anna Péro. Józsi Zsolti. Balogh-Karcsi Bazsi. A kék ruhás nő Zsanna. Egy bizonyos ponton túl nincs többé visszatérés. Ez a pont elérhet. Haydn Kései vonós négyesének második adagio tétele szól. A színpad közepén négy szék. Az egyik oldalon lépcsőzetes emelvény, amelyen egy kék színű ruhás, aranykeretes szemüveget viselő, menedzser kinézetű, középkorú nő ül. Előtte mikrofon. Kezében egy árverésen használatos kalapács. Rágyújt, megigazítja a mikrofonálványt. A színpad előterében egy lavór, amelybe változó ritmusban csöpög a víz. A fény a három üres székre és az előtérben elhelyezkedő vizes lavorra vetül. A három szereplő, Józsi, Anna, Balogh-Karcsi pizsamában bejön. Anna egyszerre rajongó és szorongó természet. Józsi falusi, alacsony, piknikus, pocakos alkat. Balogh-Karcsi erős, nagy darab. Leülnek. Anna kissé ideges, dörzsöli a kezét, oldalra tekintget. Józsi inkább maga elé bámul, lábait keresztbe rakja. Balogh-Karcsi folyton a frizuráját próbálja helyreállítani. A kék ruhás nő szótlanul ül, figyelő őket. Cigarettát. Cigarettázik. Int a kezével a széken ülők felé, akik zavarban vannak.

0: az eseményeket. A zenés tetszés szerint egy rendezői utasításra rögtönöz.
1: Az a kék, az az okozója mindennek. Azon a napon a tenger mellett ültem. A hullámok nyaldosni kezdték a kikötő egyetlen rozsdás vasmacskáját. Lehúnytam a szemem.
0: Lágy mol hangok a csemballón.
1: Hagytam, hogy a víz szép lassan megérintse a lábam ujját. Majd szép lassan beszivárgott a forró parti homok alá. Attól kezdve minden megváltozott bennem, azóta egyfolytában csak vakulok.
2: Én traktorista vagyok.
0: Erőteljes, nyomatékosított dur hangzatok.
2: Nyáron a balok karcsival szoktuk betakarítani a termést.
3: Én vagyok a balok karcsi, ahogy ezt Józsi is mondta. De foci közben gyakran szólítanak karesznek is.
1: Egy szóval minden azzal a kék tengerrel kezdődött. Aztán, mintha örökre ott felejtettem volna magam a halak, rákok és a sünök között.
0: Józsi nehezen szólal meg, tördeli a kezét.
2: Kedvenc ételeim közé tartozik a csilibab, amit persze kedves feleségem szerettetett meg velem, ugyanis én eddig inkább a magyaros ízeket kedveltem.
1: Én éjjel általában alszom. Nincs ebben semmi különös. Először a jobb oldalamra, majd a bal oldalamra fordulok, aztán a hasamra, majd a hátamra. Ennek a négy mozdulatnak a pontos végrehajtása kell ahhoz, hogy az ember szépet álmodhasson. Aztán már megy minden a maga útján. Sokszor gondolok arra, hogy itt kezdenék magammal, ami a bámulatos képesség nélkül.
3: Józsi az előbb elfelejtette mondani, hogy ez a mostani igen aszályos év volt, szóval megszenvedtünk rendesen a termény betakarítással.
1: Aztán sokszor gondolok arra is, hogy vajon ma esni fog-e. Óránként kinézek, de semmi bizonyosat nem tudok megállapítani. Manapság az ember alig tud valamit az esőről. Olykor a helyzet óránként változik, de mondhatnám azt is, hogy ebben a tekintetben évtizedek óta semmi sem történik másképp. A legfontosabb, hogy mindig a kezem ügyében legyen az ernyőm meg a kalapom.
2: Imádom a focit. Amúgy a mi csapatkapitányunk főállásban sintér. Nincs ebben semmi különös.
3: Ez nem szégyen, Józsi. Ezt te is tudod.
0: Józsi az emelvényen ülő nő felé.
2: Ez nála tapasztalatból mondhatom, nem annyira financiális kérdés. Ez olyan lelki oldódás, vagy hogy is mondják. Felkészít arra, hogyan kapcsolt ki magad olyankor, amikor arra a leginkább szükséged van.
1: Ne haragudj, de te most összezavartál, Józsi. Józsi, ugye? Teljesen összezavartatok, te is meg a karesz is. Szia, Anna vagyok. Az előbb még azt hittem, hogy itt a tenger. De nem tehettek róla semmi baj, pedig tulajdonképpen csak a karapomról akartam beszélni.
3: Elnézést. Tényleg ne haragudj.
1: Á, dehogy, nem is tudom, mit hittem.
3: Jó, de tényleg.
1: Néha ilyen vagyok, bocs, én kérek elnézést.
3: Anna, ne hülyeskedj.
1: Még a végén elsírom magam. Lehet, hogy hülyeség, de néha úgy rám jön.
3: Igyál egy pohár vizet.
1: Jó, igazad van, karesz, igazad.
3: Többet igyál. Én is meccs után alig bírom abba hagyni.
1: Iszom, csak tudod, néha nem megy le a torkomon, a fele tudja.
3: Netán, ezzel ródik a garatüreged.
1: Szakmailag nem tudok hozzászólni, de valami ilyesmi.
3: A víz hatására begörcsöl a torkod. Lehet.
1: Nálam minden lehet, de ez most az.
3: A Józsinál minden lemegy.
2: Mondjuk, léteznek különböző vízfajták. Ezt éppen a múltkor hallottam. Kemény, meg lágy.
1: Biztos attól, ezen már én is gondolkoztam.
3: Sokszor elfelejtik tisztítani.
1: Otthon van olyan szűrőm. Fogod és rácsavarod a csapra, ami onnan jön, azt le tudom nyelni. Sőt, olyankor nagyobbakat is nyelek.
3: Mondtam én, hogy a nyeléssel lehet a baj.
1: Egyszerűen most képtelen vagyok nyelni.
3: Nem kell erőltetni.
1: Az a baj, hogy szomjas vagyok.
2: A nagymamám mindig azt mondta, hogy az ilyet erőltetni kell, aztán csak lemegy valahol, mert le kell mennie. Akárhogy is nézzük, van ott egy nagy rés. Abba belemegy, aztán előbb-utóbb majd kienged az a szorító érzés, vagy görcs.
3: Nem mondj, Józsi, semmit. Neked se volt még ilyen. Legalábbis én még nem láttam a görcsben.
1: Volt már neked ilyen, Józsi?
2: Volt már. Ha nem is pontosan ilyen, de valami hasonló. A múltkor a traktorral mentem, amikor meg nem mondom, hogyan berepült a visszapillantónál egy szem kukorica.
1: Izgi, hol kezdődik?
3: Én teljesen leizzadtam.
2: Szóval éppen a góri irányába tereltem a gépet.
0: Anna egy nagyot nyel, a szeme kidülled.
1: Bocs, ne haragudjatok, de pont most ment le a torkomon az utolsó korty.
3: Mondtam, hogy lemegy.
1: Tényleg, ne haragudjatok.
2: Ne hülyéskedj, ez természetes.
3: Csak őszintén.
1: Kösz, karesz.
0: Anna váratlanul fuldokolni kezd.
1: Nem értem. Komolyan mondom.
3: Ilyen még nem volt.
1: Ilyet. Az előbb már lenyeltem már vagy kétszer. Most meg harmadszorra is előmászik valahonnan a torkomból.
2: Én megértem. Olyan labirintus ez az egész. Úgy csavarodott. Ott belül komoly járatok vannak. Láttam egy filmet.

0: kutatták az egész nyomési mechanizmust. Komolyan mondom, teljesen lehidaltam.
1: Biztos, hogy nem egyszerű. Én például soha nem vállalnék traktorgumicserét.
0: Pedig ennek számos technikája ismert.
2: Mi van akkor, aki dől a Józsi?
1: Volt olyan, én már láttam, mi a Józsi, félig fekve kormányozta a traktort.
2: Józsi!
0: Ez pont akkor történt, amikor egyenesen szembe jött az a kukorica.
2: Ez tényleg így történt?
1: Esküszöm.
0: Szóval én éppen egyenesen mentem az úton, mondjuk nagy por volt, de mindegy. Megyek az úton, amikor egyszer csak valami hihetetlen húzat vagy szél átment a kamion. Lehet, hogy Afrikából jött, és aztán gyorsan el is ment északnak. Vannak ilyen hideg-meleg áramlatok, nem? Én elég sokat olvastam ezekről, de mondjuk azt nem gondoltam, hogy éppen vezetés közben találkozom velük. És ez, ha hiszitek, hanem fölkapott valahonnan egy szem kukoricát, aztán befújta oda hozzám. És mivel tátva volt a szám, a kukorica egyenesen berepült a számba.
2: Ekkor volt neked is ilyen nehéz nyelésed.
0: A legnehezebb.
1: Nincs még vége.
2: De lenyerte vagy nem?
0: Le. Mint később kiderült.
1: Begyulladt tőle a vak bele.
2: Karesz, Józsi, hát ez hihetetlen.
0: Valahol az epém mellett megállt az az egy szem.
1: Lehet, hogy ha kettő vagy három szemet nyel le, akkor nincs is baj.
0: Akkor az egyik tovább lökte volna a másikat.
1: Szóval, és ami érdekes, éppen foci közben csúszott ki Józsiból az a betokosodott kukorica.
0: Éreztem, hogy valami kiállott belőlem. Fogtam magam, szöglet közben hátra nyúltam, és tényleg ott volt.
1: Nem mondd ki, hova nyúltál.
0: Miért nem mondjam?
1: Rosszul vagyok az ilyesmiktől.
0: Karesz, nagyon jól tudod, hogy nem büszkélkedni akarok vele, de mégis hát nem minden nap történik ilyen, ugye? Persze nem mondom ki a nevét.
1: Megtelted, hogy kimondod.
0: Nem mondom.
1: Te szabad ember vagy, Józsi.
0: Ha te kérsz valamit, Karesz, a Szentírás.
2: Ennyire jóban vagytok.
0: Ha Karesz nem akarja, én nem mondom.
1: Én vagyok a főnök.
0: Nekem még a traktorban is kus van.
3: Csend. Ülnek. Anna olykor feláll, köröz a karjával, visszaül.
0: Az első fél időben még voltak helyzeteink. Aztán később a hatos számú játékosunkat, ugye, Kareszt, a bíró, hogy rohadjon meg, kiállította.
2: Pedig amiről beszélni akartam, az a kalap. Az a kalap egyedi termék. Szakmai szempontból kifogásolhatatlan. A készítője egy valódi kalapkészítő família sarja. Az egész úgy, ahogy van, first class. First class.
3: Józsi kihúz a zsebéből egy fél szendvicset. Mohón enni kezdi, a fogaival letép egy darabot.
0: A vereségből nem könnyű felállni. De Karcsi edzéstechnikája jó példa. Kiváló edzésterv. A jövő héten már biztosan játszani fog.
3: Csáncsog.
0: Csinálják csak utána. Lefordulni a védőről. Lefordulni csak úgy. Mondtam is nekik. Elképesztő. Micsoda bravúr. Ez a balok Karcsi.
1: Ha tehetem, gyorsan lefordulok a védőről, ahogy Józsi mondja.
0: Ülj le, Karesz. Most nem az öltözőben vagy.
2: Egyszer láttam egy nagyon régi megsárgult fényképet. Egy sötét hajú nő ül egy tengerparti kávézó teraszán. A fején hatalmas kalap. Meleg, forró nyár. A fényképész valahol a parton állhatott, onnan fókuszálta neki háttal ülő kalapos hölgyre. A nő lénye akár egy fekete folt, fekete lyuk a képen. Mintha elnyelni készülne mindent, a kávés csészét, az üres vázát, az asztalt, a virágcsokrot, majd legvégül a kép szemlélőjét is. Kérdés, hogy maga a fotográfus életben van-e még? Túlélte-e ezt a pillanatot?
0: A kékruhás nő kalapácsával az asztalra csap. A szereplők csak nem leesnek a székekről. Színes fények akár egy vetélkedő műsorban. A kékruhás nő bekapcsol egy magnót. A következő szöveget hallja.
3: Kreatív életszemlélet információs anyag. Anna Józsi Karesz. Ön most rálépett a létismerethez vezető út, nem teljesen kockázatmentes útjára. Mielőtt tovább lép, át kell gondolnia, hogy tisztában van-e a megismerés veszélyeivel, a tudatfejlődés kockázatával, és valóban akar-e tovább haladni. Az út kockázata abban rejlik, hogy a tudás útja, az idő útja egyirányú, amelyen nincs visszafelé járási lehetőség, bár az élet ismeri a leépüléssel járó visszautat is. Önnek most kell dönteni abban, hogy elindul-e az ismeret feltáratlan lépcsőin, a mindenség szerveződési törvényeinek a megismerése felé.
0: Csend. Senki sem mozdul. A nő feláll, megigazítja a ruháját, kényelembe helyezi magát, visszaül. Megigazítja a mikrofont.
2: Sziasztok! Sziasztok! Kérem, hogy mindenki felelősségének teljes és korlátlan tudatában válaszoljon a kérdésekre. Józsi, tedd el ezt a szendvicset. Az iskolában is ettél az órán?
0: Kényelmetlen feszengés.
2: Anna! Jól vagy? Miért nem figyelsz? Nos, te például mire gondolsz, ha mondjuk a piacon kék színű posztót látsz?
4: Hogy szép festéket használtak, a legszebbet, az angyalokét.
2: Anna, meg tudnád mondani, hogy szerinted milyenek is az angyalok?
4: Az angyalok szépek, de nem úgy, ahogy általában a szépségre szoktunk gondolni, ők egyszerűen mindenhol ott vannak.
2: Ez a te tapasztalatod? Empirista vagy? Ebéd közben vagy a vacsoránál mi a helyzet?
4: Akkor is jelen vannak. A falhoz dőlnek, úgy hallgatóznak. És majdnem elfelejtettem, igen, fogpiszkáló van a kezükben.
2: Szóval Anna, te azt állítod, hogy a fogpiszkáló, mint angyali kellék ábrázolása, kimaradt a Szent Könyvből?
4: Igen. A tengerparton ülve pontosan erre gondoltam. Határozottan ez a véleményem. Ez azóta se változott.
2: Karesz, a túlzott megfeszülés milyen hatással van rád? A terménybetakarítás időszaka alatt szoktál-e izgulni?
1: Nem is tudom.
0: Szokott.
2: Józsi, te milyen információk alapján következtetsz erre a furcsa dologra?
0: Karesz állandóan nyugtalankodik, amikor én a traktort vezetem.
2: Karesz, Józsi hogyan vezeti a traktort? Netán újságot olvas közben? Vagy tisztítja a körmeit?
1: Én oda lennálok a csomák között.
0: Ilyenkor elég nagy a por.
2: Ne haragudj, Józsi, de most hagyd kibontakozni a Kareszt is.
1: Én állok a porban, ahogy Józsi is mondta, és a zúgásból próbálok következtetni, hogy merre jár a traktor.
2: És ilyenkor hogyan jelentkeznek a tünetek?
1: Inkább bizsergést érzek.
2: Józsi, te tudsz róla, hogy Karesznél milyen lelki-testi folyamatok zajlanak, amíg te a traktorban ülsz? George Braque egy helyütt azt mondja, hogy a féken tartott szenvedély nem esít.
0: Erről nem mondott semmit a Karesz.
2: A terménybetakarítás idején érzel-e magadban egyéb vágyakat? Érzel-e magadban késztetést arra, hogy megölej egy fekvő szalmabálát?
1: Nem tudom, hogy merjem-e mondani.
2: Mi tart vissza téged, Balogh Károlyt, hogy egyszer végre kimond az igazságot?
1: Nem is tudom. De ez tényleg most kellene? Mégis sokan vannak.
2: Karesz.
1: Jó van, no, de hát...
2: Legjobb, ha végre megszabadulsz a kínzó gondolatoktól.
1: Az a gond, hogy ez nem is annyira kínos.
2: Akkor meg mi a baj? Karesz, mi izgat fel téged leginkább?
1: Engem leginkább az állatok izgatnak fel.
4: De Karcsi!
0: Karesz, ne hülyéskedj!
2: A házi állatok? A szárnyasok? Netán a ragadozók? Milyen fajokkal állsz kapcsolatban, ha lehet ezt komoly kapcsolatnak nevezni, amely közted s köztük szövődik?
1: Hát ezt már nem...
0: Nem akartalak megbántani. Bocs, Karesz.
2: Balogh Karcsi, mit tettél az állatokkal?
1: Nem is tudom, egyszer ott álltam a búzamezőn. Lengedezett a szél, sütött a nap. Éreztem valamit belül.
2: Nagy szerelem volt ez?
1: Szokták mondani. Én már hallottam valahol ezt a mondást, hogy a szerelem vak, de nem állítom, hogy igazam lenne.
2: Egy percig sem gondoltad, hogy jól van, ami van?
1: Sose gondoltam, hogy jól vagyok, de abban a pillanatban igen. Megkísértette az állatnak.
2: A szent iratokban ez áll. Ekkor az óriások megharagudtak rájuk, és elkezdték az embereket enni. És elkezdtek vétkezni a madarakkal, és az állatokkal, és a csúszómácokkal, és a halakkal, és felfalták egymás húsát, egymás vérét pedig megitták. A föld pedig e törvénytelenség láttán jaj veszékelni kezdett. Hiszel az örök létezésben, Karesz?
1: Ki hisz ebben, most mondjátok meg, de most tényleg, különben nem csinálnánk rosszat.
2: Ezzel azt állítod, hogy olyanok vagytok, mint a gyerekek?
0: Persze, milyen kérdés ez?
4: Minden nap elmegyek, vagy négyszer bevásárolni, az nem kevés. Honnan a csodából jutna nekem az eszembe ilyen?
0: Pláne, mikor siet az ember.
1: Nehéz ez a baszott tekevas.
0: Pont ezt mondom én is.
1: Szóval mi ezt mondjuk.
4: No, mondjuk amikor levágom a csirke fejét, az nem egy jó érzés, de hát tehetek én mást?
2: Akkor esetleg van ilyen érzésed, Anna?
4: Hát nem is annyira az ördög, mert mit tudom én, mi az az ördög? Csak azt mondom, hogy nem valami jó ez már a szaga is, tudjátok, olyan...
3: Nem gondoljátok, hogy ezt profibban kéne csinálni? Vagyis amikor lecsapod a fejét a kacsának, akkor egyszerűen nem szabad ott mélyen érezni.
0: Nem vagyunk mi olyan mélyek.
1: Mi nem.
4: Csak amikor elmentem a tengerre, ott volt ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentimentál.
3: Ezt hogy érted, Anna? Fejtsd ki bővebben.
4: Mintha az a nagy kék rész valami belsőség lenne.
3: Anna valószínűleg Prométheusz májára gondol.
4: Mint a köze lenne hozzám, értitek?
0: Én nem teljesen.
3: Akkor ez a szentencia magyarázatra szorul.
4: Sokkal inkább köze van hozzám, mint bárminek.
3: De ebben benne van a keselyű is, aki kicsipkedi a félisten máját.
1: Nekem ez nincs meg. Ez a május hiányzik. Nem tudom, hol voltam, amikor ez történt. Lehet, hogy Józsival éppen aznap féregtelenítettük a kutyámat. Őszintén mondom, fogalmam sincs.
3: Jó, Karesz, neked nincs. De itt a példa, hogy Annának megvan.
0: Meg az a május olyan nagy. Ha böllérkéssel dolgozom, akkor könnyebb vele elbánni. De ugye a jó penge manapság ritka? Azt kell, hogy mondjam, már a böllérek sem a régiek. A disznó nyakát is rosszul vágják el. Az meg lelógó fejjel eszeveszetten rohangál körbe-körbe, nem tudja, hogy most mi is van. Eszébe se jut, hogy meg fog halni, csak furcsálja ezt az egészet.
1: Ahogy mi is.
3: Azt mondod, Józsi, hogy a disznónak ezt éreznie kéne?
0: Azt mondom, hogy ezzel a rosszul végrehajtott akcióval csak még jobban összezavarják azt a szegény állatot. Aztán ez kihat mindenre, a hús minőségére is.
3: Pedig a halálélményét még az állatoknak is fel kell tudniuk dolgozni.
4: Azt nem lehet, hogy csak úgy belevágunk a nyakába egy kis baltát.
1: A disznónak is jogában áll tudni, hogy kivel áll szemben. Ennyi.
3: Jó, de most ne szakítsátok félbe Annát. Térjünk vissza a régi témához. Karesz, ha úgy vesszük, maga a búzamező tábla is egyfajta tiszta, leszűrt geometria. Nem lehet ebbe beleérezni magát, a tagolatlant, a végtelent?
1: Én nem mondanám, hogy nem, de az se, hogy igen. Válasz helyett ki kéne menni, mármint egy búzaföldre, megállni és megnézni, hogy az mit is tud. Mert így széken ülve, pláne este felé, az ember csak igen nehezen tud visszaemlékezni az életre. Vagy nem is tudom. Ti hogy vagytok ezzel? Most ez akkor mi? Van, hogy a búza nem is búzára emlékeztet. És akkor ugye jön a kérdés, hogy mi is az a búza? És kik vagyunk mi? Ez attól is függ, hogy reggel nézed, este vagy délben.
3: Milyen a déli búza, Karesz? Ezt még mondd el, aztán persze visszaadom a szót Annának, ugyanis ő kezdte el ezt a fonalat.
0: Olyan ez, mint egy pókháló.
1: Délben egyszerűen utána.
3: Miért éppen délben? Mit jelent neked személy szerint a délidő?
1: Az előbb azt mondta, hogy visszaadja a szót Annának.
3: Jó, de azután visszatérünk arra, amit Karesz kezdett el mondani.
4: Igen, emlékszem, szóval ott én elgyengültem. Nem tudom hogyan, de úgy éreztem, mintha elátkoztak volna.
3: A kékről beszéljen, Anna.
4: Most is arról beszélek, mindig arról beszélek.
3: Ez egy állandó uralkodó motívum? Mint a nagy festőknél?
4: Én nem tudom micsoda, de egyszerűen nem hagy békén. Lehet, hogy történt velem valami. A múltkor is festettem a nővérem szobáját, és ott is előjött a kék fóbiám. Egyszerűen képtelen voltam a kék színt a falra kenni. Sikoltoztam és ordibáltam.
1: Ez hihetetlen.
0: Erre még én is azt mondom, hogy ezt a nőt kezeltetni kell.
4: Az anyádat kezeltes, Gyózsika.
0: Jó, én az igazságot mondom.
4: Hol az igazság? Hol, bazd meg? Te tudsz valamit?
3: Anna, most, hogy itt vagyunk, mégis mi történt a tengernél? Tudatosítani igyekszem bennetek, hogy ez már a kezelés része. Ugyanis megpróbáljuk közösen feldolgozni az általatok megélt eseményeket, tényeket, amelyekről azt hiszitek, hogy örökre megmásíthatatlanok. Hogy örök nyomot hagyott bennetek. Mert miről is van szó? Verbalizáljuk magunkat. Forradalmi verbalizáció. Önkifejezés? Hallották már ezt a kifejezést? Ja igen. És itt kontempláció szerepére szeretnék kitérni. A traktor mellett a világban más gyönyörű dolgok is vannak. Például egy fűcsomó. Vajon miért mondok én fűcsomót? Milyen érdekes, nem? Mert adja magát. Ugyanis a fűcsomó, hogy úgy mondjam, hasonló faunának a gyümölcse és esztétikai megnyilvánulása, mint amelyik a fémből készült ekevasé. Lehetséges-e szeretni a fűcsomót? Lehetséges-e közösülni vele? Ezt kérdezte élete végén a nagy Salvador Dali is. Nos? Van-e önökben, ezt kérdem én, elég alázat, hogy meglássanak egy sejmes, tenyérnyi zöld rostot? Mondjuk épp lábvakarászás közben. Ismerik Bach billentyűs hangszerre írt nagyszabású művét? A Voltemper írte klavírt?
4: Érdekes gondolat.
0: Nem rossz kérdés.
2: A mesztelen talp, ha érintkezésbe lép egy fűcsomóval, de említhetném itt a mohákat is, akkor bizonyos finom hullámokat küld az agy felé.
0: Általában használt szandálban vezetem a traktort, ez így csak ritkán történik meg.
1: Nekem most is vízholyagos az egész bokám, pláne egy aratáskor.
0: Nálunk ez sokkal bonyolultabb.
1: Raktapasz, az jó.
2: Az jó, tényleg?
1: Abból sem mindegy, hogy melyik.
2: Az időjárás tudomány szempontjából szükséges megemlítenünk egy jelenséget. Lássuk be! Lássuk be, hogy az időjárási jelenségek mindig túlmutatnak önmagunkon. Mindig van valami lényegesre utalna.
4: A kék színt hagyjuk ki a buliból.
0: Én csak az igazságot mondom.
4: Te tudod, hogy mi az, Józsi?
1: Nem csináltunk is semmi rosszat.
4: A nő ordítani kezd az emelvényen, a többiek feszülten ülnek.
2: A vihar! A vihar! Bizonyára ismerős. Mindenki találkozott már vele. A művészet egyik állandó toposza. La Tempesta néven bukkant fel Joseph Haydn Este című szimfóniájának utolsó tételében. Vajon át tudjuk-e érezni, mit is láthatott Haydn azon az alkonyaton? Vivaldiról nem is beszélve. De gondolhatunk Giorgione festményére is, amelyen egy anya szoptatja gyermekét, miközben iszonyú mennydörgés vonul át a tájon. A villám maga a nagy Zeus, aki éppen megölni készül a szerelmes pásztorfiút és a gyermekes anyát. E két titokzatos szereplő nem más, mint Jászon és Démétér, akiket megtalált az Isten haragja. De lépjünk egy másik szűz területre. Már is ott találjuk magunkat a romantika közelében. A 19. századi zenei szimfóniák ereje, dübörgése is képes megidézni e természeti hisztériákat, ezt a mindent elsöprő isteni lendületet. A rémes tombolás eufóriája közepette, hajlamosak vagyunk többre értékelni a történteket. Kapkodva vonszolódunk fától fáig, általános fulladás tünetek a szélörvényben, egy láthatatlan súlymalomköve feszül a mellkasra, ezernyi falavér tört ág gyökér, fészek tojáshéj röpköd az ág felé, az ég felé, a vihar, mint valami 19. századi romantikus szimfónia. Elégtétel és újabb lehetőség, hogy a kívülről támogatott emelkedettségben mégis visszanyerjük az újrakezdés esélyét.
1: A nő kifullad. A többiek elképedve bámulják. Józsi feláll, az ujjait mozsolja.
0: Én éppen a budin ültem, amikor azt láttam, hogy a kapor a kertben elkezd hajladozni.
5: Igen, jól hallottátok.
4: Józsi, de mi köze most ennek a témához?
0: De hát én is csodálkoztam, éppen ez az. Én is csodálkozom, hogy jutott ez az eszembe.
1: Józsi, csak azt akarja mondani, hogy jött a vihar.
0: Látod, a karesz érti, baszd meg. Minek magyarázzak én,
4: hogy... Jó van, attól, hogy a kapor megmozdul, én még azt nem tudhatom ugye, hogy mi történik.
1: Csak nyugi.
0: Te, aki itt élsz, nyugodtan kitalálhattad volna. Itt élsz, vagy nem?
4: Mégis mi ez? Találós kérdések délutánja.
1: Kvíz. Nem lettél még ilyet?
2: Csend! Csak egy pici csendet. Az önök szíve joga, hogy bármit beszélhetnek. De ne felejtsék, hogy a kezelés az önök számára kötelesség. És ilyenkor illik betartani a szabályokat.
1: Hát, szabályban vagyunk.
0: Nem is mi jelentkeztünk.
4: Engem mindig behoznak.
0: A nő felugrik.
2: Elkövettek valamit, vagy nem?
0: Bocs, de Anna azt mondja, hogy ez itt nem bíróság. Akkor meg miről beszélünk? Van értelme itt szónakolni? Már teljesen kiszáradt a szám. Meg szarnom is kell.
4: Józsi, ha nem bírod a feszültségeket, menjél ki szarni.
1: Csak utána mosakodj meg.
2: Ez a lehetőség itt mindenki számára biztosított.
4: Józsi lázadó típus.
2: Józsi, nem szokta kimosni? Foci után se?
0: Most mi van? Tudjátok mit? Nem megyek el, kibírom.
1: Józsikám, nem érdemes visszatartani. Most erre büszke vagy?
4: Pont most.
0: Miért ne lehetnék büszke? Igen, és büszke vagyok magamra. Hogy miért, azt nem tudom, de büszke. Nem a szarás visszatartása miatt. Nem. Csak úgy. Szeretem magam. De ez most nem szentimentál vagy mi. A múltkor is álltam a tükör előtt, éppen a fürdőszobából jöttem ki, és azt láttam, hogy elég szép alakom van. Szerintem még a zsírpárnák is jó helyen vannak. Szóval van bennem valami, amit lehet, hogy csak én látok, de ez a valami olyan tökéletes, hogy egy újonnan, mint egy újonnan összecsavarozott traktor.
3: Hát lehetséges a szerelem egy férfi ember és egy traktor között.
4: Ez a harmónia, nem? Vagy idill, vagy... Hogy is van ez?
3: Pastorál, Anna, pastorál. Képzeljük azt, hogy ez a vidék itt Árkádia. Antik pásztorok és nimfák gyönyörű lakhelye.
0: Kértem is a feleségem, hogy fényképezzen le. Bevallom, imádok mesztelenkedni, ezért odaálltam a traktor elé.
1: A nő bekapcsolja vetítőgépét. A falon megjelenik a traktor mellett pózoló Józsi mesztelen fotója.
3: Ezen a különös jelentőségű fotográfián a szépség esztétikai hordozója a traktor mellett pózoló Józsi. A kép maga a tökély. Józsi akár egy antik pásztor. Mondhatjuk azt, hogy Józsi újkori reneszáns stílusban készült aktfotója képes felidézni Caravaggio hasonló témájú alakjait. Igen, természetesen. Az még inkább természetes, hogy Józsi nem egy aranyszínű, felnyitott fedelű, díszes csembaló mellett áll, hiszen ez a kellék, vagyis instrumentum már korántsem olyan komoly attribútum korunkban, mint volt annak idején. Tehát röviden összefoglalva, nálunk a házi csembaló már régen a perifériára szorult. Itt az eperfákról hemzsegő alföldi régióban sose volt elterjedt a használata. A gyümölcsös kertekben talán. Talán egy-két nemesi kúria dohos falai között. De ez számunkra nem releváns, ugye? Barátaim, én azt szeretném, ha szívemből és lelkemből jól kiállható lenne ez a gyöngéd muzsika. Jól kihallható lenne ez a gyöngéd muzsika, ami én vagyok. Ami mi vagyunk. Amivé lenni szeretnénk. Még a legnagyobb bűnös is Istent áhítozza.
1: A csembalista ezt demonstrálja.
3: Mert merészeljünk őszinték lenni. Csak gyöngéden, gyöngéden, gyöngéden. A földi lét csak múló fájdalom. Felállni!
1: A nő óriásit üt a kalapáccsal a kis asztalra. Józsi, Anna és Balogh Karcsi feláll. A nő a pálcájával vezérel.
3: Karkörzés jobbra, aztán balra.
1: Mindenki hatalmasakat köröz a karjával, miközben a csembalista, egy francia zeneszerző, Skiták bevonulása című művéből játszik. Egyre nagyobb extázissal tornáznak. A zenemű is extatikus ismétlésekkel teli. Mindenki kifogott.
3: A terápia utolsó szakasza következik. Fontos, hogy megpróbáljuk feldolgozni, ami történt. Ezért van ez a kultúr és pszichohistóriai beszélgetés. Figyelem, most és utoljára itt minden önökért történik.
0: A nő elővesz egy hivatalos jelentést, a fény Annára vetül, majd Józsira, aztán Kareszra. A csembalista 2-3 diszonáns hangot játszik.
3: Szóval...
1: Kérem, meddig tart még ez az egész?
0: Meddig?
4: Mit akarnak tőlem? Fáj a szemem.
0: Csak a fény miatt.
1: Olcsa már le a lámpát!
0: A nő feláll, kezébe vesz egy papírt, felolvas, közben figyeli a többiek reakcióját.
3: Anna, ön több éve súlyos, pszichotoxikus állapotot súroló, borderline személyiségzavarban és politoxikomán függésben szenvedő személy, aki több mint 80 esetben került ön és közveszélyes cselekedetei miatt terápiás intézményekbe. Legsúlyosabb esete egy gyilkosság és egy öngyilkossági kísérlet volt, amit egy tengeri üdülőtelep 6. emeletén követett el. Állapota azóta sem javul, késsel fenyegetőzik, égőgyertyával sétál a lakásban, nyitott ablakban ül és ruhátlanul mutogatja magát. Ágyneműjét kiégeti, gyakran a fürdőkádban alszik.
0: Csend. Anna majdnem öklendez.
3: Emlékszik, Anna?
0: Anna lehajtott fejjel áll mozdulatlanul.
3: A gyermekére emlékszik?
0: Anna hófehér és mozdulatlan. A haját igazgatja.
3: Emlékszik az arcára?
0: Csend.
3: A kezére, a homlokára, a bőrére.
0: Anna kifakad.
4: Mit akarnak még, mit?
3: Csak annyit, hogy emlékezzék.
0: Anna emlékezni próbál.
4: Most is hallom. Hallom, ahogy szuszog, ahogy alvás közben mindig. Nem, ő nem halt meg, most is keres, én tudom. Éjszaka odállok az ajtóhoz, belenyomom az arcomat a kiálló szálkákba, és várok. De nem jön. Nem fog bejönni. Nem jön, mert nem akar megsérteni. Én meg olyankor egész testemben fájok, egész anyaságomban fájok, de ő nem engedi, hogy megérintsem. Egész lényével kérlelhetetlen.
3: Anna, hogyan történt? Milyen volt az a viharos este?
0: Csend.
4: Először csak nézett rám. Nem értette. Mosolygott. Aztán még nevetett is. Jaj, hogy nevetett. Pedig én nem tudom elviselni a nevetést. Semmilyen nevetést. Nem bírom, értik? Azt hitte, hogy csak játékból folytogatom. Egyre erősebben szorítottam. Csak szorítottam.
0: Anna a földre esik.
4: Aztán ott hagytam őt a szobában. Kimentem. Majd az erkéről le a mélybe. Nem tudom hogyan, de túléltem a zuhanást. Feküdtem a homokos parton, és bámultam a tengert, azt a vakító kékséget. És tudtam, hogy soha többé nem lesz semmi. Soha többé.
0: Csend. A nő lapoz.
3: József Károly. Az önökre vonatkozó diagnózis igen súlyos.

0: nagyon drasztikusan zuhant az elmúlt években, tehát az elmúlt években 50%-kal esett a szív- és érrendszeri betegségek halálozása.
1: Ezt gondolom annak tudható be, hogy egészségesen étkezünk, illetve sokat sportolunk és edzük ezzel is az érfal rugalmasságunkat, illetve a szívünket.
0: Hát én azt gondolom, hogy sajnos nem így van, hanem az orvostudomány, azt, hogy hazabeszélek nyilvánvalóan, hogy az orvostudomány igenis, bár ugye talán így az elmúlt években volt egy érezhető, egy általános szkepticizmus a tudománnyal szemben, ez egy nagyobb, ez kicsit elvinni a beszélgetést, úgyhogy nem megyek ebbe az irányba, de a tény az, hogy például Németországban a legtöbb transzplantációt ma már nem, tehát szívtranszplantációt nem úgy csinálják, hogy egy halott betegnek a szívét helyezik be, hanem műszívet raknak be, tehát robotszívet. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag elindultunk ugye
2: a mármint a német közegészségügyben a robotszív behelyezés már, hogy is mondjam, nem is választható opció, hanem tulajdonképpen
1: mikor váltott el a robot szív a sertészívet?
0: Igen. De sőt, az ember szívet, tehát hogy ma már technológiailag ott tartunk, hogy ez akár rutinszerűen megoldható, hogy az ember tovább éljen úgy, hogy már nincs is szíve. Tehát ezt meg tudtuk oldani.
2: És na, sőt, erről...
3: Ez filozófiailag problematikus.
0: Igen, de igazából ugye én csak az az érdekes, hogy innen indulunk, mert valójában ugye amiről beszélgetni fogunk, az a rák, és csak azért kezdtem így a választ, mert valójában azt látjuk, hogy a daganatos betegségek halálozása viszont nem csökkent ilyen mértékben. Ez viszont a rossz hír.
1: De azért egy kicsit ki is beszélnék, mert az is problematikus szerintem, hogy az orvosok oldják meg ezt a kérdést helyettünk. Tehát, hogy nagy rész mi vagyunk felelősek, persze biztos, hogy van biológiai vagy genetikai determináltság is, de nagy rész mi vagyunk a felelősek egy csomó olyan betegségért, ami elvisz minket. És amikor ezt helyettünk megoldják az orvosok, akkor végül is egy degenerációs folyamatot erősítünk az emberiségben.
0: A daganatok esetében a mai tudásunk szerint a válasz az, hogy is. Tehát egyrészt felelősek vagyunk a daganatok kialakulásáért saját magunk, de részben nem. Ezt egészen pontosan tudjuk, körülbelül 2 éve jelent meg az a Science cikk, ahol azt vizsgálták, hogy a szövetekben, az emberi szövetekben lévő úgynevezett őssejtek, amikor egész életünk során osztódnak és pótolják az elhalt sejtjeinket, akkor ezekben az őssejtekben véletlenszerűen kialakulnak génhibák. Egyszerűen azért, mert annyiszor le kell másolniuk a teljes génkészletet, hogy egy bizonyos statisztikai valószínűséggel hiba kerül a másolásba, és így létrejönnek daganatsejtek. És ezért ebből a kutatásból azt arra következtettek, hogy az emberi daganatok körülbelül fele az teljesen véletlenszerűen jön létre, tehát az tényleg pek. Tehát körülbelül a daganatok fele nem megelőzhető.
2: Tehát az orvostudomány válasza a rák kialakulása, hogy pek.
1: Igen, ez egy lejteri a kap, ha jól értem.
0: Igen, tehát az esetek fele, ennek 2 üzenete van, mert ugye a másik fele a daganatok...
3: Ez az a másolási hiba, amikor másolási hiba következik be, az ez a pech faktor, ha jól értem.
0: Igen, hát ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van 25 ezer génünk, ami ugye nagy számnak tűnik, de az izgalmas az, hogy véges számú génünk van. Uh-huh. Tehát ahogy egy autóban is véges számú alkatrész van, bár ugye nem nagyon állnánk neki most már mi szétszerelni, ma saját magunk a garázsba, de tudjuk, hogy véges számú alkatrésze van. Ugyanígy az emberi gének is véges számúak, és az emberi genóm ugye az az információ, ami tartalmazza, hogy épülnek fel a gének, az is véges. Tehát ez 3 milliárd nukleotidból, tehát ilyen építőelemből áll, ebből az ACGT-ből, amit a Gattaca filmről is ismerhetünk betűsorból áll. De ez is véges számú, nagyszámú, de véges számú. és ezt az emberiség most már ismeri, ugye 2003-ban fejeződött be a Human Genome Projekt, amikor

0: legalábbis megszereztük az első térképet arról, hogy úgy körülbelül hogy néz ki az emberi genom. És 2003 óta szisztematikusan hozzáhasonlítjuk ezt a normálist a daganatokban talált génszekvenciához, és így ki tudtuk szűrni azokat a géneket, amikben olyan hibák vannak, amik daganatok kialakulásával összefüggésbe hozhatók. És most jutottunk el oda, hogy a múlt heti állás szerint 609 ilyen gén van. Tehát a 25 ezerből csak 609 olyan van, aminek a hibája a daganatok kialakulásáért felelős. Tehát ahogy másolódik a genom, mert ugye minden sejtosztódás során ezt az egész 3 milliárd hosszú DNS-t, illetve 25 ezer gént le kell másolni, hogyha egy másolási hiba történik pont ebben a 609 gén valamelyikében, az elindíthat egy daganatos folyamatot.
1: Hogyha jól sejtem, akkor ez a teljes génkészletnek olyan 0,25%-a. Fontosak ezek nekünk?
0: Ez a matematikai onkológia, amiben rögtön belecsaptál.
1: 0,25%-ot ki lehet dobni, arra nincsen szükségünk.
0: Hát ugye ez a...
2: Hát csak az a kérdés, melyik 0,25-öt dobott ki?
1: Hát erről fog szólni az adás,
0: igen,
1: nem?
0: Okay. Igen, és azért még valamiről beszélgetünk, mert valójában pont ott tartunk, hogy most már tudjuk, hogy melyik gének, melyik hibái felelősek. Tudjuk, hogy ebben a 609 génben eddig 3 millió féle mutációt találtunk, tehát ez egy kicsit bonyolítja a helyzetet, és a egy daganatban tipikusan minimum egy, de leggyakrabban kettő, maximum 8 ilyen hiba van. Tehát a 609 gén 3 millió mutációinak a kombinációi 8-ig. Ugye az is nagyon misztikus, hogy 8-nál több nem nagyon van. Ennek az az oka, hogy ezek olyan gének, amik egy ilyen jelátviteli utakban helyezkednek el, és egy jelátviteli útban több ilyen potenciális rákgén van, de egy úton belüli gének közül mindig csak az egyik hibás.
1: Aha, értem. Tehát akkor az internet router az, ami problematikus.
0: A kommunikációs probléma.
2: Még csak nem is az, hanem a jel, ami továbbítódik, ha jól értem, és jól emlékszem, amikor múltkor az eladásodat hallgattam.
1: Ezeknek a rákos géneknek a negatív élettani hatását ismerjük, lehetséges, hogy van valamilyen pozitív élettani hatásuk?
0: A daganatos sejteknek, vagy a géneknek?
1: Azoknak a géneknek, illetve annak, hogy egyáltalán daganatok kialakulhatnak. Tehát lehetséges, hogy ez egy evolúciós hiba, vagy ez egy feature?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy működik a rendszer, hogy amikor ezt a 3 milliárd betűt le kell másolnia a sejtnek, akkor óhatatlanul kerülnek bele képelési hibák. Ugye hát, hogyha valakinek le kéne gépelni egy 3 milliárd betűből álló könyvet, le kell másolnia, akkor biztos, hogy kerül bele typo. Most ezért vannak olyan enzimek, amik proofreadingelik, tehát hibajavítják. Tehát elolvassák és kijavítják, ha találnak hibát. Ezeket a hibajavító enzimeknek nevezzük, és hogyha találnak hibát, akkor vagy kijavítják, vagy ha nem tudják kijavítani, akkor elindítják a programozott sejthalált. Tehát azt mondják, hogy akkor ez a sejt egy selejt, és meg kell tőle szabadulni, mert potenciálisan veszélyt jelent a szervezet számára. Ugye, ha nagyon szigorúan működik ez a rendszer, és minden picit hibás sejtet kidob és elpusztít, az jó, mert akkor kicsibb daganat kialakulásának a veszélye, viszont nagyon fölgyorsul a sejtpusztulás. Ezért úgy van beállítva a rendszer, hogy legyen annyira szigorú, hogy elérjünk 50-60 éves korunkig legalább úgy, hogy nincs daganatunk, de nem annyira szigorú, hogy megöregedjünk nagyon fiatalon, mert elpusztulnak a sejtjeink a fölhalmozódott hibákra. Ezt onnan tudjuk, hogyha egy olyan egeret hozunk létre, hogy kiütjük belőle ezt a hibajavító fékrendszert, akkor sokáig élnek, csak nagyon sok daganatos betegségük lesz. Ha pedig túlműködtetjük, akkor nem lesz daganatuk, viszont megöregednek nagyon gyorsan. Tehát, hogy valójában ezek a daganatokat úgy kell elképzelni, hogy sajnos ez a rendszerbe be van építve ez a hiba, és úgy van optimalizálva a rendszer, hogy mégis ezt a 80-90 évet le tudjuk élni.
1: De akkor, hogyha jól értem, akkor azért van beépítve így a rendszer, mert nekünk így optimálisabb.
0: De így van beoptimalizálva, hogyha visszamegyünk a dolgok gyökeréhez, akkor onnan kell elindulnunk, hogy amikor a sejtek úszkáltak az őstengerbe, akkor semmi dolguk nem volt, csak osztódni, ahogy csak bírnak. Enni és osztódni. Amikor elkezdtek több sejt szövetséget kötött, és több sejtű szervezeteket kezdtek kialakítani, akkor meg kellett tanulniuk kommunikálni egymással, és megosztani a feladatokat. És ezért jelentek meg a sejtek felszínén ilyen kis antennák, receptorok, aminken keresztül hormonok jeleit tudják fogni, és akkor egymásnak üzentek, hogy most te ott a hátsó végen most osztódjál és kapaszkodj meg itt a sziklába, én a másik végen meg azért osztódjál, mert most be kell kebelezni egy másik sejtkupacot, és akkor elkezdtek így dolgozni egymással is kommunikálni. De alapvetően az ösztönösen talán be van építve a DNS természetébe, hogy ő a vérében van, hogy megpróbál elindítani egy új evolúciós vonalat, és leszakadni a többiekről, és egy új élőlényt kialakítani. De ugye ez az adott szervezetnek nem jó. Megbontja a szövetséget, és mindig az az evolúciós kérdés, hogy a kompetíció az előnyösebb, vagy a kooperáció, és megpróbálja a szervezet leszabályozni, hogy a kooperáció minél tovább fennmaradjon, és mi, mint ember, minél tovább éljünk.
2: Bocs, csak azon gondolkozom, hogy én egy picit a környezeti oldalról, meg a környezeti terhelési oldalról jövök, hogy hallgattam sok olyan statisztikust, aki azt mondja, hogy a túlnépesedés az amiatt van, hogy egyre egészségesebbek vagyunk, egyre jobb az orvostudomány, egyre tovább élünk. És most amiről mesélsz, az fogalmazódott meg bennem, hogy valahogy kikerültük ezt az evolúciós féket, azzal, hogy egyre jobbak az orvosaink, jobb az orvostudomány, kiiktattuk azt, hogy az evolúció saját magát korlátozza. Nem tudom, érthetően kérdezem-e, hogy picit furán hangzik ez.
1: Erre utaltam én is azzal,
2: igen,
1: hogy
2: kiütöttük gyakorlatilag a korlátozó féket, egyre tovább élünk, egyre többen vagyunk, túlnépesedést okozva ezzel, ez jó irány-e? Vagy hát hagyni kéne a szervezetet,
1: szól,
2: saját magát
1: erről
2: szabályozni?
1: Erről szól az Idiokrácia című dokumentumfilm.
2: Igen.
0: Én azt gondolom, hogy hazudnék, ha azt mondanák, hogy nem örülök neki, hogy tovább élhetek. Uh-huh. Tehát én önző módon azt gondolom, hogy...
2: Biztos
0: hogy,
2: sokan vagyunk ezzel, így igen.
0: Igen. Tehát, hogyha szavazni kellene, akkor biztos erre szavaznék, és én azt gondolom, hogy nekünk orvosoknak az a feladatunk, hogy legalább azt a 120 évet megadjuk mindenkinek, ami elvileg ugye a...
1: A nyugdíjkátra
0: van.
2: Az attól ez még azt vagyunk.
0: Mert elvileg ugye ezt is tudjuk már, hogy a biológiai óránk 120 évre van beállítva, tehát hogy annyit tudunk úgy egyébként élni, hogyha nem semmilyen betegséget nem kapunk. Hogy azon túl akarunk-e élni, vagy akar-e az orvostudomány abban segíteni, hogy azon túl is éljünk, az szerintem ott kezdődik ez a filozófiai beszélgetés, meg etikai beszélgetés. Én addig azt gondolom, hogy az lenne az igazságos, hogyha mindenki megkapná ugyanazt a 120 évet. Tehát ez mindenkinek jár.
2: De volt részed ilyen beszélgetésben? Más tudósokkal? Ilyen etikai beszélgetésben? Aki mondjuk szögesen a másik oldalt képviselte, ezt a környezeti oldalt. Túlnépesedünk, nem kell ezt ennyire komolyan venni, most biztos sokan nem fognak kedvelni.
1: Hát, tudok mondani egyébként még egy opciót, hogy azok éljenek nyugodtan hosszú ideig, akiknek az életének van értelme. Viszont akkor belefutunk abba a kérdésbe, hogy mit jelent az, hogy van értelme, és ki fogja meghatározni.
3: Hát ez összefügg ugye a mentális eredetű testképünkkel, ami elvileg befolyásolja azt, hogy mennyire rákosodik el különböző dolgunk. Ez az, ami az 50-50%, ugye, hogy mennyire befolyásolod a saját világod, a testképedet, és ezáltal a benne zajló folyamatot.
1: Meg az életmód. Tehát, hogy mennyire pihened ki magadat, mennyi folyamatot.
3: És így idejön vissza ez a dolog, amiről beszéltetek, hogy bár az orvostudomány ott tart, hogy képes mesterséges szervekkel pótolni elképesztő testi folyamatokat, viszont pont az életmódra tulajdonképpen nem helyez további hangsúlyt, sőt a hétköznapi valóságban azon túl, hogy persze most már elérhető a világon bármely típusú életmódváltás, az orvosok effektív, akik ezt a szercserét végzik, azért inkább egy terápiának hívják, vagy egy szanatóriumi ellátásnak, mint az, hogy egy rendes életmódváltásba belevigyék az illetőt.
1: Szerintem Csabi, a te fejedben a Battlestar Galactica című nagyszerű sorozat lebeg, ahol az orvos szájában mindig lógott a cigaretta, de éppen körünkben van egy orvos, hogy megkérdezem, hogy te egészséges életet élsz?
0: Igen, mert mindig félek, hogy megkérdezik.
1: Az tök jó nekem, az mindegy, hogy mi az kiindulók.
2: Igen, mondjuk ez egy jó motiváció, tehát gondolkoztam évek óta, hogy most a 17-es fogadalmam mi lesz, de majd én is elfelébek, nehogy csak nagy megkérdezzék, és jót kell válaszol.
0: Igen, tehát én minden reggel 5:30-kor kelek, mert elmegyek egy fél órát futni. Mert nagyon komoly statisztikák bizonyítják, hogy valamiért ez a fél óra mozgás, ez nagyon sok daganat típusnak a kockázatát felére csökkenti.
2: Mielőtt még valaki azt mondaná magában otthon és könnyíteni, hogy heti, havi, nem, ez napi.
0: Ez napi.
2: Napi fél nap, óra.
0: Napi fél óra. De nem kell feltétlenül futni, lehet, hogy ez egy gyaloglás is elég, tehát hogyha leszállunk a villamosról egy megállóval korábban, az is nagyon sokat számíthat.
1: Így van, energiafelhasználás szempontjából fél óra gyaloglás és fél óra futás, az gyakorlatilag ugyanannyi.
3: A rák szempontjából.
0: Tehát valamiért, ezt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de ez alatt a fél óra alatt ugye leesik a vércukorszintünk, meg az inzulin szintünk. Az inzulint gyanúsítják egyébként, mint egy fontos olyan növekedési faktor, ami daganatok kialakulását provokálhatja. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a mechanizmus, de ez egy például nagyon egyszerű módszer arra, hogy felére csökkentsük. Tehát, ahogy mondtam az elején, a fele az viszont olyan szerzett génhiba, amit a környezeti ártalmak okoznak, és tudunk befolyásolni. Tehát például ezzel a fél órával, ugye leszoktam a dohányzásról, én 2000. augusztus 1-én, úgyhogy ez már elég régen volt, úgyhogy azóta...
1: Az már meg lesz.
0: Az már, tehát,
2: de... Nem tudok szabadulni ettől, hogy azért szokott le, mert fél, hogy megkérdezik.
0: Igen, biztos, igen, nagyon szoki azt mondani, hogy dohányzom, de hát ez is egy motiváció. A másik, hogy most 45 éves vagyok, és elmentem vastagbéltükrözésre, tehát az is megvolt a nyáron, mert az is nagyon ciki lenne, hogyha vastagbél daganatom lenne úgy, hogy nem mentem el szűrésre. Ugye elvileg, amit a nemzetközi ajánlás az, hogy legkésőbb 50 éves korunkban kell elmenni, de gyakorlatilag 45 éves kortól kezd el emelkedni a kockázat, és úgy gondoltam, hogy én nem bírom idegekkel.
1: De ide nem kell naponta menni.
0: De azt viszont nem kell naponta, jó hír az az.
2: Futás után.
0: Futás után. Nem, a jó hír az az, hogy tipikus esetben elég 10 évente. Mert a csodálatos az, hogy a vastagbélrák esetében, hogy mindig egy polippal kezdődik, egy jó indulatú elváltozással.
2: Ez csodálatos.
0: Hát ez azért jó, mert befelelő.
2: Mindig egy polippal kezdődik a vastagbélrák.
0: Mert ezt könnyű látni, könnyű észrevenni, és a tükrözés során ezt a polipot le is csippenti ugye az orvos. Tehát ugye úgy ébredünk, hogy nem azt mondják, hogy hát most nincs daganata, hanem azt tudják mondani, hogy nem is lesz 10 évig. Mert azt tudjuk, hogy 10 év, mire újra kinő egy polip és elváltozik. Tehát, hogyha 10 évente a vastagbelünkben, tehát, hogyha 10 évente elmegyünk, akkor elméletileg és gyakorlatilag is ezt lehúzzuk a listáról. Tehát a nyuszika listájáról ezt a halálnemet le tudjuk húzni.
2: Akkor ezt most itt megkérdezem, mert fölírtam magamnak a szűrést, kötelező szűrést. Ugye például sokan ismerik a tüdőszűrést, hogy az kötelező, az benne van, és oda el lehet menni, hogy a rákszűrés, az miért nem ilyen? Költsége miatt, vagy máshogy alakult ki a tudatban? Vagy
1: miért nem ilyen Magyarországon, mert ismerek országokat, ahol kötelező.
2: Aha.
3: Illetve van-e kombinált rákszűrés?
2: Módosítjuk erre a kérdést, igen.
0: Tehát a vastagbél rákszűrésről rengeteg szó esik mostanában. Most az elmúlt években nem tudta a szakmai közvélemény igazából eldönteni, hogy mit ajánljon a 10 évente tükrözést, vagy az egy-két évente végzendő székletvérvizsgálatot. De valójában mind a kettő jó, és mind a kettő jobb, mint a semmi, tehát ez teljesen... És most én úgy tudom, hogy nagyon komoly egészségpolitikai szándék, hogy ez elinduljon. Ilyen kísérleti formában több megyében én úgy tudom, hogy ez elindult. Tehát szerintem ez elérhető lesz a betegek számára, vagy a nem betegek számára, szerencsére, aki még nem beteg, hogy ezt a társadalombiztosítás biztosítsa. Én csak azt tudom mondani, hogy aki ezt nem akarja megvárni, az menjen el, most már rengeteg magánszolgáltató végez ilyet, most már elérhető ez altatásban, ugye egy olyan altatószerrel, ami egyébként biztonságos és azért nem mellékhatása, hogy pozitív álmokat generál.
1: Végül nem hoztál magaddal.
0: Egyébként igen, tehát nem
2: akkor
0: tudom,
2: hogy zen.
0: Ez, igen, most igen. Tehát nekem is nagyon jó élmény volt a pastagvér tükrözés, úgyhogy az a nagyon szomorú vagyok.
1: Karácsonyra ezt kapja a család, már látom.
0: Igen, ezért ez nagyon jó ajándék.
2: Vigyázzatok, mert cseten megszóltak, hogy ez nem olyan mókás történet, de azért most majd oda kifogjuk.
4: Ez az édes álom szerintem, hogy ez megszépíti az összes ilyen.
1: Van az a pénz, tudod?
4: Igen, tehát vastagbél tükrözés édes álommal, azt hiszem ez lesz.
0: Igen, a igen. Tehát egy pozitívan, de egyébként jogos a csetelő hozzászólása, hogy nyilván most próbáljuk ilyen pozitíven felfogni, de nyilván aki nem ilyen szerencsére, az nem ilyen pozitív ez a történet. Ami miatt próbálunk ilyen pozitívan szerintem beszélni róla, mert szembe akarunk nézni. Tehát már magában ugye az első lépés a rák leküzdése irányában, hogy merünk beszélni és kimerjük mondani ezt a szót, hogy rák, mert valamiért ez olyan tudattartalmak csatolódnak, minthogyha erről tilos lenne beszélni. Tehát érdekes módon, ha
4: valaki... Hát amint az ember elkapta, ott a családjában azért nem fognak róla beszélni.
0: Igen, és ez nagyon furcsa, mert ha valakinek
4: infarktusa... Mit mondtam? Hát
0: igen, ez nincs is. Tehát, hogyha valakinek infarktusa volt, vagy koszúrérbetegsége van, erről nyugodtan beszél mindenki, és a családjával, és a barátaival, de ha rákos lesz, akkor nem beszél róla. Pedig nem, semmi logikus indok erre nincs.
2: De mit hallottál a környezetben, hogy kellemetlen, vagy de én sem tudom elképzelni, hogy mi lehet a
1: ciki. Szerintem kultúrásan nem szoktunk beszélni a halálról általában.
2: De hát ez nem halál, ez még egy betegség.
1: De ez a halálnak egy másik neve. Egy gúny neve a halálnak.
4: Hát a halál felé sétálás biztos útjának egy mutatója.
1: De egyébként közben rájöttem, hogy mit szeretnék kérdezni azoktól, akik félnek, hogy mit szeretnék inkább kapni karácsonyra, vastagbéltükrözést vagy vastagbélrákot. Uh-huh. Mert ha választani lehet, akkor
4: és csak érzem. Ebből a kettőből lehet választani, ugye? Hát én az édes álmot választanám.
0: Igen, igen. Tehát és azért próbáltam ilyen vidáman beszélni erről, hogy úgy álljunk hozzá a szűréshez, hogy ne úgy, hogy jó ez a nap arra, hogy megtudjam, hogy rákos vagyok-e, daganatos vagyok-e, hanem úgy álljunk hozzá, hogyha most elmegyek, akkor ki tudom védeni, hogy ne is legyek. Tehát, mert ugye senkinek nincs kedve megtudni, hogy daganata van. Úgy gondolja, hogy hát inkább legyen az holnap.
1: De... Én akkor kivétel vagyok, mert én nagyon szeretném megtudni, hogyha bármi ilyesmi probléma van a testemben.
4: Na de ezért is kérdeztem a kombinált rákszűrés lehetőségét, illetve azzal, hogy megtudom, hogy rákos vagyok, attól én még élhetek 100 évig is, ugyebár.
0: Így van, tehát hát mondjuk... az információ, tehát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy ha tudjuk, hogy mi a helyzet, akkor meg tudjuk változtatni a jövőt. Tehát a jövő ismerete az a jövő megváltoztatásának a lehetőségét rejti magába. Ez egy nagyon sokszor földolgozott irodalmi, meg filmes paradoxon, hogy akkor már nem is az lesz a jövő, ha megtudom, hogy mi lesz a jövő.
2: Ugye én itt még két kérdést csak itt a rák felismerésével kapcsolatban felírtam, hogy a rák megelőzhető? Ugye erről beszélgettünk, hogy az életmód, de hogy van az a másik 50%, amikor a pech faktor van. Hogy így abban van. Az esetben is jó ez a dolog, és akkor mondjad, Szabi.
1: Hát ez tök egyszerű kérdés, mert hogy amivel lehet foglalkozni, azzal foglalkozni kell, amivel nem lehet foglalkozni, azzal nem érdemes foglalkozni.
2: Igen, ide kapcsolódik a másik, hogy ha időben észrevesszük, akkor ez mennyire csökkenti a kialakulás kockázatát, vagy magát a kialakulást. Hogy azért csak oda csatolok vissza, hogy vidámkodunk itt, hogy igenis el kell menni, igenis meg kell előzni, tehát fáradtságot kell venni arra, hogy elmenjünk naponta fél órát futni, ez egy része a megelőzésnek, vagy bármilyen testmozgást végezzünk. és hogy elmenjünk szűrésre, mert hiszen én sem tudok most semmi, még viccből sem tudok olyan okot kitalálni, ami miatt erről ne beszélnék a családon belül erről az, hogy én rákos vagyok.
0: Ugye, igen, tehát úgy hívjuk ezt, hogy van a primer prevenció, meg a szekunder prevenció, tehát a primer a megelőzés, amikor elmegyek futni és egészségesen élek, a másodlagos megelőzés, a szűrő vizsgálatokon való részvétel, amikor olyan stádiumban diagnosztizáljuk a daganatot, amikor még nem okoz panaszt. Ez a definíciója a szűrésnek. Mert amikor a panaszunk van, az már nem szűrés, akkor már kivizsgáljuk.
2: Aha.
0: És a szűrésekkel azt tudjuk elérni, hogy egy olyan, és a szűrés, ezért van az, hogy az csak azt nevezhetjük bizonyított a jó szűrési módszernek, ami olyan korai stádiumban mutatja ki a daganatot, amikor még ha akkor fedezzük föl, akkor a túlélési esélyünk jobb, mint hogyha később. Tehát nagyon érdekes probléma ez, hogy a vastagbél tükrözés az azért ilyen, mert olyan korai stádiumban fedezi föl, amikor egy pici műtéttel ugye meggyógyulunk. Uh-huh. A tüdőrákok esetében például a tüdőszűrés az erre nem alkalmas. Tehát a tüdőszűrésre a TBC miatt megyünk, mert azt arra találták ki. De a tüdőrák szűrésére nem alkalmas. Fölfele lehet vele fedezni, de sajnos nem elég pici, nem elég érzékeny. Most a nemzetközi ajánlás az, hogy aki dohányzik, annak érdemes egy natív spirál CT-re elmennie, mert a CT képes arra, hogy olyan pici elváltozást is kimutasson, amit egy pici kis műtéttel el lehet távolítani, és valóban kimutatható, bizonyítható, hogy így a betegek túlélése megnövekedik.
1: Na hát ez is egy csodálatos karácsonyi ajándék lehet.
0: Egy spirál CT. Egyébként ezek... Ezek
1: nem, komolyan, tehát nagyon furán hangzik, amit mondok, de képzeljétek el, hogy milyen az, amikor a szeretteinknek potenciális egészséget...
4: Már kettőnél tartunk, potenciális egészséget, ahhoz, hogy meglegyen a bérlet.
1: Hosszabb életet adunk ajándékba. Ilyen nagyon furcsa módon. Szerintem
4: vagy legalább az önmegismerésnek egy igen különös módját, hogy az összes rákra megszűrjük.
0: Hát igen, mert szeretünk, azt szeretnénk, hogy minél tovább velünk legyen.
4: Jó kedvben.
0: Igen.
4: De akárhogy is egy rák hírétől kevesebb jobb kedv lesz, akárhogy
0: igen,
4: is
0: de az, akik, de az, azért szeretnénk itt most beszélni azokhoz is, akiknek esetleg már daganatot diagnosztizáltak, vagy a szeretteik között van, hogy tényleg azt áthatni, hogy ne legyenek magányosak. Mert hiszen fontos arról beszélni, hogy ez ugyanolyan betegség, mint a többi. Nagyon sok esetben már krónikus betegségét tehető, egy részük gyógyítható is, és arról is beszélnünk kell, hogy kezdtem az elején, hogy mivel a szív- és érrendszeri betegségek halálozása ennyire lecsökkent, ezért egyre inkább a daganatos megbetegedések veszik át a vezető halálok szerepét. Tehát nem azért, mert több lett, hanem mert túléljük a többit. Átcsoportosult, és az emberiség számára ez most az első számú ok, ami meghatározza azt, hogy nem tudunk addig élni, ameddig elméletileg élhetnénk. Uh-huh. És ebben mindannyian érintettek vagyunk, akik már daganatosak, és akik még nem. Tehát gyakorlatilag már a mostani statisztikák szerint is ugye minden harmadik embernek daganatos betegsége lesz az élete során. Tehát itt a szobában most ugye...
2: Jajaj.
1: Tehát ugye... Magammal kezdem egy, kettő, Csabi három.
0: És én vagyok itt negyedik.
4: Az étkezési dolgok benne vannak a megelőzésben? Most az életmódnak a futás részét emelted csak ki, de a rántott csirke, majonézes krumpli salátával, esetleg még hozzá egy kis...
2: Nem akarom elvenni István kenyerét, de én most voltam egy manuál terapeutánál, aki sok mindennek a keveréke, de ő azt mondta, hogy ez semmire nem, tehát semmelyik nem olyan erős az étkezés, hogy mit eszünk, a rossz a levegő, mint az életmód.
5: Tehát, hogy
6: a reggeli futás
1: több azért, az életmódban benne van az étkezés is szerintem. Parancsolj, drága hallgató!
7: Na, sziasztok! Egy kicsit gyakorlatilasabb kérdésűvel itt nagyon sokszor elhangzottak ezek a szűrővizsgálatok, hogy tulajdonképpen, mert hogy például mondjuk egy dohányosnak ajánlott egy CT-vizsgát, hogy ez mennyire reális, hogy az ember el is jusson egy szűrővizsgálatra, illetve hogy ezt így kérhesse az orvosától adott esetben, mondjuk ezzel kapcsolatban. Mert hogy egyáltalán általában azt hallani, hogy a beutalt betegeknek is több hónapos várakozási várólistája van, hogy egyáltalán valamilyen szűrővizsgálatra vagy vizsgálatra, ami nem azonnal szükséges, adott esetben hónapokat kell várni.
0: Igen. Tehát a válasz erre az, hogy...
7: Mert hogy említette, bocsánat, még ennyi esetben leteszem, tehát hogy a vendég említette, hogy erre van kezdeményezés, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat néhány megyében kísérleti jelleggel elkezdenek elérhetővé tenni, vagy nem tudom, ezt most így nem biztos, hogy jól értettem, csak hogy fölmerült bennem az, hogy jó, akkor én most meglepem magam egy végbéltükről, vagy egy vastagbéltükrözéssel, vagy elmennék, most magamról beszélek, de nem feltétlen magamra gondolok nyilván, tehát hogy egy CT vizsgálatra, mikor egyre kevesebb, vagy nem tudom, tehát hogy igazából egyre kevesebb helyen lehet ezt néha végrehajtani. Vagy hogyha ez nem igaz, akkor kérem, cáfolja meg, leteszem, köszi.
5: Köszi, szia.
0: Tehát a várólisták és az hosszú időpontok azok az OEB finanszírozás korlátai miatt vannak. Egyébként kapacitás, diagnosztikai kapacitás van az országban. Tehát hogyha az orvosunknak elmondjuk, hogy minket az a lehetőség is érdekel, hogy magánfinanszírozásban kifizetnénk ennek a költségét, akkor nem kell várni ennyit. Tehát gyakorlatilag, hogyha beütjük a Google keresőbe ezeket a szavakat, akkor megtaláljuk azokat a szolgáltatókat, akik magánfinanszírozásban most elérhetők, tehát most be lehet sétálni egy olyan egészségügyi szolgáltatóhoz, ahol egy napon belül ezt elvégzik. Tehát akár egy CT-vizsgálatról van szó, ott egy radiológus kollégával tudnak beszélni, és ő ezt el tudja végezni, ki tudja értékelni. Tehát ez sokszor probléma az, hogy az orvosok egy nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, mert az állami ellátás rendszerén belül nem szívesen tájékoztatják a betegeket magánfinanszírozott lehetőségekről. Holott elméletileg erre van joguk, sőt, abszolút a jogrendszer szerint az orvosoknak általános tájékoztatási lehetőségük és kötelezettségük van. Tehát nyugodtan elmondhatnák ezt, csak nyilván nem nagyon sok kellemetlenségük lenne, és ezért ezt nem teszik. Ezért azt javaslom a mindenkinek, hogyha egyáltalán bánnak fölmerül, hogy 10-20-50 ezer forintot magánfinanszírozásból finanszírozna, akkor ezt nyugodtan mondja meg az orvosának, hogy őt az is érdekli. Tehát amikor azt mondja, hogy 3 hónap múlva van időpont egy CT-vizsgálatra, vagy egy MR-re, akkor kérdezze meg, hogy de egyébként lenne abból egészségügyi hasznom, hogyha ez a jövő héten lenne, és nem 3 hónap múlva, mert akkor én inkább szívesebben vállalnám ennek a költségét, hogyha erre lehetőség van.
2: Én csak gondolkozom, hogy mostanában volt dolgunk orvosi téren, és hogy egyszer nem tudja az ember eldönteni, hogy mi a jó, hogy már az internethez fordul, és kiböngészi a saját magát diagnosztizálja, és hogy milyen furcsa, és hogy az etikus-e. Ez már etikai kérdés, hogy az orvos nem tájékoztat, mert kellemetlensége származik belőle, vagy nincs ideje, vagy tudom is én bármi ok miatt.
4: Én a kombinált rákszűrés összeállítása mellett vagyok. Lehet, hogy ez egy piaci rés is lehet, nem? Tehát most ahogyan...
1: Hogy érted? Mit nevezel kombinált rákszűrésnek?
4: Hogy kiterjedten, amilyen veszélyeztetettségi fokozatok vannak, annyiféle rákszűrést.
1: Parancsolj, hallgató!
7: Én vagyok ismét, szóval nem egyáltalán nem a vendéggel szeretnék ezzel vitatkozni, csak megemlíteni azt az aspektust is, hogy mint egy rendszerkritikusan, hogy igen, ez a probléma, hogy egyrészt az OAP finanszírozás miatt az ember nem jut el időben adott esetben, mielőtt diagnosztizálhatnák, vagy mielőtt meghalna adott esetben egy betegségben egyszerűen arra a szűrővizsgálatra. Az valóban csodálatos a kapitalizmus véleménye, hogy akinek van pénze, az megteheti, hogy elmegy magánszűrő. itt valóban tényleg nem 10-20 adott esetben 50 ezer forintról, de valamikor arról van szó. Viszont a másik oldala, mert hogy ezt érintettétek, hogy ennyire etikus vagy nem etikus, tehát egyrészt az orvosnak ugye, ahogy a vendég is említette, kötelezettsége lenne tájékoztatni mindenféle lehetőségről, ami belefér úgymond az orvos tudományba, hogy így mondjam, és mégsem teszik meg, másrészt viszont meg nagyon szívesen és pénzért válnak olyat, hogy adott esetben adott gyógyszert ajánlanak vagy írnak föl a betegeknek. Tehát, hogy ez így, hogy fér össze ez a két dolog egymással?
1: Én egyébként még csavarnék egyet, tehát szerintem, hogyha van rá lehetőséged és elmész egy fizetős szolgáltatásban kivizsgálni ezeket a potenciális problémákat a testedben, akkor végül is azzal nem a TB-t terheled, tehát azokhoz fog eljutni a TB vizsgálat, akik nem tudják megfizetni ezt piaci alapon.
7: Egy nagyon szép ideális esetben igen, Szabi, de ezt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát, hogy nagyon sokszor úgy írnak föl adott esetben kórházban orvosok vizsgálatokat, amiket nem is végeznek el, hanem pont azért, hogy a kórház bevételét növeljék, fölírják, hogy XY-on elvégeztük ezt vagy azt a vizsgálatot, holott nem végezték el azt a vizsgálatot. Egy. Kettő pedig adott esetben, aki meg mondjuk egészségesen él, és fizetik utána, vagy ő fizeti a járulékot az országos egészségügyi pénztárnak, blablabla, egészségbiztosítási pénztárnak, azzal például mi van? Tehát mondjuk adott esetben én 10-15 éve voltam mondjuk, vagy éven keresztül mondjuk voltam háromszor a háziorvosnál, és abból kétszer mondjuk jogosítvány miatt. Na akkor mi van? Tehát, hogy akkor tényleg miért nem megy az a pénz arra, akinek meg szüksége van rá? Na most csak ennyi, csókolom, folytassák.
1: Hello. Szerintem folytassuk egy kicsit a muzsika után. Dr. Peták István a vendégünk, és alapvetően a molekuláris farmakológiáról szeretnénk beszélgetni, csak még nem jutottunk odáig, hogy megértsük ezeket a gyönyörű szavakat. Maradjatok velünk, ez itt a harmadik utas, a Tilos Rádió Szemlélet magazinja.

0: two beautiful dancers. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn cho my dancer. And applause to the beautiful princess on the dance floor. Và sau đây Lilian xin được gửi tặng cho tất cả.
1: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemlélet magazinját hallgatja.
2: Dr. Peták István a vendégünk, és hamarosan eljutunk a molekuláris farmakológiához, de itt a zene alatt nagyon sokat beszéltünk.
3: Nem csillapodtak a kedélye.
2: Igen, az egészséges életmódról, és fölmerült a futás esetében, amit szerintem kötelezővé kéne tenni mindenki számára, hogy azért ez elég problematikus, főleg azoknak, akik nem nagyon mozogtak az életükben.
4: Igen, ezzel kapcsolatban szeretném csak elmesélni, hát ha valakinek szintén tudok ezzel segíteni, hogy én 43 éves koromig úgy gondoltam, hogy én képtelen vagyok futni, mert egy 500 méter után rettenetesen megfájdult a térdem, a hátam, és szerencsére hallgattam a fájdalomra, és nem erőltettem tovább, és sokan persze kitartóbbak, és sokan le is sérülnek, tehát és akkor egy nap üldögéltem a kertbe, és jött a szomszéd, aki mezitláb futott, hogy hát kérdeztem, hogy megőrültél, hát mit csinálsz, és akkor mondta, hogy nézek utána az interneten a természetes futás, natural running, helyes futás, hogy fönn van az internet, tele van olyan YouTube videókkal, ami mind ugyanazt mutatják, hogy mi a helyes mozgásforma, hogy ne a sarkunkat rakjuk le először, amit ugye lehetővé tesznek a modern cipők.
2: Átveréssel tesznek lehetővé, tehát lehetővé teszik, hogy lerakjuk a sarkunkat, csak hogy a test az azt érzékeli olyankor, hogy puhára érkezünk, közben meg betonra fogunk megérkezni, és így ezzel van. Tesszük tönkre az izületeinket.
4: Így van, tehát a cipő, ez a nagyon puha sarkú szupercipő megvédi a sarkunkat az ütődéstől, de nem védi meg a térdünket és a gerincünket. Tehát az az iszonyatos sokk, az az ütés, az elképesztő erővel szalad végig a vázrendszerünkön, és tönkreteszi a térdünket, meg a hátunkat, tehát a gerincünket, tehát ezért átverés ez a szuper cipő. Tehát, és mert különben, ha mezitláb lennénk, vagy egy vékony talpú cipő, ezt nem tudnánk megcsinálni.
2: Érdekes módon ezek a nagyon olcsó kínai dorkó tornacipők a legpraktikusabbak ilyen szempontból, mert ott nem érkezel a sarkadra, annyira vékony a talpa.
4: Igen, most önmagában persze a cipő lehet jó, meg lehet jó a sarka, mert én is olyan cipőbe futok, aminek ilyen klassz, puha sarka van, csak attól függetlenül nem arra érkezem, mert addig nézegettem ezeket a videókat, amíg ki nem gyakoroltam, hogy hogyan lehet inkább az előső részére érkezni a talpnak, illetve a közepére, hogy visszanyerjük ugyanazt a mozgásformát, amit a kisgyerek is tud, mert a kisgyerekek simán szaladgálnak mezitlába betonon.
2: Pipiskedve szaladgálnak.
4: És pipiskedve szaladgálnak, és ugye így futnak a kenyai futók, meg az etióp futók, mezitláb megnyerik a maratont, hogyha nő, akkor még meg is már áll kétszer szoptatni, és úgy megnyeri. Tehát ugye ez azért van, mert valójában ez csodálatos történet, hogy az emberi test egyébként a hosszú távfutásra van kitalálva.
5: Há, az oroszlán elő, ugye?
2: Igen, hát vagy az oroszlán elő, vagy a gazella után. Hogy hívják a szomszédodat?
4: Már nem emlékszem, hogy melyik szomszédom volt.
2: Ja, csak azért, mert nekünk volt egy műsorunk a természetes futásról, a mezitlábas futásról, a Futni születtünk könyv kapcsán beszélgettünk olyan magyar futókkal, meg olyan futóegyesületi szervezőkkel, akik ezt propagálják, és így próbálják visszavezetni a városi élőlényeket a futkározásra. De,
4: okay. És csak azért említettem meg ezt, mert tényleg a futás az a legegyszerűbb, legolcsóbb módja annak, hogy ez a fél óra mozgás meglegyen, és hogy sokan ezt megpróbálják, és sokan csalódnak, és kellemetlen emlékük van. És azért akartam ezt gyorsan elmondani, hogy keressenek erre rá, menjenek el ilyen szakemberhez, mert valójában ez ugyan, mint az úszás, hogy gyerekkorunkban elfelejtünk úszni, és újra meg kell tanulnunk felnőtt korunkban. Ugyanígy a futás is olyan dolog, amit újra meg kell tanulnunk felnőtten, hogy ez tényleg egészséges legyen, és ne legyen belőle sérülés.
5: Akkor ennyire egyszerűen, mi kell a futáshoz? Egy pár mezitláb.
2: Az akarat, igen.
5: Igen,
2: az
5: tehát, akarat. Még víz akarat. Se kell, és medence.
2: Én abból is gondolom, hogy nagyon determinálva vagyunk a futásra, mert mindig, amikor elkezdek futni, nekem az volt a mániám, hogy Forrest Gumpoztam. Tehát, hogy különböző helyek között nem busszal mentem, még nem is biciklivel, hanem inkább futottam. és nagyon-nagyon hamar rákapott a testem arra a fajta örömérzetre, amit a futás okoz. Tehát le kellett kontrollálnom magamat, hogy naponta maximum 10 kilométert fussak, azért, mert olyan boldogságot jelentett ez a mozgás. Hiszen van mögötte egy 200 ezer úszkve, vagy 3 millió éves evolúció, ami ebbe az irányba tolt el.
5: Ezért az a jó hír, hogyha nézzük a tömegsportokat, akkor a futás azért a közé tartozik. Tehát, hogyha van egy maratonfutás itt Budapesten, akkor nagyon sok embert megmozdít, szerencsére.
3: De ne védjük el ebbe az irányba, igen, hiszen itt most a sejtszinteket próbáljuk megkapirgászni, és ezekre a kombinált rákszűréstől a rák különböző gyógyításaig próbálunk, hát én nem is tudom, színes információkat megtudni, hogy hol tart ma a tudomány.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról, hogy alapvetően a daganatok úgy jönnek létre, hogy azokban a génekben, amelyek olyan fehérjéket kódolnak, amik a sejtek közötti kommunikációért felelősek, ezekben jönnek létre hibák, mutációk, amikor egy-egy betű vagy betű szakasz kicserélődik. És ezeknek a hibáknak, ahogy erről beszélgettünk eddig, a fele véletlenszerűen jön létre, fele környezeti hatásokra, de az, ugye az egyik üzenet az volt, amiről eddig beszéltünk, hogy megfelelő életmóddal tudjuk csökkenteni a kockázatunkat, de megszüntetni nem. Tehát a másik üzenet ugye az, hogy aki viszont daganatos beteg lesz, az ne gondolja azt, hogy feltétlenül ő a hibás, és a környezet se gondolja azt, hiszen mert hogy valójában nem tudhatjuk, hogy nála miért alakult ki, ezt soha nem tudhatjuk, és az emberiségnek föl kell arra készülnie, hogy lesznek daganatos betegek, és azokat meg kell tudunk gyógyítani. Tehát mindenképpen a gyógyítást sem adhatjuk föl, és itt fejlődnünk kell. Ami egy nagy lehetőség az emberiség kezében most az, hogy legalább kezdjük érteni molekuláris szinten, hogy miért alakul ki a daganat, mi az oka. Ez ugyanolyan forradalmat indított el az onkológiában, mint annak idején, amikor rájöttünk, hogy a fertőző betegségeket baktériumok és vírusok okozzák. Tehát annyit láttunk, hogy tüdőgyulladása van az illetőnek, addig csak a lázat tudtuk csillapítani. Amióta tudjuk, hogy egy baktérium okozza, tudunk okiterápiát adni az antibiotikummal. Itt is arról van szó, ha tudjuk, hogy az adott daganat kialakulásának milyen gének hibái az okai, és erre van gyógyszerünk, amik ezeket az okokat génhiba szinten kiiktatják, akkor ugyanilyen okiterápiát tudunk adni, ezeket célzott terápiáknak nevezik.
3: És hogy áll ez a típus? Mert azért ez egy olyan ugrás a baktériumok kezeléséhez képest, ugye a jelátvitelt megváltoztatni gén szinten, vagy hogy is van ez?
4: Így van, tehát hogyha van egy olyan jelátviteli út, ami mondjuk egy növekedési faktorreceptort irányít, például a leghíresebb az ilyen a HAM sejtek, HAM növekedési faktorreceptora. Ez elindít egy jelátviteli utat, ahol 4-5 ilyen jelátadó megy keresztül, és hogyha ebben a jelátviteli génben van egy hiba, ami például a tüdőrákok 5-10%-ában ebben a génben van hiba, akkor ez egy ilyen bekapcsolt állapotba rögzül, ez úgy kell elképzelni, mint amikor beragad a gázpedál az autóban, azt is tudjuk, hogy melyik márkánál volt ez, de beszorul, és ilyenkor a gyógykezelés az, hogy kikapcsoljuk ezt a beszorult gázpedált, tehát kikapcsoljuk azokat a hibás receptorokat, amikben ez a hiba van. És erre már például van gyógyszerünk. Ugye az első beteget azt 2003-ban kezeltük, és prospektíven ez az első között volt a világon, erre nagyon büszkék vagyunk, itt Magyarországon történt, és ez a beteg például 5 évig daganatmentes volt, és végül egy súlyosabb hasnyálmi gyulladásba halt meg, amit egy töltött káposzta vacsora okozott.
2: Tehát
4: ez konkrétan, ezt nem is már félve mondtam el, mert hogy nem akarom
2: mert
4: tényleg...
2: Jön a karácsony,
4: és...
5: A karácsony veszély, szerintem ez abszolút közszolgálati dolog.
4: De abszolút, és kicsit arra is

0: hogy megértse, hogy hogyan működik a sejt, a sok alapkutatás, a sok a Human Genome projektnek volt értelme.
1: Az ugye 2003-ban ért véget.
0: Tehát az véget ért 2003-ban, és ténylegesen elindította az emberiség életében a posztgenomiális korszakot, és nagyon sokan vártuk, hogy milyen előnyöket hoz ez, és van, és mi az onkológia területén tudunk mondani konkrét példákat arra, hogy mi volt az értelme, hogy ezt megcsinálta az emberiség.
2: Én még leragadtam a töltött káposztánál.
3: Amúgy
2: konkrétan csülökkel, vagy csülök nélkül,
3: és hogy egyáltalán a káposzta tűnt, és
4: monától lehet, hogy maga a
3: káposzta
4: csak volt a paprika benne.
2: Igen, az én fejemben a káposzta egy nagyon egészséges étel. Ráadásul ugye télen az egy viszonylag jól elérhető C-vitamin forrás.
0: Tehát igen, nagyon finom, és én is nagyon szeretem, tehát senkit nem akarok erről most lebeszélni, csak nyilván mértékkel kell enni, nem, hogy ne legyen nagyon zsíros, és hogyha...
4: Mi a határa meg ugye a káposzta zsírosság?
0: Tehát általában a zsíros ételek, főleg, hogyha alkohollal vannak kombinálva, ez egy nagyon erős EPE elválasztást indít, és hogyha, és ez, ha hirtelen stresszeljük az EPE elválasztást és a hasnyálmirigyet, akkor túlműködik, és elkezdi saját magát emészteni.
1: Na ez így már tipikus karácsonyi. Hát mit is szól? Nem hiszem, mert kocsival vagyok, valami rövidet talán.
4: Ugye, mert még biztos, hogy cukor is segít ezen a dolgon, vagy
2: mondanám még ilyen töltött káposztását? Csak ha már itt a karácsony. Mondd azt, hogy a bejegli.
1: A zserbót ne, már imádom. Csak azon gondolkoztam, bocsánat, hogy visszakanyarodom mindig, hogy az antibiotikum felfedezése azért közel 100 éve nagyjából akkor kezdődött, hogy a rák miért csúszott eddig? Tehát mondjuk az mint egy 70-80 évet késett a rák kutatás, vagy a rák gyógyításnak az ilyen precíziós felfedezése. Ennek mi az oka? Ennyivel bonyolultabb volt, vagy kellett hozzá 2003-as géntérkép befejezése?
0: Tehát kellett hozzá először is, hogy a DNS felfedezése, Watson és Crick által, ugye az 50-es évek elején volt, tehát már itt van egy csúszás, illetve hát ugye azért bonyolultabb abból a szempontból a daganat, hogy a saját sejtjeink válnak daganatossá. A másik probléma az az, hogy az említettem, tehát egy daganatban több génhiba is lehet egyszerre, tehát ez okozza most egyébként a legnagyobb fejtörést, mert ez úgy kell elképzelni, mint egy olyan tüdőgyulladást kellene meggyógyítanunk, amit 5-6 baktérium egyszerre okoz. Uh-huh. És hogyha csak egy okozza, tehát például aznél a tüdőrákos daganatos betegnél is ez volt a szerencse, hogy gyakorlatilag ez volt az a fő oka a daganatának, és erre tudtunk célzó gyógyszert adni. Hogyha egyszerre több ilyen van jelen, akkor már kombinált kezeléseket kell adnunk, hogy mindegyiket legyőzzük.
4: Alakul, de ugyanígy vissza a kérdés, tehát hogy mennyire kombinált egy rákszűrés, tehát hány százalékát lehet ezeknek a okozóknak kideríteni? Gondolom ez is jó cipőben jár már.
0: Na most az egy tehát két fajta génhiba van, az egyik a veleszületett, öröklődő, a másik a szerzett. És a daganatokban a génhibáknak a 90%-a szerzett.
2: Tessék, és életmód.
0: Tehát ott jön be ez, hogy a
4: szerezzük. Gondolkodás,
0: az öröklődő génhibák csak a daganatok 10%-áért felelősek. És vannak olyan öröklődő génhibák, amikről már tudjuk, hogy megnövelik az adott daganat rizikóját, és ezeket már tudjuk is vizsgálni, és tudjuk a személyre tudjuk szabni a megelőzést is. Mert az biztos, hogy ez lesz a jövő.
4: Tehát nem ez a hajlam, ugye, mit tudom, hogy a családban volt már rákos eset, akkor nagy eséllyel a többi leszármazottban is lesz.
0: Tehát, hogyha van egy ilyen szabály például a vastagbéldaganatoknál, hogyha a családban már volt, akkor érdemes 10 évvel hamarabb elmenni a szűrésre, mint hogy a rokonunknál azt diagnosztizálták. Tehát, hogyha valakinél már 50 éves, az édesapjánál 50 éves korban diagnosztizáltak vastagbéldaganatot, akkor lehet, hogy érdemes már 40 éves korban elmenni. Akkor esetleg van egy kockázat, hogy örököltük a hajlamot. Vannak persze genetikai vizsgálatok, ahol ezt ki is lehet deríteni, hogy örököltük ezt a hajlamot. És vannak ilyenek, amitől érdemes tudnunk. azt kell látnunk,

0: hogy ez egy másik ága a molekuláris genetikai vizsgálatoknak és tudománynak, és egy másik ága az, amikor a már daganatos beteg daganatában lévő génhibákat nézzük meg, abból a célból, hogy találjunk rá célzott kezelést.
1: Hát meg katalógusba venni, hogyha legközelebb felismerik, akkor már tudják, hogy az a processzus, amit eddig végigmentek, az milyen eredményre vezetett.
0: Ez egy nagyon izgalmas új beszélgetést nyithat meg, hogy hogyan érjük ezt el, hogy a több millió mutáció kombinációjához mindegyikhez megtaláljuk azt a kombinációt, ami végül is hatásos, és ez az emberiség számára egy hatalmas kihívás, de nem megoldhatatlan.
2: Ez lényegében egy mintavétel, ha egyszer már előfordult, akkor katalogizáljuk, és utána csak vissza kell keresni, mint tehát az egyezést kell megtalálni.
0: Így van, erre sok nagy nemzetközi adatbázis van, de mi is kifejlesztettünk erre egy szoftver megoldást, egy online megoldást, ami egy öntanuló gép, és mindig megmutatja az orvosnak, hogy ehhez a beteghez leginkább hasonlító genetikai eltérésű betegeknél mi volt a leghatékonyabb terápia.
1: Uh-huh. És de ez felveti azért a gén szekvencia adatainak bizonyos mennyiségét, vagy minőségét, tehát hogy nem biztos, hogy a nem is tudom Miskolc mellett, hogy hívják azt a kórházat, de hogy ott azért a géntérképkészítés még gyerekcipőbe járna.
0: Amin nagyon dolgozunk, itt Magyarországon konkrétan, már 19 onkológiai centrummal van együttműködési szerződésünk, egyébként a Miskolci Kórházzal is van, és nem kell, hogy helyben történjen a genomszekvenálás, vagy a géntérképezés, ez ugye, mert az a...
1: Nem, én az adat felhasználásra gondolok konkrétan, tehát attól, hogy van egy számítógép a helyiségben, még nem biztos, hogy ezt tényleg így is amúgy használják. Hát ne felejtsd el, amit említettél, hogy ez egy viszonylag új dolog, hogy ez ennyire a hétköznapokban átszűrődik, és az, ahogyan eddig bizonyos processzek.
3: Erőszakkal nem lehet senkinek segíteni. Tehát, hogyha
1: de nem már, mint hogy...
3: Az engem sokabban érdekel, hogy elérhető-e. Tehát, hogy például ez egy nyílt platformú rendszere, hogy bármilyen orvos elérheti-e, vagy csak azok,
1: igen. Tehát akik... az orvosoknak az egyéni választása, vagy az, én nem is tudom, hogy az orvosokat hogyan szokták éppen az aktuális fejlesztések irányába terelgetni.
0: Itt ez egy nagyon új dolog. Tehát az egy-egy gén vizsgálata az már rutinszerűen megtörténik Magyarországon is, ami egy új szakasz az orvoslásban, amit úgy hívunk, hogy precíziós orvoslás, amikor a teljes molekuláris információ alapján dolgozunk egy személyre szabott kezelési stratégiát, ez azért még új. Ez az Egyesült Államok felől jön ez is, ez ott már a nagyobb onkológiai centrumokban 400-500 gén vizsgálata történik meg egy daganatos betegnél.
1: Közel vagyunk akkor ahhoz, amit én kérdeztem, ez a kombinált rákszakasztás.
0: Tehát ugye abban a szempontból igen, tehát a molekuláris megközelítés az, hogy találjuk ki, hogy az adott beteg daganatát milyen génhiba okozta, és ez egyre inkább fontos kérdés, tehát nem csak azt kell tudnunk, hogy tüdőrákja van, vagy vastagbélrákja, hanem, hogy milyen génhiba okozta daganata van, mert ugyanaz a génhiba többfajta daganatot is kialakíthat.
1: És itt jön jól az adatbázis, ugye, ahol...
0: És egy adott daganattípus, meg többféle génhiba. Tehát, hogy ez, és ezért egyre inkább nagyon izgalmas, hogy olyan konferenciákon, olyan interdisziplináris megbeszéléseket tartunk, ahol vannak tüdőgyógyász-onkológusok is, meg vastagbél gastrointestinális daganatokra speciális onkológusok, és kicseréljük a tapasztalatokat, hiszen ugyanaz a gén okozhatja mind a kettőt, és az egyikben csak a százalékos gyakoriság különbözik egyébként. Tehát valahol lehet, hogy már egy daganattípusban van tapasztalatunk, hogy hogyan működik egy gyógyszer. Most például volt egy ilyen nagyon izgalmas eset, amit a Magyar Klinikai Onkológusok Társaságának a konferencián mutatott be a Debreceni Egyetem, ahol a közreműködésünkkel, tehát egy kollaborációban egy betegnél egy olyan génhibát találtunk, ami egy másik daganat típusban törzskönyvezett gyógyszer hat. És egyedi engedéllyel ez a beteg megkapta ezt a kezelést, és nagyon-nagyon jó reagált rá.
3: Mármint azért, mert a gyógyszer maga az a génhibát kezeli?
0: Így van. Tehát ez egy olyan génhiba volt, amit leggyakrabban melanómában fordul elő, ez pedig egy epeuti daganat volt, itt nagyon ritka, de ugyanazt a génhibát találtuk, és egy olyan gyógyszert kapott a beteg, ami erre a génhibára hat, amit a melanómában már rutinszerűen használ, de ebben a epeutiban még nem, pedig ugyanaz a génhiba volt, és ezt egy engedélyezett beteg megkapta, és ezt az esetet például azonnal el is fogadták nemzetközi publikációban ezt a magyar beteget, hogy most a világ megtudja, hogyha
1: ez a
0: Ausztráliában vagy Amerikában látnak egy ugyanilyen beteget, ugyanilyen génhibával.
3: Akkor kezeljük úgy, mint hogy melanómája lenne.
0: Akkor kezeljük úgy, mint a melanómája lenne.
2: Ez mennyi idő szerinted, mert te mondod, hogy precíziós gyógyítás, a precíziós diagnosztika, ami most ugye fejembe összeállt, az mikor válik reálissá? Tehát, hogy én otthon egy...
3: Mikor
2: nem
3: lesz
2: akartam lelőni, mert van egy
3: mobiltelefon kis alkalmazást keresel,
2: igen,
3: ugye?
2: Igen, majd erről beszéljünk, mert van egy nagyon okos kis szerkezet, ami, ha jól tudom, Magyarországon
3: mint
2: is itt van.
3: A Star Trekben.
2: Ezt nem mondjuk el még, mert majd a végén. Ez még mikor válik hétköznapivá, hogy egész gyorsan lehessen precíziós diagnózist felállítani?
0: Tehát technológiailag készen állunk, tehát már most elérhető ez nálunk is, tehát hogyha...
1: De nem az van, hogy most bukott be Amerikában pont egy ilyen cég, aki azt mondta, hogy mi minden diagnosztizálunk nálatok, csak adjatok csomó pénzt.
3: Hát ők konkrétan egy mobiltelefon kiegészítővel akartak diagnosztizálni.
0: Erről nem tudok, erről történet, melyik történet.
1: De a szünetben megkeresem neked, egy őrületes lufi volt az egész, mert folyamatosan ugye hamisították az eredményeket, és az ígéret miatt, mivel startup volt, gyűlt a lelkesedő támogatásnak.
3: Hiszen mindenki szeretne egészséges lenni.
0: Én sejtem, hogy melyik lehet.
1: Egy nőci volt a vezetője.
0: Igen, most meg is fogják filmesíteni, és Jennifer Lawrence lesz. Ő szereplő, és nagyon várjuk.
1: Lehet, hogy az egész csak egy ilyen film előtt történet volt. Minden esetre, hát azért hol tart a valóság? Mert te inkább foglalkozol a valósággal, mint hogy ugye startupba gyűjtesz. A diagnosztika, meg annak a könnyített változata területén.
3: AliExpressen meg lehet-e már rendelni ezt a kis gépet?
1: Az nem, ezt a kis gépet.
2: Mondjuk el.
0: Na jó. Igen, tehát ott tartunk, hogy elérhetők olyan asztali genomszekvenálók, amik akkorák, mint egy mikrohullámú sütő, nem sokkal nagyobbak, és képesek több száz gén egyidejű vizsgálatára.
2: Nem kérhettek ilyet karácsonyra, vagy a kombinációrés van, vagy ez az asztali gén szekvenáló.
3: Van egy nálad egy ilyen induló csomag, amit olcsón meg lehet vásárolni rögtön.
0: És hát igazából ezek egyre inkább megjelennek most már Magyarországon is kutatóintézetekben és molekuláris diagnosztikai laboratóriumokban. Igazából a kihívást az jelenti, hogy hogyan dolgozzuk fel azt ezt a fantasztikus sok adatot, amit ezek a készülékek meg föltárnak számunkra. Tehát igazából a fejlődésnek a gátja az informatika ennek a fejlődését jelenti, és mi is ezért 3 éve már nem a diagnosztika fejlesztésére fókuszálunk, hanem az informatika fejlesztésére, hogy készen álljunk arra, hogy amikor megjelennek már a 3. generációs genomszekvenálók, amik már tényleg akkorák, mint egy pendrive, és már ilyet is mutatnak ezek itt.
3: Közben mutatja a képet, tényleg akkora, mint egy pendrive, számítógépes csatlakoztatható, tényleg, hát ez amit mondtam, az
2: AliExpress István azt mondta, hogy ezt tesztelik itthon Magyarországon.
0: Így van, tehát már tesztelés alatt van Magyarországon.
3: A képen körülbelül egy 1 centiszer, mondjuk 4 centis eszköz látható számítógéphez dugva, és ez az eszköz alkalmas ugyanarra a diagnosztikára, mint a mikrohullámú sütő nagyságú?
0: Így van. Hát ugye az a fantasztikus, hogy amikor a Human Genome projekt történt, az több milliárd dollárból egy nemzetközi összefogással készült egy olyan genomszekvenálás, amit ez a pendrive fog nekünk csinálni.
3: Ez nagyon jó. Jaj, Laura, annyira furán érzem ma reggel. Csinálok kávét, csináld meg, légy szíves a szekvenciámat.
2: Egy ilyen adás alatt az egész távot tehát tudjuk vizsgálni gyakorlatilag. Az mondjuk elég közel van, nem?
3: Aki tilos támogatói tagkártyát vásárol, annak megcsináljuk ezt.
2: Kombináltat.
3: Mennyibe kerül egy ilyen kis eszköz? A nagyobb is, meg a kisebb is.
2: Az a neve, elmondhatjuk a nevét?
0: Szerintem még nincs kereskedelmi forgalomban, ez a nanopor technológia.
2: Minion az van rá.
0: Minion a gép neve. De amik forgalomban vannak már, azok ezek az asztali szekvenálók, ezek ilyen a tipikus azon kb. 50 millió forint egy ilyen készülék.
3: Ami szerintem az egészségügyi és költségvetéshez képest nem olyan nagyon magas, tehát hogy így lehetne a kórházakba vagy egészségügyi központokba elhelyezni egy-egy darabot szerintem.
0: Így van, tehát ez elérhető. Az kérdés, hogy kell-e mindenhova, mert ugye nagyon könnyű magát a mintát is szállítani, tehát ugye tipikusan a vizsgálat az abból a parafinos blokkból történik, abból a biopsziából, amit ugye egyébként is, amikor a daganatot diagnosztizálják, akkor vesznek egy biopsziát, abból történik egy szövettani vizsgálat, és tipikusan marad belőle, amit 30 évig tárolnak. És nekünk csak annyit kell tennünk, hogyha egy betegnél ilyen molekuláris vizsgálatra van szükség, hogy kölcsönkérjük attól az intézettől ezt a mintát, kivonjuk a DNS-t, és berakjuk egy ilyen szekvenálóba. Tehát itt most jelen pillanatban van egy ilyen nagyon érdekes kérdés, hogy igazából hány ilyen genomszekvenálóra van szükség az országban. Tehát valószínű, hogy nem kellene sok.
3: Most hány van?
0: Ez nincs erről központi nyilvántartás, de több tucat az én tudomásom szerint. Nyilván ezeknek nagy része kutató laboratóriumban és kutatási célra használják őket, de megjelentek diagnosztikai célú genomszekvenálók is. Ami tényleg probléma, amire a mi fejlesztésünk, amit említettem, fókuszál, az az elemzés. Az a bioinformatikai és orvosbiológiai kiértékelés, ami lehetővé teszi, hogy a több száz gén, több millió mutációja esetén az adott betegnél kiválaszthatóvá teszi a megfelelő kezelést az orvos számára.
2: Csak annyi jutott eszemben, hogy kicsit visszarázódjunk, hogy egy ilyen genomszekvenáló az bármit tud diagnosztizálni a rákon kívül, vagy az csak, hogyha én még tudnám a választ is, felteszem a kérdést, de nem tudom ráadásul.
0: Hát sok minden másra is lehet használni, és használják is. Tehát úgy egyébként például baktériumokat is lehet vele szekvenálni, és tehát maga a genomszekvenáló, mint eszköz, olyan áttörést hozott az emberiségnek, mint a mikroszkóp meg a távcső. Tehát azért is érdemes megszoknunk ezt a szót, hogy genomszekvenáló, meg új generáció, meg szekvenáló, mert a mikroszkóp is egy idegen szó, de már mindenki tudja. Igen. A szekvenálót is úgy, hogy meg kell tanulnia szerintem általános iskoláig mindenkinek, hiszen ez egy olyan eszköz, amivel belelátunk a sejtbe, tehát már a mikroszkóppal látjuk a sejtet, a szekvenálóval meg belenézünk a molekulák szintjére, lemegyünk a sejt magban a DNS láncig, és már látjuk a DNS láncot is. És ez forradalmasítja az orvostudomány több területen, nem csak a daganatkutatásban.
2: Csak hogy mindig ugye más területen is felvetül bennem az a kérdés, hogy lassan a Marsra megyünk, tehát olyan szuper technológiát találunk ki, és hogy ilyen csodaszámban beszélünk ezekről a gépekről, vagy diagnosztikai eszközökről, hogy hát szuper agyak léteznek a Földön, és mérnökök, és találják ezeket a dolgokat, és mégis ilyen mamut léptekkel haladnak ezek a fejlesztések. Nekem mindig ez az érzésem valahogy, hogy pont olyan dolgokra fordítjuk az energiánkat, Mars kutatás, erről egy komoly családi vitám volt múltkor, hogy miért kell nekünk a Marsra menni.
3: Hol álltál, melyik oldalon? A pró vagy a kontra?
2: Hát nem tudtam megválaszolni, hogy én próbáltam védeni azt az oldalt, hogy biztos van ennek jó oldala, a kutatási, fejlesztési rész, és ebből lesz majd valami, hogy onnan Mars kőzetet hozunk, abból a rákkutatás felé elindulunk. Talán próbáltam védeni ezt, de a másik oldalon meg jogos kérdés, hogy miért nem az itteni földi dolgokra költünk fejlesztési pénzeket, miért kell nekünk a Marson?
3: Mikor voltunk a szomszédnál csak úgy bekopogtatni hozzá, hogy hogy van?
2: Például, igen, és semmiben nem kerül.
0: Igen.
2: De bocsánat.
0: Nem, egyébként csak annyit csatlakoznék ehhez, hogy amikor az Egyesült Államokban kutattam, ugye majdnem 5 évig, egy csodálatos helyen a St. Jude Children's Research Hospitalban, egy gyermekonkológiai központban, ahol tényleg nagyon optimálisak voltak a feltételek a kutatáshoz. Egy nap jöttek a kollégák, hogy megyünk tüntetni. Uh-huh. Ugye a rákkutatásért. És akkor mondtam, hogy hát nekem leesül a bőr a képemről, hát itt annyira mindent megkapok.
2: Annyira
0: a
2: rákutatás,
0: annyira mindent megkapok. És mondták, hogy ezt én rosszul látom, mert hogy folyamatosan a kommunikálnunk kell a közvélemény felé és a képviselők felé, a kongresszusba és az elnök felé, hogy, hogy ne, nehogy a hadi kiadások miatt elvonják a rákutatásra szánt pénzt. Tehát, hogy folyamatosan mutassuk a társadalomnak, hogy igenis van értelme, hogy költünk a kutatásra és a diagnosztikásra és a betegek kezelésére, és hogy valójában az erőforrásokat például mondjuk a fegyverkezés felől kéne átcsoportosítani, hiszen sokkal több ember hal meg rákban, mint akár az ellenség, mint a háborúkban. Tehát, hogy mi a valódi veszély. Az a baj ez a daganattal is, hogy láthatatlanul halnak meg ezek az emberek. Tehát ma Magyarországon naponta 100 ember hal meg rákban. És nincs a híradóban, nincs minden este arról híradás, hogy ma is meghaltak 100-an. Pedig hogyha, és én azt szoktam azt tudnak elmondani, hogyha egy árvíz lenne, és egy kis falut körbezárna a Duna, ahol 100-an vannak, és végignéznénk a tévében, hogy szépen lassan megfulladnak, akkor mindenki megőrülne, és azt mondaná, hogy azonnal küldjünk helikoptereket. De mivel, hogy ezek nem látjuk, és nem tudjuk, és így ezért is vagyunk most itt, és azért beszélgetünk róla, hogy tudatosítsuk, hogy ez történik.
4: Csak még az egyszer jöjjön el, mikor nem látja senki sem, hogy eljött, én boldog vagyok, többet mit adtam, nem tudok. Magának adtam a lelkem mindenem, el ne feledjen engem sohasem. Szeressen még tovább, nagyon jó barát, ne égjen a

az életem. El ne feledjen engem sohasem. L'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour, l'amour.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját.
1: Ja, hát mennyit nevettünk most, hogy így a rákról beszélgetünk, meg a halálról, meg a töltött káposztáról. Merre tovább? Már nagyon-nagyon kevés időnk van. Hogyan mentsük meg az emberiséget a pusztulástól?
2: Tehát amit mi tudunk ehhez hozzátenni, ami a mi missziónk, hogy minden beteg hozzáférjen a személyre szabott célzott kezelés lehetőségéhez. Ugye, amiről említettem, ezt most precíziós orvoslásnak nevezik, amikor végre a molekuláris információt föl lehet használni. Ez minden területet át fog változtatni az orvoslásban, de a legnagyobb forradalom az onkológiában zajlik, hiszen hogyha a daganatnak ismerjük a molekuláris hátterét, hogy az adott betegben konkrétan melyik génhiba okozta a daganatot, akkor ezt az információt be tudjuk építeni abban, hogy a különböző terápiás döntések során neki mi a legjobb választás. Most ez nagyon fontos azt látnunk, hogy ehhez azon túl, hogy megvan a molekuláris diagnosztika, kell ez a döntéstámogató rendszer, amit kifejlesztettünk, és az is nagyon fontos, hogy az eredményt a kezelő orvossal, illetve a helyi onkotímmel közösen megbeszéljük. Ezeket úgy hívják, hogy molekuláris onkotím, amikor a molekuláris biológus csapat, meg az onkológus csapat, sebész, patológus közösen beszéli meg, hogy na ezek alapján az információkra mi a legjobb döntés. Mert lehet az is egy...
3: Bocsánat, gyors telefon, gyorsan, igen, nem csak, hogy valaki van a vonalban. Igen, halló. Vagyok.
4: Nem, én ezt így nagyon... Addig is legalább láttam gondolni, hogy mit akarom mondani.
2: Akkor megyem tovább, mert tényleg ezt fontos látni, hogy amikor precíziós orvoslásról beszélünk, az nem jelenti ma még minden esetben azt, hogy bekapunk egy tablettát és meggyógyulunk. Itt még nem tartunk, szeretnénk ide eljutni. Ez egy út, amin tartunk. Egyre nagyobb százaléka a betegnek akár ilyen hatékony kezelést kaphat, de ma még valójában akkor használjuk ki az információt, ha például azt látjuk, hogy olyan génhibái vannak a betegnek a daganatában, ami terápia rezisztenciát jelez előre, mert olyan sok mutáció van, olyan fajta, amire nem tudunk most hatékony célzott terápiát kapni, akkor az adott betegnél lehet az a helyes döntés, hogy azonnal meg kell műteni, vagy pedig a kemoterápia, amit ugye sokan nyilván nem szeretnek, hiszen tudjuk, hogy sok a mellékhatásuk, de mégis bizonyos betegeknél lehet az a legjobb döntés, hogy azt fogadják el, és pont a célzott kezelés, ami hatástalan lenne, rövidíteni meg az életüket. Tehát azt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez a bizonyos személyre szabott döntés szülessen meg, az az, ami bizonyítottan megnöveli a betegek túlélését, hogyha ezek a döntések jó döntések.
3: Parancsolj, mondhatod. Halló.
4: Oké, na, hát biztos már elhangzott, meg szerintem az egész műsorból már úgy ezt lehet úgy azért kiérezni és gondolni, hogy azért az előidézőnek azért sok, tehát a rák kialakulásának az előidéző, sok az összes többink hív azért a környezetünknek a káros hatásai szerepet játszanak. És hogy tulajdonképpen az, hogy az embereknek minél gyakrabban ilyen káros stressz hatásoknak vannak kitéve, akkor, tehát mert ugye lehet mondjuk pozitív stressz is mondjuk, tehát a figyelmüknek a felkeltése, vagy az erősítése, vagy éppen öröm, vagy éppen bármi olyan, ami pozitív kicsengéssel hat az emberre, az tulajdonképpen ugye pont megakadályozná ezt, hogy mondjuk ilyen negatív stressz által keltett mutációk, káros mutációk a sejtbe, hogy kialakuljanak.
1: Köszi, válaszolunk.
2: Igen, tehát arra vannak, egyrészt arra van bizonyíték, hogy aki már daganatos, de egyébként optimista, tehát pozitívan áll a betegség, ez jókedvű, az tovább él. Ez sajnos ez így van.
3: Tehát hogy ezt, amit nem akar meghalni.
2: Igen, és nem tudjuk pontosan miért, de tehát az immunrendszer is jobban működik, nem stresszel annyira.
5: Ez már az életmód tanácsadásban benne van, tehát hogy aki jókedvű, tovább él.
2: Így van, az optimisták tovább élnek, a jókedvűek. És szerintem nagyon fontos az, hogy felismerjük azt, hogy az ember egy olyan lény, aminek az evésen és az iváson kívül ugye simogatásra is szüksége van.
5: És a simogatást egymásnak tudjuk
3: adni. Halló.
5: Egy mosoly képében is, és tudunk már segíteni egymásnak, hogy tovább éljünk.
1: Igen.
6: Szevasztok, jó reggelt, szia, István Balázs vagyok. Júri.
2: Szervusz, szia!
6: Örülök, hogy hallom a műsort. Kicsit szeretnék hazabeszélni, és esetleg meg tudnátok pedzelni azokat a különleges személyre szóló kezeléseket, amik azok az emberek számára lehet nyújtani, akiknél mondjuk a családban gyakoribb a daganatos betegségek előfordulása mondjuk egy öröklött mutációnak, vagy egy öröklött genetikai hibának köszönhetően, hogy azok számára például annak elérhető.
2: Messziről beszélsz, hol is vagy most?
6: Én most éppen Németországból hívlak téged, titeket.
2: Balázs.
1: Csüssz!
2: Fantasztikus, mert éppen rád gondoltam, hogy vajon hallgatod ezt a műsort, és bíztam benne, hogy igen.
6: Most voltak, hogy kéne hallgatnom, úgyhogy bekapcsolódtam, és nagyon örülök a témának, meg ahogyan ezt megbeszélitek. Csak hogy figyelembe veszik-e már Magyarországon a döntéshozatalnál az örökletes faktorokat? Ez egy kérdés, amit én nem tudok.
1: Biztosító társaságok, vagy a TB, vagy kicsoda?
6: Akár magánegészségügy, akár egyébként állami egészségügyben vannak ilyen olyan programok, amikor a genetikai konzulens, egy genetikus a családban sok daganatos megbetegedést tapasztal, és akkor esetleg gyanúja támad, hogy egy örökletes daganat szindrómában szenved a páciens, és akkor ezeket a vizsgálatokat el lehet-e végezni Magyarországon. Állami vagy akár privát egészségügyben milyen vagy most kifejezetten a műsor az a cézoterápiákról szól.
3: Szerencsére sokrétű műsor, úgyhogy...
1: Igen, fraktalizálódunk, sőt annyira, hogy én most meg is kérdezném, hogyha már Németország is a vonalban van, hogy mi a különbség mondjuk Németország és Magyarország viszonylatában az ilyen szintű egyéni terápiában vagy diagnosztikában?
6: Diagnosztikában az magyar állami egészségügyet nem tudom, én egy privát szolgáltatónál dolgozom, de itt ugyanúgy elérhető privátban és állami szinten is az ilyen molekuláris diagnosztika. Ilyen pillanatban ezek ugyanúgy gondolom, mint Magyarországon új generáció szekvenálással futnak, sokkal szebb felbontással és gazdagabb adatokkal és többfajta cézoterápiára adnak lehetőséget. Kicsit másabb szegmensben dolgozom, nem vagyok annyira update ebben a témában, de ugyanúgy elérhetőek, szerintem hasonló módszerek elérhetőek Magyarországon. Jó, szerintem inkább a privát szférában, mint ami itt egyébként Németország is. Tehát minőség szempontjából van egy-két cég Magyarországon, akik simán hozzák a német minőséget.
1: Szuper, köszönjük szépen!
2: Szia!
3: Kollega volt?
2: Igen, kollégák voltunk. Uh-huh. Évekkel ezelőtt együtt dolgoztunk, úgyhogy és tudom, hogy ő szereti a Tilos Rádiót, és ezért gondoltam, hogy hát, ha tényleg hallgatja is, bár tudtam, hogy Németországban van, úgyhogy izgultam.
5: Ott is lehet hallgatni, szerencsére.
3: Mint halljuk.
5: Tilos.hu-n keresztül. Jó. Térjünk vissza még ugye az egyéni megoldásokra, illetve arra, hogy kinek van lehetősége ezt megkapni. Tehát amikor már a géntérkép alapján megállapították a lehetséges kezelést, pontosabban magán ezen az ülésen vagyunk, a gyógyszerezés, tehát hogy hol tartunk a gyógyításban, mert arról volt egy-két szó, hogy bizonyos hasonlóságokat már korábbi gyógyszerek alapján lehet, de most, hogy új géntérképek kerülnek elő, biztos új módszerek is a megoldásukra.
2: Így van, tehát a jó hír az, hogy már több mint 50 célzott gyógyszer van forgalomban, tehát amik közül választhatunk. Ezek nyilván lefedik a leggyakoribb génhibákat, tehát hogyha haladunk, egyre ritkább génhibákra keressük a megoldást, illetve több mint 300 célzott hatóanyag van klinikai vizsgálatokban. Na most ezekről azért nagyon fontos beszélni, mert ugye ebből rögtön lehet érezni, hogy komoly esélye van annak, hogyha most valakit daganattal diagnosztizálnak, akkor olyan génhibát találunk a daganatába, amire a hatóanyag még csak klinikai vizsgálatban van. És ilyenkor megpróbáljuk megkeresni, hogy hol van a legközelebbi olyan onkológiai centrum, ahol pont olyan hatóanyagot vizsgálnak, amit arra a génhibára fejlesztettek ki.
3: Ez ugye tipikusan nem csak Magyarország, hanem akkor ez mondjuk...
2: Így van, hát mi ezt abszolút kiterjesztettük Európára, mert azt gondoljuk, hogy Európán belül tudnunk kell mozogni, és hogyha olyan, ha például most van egy nagyon kedves betegünk, aki vállalta is a nyilvánosságot, aki egy gyöngyös patai hölgy, aki tüdőrákkal diagnosztizáltak 4 évvel ezelőtt, és egy olyan génhibát találtunk nála, amire hatóanyagot csak klinikai vizsgálatban találtunk Spanyolországban, Malagán. Úgyhogy...
5: És oda kell utazni.
2: És oda kell neki utazni. Életében először járt külföldön, először látta a tengert, megtalálta használni a Facebookot, és most havonta utazik azóta is Malagába. És hát fantasztikus történet, hogy
3: nem
2: azóta...
3: Nem akartok ti ilyen rákosak lenni, gyerekek.
2: És most elvileg is dagadott
5: mentes. Ez gyógyszer szerintem.
1: Ami... Igen, hogy nagyon komplex gyógyítás. Szerintem az is nagyon pozitív, hogy eljut Malagára. Szerintem az is egy nagyon érdekes történet, és az, hogy mellette még kap egy ilyen kísérleti gyógykezelést is, ez szuper pozitív.
2: Tehát ezzel fontos tudnunk az, hogy a klinikai vizsgálatokban mindig ahhoz a hatóanyaghoz jutunk hozzá, ami a tudomány mai származása, állása szerint a legnagyobb valószínűséggel hatékony. Tehát úgy persze nem, azért van a klinikai vizsgálat, mert még nem tudjuk biztosan, hogy mennyire jó, vagy hogy jobb-e, de ugye a klinikai vizsgálatokat független tudományos etikai bizottságok hagyják jóvá, és azt nézik meg, hogy abban a klinikai vizsgálatban résztvevő betegek valószínűsíthető haszna többe, mint a kockázat. Mert is, hogyha teljesen csak matematikailag gondolkozunk, hiszen évről évre tovább élnek a betegek az új gyógyszerek miatt, hogyha már most megkapjuk a jövő gyógyszereit, akkor hozzáférünk ahhoz a plusz hosszabb túlélési esélyhez, mint hogyha pár évvel később lettünk volna daganatosak. Tehát matematikailag biztos az az állítás, hogy azok, akik klinikai vizsgálatokon vesznek részt, statisztikailag nagyobb eséllyel tovább élnek, mint akik nem. Mert egyszerűen ez matematikai
1: biztos. De még mindig csak a nettó élettartamról beszélünk.
2: Igen, most ugye az egy kérdés, hogy mikor beszél. Ugye a gyógyítást mindig nagyon óvatosan használjuk az onkológiában, mert hosszú évek után is kiújulhat váratlanul a betegség, úgyhogy egyszerűen ez egy nemzetközi elfogadott nomenklatúra, hogy 5 év daganatmentesség után kezdünk el arról beszélni, hogy most már valószínűleg...
3: Tehát sosem mondod azt, hogy gyógyult valaki, csak azt mondod, hogy tünetmentes.
2: Így van, így van, biztosan, hogy biztos. De hát végülis mert az a cél, hogy olyan sokáig tünetmentes legyen, hogy ne a daganatában halljon meg. Ez a végső cél.
3: Telefon. Halló.
7: Halló, csak egy kérdésen lenne az előbb ez a malagai kezeléshez, hogy lehet magyarként bejutni egy spanyol centrumban lefolytatott klinikai vizsgálatba, és hogy ennek kifinanszírozza a költséget.
3: Oké.
2: Így van. Tehát a klinikai vizsgálatokban a maga a kezelés az mindig térítésmentes. Ezt mindig a gyógyszergyártó biztosítja, és azokat a vizsgálatokat is, amit a klinikai vizsgálat céljából végeznek.
3: Tehát bocsánat, nyilván ez egy win-win szituáció, hogy a gyógyszergyár is kap egy olyan egyedet, most nevezzük így, kicsit furán, akin tud kísérleti gyógyszert alkalmazni gyakorlatilag.
2: Így van, így van. Tehát a beteg nem kaphat térítést ezért, maximum csak a költségtérítést kaphat, tehát például ebben az esetben is a repülőjegyet is fizeti a gyógyszergyár. Tehát plusz kompenzációt nem kap a beteg, de a költségeit térítik, és a gyógyszer is térítésmentes, amiből viták lehetnek az, hogy ha ott van managán, és olyan kezelést kap, mit tudom, hogy közben valami olyan más betegsége, valamit ott kell kezelni, hogy akkor azt kifizesse. Elméletileg ugye van egy Európai Uniós megállapodás, hogy ugye az egészségügyi biztosításunkat tudjuk használni más országban is az Európai Unión belül, amennyiben, de ezt külön egyeztetni kell az OEP-el, ugye most, vagy most nem OEP-nek hívják, de a biztosítóval, hogy indokoltnak tartja-e, hogy ott kapjon külföldön kezelést a beteg. Itt vannak bizonytalanságok, ezzel nagyon sokat küzdünk. Ez vizsgálatról vizsgálatra változik, hogy ilyen esetben, hogyha a biztosító, tehát mondjuk az OEP nem vállalja ki a plusz költségeket, akkor a helyi vizsgáló vagy a helyi centrum átvállalja ezeket a költségeket.
3: És arra mi a válasz, amit még kérdezett a hallgató, hogy hogy lehet ezekbe a programokba bekerülni?
2: Tehát joga van az európai állampolgárnak részt venni egy másik ország klinikai vizsgálatában. Általában ezt megszervezni nagyon nehéz. Ugye mi abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megnézzük, hogy érdemes-e oda menni.
3: De hát hogy hozzátok megye, vagy a körzeti orvoshoz elmegy, aki egy etikus körzeti orvos, ugyanúgy az elején beszéltünk, hogy tájékoztat, megfelelő tájékoztatást ad, vagy az a vége, hogy valahogy hozzátok eljut, mint rák centrumhoz.
5: Igen, mert azért egy gyöngyöspontai asszony rák története is biztos
3: az is egy adás.
2: Igen, hát ebben az esetben, az ő esetében a kezelőorvosa javasolta ezt, és ő küldte a vizsgálatkérést hozzánk.
1: De ez azt jelenti, hogy Gyöngyöspatán van egy ennyire progresszív orvos?
2: Mátraházán, a Mátrai tüdőgyógyintézetben.
1: Innen is üdvözöljük.
2: Igen, nem tudom, szerintem nyugodtan mondhatom, a Urbán László főorvosúrral van szó, mert tényleg megérdemli, hogy említsük a nevét, aki nagyon korán fölismerte, hogy a tudomány mai állása szerint így tud a betegeinek a világszínvonalú ellátáshoz hozzáférés biztosítani. Tehát ő dicséri az, hogy ezt megkérte, és támogatta a beteget abban, hogy ide eljusson. Ugye azt kell látnunk, hogy mielőtt, tehát nem minden betegnek érdemes elmenni Malagára. Tehát ez fontos üzenet azért, hogy csak azért mondjuk ezt, mint példa, hogy akár még ez is szóba jön, akkor, hogyha pont olyan génhibája van, amire pont olyan gyógyszer van, és csak ott. Hogyha olyan génhibája van, amire nem nincs ott, akkor nem érdemes.
5: Igen, tehát jelentkezni nem lehet a spanyol kísérletre, ahhoz...
2: Mert pont az a lényeg, hogy személyre szabottan kell abban tanácsot adnunk a betegnek és a kezelőorvosnak, hogy milyen klinikai vizsgálatból való részvételből lehet elméletileg haszna. Tehát mert azért, és pont a molekuláris információ azért csodálatos, mert sokkal-sokkal hatékonyabban tudjuk kiválasztani azokat a betegeket, akiknek egy adott klinikai vizsgálatban érdemes részt venniük. Tehát sokkal nő a statisztikai valószínűsége, hogy az adott beteg abból haszna van. Tehát például arra van fantasztikus nagy kutatási eredmény, hogy ha egy beteg célzott klinikai vizsgálatba vesz részt, ahol a molekuláris információ alapján lett ez kiválasztva, ez a vizsgálat, akkor a legmagasabb az esélye, hogy ebből haszna lehet. De hogyha nincs ilyen egyeztetés, molekuláris egyeztetés, akkor a kemoterápia jobb, mint a célzott. Tehát ha nem célzottan használ célzott, az rosszabb, mint a kemoterápia. Csak a célzottan használt célzott jobb, mint a kemoterápia. Tehát erre van, tehát ezt nagyon fontos látni, hogy ha mi csinálunk egy molekuláris profilvizsgálatot, és utána kielemezzük a helyzetet, akkor mi arra koncentrálunk elsősorban, hogy ne kapjon hatástalan, fölösleges kezelést akár, és már abban is segítünk, hogyha megakadályozzuk, hogy
3: lefordítva, hogyha leragadt a gázpedál, és mi a féket pöckölgetjük, akkor az nem vezet eredményre.
2: Így van, és csak közben megy az idő, és nő az esély a karambolnak.
3: Van telefonunk? Nincs. Jó. Tehát ez az, ami a célzott.
2: Tehát ez azért mondom, mert nagyon fontos ezt elmondanunk, mert ugye nem akarok olyan várakozást kelteni, hogy mindenkinek egy ilyen malagai utat azonnal célzógyulasztás. Tehát egyre nagyobb százaléka a betegeknek ezt javasoljuk, de nagyon soknak azt javasoljuk, hogy a hagyományos kezelést válasszák, és abban próbálunk csak segíteni mentálisan is, és lelkileg, hogy biztosak lehessenek abban, hogy mi föltérképeztük a jelenleg mondjuk legalább Európában elérhető osztás lehetőséget, és ahhoz annak a ismeretében lehet arról dönteni, hogy tényleg az a kezelés, amit egyébként is kapott volna, ténylegesen, valóban tényleg az most a legjobb, és most azt kapja, de ugye mi egy egész programot ajánlunk, ahol a következő terápiás döntéskor újra lefuttatjuk ezt a keresést, tehát ha egyszer nem célzott kezelést kapott, lehet, hogy a következő vonalban, következő választásról viszont már addigra lesz olyan célzott kezelés, amit érdemes lesz megkapni.
5: És hát ez egy nagyon biztató dolog, hogy a célzott kezelés így Magyarországon is elérhető, és hogy látod a frissülését úgy a diagnosztikai módszereknek, mert ugye, ahogy mondod, itt adatbázis építés van, és az új esetek feltérképezése mellett, nem tudom, a régi rák eseteket is elkezdtétek végignézni, hogy ez a legalább a diagnózis megszülessen?
3: Ide kapcsolódik a kérdés, csak hogy Európán belül, ha csak nézzük, mennyire vannak összekötve ezek az adatbázisok. Mindenki, tehát nektek nézzük a világot, a számotokra az amerikai adatbázis mennyire elérhető?
2: Tehát vannak olyan adatbázisok, amik összesítve tartalmazzák a daganatokban talált génhibákat. Például ezek kereshetők ingyenesen az egész világ számára.
5: De ez egy teljes lista?
2: Hát az a lista, amit leadtak, önkéntesen szolgáltattak kutatási projektek. Ez egy ilyen önkéntes adatbázis. Ami nagyobb probléma, hogy nagyon kevés olyan adatbázis van, ami összeköti ezeket a génhibákat klinikai terápiás válaszokkal. Az sokkal bonyolultabb megszervezni, és mi ezen dolgozunk, és a mi informatikai rendszerünket választotta most több nagy vezető európai onkológiai centrum, hogy egy hálózatot hozzanak létre, és közösen kutassák, hiszen előfordul, mert akkor ugye nem kellene mindenkinek repkedni malagába, hogyha összetudnánk kötni azt, hogyha itt ilyen hiba van akkor, és ez a beteg jól hatott, azonban a pillanatban az összes centrum tudni fogja, és vagy ha nem, azt is. Tehát, hogy ne ismételjük ugyanazt a hatástalan kezelést többször több betegnél.
1: Én találtam egy olyan nyilvános amerikai adatbázist, a genetikai asszociációs adatbázis, ahol azt mondja, hogy a komplex betegségek és deformációk egész tárháza, és mindenki számára elérhető.
2: Igen, tehát ugye ez általános adatbázis a különböző, tehát van ilyen, hogy a klinikai tapasztalatokat összekötik. Ugye az onkológiában nehéz dinamikusan gyűjteni a terápiákra adott választ egy adott betegnél, hogy meddig hatott egy adott gyógyszer, mikor újult ki, meddig élt a beteg, és teljesen fókuszáltan erre a területre próbálunk megoldást nyújtani.
1: Olyan kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen célzott gyógyszer, az hogyan működik, mi a hatásmechanizmusa?
2: Tehát jelenleg azt tudjuk farmakológiailag, ugye innen is a molekuláris farmakológiáról beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a molekuláris információ alapján kiválasztani egy célzott gyógyszert, ami molekuláris szinten hat és ismert a hatásmechanizmusa. Tipikusan ezek a gyógyszerek, két fajta van a kis molekula, kis kémiai molekulák, klasszikus gyógyszerek, tabletták, ahol a molekula megtalálja a hibás gén által előállított enzimet, és kikapcsolja a kórus működését. Tehát oda beilleszkedik, mint a kulcs a zárba, abba a fehérje struktúrába, ami eltorzult a mutáció miatt, és állandóan egy hamis növekedési jelet biztosít.
3: Ez maga se egy burjánzás.
2: Igen, tehát ezt úgy kell elképzelni. Van egy másik fajta, amikor antitesteket hozunk létre, ami kívülről blokkolják ezeket a receptorokat, ezeket biotechnológiai gyógyszereknek nevezzük, ilyenek is vannak forgalomban.
3: Azt említetted, azt, ha jól tudom, 98 és 2002 között nagyjából akkor kutattál Amerikában. Most itthon vagy, itthon csináltál céget, itthon van ez a programotok. Hol szeretnél jobban kutatni a jövőben? Akár lehetőség miatt, akár magad miatt, hogy ugye magyarként. Oké. Okay. Halló.
8: Halló, Mátoló vagyok.
9: Ja, jó.
8: Bocs, okay. Hogy ilyen orvos válaszol módon, de rámasztáltak a frászt.
1: Sikerült. Töltött káposztával?
8: A bírtitőzés, mit kell csinálni egy ember?
3: Hát ne ott van, egy... ne ott van egyedül. Vannak egy külön csatornák videó.
1: De itt vállaljuk a Tilos Rádióban némi támogatásért.
3: Átküldjük a YouTube linket.
8: Ugye ez körzeti orvos, vagy egyből kell lenni a kórházba. Vagy...
3: De hogy a folyosón. Gyorsan elmondjuk.
8: Fogja, én nem voltam már.
1: Jó, rögtön elmondjuk.
3: Jó.
5: Na, hallgass bennünket, mert most még épp jövőképzés van, egyrészt a hírek közelettével.
3: Igen, akkor ápoló kérdését majd utána, mert hogy Amerikában vagy Magyarországon kutatnál a jövőben inkább? Ugye ott ragadtunk le.
2: Azt szeretném, most Magyarországon látok rá lehetőséget, hogy ennek az informatikai fejlesztés segítségével olyan rendszert hozunk létre, amit globálisan lehet használni. Például ezt a rendszert idén januárban a Szilícium Völgyben mutattuk be. A személyre szabott világkonferencián a nagy óriások között.
3: Ez elég nagy dolognak hangzik.
2: Hát nagyon izgalmas is volt, amikor az IBM után mondtam, hogy mi vagyunk a fiúk a Retek utcából.
3: Azt tudom, ez ahol találkoztunk, ott is volt a Boys
2: from Retek Street, hogy ne azonisítsanak, és de nagy az érdeklődés, hiszen nagyon erősek vagyunk matematikusokból, van egy nagyon speciális gárdánk, molekuláris biológusok és informatikusok, akik nálunk dolgoznak, fiatalok, tehetségesek, akik olyan világszínvonalú megoldásokat tudnak nyújtani, amit föl tudnak használni európai legnagyobb egyetemek is, és nagyon érdeklődnek, és vannak együttműködéseink is már, illetve az Egyesült Államokban például a University of Illinois molekuláris farmakos professzorával találkoztam ismét pár héttel ezelőtt, és megismételte, hogy nagyon szeretné, hogyha ezt a rendszert és ezt a megoldást, amit itt kifejlesztettünk, ott is bevezetnénk. Tehát a vízióm az, hogy itt megtartani a fejlesztési központot Budapesten, mert ez egy fantasztikusan klassz város fejlesztésre, de ugyanakkor, amit kifejlesztünk, azt szeretném, hogy az egész világon használják.
3: Rákkutató nagyhatalom lehetünk? Magyar fejek, magyar kutatók, magyar mérnökök?
2: Igen, én azt hiszem, hogy ebben az új korszakban, amit a matematikai onkológiának nevezünk, ahol az informatikának óriási szerepe van, itt tényleges, reális esélyünk van, hogy nemzetközileg versenyképesek legyünk.
3: És hogy ápolót ne engedjük el információ nélkül, mit kell tegyen az, aki el szeretne menni egy rákszűrésre?
2: Én azt gondolom, hogy ha már például 50 éves elmúlt, akkor biztosan vagy volt a családjában vastagbéldaganat, akkor a házi orvost meg kell kérdezni, hogy finanszírozottan, tehát hova tud menni, nyilván akkor várni kell, de szerintem akkor ki tudja harcolni, hogy a házi orvoson keresztül, hogy kapjon erre jó finanszírozott megoldást. Hogyha ezt nem akarja végigjárni, akkor be kell írni a keresőbe, és azonnal
3: magánúton. A
2: hirdetések.
9: Kolonoszkópia.
3: Tehát legyen erőszakos
2: minden. Igen.
3: Vagy keresse Szabit.
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kert akaró.
11: Jó.
10: Jó. Kert akaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
10: Régi könyvek életre kelnek.
15: Nem értem.
10: Hallgass. Hallgass.
16: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
10: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
10: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

szíved legyen hullámhoz szerelem. Hallgass hát, de ne feled nékem, még ma feleled kell, titi betűvel.

0: füstje van vlakot, egy kis utat tesz.
1: Cicitán, cicitán.
0: Tán egy icipici üzenet, végre megütheti füledet, halka megremeg a szíved és vesz. Ti-ti-ti-ti-tá, tá-tá, ti-ti-ti morzéval üzenek apró jel.

foci meccs. 22 esztelen, félmeztelen egyén egymás hátán, hegyén nyüzsög lenn a pályán. Mások májatáján taposnak, és ha elég laposnak lát a bíró minden egyest, megítél egy 11-est. S mert a szegény feje 11-est kirót, a fele közönség átkozza a bírót. De senki sem csendes a nagy embertömbből, mert a másik fele harsány éjjendbömből. Ez alatt a meccsen néhány sípcsont recsen, szerte szét vérfreccsen. Fel sem veszi egy sem a fetrengő játékost, fontosabb a játék most. A vad középcsatár átgázol a bekken, úgy esik az össze, hogy csak meg se nyekken. Azután a labdát megcélozza jól, gól! Egy alacsony néző, ki oda nem lát át, ordítva paskolja a szomszédja hátát. Vegye le a kalapját, mert szétverem alapját, azt a kerek tököt, s feje felé bökött. Ó, te gaz, engem sértegetni mersz-e? Persze, mind a ketten szólnak egy-két havernek, gyertek, fiúk, segíteni havernek. Jöttek is mind verekedni, úgy is kezdtek verekedni. Buzgón verekedtek, bíz nem voltak restek, s időnként a gyepre elnyűtt testek estek, de a két okozót rejti már a bozót. S merre egy rést leltek, gyorsan elszeleltek. A többit azután alig egy-két nappal. A derék rendőrség verte szét kardlappal, le a kalappal.

tizenkettes találatom megmutatom én. Nyertem a totón, ides iskomám, szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám. Nem kicsi a nyereményem, szó ami szó, ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csoda jó. Hisz nyertem a totón, ides is öcsém, elárulom, hogy harmadszor

öcsém. 12-es találatom megmutatom én, nyertem a totón, édes üskomám. Szerencsémnek egy kis ajtót nyitva hagytam ám, nem kicsi a nyereményem, szó ami szó. Ne csodálkozz, hogy a kedvem oly csuta jó, nyertem a totón, édes üskocsém. Elárulom, hogy harmadszor nyertem.

tenyérjósnál. Amit önnek jósolok, talán nem mind jó dolog, de mindazt, mit nekem elmond ez a tenyér, elmondok őszintén egy pengő 50-ér. Durva, nagy vonások szelik át a tenyerét. Ön nehéz munkával keresi kenyerét. Modora, goromba, felfogása nehéz, sőt, nagyobb bajt is mond én nekem elekéz, ön gyenge elmélyű, ütődött, ön hülye, tenyérből jósoltat s kezén a kesztyűje.

0: zaman orada mutlaka konaklayacak. Ben hiç vakti buna göre daha da şimdi yanım gelir. Daha ortaya da artık bir şey yok. Daha sonra çakırma kaldık da ama her yer koktuğun elindedir. O zaman
1: Parainezis, melyet egy légy intéz leendő fiához. Már egy hete vagy te pete, legyen már belőled légy. Legyen, mint minden legyen, rajtad is hat láb legalább. Szárnyaid is legyenek, a fene egye meg. Mert ha légy vagy, légy, légy, mondta vagy száz légyöltő előtt a költő. Beszédében tartott egy kis szünetet, mert a kis légy éppen akkor született. Aztán befejezte atyai intelmét. Kerüld el azt mindenképp, ami ragacsosan tapad. Menj! A mai naptól magad szerzed meg az eledeled. Legyek ura, legyen veled! A tanácsok ellen a kis légy nem lázadt. De oly lámpalázat érzett még a legelső faláskor, mint egy színész is csak nehezen palástól bele is sült rögtön. A mákos kalácsba. Nem hallgatott az atyai tanácsra.

amikor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félő volt. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földet. Mert gonoszok az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy ami minden részben, minden állatból hív, és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek, mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hitték, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazság. Már akkor a jó Isten megmutatta a tetést a földön, hogy szárazság.

Oh, my God.

a sérthetetlen. Fejéhez vagdosott minden csúfot, rosszat a finnyás antilopa rinocérosznak. Maga vaskos tuskó, bamba bárgyukába, tévedésből került Noé bárkájába. Formátlan, ormótlan, iromba, goromba, önmagánál rútabb, olyannyira ronda. Ó, bár rúghatnám jól faron, maga faragatlan barom. Böffent, mocskol, piszkít bárhol, s nem sül le a bőr a kérges pofájáról.

Rozmár drámája. Pszichomonodrámát írt a Rozmár. Közege a sarki szörmés osztály, témája a tömör, fehérség csömör. Hőse egy zord jegesmedve, ki bundáját befestette, hogy ezzel elérje, csak a bőre alatt maradjon fehérje. Hogy legyen a műnek valóság talaja, színhely a Szahara. Ne neves korán, holnap szerepelhet egy színház műsorán.

A bölcs bagoly. A tudós bagolyné tojt egy kis utódot, de az nem lett okos, sőt, inkább ütődött. Atya, a nagyhírű egyetemi dékán, sokat bosszankodott Lüke ivadékán. Hasztalanul szólta, magoly, fiam, bagoly! Hiába korholta, intette, kölkét ez csak untatta. Utálta az egyetemet, órák alatt legyet evett. Nem csoda hát, hogy a halálmadár vizsgán csak ücsörgött és pislogott pislán. Hus! Rivalt rá az elnök akadémikus. Szálljon egy házra és borítsa gyászba! Jó, mondta a buta bagoly, holott azt sem tudta, miből lesz a halott. Rászállott a legelső viskóra, és ott csücsült bóbiskolva. Jobbat nem talál ki, mindent végigpásztáz, mert ez volt a temetői gyászház. Így lett a nagy erdő legostobább bagja, a huhogányos akadémia tagja. Szomorú esőben. Szomorú esőhull cseperek cseppenként, sáros a városom, nyálasan rám csettint, csavargó csizmámon csámcsorog a csúf latyak, locspocsban lépkedek, csúszik a bús agyag. Mogorván morogva csüggetek szavakat, ugrálok keresztül undok kis tavakat. Most egy nagy pocsolya, úgy állok a gyáván, ahogy egy öngyilkos reszket a kútkáván, lábam nem kimélem, ingyen van az izma, ellenben drága volt nekem ez a csizma. Csak most ne hagy cserben, kifejlett lábizom, ugrásnál esendő testemet rád bízom, így futok neki és magasba lendülök. Csizmám kint a vízből, én pedig bent ülök. Egy szú végrendelete. Egy szú beszorult a hokedli lapjába. Ráült a szakácsnő százszor is napjába. És jött a baj csőstül. Még a tetejébe az asztalos szöget ütött a fejébe. Néha percekig már percegni sem tudott, végül hát megírta e testamentumot. A nagy hármas szekrényt, mely korom szín, ében, özvegyemre hagyom, járjon feketében. Ha a gyászhét letelt, s férjhez megy ismét, ne maradjon jussa tőlem csak a kis szék. Fiam, ki kalandos, regényes, mint atya, a nagy mahagóni könyvszekrényt bújhatja. Kerülje a drámát, bölcseleti művet, mert a nehéz könyvek szétnyűvik a nyüvet. Lányom, aki szégyent szégyennel tetézett, s lezabi petézett, kint éljen esztán a szemétládában, kegyelemdeszkán. Végül az anyósom. Megérdemli nagyon, rá a vadonat új, szép csőbútort hagyom.

Sír feliratok. Zebra. Egy tévedés áldozata vagyok. Az elefánt átkelt rajtam gyalog. Seregély. Elhunytam, mert ez idén sörét nőtt a venyigén. Szüretkor a puskák rám szórták a mustját. Hangya. Kinek járandója csak egy apró morzsa, ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa. Nerc. Hogy lenyúztak, ó, én árva! Elvittek az operába. Lógott ott még hód, nyest, menyét, ó, hogy utálom a zenét. Gödény. Ha volna sírkövem, megtudnád belőle, azért nincs, mert azt is elittam előre. Egy sáska a hadból. Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska? Várnom kell az esti névsorolvasásra. Vakond. Feltemettek. Azt se tudom, kicsodák. Most felülről szagolom az ibolyát. Cerkóf. Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen. Tévedtem. Hülye tyúk. Csábos voltam csitri ércekoromtól, az érckakas rámugrott a toronyból. Galamb. Dörgedelmes intelmemből tanulj, hogyha tudsz. Az ágyúcső égnek mered, mégsem galamb dúdsz. Lajhár. Lustább voltam én, mint mások, pihengettem, de ez már sok. A kentaur dilemmája. Elővette fiát kentaurné asszon, itt az ideje már, hogy pályát válasszon. Szólt a kamasz hibrid, rég rágódom ezen, ha kisé éhezem, nagy kutató lennék, jeles ember, észlény, ha jól bezabálok, akkor meg tenyészmén. Sárkánymese. Egy hétfejű sárkánykölök csúnyán összevesztek. Rájuk szólt az anyja, de ő nem maradtak veszteg. Bár már egy sem emlékeztek, hogy mind kapott össze, végül leharapta egymást, önmagát is közte. Ja, hogy hol itt a tanúság? Szájbarágom, tessék! Minden fejtúltengés vége, teljes fejetlenség. A babonás fekete macska. A fekete macska búsamban dukolt. Nem csoda, hisz szegény, csonkafarkú volt. 13-án, s persze pénteken lett kunkori dísze ilyen égtelen. Azért vesztett el abból egy darabkát, mert az úton maga előtt szaladt át. A harkály szerencséje. Harkály kopácsolta a fal vastag kérgét, úgy találom formán. Sikert nem remélt még. Bizony, néha az is kevés, ha egy tucat lukat bevés, mert mire az asztal terül, a lakoma elmenekül. De alig koppantott kettőt, avagy hármat, a szerencse hozta már az aranytálat, egy tudatlan féregült a kéreg alatt, s kikiáltott. Szabad! A macskafogó egér. Műfordítás. Egy jókora macskát fogott az egérke. Nagy munka, nem mondom, de mégis megérte. Engedj el, könyörgött a macska riadtan. Szegény jó szüleim aggódnak miattam. És bár a círmosnak könnye is megerett, nem tudta meghatni a kevély egeret. Bekaplak. Ugrott rá az egér ordítva. Eredetiből fordítva. A csodacsiga. Egy csiga azt leste a magas buckáról, hogy aki jégre megy, elhasal, bukdácsol. Figyelte csak egyre, dideregve fázva, mert érdeklődését roppant felcsigázta. Majd töprengve egy-két hetet alkotott egy elméletet.
talpon marad a síkoson, ki csak araszolva oson. És, hogy bizonyítsa ezt az eszes tételt, jégre ment, és estig csúszott is egy métert. Látjátok? Nem esem! Csúszó csoda vagyok! Szólt ki diadallal, aztán odafagyott. Lepketánc. Mikor a hernyóból lepke lett, kérkedve repkedett, hogy fényben keringve mind tovább csillogtassa himporát. A derék kutyának képére mégis kiült az utálat. Villogs csak fent, te szép féreg, nem lesz nagyobb az értéked. Hernyó maradsz, bár fent keringsz, nem a szárny szabít mértéket, hanem a gerinc. Szarvas hiba. Egy karvastag agancsú szarvasnak megtetszett egy feltűnő szépségű ünő. De mert szép lélek volt, önemésztő alkat, úgy gondolta egyelőre hallgat. S majd egyszer szép hosszan elbőgi szerelmét egy hősi eposzban. Így nem a nyers erő, hanem a költészet lesz az, amiért az ünő rá fölnézhet. Itt követte el a hibát. Írt szonettet, elégiát, salánykérést elodázta. Kínban égve, könyvben ázva nagy költővé érett, de csak fejdíszéért kapott aranyérmet. Víziló szépség. A fertelmes Kajla kancsal vízikancát ostromló csődörök szinte megrohanták. Hogy van ez? Kérdezte a bölcs aligátor. Hiszen némber tárlat a szépséghibákból. Az ízlésetekkel bizonyára baj van, mert ez torz példány az amúgy is rútfajban. Szólt egy vízimén. Tudd meg, barátocskám, hol a rútság szabály, ott legszebb az ocsmány. Gólya vendégség. A szívélyes gólya mit vett a fejébe? Meghívta a nyájas varangypárt ebédre. Sőt, tovább ment, még a kicsik is jöhetnek. De azt már nem mondta meg, hogy csak köretnek. Románc. Zománc lavort sodort partra az áradat. Bús románcot látott, ki később ráakadt. Lágy domborulatán kamasznyi teknős ült és ragyogott szegény. Azt hitte megnősült.

Kecskére káposztát. Egy kecskére bíztak egy szép fej káposztát. Nem nyúlt hozzá, nehogy a gazdái átkozzák. Hogy küzdött magával, és mit tett legvégül? Elmondom kecskéül. Egyelek meg, de remek kerek, nem! Hes, becstelen kecske szellemek! Egyenes jellemek benneteket elkergetnek. De szer felett kellene keblemnek a levelek. Egyet legyelek, nem? Rendesen legelek. De eme repedezett fedeles levelek, melyeket emberek nem esznek meg, nekem teljesen megfelelnek, ezeket nyelem le, belembe lemehetnek. Ennyi. Erre eme beljebb elhelyezett levelek lettek fedelek. Ezeken melegben egyre epedeznek, meg-megrepedeznek, nem tehetek egyebet, egy rend levelet lenyelek. De erre eme bentebb szerkesztett levelek egyre feljebb keverednek. Rendre fedelek lesznek, melyeket szemetes vederbe tesznek, erre teremtettek benneteket? Elengedhetetlen meg kell ennem e fejben lelt leveleket, leveletek, te fej! Ne feledd, meg nem ettelek, de megmentettelek. Nyúliskola. Erdő szélen nagy a móka mulatság. Iskolába gyűlnek mind a nyulacskák. A tanító ott középen az a nyúl, kinek füle leghosszabbnak bizonyul. Kezdi az oktatást egy fej káposztával. Hallgatják is tátott szájjal. Az egymást tapasztó, táposztó levelek képezte káposzta letépet levelein belül tapasztalt betétet, mely a kopasztott káposzta törzse, úgy hívják, hogy torzsa. Ha most a torzsára sorjába visszatapasztjuk a letépet táposztó káposzta leveleket a tapasztalt rendben, akkor szakasztott, helyesen, fejesen szerkesztett káposztát képeztünk. Ez a lecke, megértettük? Kérdezte a nyúltanár. Bólogattak a nebulók, hisz mindegyik unta már. Akkor rögtön feleltek! Lapult a sok tapsi fül, füllentettek, de hogy értik se, ez most mindjárt kisül. Nos, felelj te, nyuszi-gyuszi! Állj két lábra, s vázolt hát! Mi történik, ha ízekre bontasz egy fej káposztát? Jól lakok! Felelte elképesztő képzetten a kis káposzta kopasztó ebugatta. De a tanár megbuktatta. Szamár mese. Csömörön élt az öreg dőre göredöme. Annak volt egy csengeri csengős pörgeszűrű göndör csődöre. De bármilyen pörgeszűrű göndör csődör volt Csömörön az öreg dőre göredöme csengeri csengős csődöre, nem szerzett neki vérgonc, kencefic és kancát időre az örökkön ődöngő lődörgő dőre öreg. Így hát Csurik csorgatta csöbörbe könnyeit, és csúfos csődörcsődöt mondott az örökké ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredöme, csengeri csengős, pörgeszűr göndörcsődöre. Szomszédságában élt a fösvény Szemere. Annak volt egy nőstény Szamara. A szamárnál szamarabb Szemere sem szerzett hamarabb szamárfi szamarat szomorú szamara számára. Ezért sok szemérmes szamárkönyv szemerkélt a szamárnál szamarabb Szemere szomorú szamara szemére. Ám de mit csinált egy szép nap az örökkön ődöngő, lődörgő, öreg dőre, göredöme, csengeri csengős, pörgeszűrű göndörcsődöre és a szamárnál szamarabb Szemere szemérmes szamárkönnyet szemerkélő szomorú szamara? Na, mit csinált? Összvért. A moszkitó opera. Ott, hol a kásás nád sás lepte lábra lépve süpped a lábba láb, körös körül borús ködül, s éjszakára nyírkos pára száll a sárra, sárga gázba hüledezve ül a hüllő, borzonga, borz és vipera, ott hallható a moszkitó opera. Züm! Zendít rá a kóros dalára a kórus.
aztán tovább érleli a vérbeli sikert egy tenor. Hangja a kórussal egybefor. Először egy dur áriát, majd egy finom moll áriát, és végül egy maláriát ad elő. Mi szenvedély, vad erő, hogy lázba hoz ez a mester, kísért bárhogy hessegesd el. Utána a tenyér csattan, és az izzó hangulatban a vak füllet éjszakákon felcsendül a kininkánon. A pék pókja. Az apróka pókapóka, s a porhanyó potrohú pókanyó, a pékségben a szennyezett mennyezetre nyálból való máló hálót font. Pont. A kópé pókné pótlékhálókat eresztve keresztbe a pókasztal fölött, hálóból ebédlőt kötött. Félt a péppel pepecselő pék, hogy odapök a pók, illetve a liszttel hintett púpos pépre tisztel. Ezért leseperte az apróka pókpárt a padlóra. Csattant a fapapucs, fucs! Így járt pórul a két pupák pékpók. A teve fohásza. Monoton üget a süppedő homokon a sivatag lova, a tétova teve tova. Hátán rezegve mozog a rozog a kúp alakú púp. A helyzete nem szerencsés. Apró szemcsés homokkal telve a füle, a nyelve, sóvár szeme kutat, kutat, még 5-6 nap kullog, baktat. Az itató tava távol, s oly rettentő messze még az oázis. Erre utal az alábbi fohász is. Tevék ura! Te tevél tevévé engem eleve. Te veled nem ér fel tevefej tétova veleje. Te terved veti a tevevedelő tavat tavaly távol. De tévednél vélvén, vén híved, nevet feledve, elvetemedve vádol, nem! Vidd te, teve lelkem, hova tovább tova, mivel levet, vert, vederve, feltekerve, nem bedelve lett betelve, a te tevéd szenvedelme. Te nevedbe legyenem a neveletlen tevetetem eltemetve. S evezevel ava teve, levelkévét, kivilehevel teve. A kacsa napilapja. Egy kacsa, kit nem gátolt erkölcsi korlát, vérbe mártva tollát, epével dagasztott, könnyekkel erjesztett, rémhírektől nyüzsgő hírlapot szerkesztett. Mint képzelt csatákba kiküldött riporter, fajokat tiport el. Éhínség, mészárlás, még száz más kiagyalt borzalom, tobzódva tombolt 12 oldalon. Tűzvész vagy szerényebb méretű merénylet naponként 60. Már nem kapott helyet csak a viccrovadban. 1000 vészt eszelt ki a hasára ütve. Így lett napilapja, a valóság tükre.

szamárfű. Tudtam, amikor pedzették, kéne egy jegyzet még, egy úgynevezett fül, tudtam, hogy ezt rám lőcsörik kíméletlenül. Ami felesleges, iába való, azt elrúgja magától a ló, megbízzák Villehád a szellemileg visszamaradt szamarat. Mert mi a fül? Egy hasább csacskaság, csenevészé összeaszalt esszé, olvasó toborzó, tartalmi torzó. Azt szól mellette, hogy csak az olvassa, aki már megvette. A fül feltétlenül előszegezett közvélemény keresztmetszet. Hogy tetszett, megtudhatod belőle, ha elolvasod előre. Vagy futólag utólag. Így arra késztet, hogy amit elméd már félig megemésztett, kérődsz fel akarva, nem akarva, mint egy kiló silót a marha. Ám mit sem tehetek ellene, állatmeséinket ajánlanom kellene, remélve, hogy meglelik itt-ott benne az emberit. Hopp, megvan. Bár talán más, nem ajánlás, inkább kajánnak tűnő ajánlat, ha úgy találják, hogy e mű egyértelműen kétértelmű, s az egyiket nemükre vérig sértőnek védik, tegyenek úgy, mintha nem értenék. Szamárfülnek ennyi elég.

0: Ez az asztal minket marasztal, fel a tiéd, másik fel enyém, ezüst csoda edény költemény.
1: Ezzel lehet igazolni, két szekrényben két annyi holmi.
0: Jót adnak, meglátod?
2: Már látni a reklámot, azt mondja Máma Dráma, William Shakespeare, Rom Leo és Julia.
1: Ez biztos nem untat, végre jól kibőghetjük magunkat.
3: Akkor a jó hecnek fucs, te papucs! Azt beszéltük meg, te tökmag, hogy máshova megyünk mi ma, nem zokogó partiba.
2: A lányoknak hála, most belesodródtunk a nagyfene kultúrába.
1: Megállapodtunk, nem emlékszel?
0: Igen, ez nem kényszer, mi egy filmet akarunk megnézni, ti menjetek tekézni.
3: Mégis moziban vagyunk, csodás megállapodás.
0: Mert engedtünk nektek, mellénk ülhettek, nem úgy, mintha abban az átok klubban googliznátok.
3: Úgy már értem.
0: Cs, mások is ülnek itt.
2: Oda néz, Sofia Rolo Frigida és Parcello de Sicla a Romleo és Júliában. Lássunk burleszket, különben törlesztek.
1: Na hát, Béni!
0: Tudtuk, hogy egyikük sem egyetemi rektor, amikor hozzájuk mentük egykor, igaz?
1: Ez nem igaz. Ó, Romleo, Romleo, vajon miért vagy te, Romleo?
2: Á, falt fel, szomszéd, itt van mostár is, de nyomcéd.
3: Köszi, sorstárs.
0: Csendben egyetek.
4: A név a gondod, rózsa a rózsa, bárminek mondod, illata édes.
2: Á, édes, minden édeset szeretek, hozzak egy pár nyugát szeletet.
3: Ne csokoládét, inkább szocsolát még.
5: Tűnj el, Brontagu família fia!
3: Vesztetek meg, kiöpulettek mindannyian, és te kontrócs haza, fiam!
1: Romleo!
4: Ó, jaj! Szia! Szép Júlia!
0: Ó, két galád családú!
1: De alaposan megríkatnak legalább!
0: Engem is!
6: Nyam, nyam, nyam, nyam, nyam, nyam.
2: Hé, mit szólnál egy tömény-kömény juice-hoz, Frédi?
3: Jó, juice-tast ide.

0: Gond egy kicsikét, elrepül úgy a szürke gond, derül az ég, van abban valami báj, hogyha kacag a máj. Szárnyal a kedv, mint a kacsamadár, légy vidám, vagány, akár egy srác, fújd meg a tülköt, trombitálj, valamit játsz, ha baj van, mégse legyen soha. Kedélyed, lőporos, ne is figyelj oda, mit mond egy fő okos, szerintem az bolond, ki téged mindezért Paprika Jancsinak mond.
1: Valahol valami viszket, ropog egy ropogós trisztet, ugye ti bolondnak hisztek, ügye a bolhat viszket.

0: Gudje, gudje, a bolha tisztú.
1: És hallgatom, hadd áruljam el itt négy szem közt, de köztünk marad, ugye? Nekem is, mint minden színésznek, mindig az volt a legfőbb vágya, hogy minél több oldalamról ismerjen meg a közönség. Ezzel a lemezzel is szeretném bebizonyítani a...

0: Van egy számod, Kis Jó Sándor írta, amelyik évtizedek óta a műfaj klasszikusa, a borkóstoló. Hogy keletkezett?
1: Hát a rádióban hallottam először Asher Oszkártól, de nem az ő alkatához illett, nem is szerette. Elkértem tőle, és kitaláltam hozzá, hogy a színpadon 8 pohár borral fogom előadni.
0: Mondd, és a poharakban igazi bor van, vagy olyan színpadi tea?
1: Én mindig a realista színjátszás hírbe voltam. Hát nézd rám, olyan vagyok én, aki bort prédikálok és vizet iszom. Vezérfonal a tudományos borkóstoláshoz. A borkóstolást, elvtársak, csak léha és felelőtlen iszákos tekinti vedelési alkalomnak. Komoly szakember, teszem azt, mint én, az tudományos alapon vizsgálja, figyeli meg a tárgyat. Először is a színét vesszük szemügyre, aztán az illatát figyeljük meg, és szinte csak cseppenként, kortyolgatva, megállapíthatjuk, hogy erre badacsonyi hárslevelűre az egészen sajátos zamata a jellemző. Bukéja van ennek a bornak, jártása. Bukéja. Na persze, ezt mi szakemberek így mondjuk, ez egy egész különleges dolog, ezt más meg se érthet. Laikus is észlelheti, hogy illata. Zamata. Mennyivel más ennek a badacsonyi rizlingnek? Más a bukéja, kartársai, más a bukéja és testes bor. Kvázi harapni lehet, drága kartársaim, na persze. Óvatosan harapjuk, mert ez a badacsonyi rizling is nagyon csalós. Na már mostan, ha szigorúan tudományos alapon folytatjuk a vizsgálódást, akkor ez a kecskeméti, tramini, fűszeres a helyes sorrend. Illata, zamata, oly annyira jellegzetes, hogy semmi mással nem téveszthető össze. Figyelj csak meg, drága aranyos barátaim, ha egymás után dobunk le, egy-egy korzsöcskával, a hálháromból, akkor Trisztán, pregránsan éreztessé a köztük levő lényeges direferenciát. Na persze, drága aranyos kebeltársaim, iszonyatosan vigyázunk, mert ez így keverve pláne nagyon csaló. És most egy egészen pisike korcsocskát az aszú féleségek egyik másikából. Drága krapekjai, tisztán csak annak a megállapítása véget, hogy ez az aszú féleség mind olyan, egészen másmilyen. Persze, srácok, most már irtóztatóan vigyázzunk, mert ez a zaszó féleség már, hogy úgy mondjam, büdösű csalós. Ami most következik, az egy külön fejezetet érdemel a tudományos vizsgálódás anyagába. Mert hogy küllemre, egyszerű karkaradarat, kakaradarara, kradarkaka, piros a színe, trüzes az íze, papci, hát nóta van benne, becsület, Szentséges egy atya úr Istenemre, hogy ott van, mert hogy azt mondja, hogy édesanyám, és volt enné. Persze, nem rajdináskodunk, komoly tudomás előadáson, nem korcsma ez, nem spi, nem stabfrutik. Melyik asztalra tegyem, gyere? Pihenj! Gyere már, ne szégyenkedj! Ácsi az egész! Ebbe dugjátok a csörötöket, cukorpofáim! Ha egyáltalán ne akarjátok tudni, mi az az anyatej! Törte! Magzatjaim! El nem ulasszuk vizsgálódást trágyává tenni Eszter a csopaki nyakolajat, csak úgy szabad kézből galér mögé vigyázz, Jani!

I sånt för att gå vidare, va? Hallå. Egészen fizikett sok. Hogy lehelek remes homlokodra, te tudományos alapot, te ezzel a bukiád valami büdösi lehet ám harapni, te hogy van az a dúfa, hogy befutalja zutat a hó. Szóval gyerekek, gyere, Máki animai tencelek hozzánk. Jelen resztve jó konetaria. Buba hajden matus, a gazd.

0: Most your dick.
1: Hadd rád a szíveim!
0: Most your dick. Hát ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem.
1: Újból!
0: Mégse ide jöttök, mi? Jaj, jaj. Brezsnev elvtárs kapott ajándékba hatalmas nagy meisseni porcelán tálat. Hát mindjárt megfordította, és azt mondja, ez a legdrágább porcelán a világon. Meisseni porcelán, Brezsnev elvtárs. Megint megfordított. Ne tessék megfordítani, ez a legértékesebb világmárka, meisseni. Hát miért fordítja meg mindig? Csak keresem a tűt, amivel ki lehet tűzni. Na ez már nincsen, tudom. Ezért ilyen a kabát, hogy azért most már azért csak más, ugye? Most már több pártrendszer van, illetve rendszer még nincsen, de több párt az már van. Ha ne viccelj, persze, most már lehet választani is. Van egy jó viccel. Mennek nyaralni Bahama szigetekre. Hát azt mondja a stewardess repülőgépen, hogy attention, attention. No smoking, please. Mit mond? Azt mondta, hogy könnyű ruhába kell menni, mert kurva meleg van a szigeteken. Megint megy tovább a röpcsit. Azt mondja, attention, attention. Mit mond? Mindjárt jön a kaja, három fogást hoznak. Megy tovább, azt mondja, attention, attention. A szigetek lakosságának 70%-a éces, 30%-a aszmás. Mit mond? Aki köhög, meg lehet dugni. Most már lehet választani, tudod? Ő a Veszelka. Tudod, miért nevezték el így? Gyerekkorában mondta neki az anyja, hogy Veszelka bátor. Arany drága szíveim, ha így mert tovább, jól fogjuk magunkat érezni. Rajtunk nem múlik semmi, az biztos. Jaj, szóval most már más életet élünk, most már lehet választani. Most már például van prioritás. Nem tudom, mit jelent, de kurva jó hangzik ez a... prioritás, tudod? Ha megfigyelted, itt mindig

fogni addig, fekete volt, most megsző őket. Ha maga eddig kövér volt, most meg sovánc. Ha maga hogy megváltozott Kovács elvtárs? Hát nem vagyok elvtárs, ma az se. Ne ez a prioritás, tudod? A másik az alternatívban. Most már teljesen minden más. Most például már a szóvivő is szóvivő, tudod? Szóvivő. Azt tájékoztat minket. Felteszik a kérdést, hogy igaz, hogy ön le akar mondani. De ezt nem tudom se megcáfolni, se megerősíteni. Azért tudod, hogy mire gondolsz? Van egy 4 éves keresztfiam, a Ferkó. Na, Ferkó, beszartál? Be. Kész. Hát egyszerűen nincs gond. Hát tudja, hogy mit érez. A szóvivő az meg hát ilyet. És ő, a szóvivő. Egyszer meg azt mondta, hogy no comment. Azt mondja anyósom, mit mondott? No comment, nem comment. Isten, mert beszél maga mindenbe bele, mama. Mit gondol ki maga? Én a Danubius rádió halapatója vagy. Maradjon meg! Beszél mindenbe bele. Mama! Komment! Nincs hozzáfűzni valója. Feltették a kérdésnek, igaz, hogy ilyen meg ilyen elvtárs a politikai bizottságból önként ment ki. Azt mondja a szóvivő, hát. Ezt kérdezzék meg tőle, okos, másik kérdés, hát, ezt megkérdezzék meg tőle. Azt mondja anyósom, ezt aztán nem lehet szaván fogni, az egyszer biztos, hát hogy van ez gyerekek, hát kapkodom a fejemet. Na ma maga ne veszéljen mindenbe vele. Mindig áll a szája, pedig mindenemek van hitel. Hofi anyósom. A rohadt izét megvettem neki, miért parabola antenna, megvettem. Super Channel, Sky Channel, felejtsen el. Hagyja már Isten mondani. Az egész alternatív, meg hagyja mondani, az egész alternatív megoldás. Azt ismered? Ha valakinek... Ez itt röpköd, figyeld már ide. Ha le akar szállni, nem ez a vörös tér. Ez szerencsétlen. Az a fényes megzavartál, gyerek, hát így. Ez a fényes ösvény. Tessék, ha Dudi rög, akkor új a poén, tessék. Nem jó, de új. Na, mindegy. Gyerekek, képzeljétek el, Pesten már nincsen smog. Smog, nem tudod mi a smog? Nem mondom már. A smog az azt jelenti, hogy föntről rengeteg mocsok jön ránk a rohadt anyjába, és nem fogy. Hát ilyet elmondta a rádió is a smoggal kapcsolatban. Igaz, hajnalban mondta, amikor még nem hallja mindenki. Bemondta, hogy a legmocskosabb a mártírok útja. De gondoltam, de most, hogy már be is mondják, csak úgy kapkodom a fejem, hogy mi ez, édes Isten? És annak idején mi hogy szittuk szegény Adolf bácsit? Jó, a Hitlert, igen. Sztalin elvtárshoz képest az a Hitler egyszerű polgárjogi aktivista. Tudod? Hát ilyet. Ez csak az ellenségeit írtotta, ez a tetű, csak aki mellette volt. Hát. Úgyhogy kész, politikát befejeztem, mert okádni kell, nem bírom. Képzeld, körülbelül összesen 2 hete lehettem vallásos. Még az lettem, beleszámítva a karantént, minden. Pláne, hogy most már nem kell bevonulni se, hát most már csak ott leszek. Képzeld, de 2 hete voltam vallásos, amikor csoda történt. Megjelent nekem Szent Imre. Szent Puzsgai Imre. A neve legyen áldott. És azt mondta, hogy 56-ban népfelkelés volt. Na mondom, akkor már ezt is tudjuk. Kész.

0: Nyakló nélkül jelennek meg a könyvek, és most más térnak, mint mondjuk 2 éve. Azt mondja anyósom, azért, mert ezeket most már mély nyomással csinálják. És azokat elnyomással csinálták, ugye? Szóval úgy össze van keverve, mindegy, népfelkelés volt. 3 napig. Aztán Svájcból megjött Grósz papa, és akkor másnaptól ez volt neked, nem népfelkelés. Azt mondta, hogy amit most bejárták, mondod, hát ő olyat nem is hallott. Meg azt mondta, hogy ő, amit mondod, most bejárták, ő olyat nem is olvasott. Hát, Jókai ritkán nem ritti. Meg azt mondta, hogy ő repülőt tudta meg, amikor Svájcba jött hazafelé. Hát ki az a hülye, aki fölvitt a népszabadságot? És hát ezt sem van mit, akkor még nincs vége, várjál. Azt mondta erre a német elvtársa, szigorú. Ez nem ilyen egyszerű. Egy szóval nem lehet elintézni. Szóval. Ez úgy volt, hogy 56 népfelkeléssel kezdődött. Jött aztán le forradalom, ami átment ellenforradalomba. Érted? Kurva jó neked. Mert én mind a hülyét. Akkor az utcán én mikor öltem? Délelőtt vagy délután? Ez azért nem mindegy. Akkor én most akkor mi vagyok? Névfelkelő vagy rohadszal ellenforradal már? Hát nem mindegy. A nyugdíj miatt, hát... Egyiket csak beleszámítják most már. Azt mondja egyik haveron, és én mi vagyok, mert én meg is sebesültem. Hol? Hát a seggemen. De akkor gyáva vagy. Mert aki tisztességesen harcolt, azt itt lőtték meg. Fölül tudok. Aki meg húzta belé, puff, seggbe, kész. Csodál. Jaj. Anyósom a múltkor ment ki a temetőbe, vitte ezt a gyalogsági ásót magához. Ha, az egy komoly fegyver, ne viccelj. Ha. Grúziába azzal lőttek fejbe 23 embert, gázzal. És képzeld el, nem mondták meg, hogy milyen gázt használtak, mert akkor meg tudták volna gyógyítani a sebesültek. Azt mondja anyósom, Géza, biztosan meghalt ez a Sztalin. Hogy van ez? Képzeld el, bevezették a kiási tilalmat most ott Grúziában, este 10-től. Az utcán megy 2 ilyen KDBG. Megy 2 ottani ávós, és képzeld el, a szürkületben egy alak úgy futt át az úton. Puff, fejbe, kész. Azt mondja a katona a másiknak, még vagy borondulva? Tovaristi, hogy van ez? Még ölt fejbe lőni? Ha még csak 10 perc múlva lesz 10 óra. Hogy se ért volna haza, messze lakik.
1: Hát hogy van, hogy lehet ezt követni? Szóval alakul ez az egész, mit alakul?
0: Például, na, szíveim, tessék, nem tartalak föl? Jó, képzeld el, ha neked valaki régebben mondja, hogy Magyarországon lesz új címer, elhiszed? Nem, aztán most meg már lesz. Egy illető hozzászólt, illetve mondta. Várja, milyen is szólt hozzá? Kint jobban rögnek, mint ott bent. Van erre egy jó víz, csak csúnya. Körülír. Tegye fele, igazad van! Tudnám, melyik vagy, amelyik beszél, mert sötétben hiszem, nagyon. Úgy nem kunst. Na, szóval, körülírom. Tudod, mi a különbség a jobb és a bal között? Mind a kettő föláll, csak a bal hozzá is szól. Na, egy ilyen szólt hozzá, tudod? Persze. Azt mondja, hogy nem köl a címerbe, a korona nem köl. Már a király, ne gyűjjön vissza, már a munkás osztály kizsákmányoló király. A nem kölme ne gyűjjön vissza, mert a király a koronával nem köl a korona a cimárba. Bá. Bú. Te... Megint új volt, csak mondom, hogy fél óránként kell egy. Na azonnal telefonon fölhívtam 6-8 királyt. Feltettem a kérdést, melyik ők vállalná, hogy a maga a magyar munkásosztályt jobban kizsákmányolja, mint ahogy van. Egy sem merte, azt mondta, ez az elvtársak dolga. Ez nem megy, ilyet. Úgyhogy elvtárskám, ne szarjál be. Nem jön vissza a király. Nem jön vissza. A francia akarja, hogy visszajöjjön. Ne jöjjön. De te sem. Na szóval, alany szíveim, lesz új címer, azt már eldöntötték, hogy nem lesz benne szerszám. Milyen? Na milyen? Na, szecskavágó, milyen? Neked mindegy ezek szerint. És még valami, nem lesz benne ilyen ágas nap se. A hétbe bemondták, hogy a csillagot a helyére kell tenni. Na, azt kéne még megkeresni. Szóval, na mindegy, szóval lesz címer, képzeld el, két javaslat van, azt mondták, hogy majd a név az fog dönteni. Hát ez ilyen, címert az mindig a név dönti. Aztán utána jó, meg is taposra, amikor már lent van. Hát nem vicceljen, a zászló is megváltozik. Nem lesz piros fej, maradjon már Istenben már. Színe az marad, csak másfele fog lobogni. Hát ez nem úgy meg. Szóval csomó minden alakul, csak hát szépen ugye, hát legyen, meg türelmünk legyen, meg minden legyen, meg ennyi legyen. Pár hete itt tartották a KGST tanácskozást, és kimondtak, amit bemondták, hogy a KGST előregedett. Azt mondja anyósom, egy szar halva született. De gondold el, gazdasági tömörülés, és mi a mi jellemző, hogy senki nem tud fizetni a másiknak. Hát akkor a habokra. Most végre ez a Dél-Korea szóba állt velünk, hát ilyen. Ezt nem esélem, elájulsz. Tudod, mit csinálnak? Amit megvesznek tőlünk, kifizet. Hát ez szülye. Hát ez szülye. Hát mi ez? Hát ez szülye. Hát a régi rendszerünket fölborítsa. És ahogy a Dél-Korea szóba állt velünk, a testvér, szocialista, észak-népi Korea, mindjárt puff jött nekünk. Ja, képzeld, de megharagudtak, bevezették a vízumkényszert. De jó. Én hülye, még arra tévedtem volna, képzeld el. Kim Il-sen deregottan egymagába indult. Meginulj, látod? Képzeld el, belepofázik, hogy mi kivel állunk szóba. Hát ne pofázzam már bele, kis ferdeszemű. Hát örülj, hogy kilátsz a réseden. Nem ezen gondoltam, hanem magam, nem már. A jövő látszik. Hát ilyet. Ne pofázz bele. Először fizesd ki, amit eddig kaptál tőlünk. Csak érhetem, akkor ne vándorzászlóval. Igen, mani van, igen. És még egy kérdés, ha lehet. Ne rúg be elszámolásra. Hát tudod milyen? Szóval, hát ez kevés. Hát elszámoltam. Hidd el nekem, ezért vagyunk benne ennyire. KGST, rasz, dva, trojc. Puff, már benne vagyok. Tudod, mennyire vagyunk benne? Ezt elmesélem. Találkozik két melós, azt mondja, szavasz. Ó, de rég láttalak. Hát nem találkoztunk, hát az éppen. Ó, hogy van? Hát ahogy te. Ó, az rossz lehet. Iszol egy korsó sört? Szívesen. Na menj be, addig megvárnak. Ennyire vagyunk.

0: fact, I know they were. The texture was closer.
1: What do you think, Mr. Wells?
0: Well, they have come to consider, I'm of course surprised, that the H.G. Wells classic, which is the original for many fantasies about invasions by mythical monsters from planet Mars, extremely surprised to learn that a story which has become familiar to children through the medium of comic strips and many succeeding novels and adventure stories should have had such an immediate and profound effect upon radio listeners.
2: Rövidre fogom ezt az űrgyalog túrát. Már is úgy unom, mintha Lenke tántihoz mennék pofafürdőre. Csak arra jó, hogy kipróbáljam az űrbúvár szerelésem. Halló, halló! Vétel! Hát az összeköttetés az jó. Oxigénellátásom kielégítő. Űröltözék hőszabályozás megfelelő. Gravitáció pont súlyberendezés működik.
3: Eleget termeltetek, egyedek.
4: Ezzel ezennel befejeztetett.
3: Elengedlek benneteket. Mehettek.
4: Melegeledet nekem nejem.
5: Kerek csemege, edd meg.
4: Gyerekem, merre ment?
5: Eszes mestere elvezette.
4: Elmester, ne nevelje, mert elverem kegyetlen. Esztelen elmemester, kegyes fejedelmem ellen nevel.
5: Emester, remek egyed, szeresse gyermeket.
4: Nem engedem. Fejedelmemnek jelentem, befejeztetem.
6: Gyermeked ez esetben eleget neveltem. Ma volt az A meg az O óra. Sok szót mond óval, okosodó, gondolkodó.
4: Helytelen eszme! Fejedelmem elrendelte, ehelyen engedelmeskedjen, egyenletesen elvel fecsegjen. Etetted, elveszejt! Eretnek, mester!
6: Nem remegek! Harcos lobogómon lobogjon az A meg az O, mert az A meg az O haladó hangzó. A-t meg O-t a jóra való dolgozóknak.
2: A kis öreg úgy látszik, már nem gondolkodik annyira egysikúan. Talán vele megértettem magam.
7: Surprise! Surprise!
8: Tilos Rádió.
9: That's my favorite.

0: vizsgat vissza vagyok, nem lopom a napot, de nyakam mond a csacsika család.
1: Elég nagy a rakás, de kicsi a lakás, és nem forgatja mesek a család.
2: Van itt náluk hajcinő, kitűnő hangulat, olyan, mint

0: Folyton Mária Böki, Mincicus, a Blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk hajcivő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagyuga, zene bomba. Ricsaj, papa, mama, gyerekek, kupa, szép, szeretek, egy keserek, a
0: A családhoz tartozik, köbb ükonokai fokon, egy 30. századbeli rokon. MZ Perix, MZ Perix, jelentkezz, jelentkezz!
2: Kapcs Ford!
0: Mit mond?
3: Egy forintért megmondom.
2: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a vénszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
0: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Érodalmi lépegetőr. Szia! Guten Tag. Szia! Egy sört. Meg egy sört. A barátó fizet. Kérek szépen egy hozó kávét. Csabanás. Ervíz, árvíz túre, tököforogért. Törköforogért. Árvíz, túre, tököforogért.

0: hot washer, and emerged twinkling dry. 9:15 sang the clock, time to clean. Out of the warrens in the wall, tiny robot mice darted. The rooms were a crawl with the small cleaning animals, all rubber and metal. They thudded against chairs, whirling their mustached runners, kneading the rug nap, sucking gently at hidden dust. Then, like mysterious invaders, they popped into their burrows.
1: Tálalt 8 szelet tökéletesen barna pirítós kenyeret, 8 tükörtojást, 16 szelet szalonnát, 2 kávét és 2 pohár hideg tejet.
2: Ma 2026. augusztus 4-e van, mondta egy másik hang a konyha mennyezetéről, Ellendale városában, Kaliforniában.
1: Háromszor ismételte a dátumot, hogy meg lehessen jegyezni. Ma van Mr. Fedron Storm születésnapja és Tilita házassági évfordulója, esedékes a biztosítás, a víz, a gáz és a villanyszámla. Valahol a falban relék kattantak, memória egységek futottak elektromos szemek előtt.
2: Tik-tak, tik-tak, 8 óra, figyeljetek a szóra, mindenkinek járjon lába, munkahelyre, iskolába, tik-tak, tik-tak, 8 óra.
1: De nem csapódtak az ajtók, a szőnyegek nem nyelték el gumisarkok puha lépteit. Kint esett az eső. Az időmondó doboz a külső ajtó nyugodtan énekelte, eső, eső, el nem állt, esernyő kell és kabát, és az eső vízhangosan kopogott az üres házon. Kint harang kondult a garázsban, a garázsajtó felemelkedett, és feltárta a várakozó kocsit. Hosszú várakozás után az ajtó ismét becsukódott. 8:30-re a tükörtojás összezsugorodott, és a pirítós kenyér olyan lett, mint a kő. Egy alumínium kar egy kagylóba söpörte az egészet, forró víz zúdult rá, lemosta egy fémgaraton, ott felaprózódott és lefolyt a távoli tengerbe vezető csatornába. A piszkos tányérok forró mosogató kagylóba süllyedtek, és a ragyogó szárazon kerültek megint elő.
2: 9:50, takaríts!
1: Énekelte az óra. A fal rejtett rekeszeiből kis robotegerek sorrantak elő. A szobákban hemzsegtek a csupa gumi és fém takarító állatkák. Sűrű koppanásokkal végigpásztázták a székeket, átgyúrták a szőnyegek minden szálát, felszívták a rejtett port, azután, mint titokzatos megszállók, eltűntek rekeszeikben. Rózsaszín.
0: Their pink electric eyes faded. The house was clean. 10:00. The sun came out from behind the rain. The house stood alone in a city of rubble and ashes. This was the one house left standing. At night, the ruined city gave off a radioactive glow which could be seen for miles. 10:15. The garden sprinklers whirled up in golden founts, filling the soft morning air with scatterings of brightness. The water pelted window panes, running down the charred west side where the house had been burned evenly free of its white paint. The entire west face of the house was black, save for 5 places. Here the silhouette in paint of a man mowing a lawn. Here, as in a photograph, a woman bent to pick flowers. Still farther over, their images burned on wood in one titanic instant. A small boy, hands flung into the air. Higher up, the image of a thrown ball. And opposite him, a girl. Hands raised to catch the ball, which never came down. The 5 spots of paint, the man, the woman, the children, the ball, remained. The rest was a thin charcoal layer. The gentle sprinkler rain filled the garden with falling light. Until this day, how well the house had kept its peace. How carefully it had inquired, who goes there? What's the password? And, getting no answer from lonely foxes and whining cats, it had shut up its windows and drawn shades in an old maidenly preoccupation with self-protection which bordered on a mechanical paranoia. It quivered at each sound, the house did. If a sparrow brushed a window, the shade snapped up.
1: A ház tiszta volt. 10 óra. A nap kibújt az eső mögül. A ház egyedül állt a csuparom és hamuvárosban. Ez volt az egyetlen épp ház. Éjszaka a romváros mérföldekre látszó rádióaktív sugárzás bocsájtott ki. 10:45. A kerti locsolók aranyszökőkutakat löveltek, szétszór csillogással töltötték meg az enyhe délelőtti levegőt. A víz lemosta az ablaktáblákat, és lefutott az elszenesedett nyugati oldalon, amelyről a fehér festék egyenletesen leégett. A ház nyugati fala néhány foltocskát kivéve teljesen fekete volt. Egyik folt pázsitott nyíró férfi ányképe volt. A másik, mint egy fénykép, asszonyt ábrázol, amint lehajlik virágot szedni. Valamivel távolabb, mint egyetlen titáni pillanatban fára égetett képek, egy kisfiú, ahogy a levegőbe ugrik. Fölötte magasabban a feldobott labda képe, szemben vele meg egy leányka akarja felemelt kézzel elkapni a labdát, amely soha többé nem esett földre. Az 5 festék folt, a férfi, az asszony, a gyerekek és a labda megmaradt. A többi vékonyan elszenesedett. A locsolók enyhén permetező esője megtöltötte a kertet lehulló fénnyel. Mindeddig megőrizte békéjét a ház. Gondosan megkérdezte, ki az, mi a jelszó? És mivel a magányos rókáktól és síró macskáktól nem kapott választ, becsukta ablakait, lehúzta redőnyeit, és véllányos szemérmességgel és gépesített paranoiával védte magát. A ház tulajdonképpen minden hangra megrezzent. Ha verép súrolta az ablakot, a redőny lecsapódott. A madár megrettenve elrepült.
0: A house was an altar with 10,000 attendants, big, small, servicing, attending in choirs. But the gods had gone away, and the ritual of the religion continued senselessly, uselessly. 12 noon. A dog whined, shivering on the front porch. The front door recognized the dog voice and opened. The dog, once huge and fleshy, but now gone to bone and covered with sores, moved in and through the house, tracking mud. Behind it whirled angry mice, angry at having to pick up mud, angry at inconvenience. For not a leaf fragment blew under the door, but what the wall panels slipped open and the copper scrap rats flashed swiftly out. The offending dust, hair, or paper seized in miniature steel jaws was raced back to the burrows. There, down tubes which fed into the cellar, it was dropped into the sighing vent of an incinerator which sat like evil bale in a dark corner. The dog ran upstairs, hysterically yelping to each door, at last realizing, as the house realized, that only silence was here. It sniffed the air and scratched the kitchen door. Behind the door, the stove was making pancakes, which filled the house with a rich baked odor and the scent of maple syrup. The dog frothed at the mouth, lying at the door, sniffing. Its eyes turned to fire. It ran wildly in circles, biting at its tail, spun in a frenzy, and died. It lay in the parlor for an hour. 2 o'clock, sang a voice. Delicately sensing decay at last, the regiments of mice hummed out as softly as blown gray leaves.
1: Még egy madár sem érintette a házat. A ház valóságos oltár volt. 10,000 nagy és kicsi karbantartó és takarító szolgálat tevővel és kórussal. De az istenek elhagyták, és a vallásos szertartás értelmetlenül, haszontalanul folytatódott. 12:00. Az előső verandán egy reszkető kutya sírt fel. A külső ajtó felismerte a kutya hangját és kinyílt. A valaha nagy és erős, de most csontig lesoványodott és sebekkel borított kutya beoldalgott, és végigfutott a házon sáros lábnyomokat hagyva maga után. Mögötte haragos egerek cigáztak, haragosak, mert csarat kell felszedniük, és haragosak a zavarásért. Mert egy levéltörmeléket sem hordhatott be a szél az ajtó alatt, hogy a falburkolat ki ne táruljon, kibocsátva a gyors rézegereket, kik az ellenséges port, hajszálat vagy papírdarabkát megragadták miniatűr acél állkapcsukkal, rekeszeikbe rohantak vele, és a pincébe vezető csövekbe dobták, hogy eljusson az egyik sötét sarokban gonosz bálként guggoló hamvasztó kevence sziszegő gyomrába. A kutya felszaladt a lépcsőn, hisztérikusan bakkantott minden ajtónál, míg végül rájött, mint a ház is, hogy csak a csend hallgat oda bent. A levegőbe szimatolt, és kaparni kezdte a konyhaajtót. Az ajtó mögött a tűzhely fánkot készített, és megtöltötte a házat a sütés dús illatával és az áfonya lekvár szagával. A kutyának habzott a szája, az ajtó felé hasalt, szimatolt, szeme tűzben égett. Vadul forgott körbe-körbe, farkát harapta, veszettül pörgött, és kiadta páráját. Egy óráig feküdt a nappali szobában. 2 óra, énekelt a hang. Végül finom szimattal megérezve a bomlást, zümmögve kirajzott az egerek regimentje, meg annyi szürke falevél az elektromos szélben.
0: In an electrical wind. 2:15. The dog was gone. In the cellar, the incinerator glowed suddenly and a whirl of sparks leaped up the chimney. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls. Playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. Martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches. Music played. But the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the paneled walls. 4:30, the nursery walls glowed. Animals took shape. Yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers cavorting in crystal substance. The walls were glass. They looked out upon color and fantasy. Hidden films clocked through well-oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminum roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, and the lazy bumble of a purring lion. And there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched weed, mile on mile and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, 1/2 inch of soft gray ash on it, smoking, waiting. 9 o'clock. The beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05. A voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. quiet music rose to back the voice. Sarah Teasdale, as I recall, your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground, and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done. Not one would mind neither bird nor tree if mankind perished utterly. And spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. Fire.
1: Negyed három. A kutya eltűnt. A pincében a hamvasztó kemence hirtelen felizzott, és szikra eső repült ki a kéményen. 2:35. Bridge asztalok hajlottak ki a kerti lakfalából, játékkártyák hullottak a posztóra színes zuhatakban, martinik jelentek meg egy tölgyfa asztalkán és tojássalátás szendvicsek. Zene szólt. De az asztalok csendesek, a kártyák érintetlenek maradtak. 4 órakor az asztalok, mint nagy lepkék, összecsukódtak és visszahúzódtak a falborításába. 5:30. Kivilágosodtak a gyerekszoba falai. Állatalakok jelentek meg rajtuk, sárga zsiráfok, kék oroszlánok, rózsaszín antilopok, lila párducok a kristályos anyagban tündökölve. Az üvegfalak színt és fantáziát sugároztak. Rejtett filmek futottak jól olajozott tárcsákon, és a falak életre keltek. De a gyermekszoba padlója olyan volt, mint a friss, zöldellő mező. Alumínium szöcskék és vastücskök futkároztak rajta, és a csendes meleg levegőben finom szövésű piros pillangók röpködtek az állati lábnyomok erős szagában. Olyan hang töltötte be a levegőt, mint egy nagy sárga szalmából fonott mékkas zümmögése, és egy rejtett fújtatóból oroszlánok lusta dorombolása hallatszott. És okapilábak dobogása hangzott fel, és friss eső kopogása a dzsungelben, és különös állatok patái ropogtak a nyár melegétől száraz füveken. Most sok-sok mérföld távolságban hőségtől repedezett növényzetet és végtelen, forró eget mutattak a falak. Az állatok tüskés szakadékokba és vízmosások mélyére húzottak. Mese délután volt a gyermekeknek. 5:00. A fürdőkád megtelt tiszta, meleg vízzel. 6:00-7:00. A vacsoraasztalok varázslatosan működtek, és a dolgozó szobában egy kattanás hallatszott. És a kandallóval szemben, melyben most melegen fellobogott a tűz, egy fémálványon égő szivar bukkant elő, félhüvelyk puha, szürke hamuval, füstölögve, várakozva. 9:00. Az ágyak rejtett áramkörei melegedni kezdtek, mert az éjszakák hűvösek voltak erre. 9:05. Egy hang szólalt meg a dolgozószoba mennyezetéről. Mrs. McKellen, melyik verset óhajtja hallani ma este? A ház hallgatott. Végül a hang újra megszólalt. Minthogy nincs különösebb kívánsága, kiválasztok egy verset találomra. Halkzene kísérte a hangot. Sarah Teasdale, úgy emlékszem, kedves költője. Langy esők jönnek, s föld illata száll, és köröz a légben majd fecskemadár, és ungnak a békák az égi tavon, és szilvafát lenget a lágy fuvalom. És a rigók mondják, és torkuk remeg, a kis kerítéseken éneküket. És nem beszél senki a háborúról, s nem kérdezi senki, hogy lesz-e, s mikor, s nem kérdezi semmi, se fű, se madár, hogy hol van az ember, jaj, hova már? És új tavasz ébred, és kezd életet, és hogy mi elmúltunk, nem látja meg. A tűz lobogott a téglakandon.
0: The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of quiet ash on its tray. The empty chairs faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew. A falling tree bough crashed through the kitchen window. Cleaning solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. "Fire!" screamed a voice. The house lights flashed. Water pumps shot water from the ceilings. But the solvent spread on the linoleum, licking, eating, under the kitchen door, while the voices took it up in chorus, "Fire! Fire! Fire!" The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs. While scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain. But too late. Somewhere, sighing, a pump shrugged to a stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the colors of drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths gushing green chemical. The fire backed off, as even an elephant must at the sight of a dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a cold, clear venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps there. An explosion! The attic brain which directed the pumps was shattered into a bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and fell to the clothes hung there. The house shuddered, oak bone on bone, its bared skeleton cringing from the heat, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. "Help! Help! Fire! Run! Run!" Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, "Fire! Fire! Run! Run!" like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children dying in a forest, alone, alone. And the voices faded as the wires popped their sheathings like hot chestnuts. 1, 2, 3, 4, 5 voices died. In the nursery, the jungle burned. Blue lions roared, purple giraffes bounded off. The panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off toward a distant steaming river. 10 more voices died. In the last instant under the fire avalanche, other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, playing music, cutting the lawn by remote control more, or setting an umbrella frantically out, and in the slamming and opening front door, 1,000 things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before and after the other, a scene of maniac confusion, yet unity. Singing, screaming, a few last cleaning mice darting bravely out to carry the horrid ashes away. And one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke. In the kitchen, an instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate. 10 dozen eggs, 6 loaves of toast, 20 dozen bacon strips, which, heated by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into sub-cellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke. And silence. A great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east. Among the ruins, one wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026.
1: A szivar hamuvá hullott a hamutartóban, az üres székek egymást bámulták a néma falak közt, és a zene szólt. 10 órakor kezdődött a ház haláltusája. Fújt a szél. Egy lezuhanó faág betörte a konyhablakot. Palackozott tisztító oldat ömlött a tűzhelyre. A helyiség egy pillanat alatt lángban állt. Tűz! Sikoltott egy hang. A ház lámpái felvillantak, a szivattyúk vizet fecskendeztek a mennyezetről. De az oldat szétfutott a linóleumon, nyaldosva falva a konyhaajtó alá, míg a hangok kórusban kiáltották. Tűz! Tűz! Tűz! A ház menteni akarta magát. Az ajtók légmentesen becsukódtak, de az ablakokat kitörte a hőség, és a szél fújt és szította a tüzet. A ház kénytelen volt meghátrálni, mikor a tűz 10 milliárd dühös szikrája lángoló könnyedséggel tört utat szobáról szobára, aztán fel a lépcsőn, miközben vízi patkányok surrantak elő a falakból, kiköpték vízüket, és új vízért futottak. És a fali permetezők ontották a gépesített esőzuhatagait. De késő volt. Valahol sziszegve megállt egy szivattyú, a tűzoltó eső elállt. A tartalékvíz, amely sok csendes napon megtöltötte a fürdőkádakat és elmosta a tányérokat, kifogyott. A tűz felfelé pattogott a lépcsőkön. Picasso és Matisse képeket emésztett meg csemegeként a felső szobákban, leégette róluk az olajos húst és fekete foszlányokká pörkölte a ropogós vásznakat. A tűz most belekapott az ágyakba, az ablakrámákba, megváltoztatta a függönyök színét. És ekkor jött az ellentámadás. A padlás csapó ajtóiból vakrobotarcok bukkantak elő, és szájukból zöld vegyszert ontottak. A tűz visszahúzódott, mint az elefánt, ha döglött kígyót lát. Most 20 kígyó verte a padlót, és taposta a tüzet a tiszta zöld hab hideg mérgével. De a tűz okos volt. Lángjait kiküldte a ház külső falára, és ott fel a padlásra, a szivattyúkhoz. Robbanás! Az agyszerkezet, amely a szivattyúkat irányította, bronzrepeszekben szóródott szét a padlás gerendákon. A tűz tovahömpölygött, hatalmába kerítette a beépített szekrényeket, és végig tapogatta a felakasztott ruhákat. A ház megremegett, minden tölgygerenda csontja, az egész puszta csontváz vinnyogott a hőségben, húzalai idegei szabadon lógtak, mintha egy sebész lehúzta volna a bőrét, hogy a piros vénák és hajszálerek a tüzes levegőben remegjenek. Segítség! Segítség! Tűz! Fussatok! Fussatok! A hőtől megpattantak a tükrök, mint a töréken téli ég, és a hangok sikoltoztak. Tűz! Tűz! Fussatok! Fussatok! Mint egy tragikus gyermekrigmust, egy tucat hang, magas hang, mély hang, mint haldokló gyermekek az erdőben. Egyedül. Egyedül. És a hangok is elhaltak, amikor a húzalokról levált a burkolat, mint a forró gesztenye héja. 1, 2, 3, 4, 5 hang sorra elnémultak. A gyerekszobában égett a dzsungel. Kék oroszlánok ordítottak, bíbor zsiráfok vágtáztak, a párducok körbefutottak, a színek elváltoztak, és 10 millió állat tűnt el a tűz elől menekülve a távoli, gőzölgő folyam irányában. Megint elnémult 10 hang. Az utolsó pillanatban a tűzlavinában felhangzó kórusok önfelettel jelentették az időt, muzsikáltak, távirányítású fűnyírógépekkel nyírták a pázsitot, vagy kerti ernyőket nyitottak fel, és a nyíló és csapódó külső ajtón át ezernyi jelenet látszott, mint az órásboltban, amelyben minden óra megőrült, és egymás előtt vagy után össze-vissza üti az órákat, a tébolyult zavarképei egyé olvadtak, éneklés, sikítás, néhány utolsónak megmaradt derékegér rohangálása, hogy eltakarítsa a borzalmas hamut. És egy hang. Felsőbbrendűen, mit sem törődve a helyzettel, verseket olvasott fel a lángoló dolgozószobában, amíg minden filmtekercs el nem égett, amíg minden vezeték össze nem zsugorodott, és az áramkörök szét nem repedtek. A ház szikraesőt szórva, füstfelhőt fújva, összeomlott. A konyhában egy pillanattal a tűz és gerenda eső lezúdulása előtt a tűzhely háborodott tempóban készítette a reggelit. 10 tucat tojás sütött, 6 cipót pirított szeletekben, 20 tucat szalonna szeletet adagolt, és elfogyasztásuk, a tűz mindet felemésztette, új munkára késztette a hisztérikusan sziszegő tűzhelyet. Összeomlás. A padlás rázuhant a konyhára és a nappalira, a nappali a pincére, a pince az alsó pincére. Mély hűtőkészülékek, karosszékek, filmszalagok, áramkörök, ágyak zuhantak alá összegabajodva, mint a csontvázak a meredek szakadékba. Füst és csend. Nagy, nagy füst. Keleten halványan derengett a hajnal. A romok között egyetlen fal állt. A falban az utolsó hang ismételte újra és újra, még akkor is, mikor a nap már felkelt és rásütött a gőzölgő romhalmazra.
2: Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma 2026. augusztus 5-e van. Ma

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Ha nem? Hát nem, akkor Isten veled. Mi mindent megtettünk, amit tehettünk.
1: Ez nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal?
0: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít.
1: Olyan mogorva vagy vele.
2: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít.
1: Széttépem!

0: Akkor állítólag már én is láttam villamost.
1: És én? Állítólag te is, ha van szemed. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvos.
0: Ajajajaj.
1: Miatt a hidegre?
0: Én aztán, én, hát te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, otthon felejtettem a zsebkendőmet, otthon felejtettem, visszamegyek!
1: Hív a hős oroszlán! A bátrak, bátrak, a rettenthetetlen! Hallod? Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, aranyos fogam. Ne, én már itt se vagyok, itt se vagyok!

hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, bal felé menj, kis leány. Dásenka elindult bal felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihály Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele, futott, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak

0: hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, vigasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébresztgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főz nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez. Durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg mása pedig keresték Dását. Aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó. Ne menj messzire, Másenka. Ne térj le az ösvényről. Ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihály Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele. Szaladt vele, szaladt, még csak a házába nem ért.
1: Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én megvadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót.
0: Ezzel elment. Nekilátott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába. Benézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is. Ott volt a hugocska is. Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, hugocskám? Mondja Mása. Te maradj. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása.
1: Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja. De nagyon derék kislány vagy te.
0: Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte.
1: Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat.
0: Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szólt.
1: Hogy háláljam meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz.
0: Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihály Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyónak.
1: Jól van,
0: mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézs mád a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad.
1: Jól van, mondja a medve.
0: Elment hát Mihály Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja, ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indul. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól, másenka nem lát meg, leülök erre a fatönkre, eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Süteményt. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó. Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s daloltak nagy vidámat.

0: iszod, és rögtön meggyógyulsz.
1: Édes vagy keserű?
0: Keserű.
1: Akkor nem iszom meg.
0: Na, gyere csak, ülj ide az ölembe. Mesélek neked. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy fabábú.
1: Rólam szól ez a mese.
0: Aki nagyon szerette a friss forrásvizet, mindig magával hordott egy kis ezüst bögrét. A forrásra talált, megmerítette, és a vizet nagy-nagy kortyokban lenyelte. Úgy, mint most te az orvosságot.
1: Lenyeltem, észre se vettem.
2: Hála a tündér végtelen és érthetetlen türelmének.
1: Már járni is tudok, nézzétek!
0: Akkor holnap már mehetsz iskolába.
1: Tündér, te is ezzel jössz, akár a tücsök.
2: Mert mi mindannyian azt szeretnénk, hogy okos, jól nevelt fabáb legyél.
1: De iskolába csak igazi gyerekek járhatnak. És te magad mondtad, hogy én csak fabáb vagyok.
0: Majd én megkérem a tanítónénit,
1: hogy... De én még túl fiatal vagyok az iskolához.
2: És a csavargáshoz nem vagy fiatal?
1: Én nem szoktam csavarogni. Én

0: lábam.
1: Ne menj sehova! Gepetto ide jön érted.
2: Akkor elébe megyek, jó?
1: Nem.
2: Na de tündér, kérlek, igazán ne légy ilyen szívtelen.
3: A tündér szívtelen? Megáll az eszem.
2: Te hallgass! Nézd, tündér! Úgy szeretem Gepettót, hiszen ő faragott bábút belőlem. Úgy szeretném minél előbb megölelni.
3: Hogy ragaszkodik.
1: Menj, annyira akarsz. De ígérd meg, ha nem találkozol vele, estére visszajössz.
2: Megígérem! Viszlát, tündér!
1: Az erdőn át vezet az út. Mindig a kék jelzést kövess. Az egyenesen Gepetto házához visz.
3: Hogy engedhetted el?
1: Nem fog eltévedni.
3: Megy ez mindenhová, csak Gepetto elé nem.
1: Hogy tudsz így élni? Sajnálok az örökös gyanakvásodért. Mit akarsz, méhecske? Miért vagy ilyen izgatott?
4: Kedves néném, ne haragudj, de az ajtó mögött hallgatóztam, és úgy érzem kötelességem jelenteni, hogy a róka és a macska itt kóborolnak a környéken.
1: Szóval tücsök, és gyorsan hozd vissza!
3: Nem! Egyék meg! Akaszák felé, egy tapotat sem megyek!
1: Hát Gepetto, szomorú lesz, ha nem találja itt.
3: Ez a fabár csak majd hoz rá.
4: Nénikém, valamit elfelejtettem megmondani, de most, hogy meghallottam a nevét, szörnyű dolog történt.
1: Mondd már!
4: Gepetto a déli tengernél behajózott.
1: Mi csinált?
4: Behajózott! Vízre szállt egy korhatvén csónakkal.
1: És te hagytad?
4: Amit tehettem volna? Amikor megpillantottam, már messze kint járt a nyílt tengeren. Közben kitört a vihar, és a szárnyaim átrendesedtek. Nem látod, hogy még most is csúron víz vagyok?
1: Fogják be a nyuszikat, azonnal indulunk.
4: Hová? Néni, hová?
1: Meg kell mentenünk Gepettót.

0: gyorsan, várj meg! Félek itt a sötét erdőben!
1: Ne nevettesd ki magad másra, hiszen ez a mi igazi otthonunk. De halló, Gáno!
2: Hoho, jövök már!
1: Na, könnyen ide találtam meg.
2: Igen, igen, de... De nem volt egyszerű megszöknöm otthonról. Szerencsé, hogy az anyám átszaladt a szomszédba tojásért. Amíg veletek nem találkoztam, nem hittem, hogy valóban létezik játékország. Azt mondjátok, néhány óra múlva ott leszek?
1: Ó, oh, ó, oh,
2: jaj! Hoppá,
3: Kamikusó! Kirányba a hideg, hogyhatan várhallom, de hát ki érti meg?
2: Én nagyon is megértelek!
1: Nézd csak, macska, mi drága látos Pinokkió barátom!
3: A róka és a macska! Alig ismerek rátok! Jó ruhában, jó egészségben mind a ketten! Már nem is sántítasz, és a te szemed is meggyógyul!
1: Meg!
3: Engem bezzeg elkerült a szerencse! Ott a csodák mezén, tudjátok, ahol elástam az aranyaimat, rablók támadtak rá!
1: Igen.
3: A kékhajú tündér mentette meg az életemet. Ki ez a fiú?
2: Kanút vagyok. És az éjfélt várom, hogy útnak induljak játékország felé. Gyere te is!
3: Á, nem lehet, haza kell mennem.
2: Á, rosszul teszed, mert hiszen, ha jól értettem, te sem szeretnél iskolába járni.
3: Bro, nem.
2: Na hát akkor meg mire vársz? Játékországban nincs iskola, nem kell szót fogadnod senkinek, ott reggeltől estig játszhatsz, és azt csinálhatsz, amit akarsz!
3: Hát ez jól hangzik. És egyedül mi?
1: Egyedül ugyan? Kiró, a környék összes gyereke
2: meg. Mind?
3: És ott csak ugyan nincs iskola?
1: Nincs, nincs. Nem igaz, macska?
4: Nem, iskola az nincs.
3: Szép ország lehet.
2: Most mit kétovázol? Szánd el magad, és gyere!
1: Megérkezett a Cintó! Ezt képviselt emleket a játékországba!
2: Nézd! Hadd pár csacsi húzza!
3: És hogy tele van?
5: Gyertek, fiúk, talán még felférnek!
2: Hoppá! Hoppá! Én már fenn is vagyok! Mire vársz, Pinokkió?
3: Nem is tudom, hova üljek?
5: Gyere ide mellém a bakra! Innen a kilátást is élvezheted!
1: Kettő, te.
5: Igaz, igaz, kise feledékeny vagyok. Tessék itt. Most, srácok, indulunk. Már nagyon várnak rátok játékországban.
3: Kik várnak ránk?
5: A játékok.
3: És tessék mondani, játékországban biztos, hogy nincs iskola?
5: Nincs, fiacskám, ott csak szamarak vannak.
1: Jó utat, kedves Pinokkió!
2: Jó utat!
6: Nagyszerű üzlet ez, Róka! Ha minden gyerekért 5 aranyat kapunk, hamarosan meggazdagszunk! Kérem a fele pénzt!
1: Tászál, és elégedj meg egy aranyjal!
6: Uraim! Tisztelt! Látok, egy fabám!
1: Csak nem Pinokkió!
6: De igen!
1: Jönni is láttok, meg elmenni is!
6: Hintón távozott! Hintón!
2: Ismerős ez a hang!
6: Csak nem! Várjuk jobban látni a sötétben! De igen, ők azok! Meg tudnád mondani, hová ment azon a hintón? Hintót mondatunk.
1: Egyenesen játékországba.
2: Játékországba? Nem hallottam ilyen nevű országba.
1: Pedig nagyon híres. Ott nőnek a legszebb szamarak a világon. Mit te jó táltas, Pröcsek úr! Remélem, hogy találkozunk.
2: Játékország. A neve is förtelmes. Játék. Oda megyek, és ha kell, erőszakkal a fülénél fogva ráncigálom haza Pinokkiót.
7: hétre megértenetes ricsaj, ez a fűsértő zene, ezek a szörnyűséges, lengő, sikló szerkezetek. Ez csak játékország lehet. A gyerekek úgy rohangálnak, mint az őrültek. Végig még eltaposnak. Felmászom erre a fára, és onnan nézek körül, hát ha megpillantom Pinokkiót.
8: Fagylaltal töltött őszi barack. Kimagozott szőlőszemek. Pörkölcsos magyarok. Hámozott dió. Nyukros mandula sült geszte. Finom.
7: Vajon a többi fán is ilyen csuda dolgok teremnek? A tündér mindig azzal vádolt, hogy innyenc vagyok. Talán igaza van. Bekapok még egyszer tejszínes mazsolát, és aztán megkeresem Pinokkiót.
8: Mekkora hinta?
7: Ha csak nézem is elszédülök. Ott van! Megtaláltam! Pinokkió! Pinokkió!
9: Köszönöm,
3: megérztem,
9: pedig most
3: reggel
9: is.
3: Rajta!
7: 1, 2, 3 Suhano! Leráztat a fára, mint egy makkot. Még szerencsé, hogy nem tőttem össze magam. És hova tűnt Pinokkió?
10: Igazán hálás lesz nekem, Pinokkió, hogy elhoztalak ide. Nagyszerű hely ez a játékország.
3: Napjában tízszer hallom ezt tőled, tanult. Nem unod még?
10: Talán nem szeretsz itt lenni?
3: Szeretek, szeretek, de már 3 hete itt vagyunk. Mindent láttam, mindent kipróbáltam.
10: Hát az óriás kerék, az csak nem unod.
3: Annyit ültem rajta, hogy már álmomban is az égen himbálódzom.
10: Kérsz egy kis vattacukrot?
3: Már ragad a fejem a sok vattacukortól.
10: Akkor gyere, másszunk fel a palacsinta egy tetejére. Ott fenn van a meggyes mákos, nincs annál jobb.
3: Egy kiszáradt kifli csücsöknek jobban örülnék.
10: Akkor mivel szórakozzunk?
3: Legszívesebben aludnék egyet.
10: Hiszen most keltünk fel.
3: Ez a legjobb itt játékországban, hogy annyit aludhatsz, amennyit akarsz. Felkelsz, és utána azonnal lefekhetsz. Már alszom is.
10: Amíg otthon voltam hajnalban, kiráncigáltak az ágyból, hiába könyörögtem, csak egy percet még. Egyszer egy vödör vizet öntöttek a nyakamba, úgy ugrasztotta ki a paplan alól. Pedig reggel a legjobb aludni.
11: Aludni is csak. Sőt, ne viszkedj annyira, nem.
10: Hiába, vakarom nem múlik el. Pinokkió! Pinokkió, ébredj!
3: Mi az, mi az?
10: Vakard meg kérlek, a fülem nagyon viszket. Ne sajnáld, esd neki két kézzel. Jaj, de finom. Na, mi az? Miért hagytad abba?
3: Te kanóc. Nekem is viszket. Pedig fából van faragva.
10: Na, csak képzeled. Vakard kérlek, vakard még egy kicsit.
3: Kanóc, itt valami nincs rendben. Egyre nagyobb és egyre szőrösebb a füle.
10: Jaj, hülye vicceid vannak.
3: Ez nem vicc. És az enyém is egyre jobban viszket.
10: Tudasd csak, a tiéd is megnőtt, és csupa szőr!
3: Kanóc! Véged van! Szamárfüled nőtt! És nézd, a kezed és a lábad! Patáid vannak!
10: Szamárfüled?
3: És nekem is! Megkaptuk a szamárlázat!
10: Jaj!
3: Szamárrá változtunk! De hiszen megmondta a tálcast, csak megmondta, hogy előbb-utóbb szamárrá változol.
10: Megmondta! Farkad is van!
3: Neked így! Farkad!

hinoi templom. Sänd kärt bylom, tärtsöl sär. Hönlen tag i jökig är. Nej fem tjänk, sep jo hirang. Möjd mig tjön läng min hyllt hang. A galagonya. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a holdrá fátylat ereszt, lányjá válik, sírni kezd. Őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. A tündér. Bóbita-bóbita táncol, körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita-bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül, ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita-bóbita épít, hajnali kötfala vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita-bóbita álmos, elpihen őszi levélen, két csiga őrzi az álmát, szunnyad az ágfüle.

csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télcsengén halkan ring. Höldobban két nagy ló, kop, kop, kop, nyolc patkó, kop, kop, kop, csöndzsákból hangot kop. Szétmálló hangerdő, csinglingling, száncsengő, száncsengő, csinglingling, télöblén, táborring. Robogó szekerek, mennek a fuvarosok, a fekete dobosok, a kerekek en éjszaka, a tagyai kutyaugatásokon át tovas, a falusi zárt kapuk álmain át tova, az úton a két fele meredeken árnyhegyű jegenyesor, innen is, onnan is, árkai mentén. A gyerekek alszanak, elviszi őket a fuvalom az égbe, hol érik a csillag, e gömbölyű, de tövises alma, s a hold fele kanyarog a hintafa, bársony a cipra szalagja, de virrad a kicsi öcsikés húgok álmai hajnali légcsiga fonatain újra le földre pörögnek. Súlyos muraközi ló dobog, a kövön a patakopog, a paripa fölnyihog, a falon a ló feje hószínen a fekete tovasuhan, ablakon és puha keszekusza mennyei álmokon átmut az árnyék. Mennek a fuvarosok, aluszik a köpönyegük, ők maguk éberek. Az úton a kikeleti lombokon a szekerek erezete iramodik. Ágyban a kisfiú és húga mennyei hintafa ágain, ezer üvegizmú, salátabokájú, kakukkfejű tarka lovat lát. Ancsónő, feleségemnek, még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem. Ó, hallgat még fel.

Ui vézes fájdalom indáig össz nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társra sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa, elvéve tőle életet s halált, hogy visszaadd másféle ragyogásra. Hol bennem erdő volt, dúvacs, madárhat, hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedül, ha benne otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós testeden szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előtted könyvbe estem. Semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vad töretlen Tibet tájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillagkérdező szem. A megtépett ideg, e rossz kuvik, szemed nyugodt kék mécsét megtalálja. Kicsinyke úrnő térdedhez buvik, s elzunnyad az érzékiség kutyája. És benn a fénykirály az örök ember, még hallgattál, nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd, fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön fény, csöndje, kőben csönd, béke, kő békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Kút, csöndje, fű, kútra hajló, béke, csönd, kút békéje, inda, fű, inda, kő, lombhintája, kúton, fény ingája, kútban, csönd, ajkája, csepp, csepp, kút, csepje, cseppek, csengő, csöndje, csönd, csepje, fény, kút, habja, kő, lombja, fény, csöndje, béke. Szél, víz, föld, kispatak, irama, fényhalmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, délsziklája, alkony karéja, éjsziklája, csönd, béke, fényhímzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön, gyík, fénylő, néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang, virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, száj, békés, lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, béke, béke.

0: bóbita, bóbita táncol. Körben az angyalok ülnek, békahadak fuvoláznak, sáskahadak hegedülnek. Bóbita, bóbita játszik, szárnyat igéz a malacra, ráül ígér neki csókot, röpteti és kikacagja. Bóbita, bóbita épít, hajnali kötfal a vára, termeiben sok a vendég, törpe király fia lánya. Bóbita, bóbita álmos, elpihen őszi levélen, kétsiga őrzi az álmát, szűnjed az ág sűrűjében.
1: Fürge vízi csikóval mentem csukabíró, sok hullámzó polip zászló ügyelte, figyelte, de jó nyálkás a lelke. Lila alga világ volt, rezgő mozgó világ volt, a hináron sejem álom ficánkolt, viháncolt, hengergette a fátyol. Nád szányult a légkörbe, s a szem ferdén megtörte, len odvas mély vízi kastély bizsergett, didergett, buborékot szemergett. Ide csukabíróval jöttünk, vízicsikóval, sugaras táj, csupa kristály, galóca a lóca, odaült a pióca. Embercsonta teríték, hordó számra veríték, átok áldás, jaj kiáltás. Suhogva, zuhogva süllyedt fentről izomba. Olyan szép a halélek, néma bárki fülének. Habok száll, hova száll? Talatta, talatta, kár aggódni miatta. Hal kisasszony ikrája, csukabíró arája, lágy kocsányon gyöngyös álom átfonja, karolja, vőlegénye csókolja. Jó a pikkely, a csúszós, jó a nyálka, a nyúlós, akkor csinos, mikor sikos a szikla, az ikra hideg csillám bori. Némaságban egy hangot hallék, fentről harangot, táncsak lengő birkacsengő. Szerelmem, szerelmem. Úszni kezdtem ár ellen.
2: Kicsi patak, habjait halkan omlanak. Fürtös vizet csillog, szalad, a kő között, a lombalat.
3: Emberkém, jöjj hát, állj belém, bokádat hadd becézzem én. Most itt csipek, most ott csipek, meglásd, hogy milyen jó hideg.
2: Kicsi patak, habjaid gyorsan siklanak. Állj meg, ringas, mint hajdanán nagy térdeim. Anyám, anyám.
3: Emberkém, meg nem állhatok. Vár rám a tó, a kék titok. Vár rám a hegy mögött a tó, a ringató, a nyugtató.
2: Kicsi patak, szomja szörny zárja útadat. Vár rád a tó, megöl a tó, félek, légy jó, patakanyó.
3: Emberkém, nem halok meg ott. Nagy víz borít rám fénysikot. Nem vészel egy cseppem se, nem. Csak nem lát többé senki sem.
4: A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek, mindig mosolyognak, de soha se nevetnek. Puha pára borul rá a hegyekre, hegyek közti zöldes, borzas, kacskaringós tengerre. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. Csillog, villog a leányok csukjára, szállogál a halszagú szél, könnyű ködök szitálnak. Kikötőben, szürke ködben színes csukják vibrálnak. A bálholmi leányok, leányok mind párosával, hármasával karonfogva sétálnak. Kéklő szemük mosolyogva rádereng a borúra, az idegen fiúra, s ő elviszi mosolyukat a tengeren is túlra, a tengeren is túlra. Esik eső, száll a szürke sziklára, száll a fehér faházra. A balholmi leányok, leányok mind csúcsos csukját viselnek. Mindig mosolyognak, de sohasem nevetnek.
1: Leszállt a tóba, nagypapa leszállt a tóba. Ringolom, nagypapa leszállt a fekete tóba. Nézi a zöld hal nagypapa bokáját, nézi a zöld hal nagypapa lábujját, nézi a zöld hal. Ringolom, nagypapát nézi a zöld hal, leszállt a tóba. Ringolom, nagypapa leszállt a tóba, nagypapa változik vízi sóvá, nagypapa változik fekete kővé. Nagypapa leszállt a tóba. Ringolom.
3: Áruk mellett üszkös a fadereka, üszkös a fadereka kikorhat. Felhőcápa úszik az egeken át, űzi a hegyeken át a holdat. Egyszer égig fölmásznék, mennyei cápát horgásznék. Föl nem mász, mert üszkös a fadereka, üszkös a fadereka kikorhat.
1: Ablak kereszt mögött zöld lomb imbolyog, ablak párkány előtt mosdó állvány. Kint sincs senki, benn sincs senki.
3: A megállt idő.
1: Nyári napfény szobába merül, cukorhab csipke terítő, király kisasszony mosdó kancsó, torta szelet borotva szappan, hal kocsonya fokke fenyél, buzatarló fésű tartó, holt sarló körömolló, cirkuszmenet árnyék, csip, csep, csap, csepegés, csengő lépte siet, cuppok csendben nyárban, szoba ragadós forró iszapjában egy helyben mérföldeket. Falióra kötőtűj, kin sincs senki, benn sincs senki, falon foltok csendbetűj. Három éves volt a gyermek.
5: When you wake up in the morning, it's a quarter to one, and you want to have a little fun. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to two, and you want to find something to do. You brush your teeth, you brush your teeth. And when you wake up in the morning, it's a quarter to three, and your mind starts humming, twiddly-dee. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to four, and you think you hear a knock on your door. You brush your teeth, you brush your teeth. When you wake up in the morning, it's a quarter to five, and you just can't wait to come alive. You brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth, you brush your teeth.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.

milyen telünk volt, ráfáztunk, megírtam egy naplóba. Január 5-én kezdtem, amikor a hideg hullám először elérte hazánk. Gondok vannak a központi fűtéssel. Jégcsapok lógnak a könnyező pálmáinkról. Mi azért melegszünk. Kiosztottam a gyerekeknek a személyi fűtőtesteket. Kaptak egyet csillagszórót. Kigyulladt a karácsonyfánk is, így aztán két napra megoldottuk a lakás fűtését. Még szerencse, hogy dupla luccot vettünk. Egyelőre van szén az országban. Csupán 19 megyéből jelentettek gondokat. A Futapest mintájára megszervezik a Fagyapest akciót és a Vacogó mozgalmat. Rádai Mihály új sorozatot indít a tévében. Unokáink is fázni fognak, avagy Pallasz Aténe kezéből soha többé nem lopják el a láncsát, mert odafagyok. Ma tüzet okozott a lakásában egy vízszerelő, aki nyílt lánggal próbálta fölmelegíteni a tőle elidegült feleségét. Állítólag az asszony az ágyban mellé bújt, 5 fokot esett a hőmérséklet. Az utakon sakmatt a helyzet. Futólada üti fehér gyalogot, aki közben rosál. A szénkészletek teljesen kimerültek. A lakosság még nem teljesen. A gázművek megnyugtató hírt közöl. 2 napja nem érkezett telefonos hiba bejelentés. Azóta van befagyva a vonalunk. Ma olyan jegesre fagytam, hogy este magától lecsúszott a nadrágot. Már a kártyában is így megy a sor. Jéger alsó, Jéger felső, Jéger király, Jéger ász. Ma, január 6-án jól befűtöttek a televízióba. Kigyulladt a székház. A tűzoltó parancsnok kijelentette, a tévében szilveszter este óta nem láttam ekkora égést. Ma megittam egy liter bort, és nem borvirágos, hanem jégvirágos lett az orrom. Ebből is látszik, vizezik a bor. Ma sem volt fűtésünk, így aztán bebújtunk a hűtőszekrénybe, ott csak mínusz 10 fok. Áramszünetek is előfordulnak. A világítás megoldására Szent János bogarakat gyűjtünk, melyek kereszteződnek a szapora csótányokkal. 2 nap múlva fényárban úszik a lakótány. Már csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zokni stoppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, és megszólal. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakás beli és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutattak. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak 1-2 palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli.
Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag és árhivatal feltalálta a helyből felszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik az áram kimaradáson.

Tánosó, házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sósperecet. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. Sajtóban a tűzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénrevárok sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés, hogy ne fűtsünk étfelé, hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tudott. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélő. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felül érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az Alpesi sívvilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőr. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. 1 óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsoprot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását. Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: Sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkosú. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi, azt mondja a szirtesnek, hogy bokfitty. Mondom, te, Manus, mit mondott? Azt mondja, nem értettem én, mit mondott. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kell nekem, hogy bokfitty. Azt mondja el a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez... Ilyen szöveg... Hát nem! Hát, szerintem, amikor az író ezt írt a filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és... Mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Szóval, hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfitty. Hát, ráemeltem a karót. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor rá emelte a karó? Alatta maradt. Úgy, hogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfitty, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortusos hanyó. Rá? Hát akkor bajuszpödré? Hát akkor bakfitty. Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfi, mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval, volt kérem, másik rész, ez se kutya. Jön Bajány, nagy lány, ó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával, nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérd, ezt a betyárak hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok betyárak már akkor kijártak Bécsbe, csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinnál a pusztában, ugye a szél piszkosú, a szempilla meg csak úgy zizeg, ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, akkor, hanem ez mindig jött. Hogy így megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó a világban, akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó jött, férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, az meg közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, rombos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így. Megágyaztam.
0: Azt mondja erre a morcos.
1: Azért. Ilyen hülye betyárt, ilyen még Istenem. Azért. Na nehogy beleesen a moly majd azért. Miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért. Megértette. Tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor mi, ha beosztod? Mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért. Ágyikóban lefekszenek. Indul a lamú azért. Jó van.
0: Szóval, mondanám, hogy csak röhögnöm kell aztán.
1: Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem egyszer csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt.
0: Hát az meleg. Az nagyon meleg a az.
1: Hát ő fűtötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tiéd, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik milyen volt, kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez. Ez ahhoz képest, kérem, gyerekpiskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát a gyöngébb ember ilyen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a jány a fiúnak, hogy szerelmesen áll.
0: Sőn.
1: Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, csak Söndör, meg aztán így azért Söndör, mert egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, például. Nem kell formát cserélni közben, hogy... Szóval azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jó, másik rész. A tanyán él a Bánhidi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos, ez a... Oda él, azt mondja a Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi,
2: ne vigyétek el. Hát meddő az a két te él. Hát tény. Miért visztittek el ezt a két meddő tehenet?
1: Nem tudom, megfigyelték el, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan.
2: Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami.
1: Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedek élnek. Állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen. Azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Hogy nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom.
2: Jaj, nem a szex miatt, nem.
1: Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tejének az első két lába, így, nem ám cipőben, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, ott meg körülbelül az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közt a tehén, így, na eddig egyforma. Most van a különbség, a tehénnél, ott a Cornellnál, ott a... Vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, most nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes háta fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen
2: Ilyen. Négy ujjú kesztyű. De jó, felfújva. Frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van. Ugye a 16-os tájékán, hogy... De csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérdés, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Hát, lemennél fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, ez biztos. Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Trapéria, muskát, világot. És most következik Hofi Géza. Mondom, akkor így következik. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, nem, persze. Na, most bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom. Hát de nem, hát csinálnám én ezt pénzért, ugyan? Ennyiért meg pláne nem, nem értem. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 falum. Mind szép, fejlett, kulturált falu. Oh. Járda is van. Deszka viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, már a 2 deszkát kevén egyet. Ide. Ja. Igen, mert sugárult. Azért van így. Visszatérve a Tapsra, igen, nálunk a Microscope színházban. Én így mondom, hogy Microscope. Mondom bent is, mert ugye háta van külföldi. Az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak el. Szóval visszatérve a Tapsra. Nálunk a Taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a Komlós húsvétkor felemelte 8. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöpték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát majd ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani. Tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, egy futkos. Na, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, kezdem. Gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt. Nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom, öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset. Akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt, ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itten? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. nagy szellemek a találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal egy vidéki fellépésünk után egy kritika jelent meg L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet. Ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Iván, Kozire. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát, Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakás. Ezt a verset én most elmondom úgy, mintha Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen idő. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Most én is mindjárt most szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Azt mondja. Na, azt mondja. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács János,
3: öntő munkát.
2: Jó van, láttam a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 lemada, 3000 én ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez a Komlós levonta, hogy normacsalás. Képzeljék. Na, tehát ennyi résznyi álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos, és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Éj, majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én, Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban.
1: Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Ugyan mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide. Hát így nem megy. Azt mondja, a másik az M meg, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, most jön ez, hogy... Megjövök fáradtan. Csak tudnám, mit? Hát gyárból jöttem, én lennék fáradt. Megjövök fáradtan. Meghalni szeretnék. Sem Csí, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Csím van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi? Csak a Csí. Rendben. Tessék, Csí törölve. Azon nem röhögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Csí. Hogy ennyire védi. Na. Azért beszélek ám másról ilyen sokat, de nem tudom, mi következik a versben. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly. Na. Majd sirálymót kádba csobbanok. Nem volt benne víz. Az ember benne van a kádba, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Szerbantal, utas és holdvilág. Negyedik fejezet. Az osztály tisztelte Ervin szerelmeit, mert érezte az intenzitást és a költőiséget. De mikor katolizált, természetesen a szerelemről is lemondott. A fiúk akkor kezdtek nyilvános házakba járni. Ervin undorral fordult el tőlük. Pedig a többiek, azt hiszem, inkább csak hecből és dicsekvésből jártak a nőkhöz. Ervin volt az egyetlen, aki már igazán tudta, mi a testi vágy. Akkor ismerkedett meg Évával. Bizonyára Éva kezdett kivetni, mert Ervin nagyon szép volt, elefántcsöncínű arcával, magas homlokával, izzó szemével. És árad belőle a különösség, a dacalázadás. És amellett kedves és finom volt. Én az egészről már csak akkor vettem tudomást, amikor Ervin és János beállítottak az Ulpius házba. Az első délután rettenetes volt. Tamás tartózkodó és főhercegi volt, csak időnként mondott valami egyáltalán nem odavaló dolgot, hogy megdöbbentse a burzsoákat. De Ervin és János nem döbbentek meg, mert nem voltak burzsoák. János beszélt egész délután bálnavadászati tapasztalatairól és nagy üzleti terveiről a kókuszdió termelés ügyesen felhasználása körül. Ervin hallgatott, cigarettázott, és nézte Évát. Éva pedig egészen más volt, mint egyébkor. Nyafogott, kényeskedett, nőies lett. A legrosszabbul én éreztem magam. Úgy éreztem magam, mint a kutya, aki azon veszi észre magát, hogy mától fogva két másik kutyával kell megosztania eddigi monopóliumát, hogy az asztal alatt ülhessen, mikor a család ebédel. Morogtam, de sírni szerettem volna. Akkor ritkább vendég is lettem. Igyekeztem olyankor jönni, amikor Ervin és János nincs. Különben is érettségi előtt álltunk. Komolyan neki kellett látnom, és azon kívül Tamásba is igyekeztem beleverni az elkerülhetetlen tudnivalókat. Valahogy meg is úsztuk az érettségit. Tamást sikerült erőszakkal odahurcolnom, pedig egyáltalán nem is akart aznap felkelni. És azután újra kezdődött a nagy élet az Ulpius házban. De eddigre minden jóra fordult. Az Ulpiusok voltak az erősebbek. Teljesen magukhoz asszimilálták Ervint és Jánost. Ervin engedett zordságából, valami nagyon kedves, bár affektált modort vett magára, úgy beszélt mindig, mintha idézőjelben beszélne. Hangsúlyozva, hogy nem azonosítja magát teljesen azzal, amit mond és tesz. János csendesebb és szentimentális lett. Lassanként a játékhoz is visszatértünk, de a játék sokkal kidolgozottabb lett. János kalandori és Ervin költői fantáziájával meggazdagodva. János természetesen kitűnő színésznek bizonyult. Állandóan túlszavalt és túlzokogott mindenkit, mert főképp reménytelen szerelmes szeretett játszani, úgyhogy meg kellett állni a játékban és bevárni, amíg lecsillapodik. Ervin kedvenc szerepe a vadállat volt. Kitűnően bevált, mint az a bölény, amelyet Ursus, én, legyőzök, és nagyon tehetséges unikorn is volt. Hatalmas egyszarvával minden akadályt, függönyöket, lepedőket mi egymás szét tudott hasítani. Ekkoriban az Ulpius ház határai lassanként kitágultak. Kezdtünk nagyokat sétálni a budai hegyek közt, fürödni is jártunk, és azután az ivásra is rákaptunk. Az ötlet Jánosé volt, aki már évek óta mesélt kocsmai kalandokat. Rajta kívül Éva volt a legjobb ivó közöttünk. Rajta szinte meg sem látszott, ha ívott, csak valahogy még Évább lett. Ervin az ivásba épp oly szenvedélyesen vetette bele magát, mint a dohányzásba. Nem akarok fajelméleti igazságokat mondani, de te is tudod, hogy furcsa dolog, ha egy zsidó sokat iszik. Ervin ivása épp olyan furcsa volt, mint katolicizmusa. Elkeseredett fejesugrás, és mintha nem is egyszerű magyar boroktól részegedett volna meg, hanem valami sokkal szörnyűbb dologtól, hasistól vagy kokaintól. És egyúttal mindig, mintha búcsúzott volna, és mintha éppen utoljára ivott volna, és egyáltalán utoljára csinált volna mindent ezen a világon. Én hamar megszoktam a bort, és élet szükségletemmé vált az az érzelmi feloldódás, fegyelemlazulás, amit kivált belőlem, de szörnyen szégyeltem oda az a másnapi gatzeljámmerjeimet, és mindig megfogadtam, hogy többé nem iszom.
és azután újra ittam, és egyre növekedett bennem az a tudat, hogy gyenge vagyok, és az a veszendőség érzés, ami a legfontosabb érzésem volt az Ulpius éveknek ebben a második felében. Úgy éreztem, hogy vesztembe rohanok, különösen olyankor, amikor ittam. Úgy éreztem, hogy véglegesen kihullok abból, ami a rendes emberek rendes élete, és amit apám elvárna tőlem. Ezt az érzést minden szörnyű lelkiismeret furdalásom dacára nagyon szerettem. Ebben az időben szinte bújdostam apám elől. Tamás keveset ivott, és egyre hallgatagabb lett. Ekkor kezdett hatni ránk Ervin vallásossága. Már kezdtük látni azt a világot, azt a realitást, ami elől mindez ideig elhúzódtunk, és megrémültünk tőle. Éreztük, hogy az ember szükségképpen bepiszkolódik, és áhítattal hallgattunk Ervinre, aki azt mondta, hogy ennek nem szabad bekövetkeznie. Mi is épp olyan szigorúan és dogmatikusan kezdtünk ítélkezni az egész mai élet fölött, mint Ervin. Egy időre ő lett közöttünk a hegemón, mindenben őrá hallgattunk, és János meg én igyekeztünk lefőzni egymást áhítatos cselekedetekben. Minden nap új szegény szerencsétleneket fedeztünk fel, akiken segíteni kellett, és újabb halhatatlan nagy katolikus írókat, akiket meg kellett mentenünk a méltatlan feledéstől. Szent Tamás és Jacques Maritain, Chesterton és Canterbury Szent Anselm úgy röpködtek a szobában, mint a legyek. Templomba jártunk, és Jánosnak természetesen jelenései volt. Egyszer Szent Domunkos benézett hajnal előtt az ablakán, és felemelt mutató ujjal mondta, Herát pedig egész különösen vigyázunk. Azt hiszem, János és én ellenállhatatlanul komikusak lehettünk ebben az attitűdben. A két Ulpius kevéssé vette ki részét a katolicizmusból. Ez a periódus talán egy évig tarthatott. Akkor következett be azután a dezintegráció. Nem lehetne pontosan megmondani, mivel kezdődött, de valahogy kezdett a mindennapi realitás beáradni, és ugyanakkor az enyészet is. Meghalt az Ulpius nagyoknak. Hetekig szenvedett, fuldokott és hörgött. Éva meglepő türelemmel ápolta. Ott virrasztott éjszakánként az ágya mellett. Mikor később egyszer mondtam neki, hogy ez szép volt tőle, szórakozottan mosolygott, és azt mondta, hogy nagyon érdekes nézni, mikor valaki meghal. Azután apjuk elhatározta, hogy valaminek történnie kell a gyermekeivel, ez így nem mehet tovább. Évát sürgősen férjhez akarta adni. Leküldt egy gazdag vidéki nagynényéhez, aki nagy házat vitt, hogy ott megyebálozzék, és nem tudom, mit csinál. Éva persze egy hét múlva visszajött nagyszerű történetekkel, és flegmatikusan vágta zsebre az apai pofonokat. Tamásnak nem volt ilyen szerencsés természete. Apja hivatalban lette. Rettenetesen rágondolok. Most is könnyes lesz a szemem, ha rágondolok, hogy szenvedhetett Tamás a hivatalban. A városházán dolgozott normális kispolgárok között, akik nem tartották épelméjűnek. A lehető legbutább, legsablonosabb munkákat bízták rá, mert nem tételezték fel róla, hogy meg tudna valamit csinálni, ami némi gondolkodást vagy önállóságot igényel. És talán igazuk is volt. A kollégák részéről rengeteg megaláztatásnak volt kitéve, nem mint a bántották volna, ellenkezőleg. Sajnálták és kímélték. Tamás sosem panaszkodott nekünk, csak Évának néha. Így tudom. Tamás csak elsápadt és elhallgatott, ha a hivatalát említett. Ekkor történt Tamás második öngyilkossága. A második? Kérdezte Erzsi. Igen. Az elsőről már előbb kellett volna beszélni. Az tulajdonképpen fontosabb is volt, és sokkal rettenetesebb. Még 16 éves korunkban történt, tehát barátságunk elejé. Egy nap szokásom szerint beállítottam hozzájuk. Évát egyedül találtam, szokatlan elmélyedéssel rajzolgatott valamit. Azt mondta, hogy Tamás felment a padlásra, várjon meg, mindjárt lejön. Tamás akkoriban gyakran ment fel a padlásra, kutató expedícióra, a régi ládák közt sok mindent talált, ami a régiség kedvelő fantáziáját foglalkoztatta, és amit játékainknál felhasználhattunk. Különben is egy ilyen régi ház padlása, nagyon romantikus hely. Nem voltam tehát meglepve, és türelmesen vártam. Éva, mondom,
Szokatlanul csendes volt. Egyszer csak elsápadt, felugrott, és sikítva hívott, hogy menjünk fel a padlásra, nézzük meg, mi van Tamással. Nem tudta, miről van szó, de rémülete rám is átragadt. A padláson már meglehetősen sötét volt. Mondom, zegzugos, óriási régi padlás volt, mindenfele titokzatos deszka ajtók nyíltak, és a folyosón időnként ládák és deszkák álltak keresztbe, a fejemet is beütöttem alacsony gerendákba, és váratlan lépcsőkön kellett fel és lerohanni. De Éva habozás nélkül szaladt a sötétben, mint aki tudja, hogy hol lehet Tamás. A folyosó legvégén egy alacsony és nagyon hosszú fülke volt, és a végén egy kis kerek ablak világossága látszott. Éva megtorpant, és sikoltva kapaszkodott belém. Az én fogam is vacogott, de már akkor is olyan voltam, hogy éppen a legnagyobb félelem tesz váratlanul bátorrá. Bementem a sötét fülkébe, magam után vonva belém kapaszkodó Évát. A kis kerek ablak mellett ott lógott a más vagy egy méter magasságban. Felakasztotta magát. Még él, sikította Éva, és egy kés nyomott a kezembe. Úgy látszik, nagyon jól tudta, hogy Tamás mire készül. Egy láda állt, hogy nyilván Tamás erre állt fel, hogy a hurkot fent a gerendához erősítse. Felugrottam a ládára, elvágtam a kötelet, és a másik karommal átöleltem Tamást, és lassan leeresztettem Évának, aki kioldotta a nyakán a kötelet. Tamás nem sokára magához tért. Csak pár perce lehetett, hogy felakasztotta magát. Nem történt semmi baja. Miért árultál el? Kérdezte Évától. Éva nagyon szégyelte magát, és nem felelt. Idővel azután óvatosan megkérdeztem, hogy miért tette ezt. Kíváncsi voltam, hogy milyen, mondta Tamás egykedvűen. És milyen? Kérdezte Éva tágra nyílt szemű kíváncsisággal. Nagyon jó volt. Sajnálod, hogy levágtunk? Kérdeztem most már én is némi lelkiismeret furdalással. Nem. Ráérek. Majd egyszer máskor. Tamás akkor még nem tudta elmagyarázni, hogy miről van szó. De nem is kellett. Megértettem úgy is. Megértettem a játékainkból. Megjátszott tragédiáinkban állandóan öltünk és haltunk. Játékainkban csak erről volt szó. Tamást a meghalás állandóan foglalkoztatta. De értsd meg, ha ugyan meg lehet érteni. Nem a halál, az enyészet, a megsemmisülés, nem. Hanem a meghalás aktusa. Vannak emberek, akik ellenállhatatlan kényszerből új és új gyilkosságokat követnek el, hogy élvezzék a gyilkosság izzó gyönyörűségét. Ilyen ellenállhatatlan kényszer vonzotta Tamást saját meghalásának végső nagy extázisa felé. Valószínűleg nem tudom neked megmagyarázni, mint ahogy a botfülűnek hiába magyarázod a zenét. Én megértettem Tamást. Évekig nem beszéltünk többet erről a dologról, csak tudtuk egymásról, hogy megértjük egymást. Mikor 20 évesek voltunk, akkor következett be a másik kísérlet, amiben már én is részt vettem. Ne ijedj meg, hiszen látod, hogy élek. Akkoriban nagyon el voltam keseredve, főképp apámmal. Az érettségi után beiratkoztam az egyetemre bölcsésznek. Apám több ízben megkérdezte, hogy mi akarok lenni, mire azt feleltem, hogy vallástörténész. És miből akarsz élni? Kérdezte apám. Erre a kérdésre nem tudtam felelni, és nem is akartam gondolkozni rajta. Tudtam, hogy apám azt akarja, hogy dolgozzam a vállalatnál. Egyetemi stúdiumaim ellen nem volt súlyosabb kifogása, mert úgy gondolta, hogy csak díszére fog válni a vállalatnak, ha az egyik beltag doktor lesz. Az egyetemet végeredményben én is csak úgy tekintettem, mint néhány évi haladékot. Időt nyerni, mielőtt felnőtt leszek. Az életkedve ebben az időben nem volt erős oldalam. A veszendőség érzés egyre erősebb lett bennem, és akkoriban már a katolicizmus sem vigasztalt, sőt, csak növelte bennem a gyengeségem tudatát.
Nem voltam szerepjátszó természet, és akkor már tisztán láttam, hogy életem és lényem mennyire gyógyíthatatlanul távol áll a katolikus életideától. Én voltam az első, aki elhagytam a társaság katolicizmusát. Ez is számos árulásaimnak egyike. Szóval egy délután beállítottam Ulpiuszékhoz, és hívtam Tamást, jöjjön sétálni. Szép tavaszias délután volt. Kijutottunk Óbudára, és beültünk egy üres kiskocsmába, egy Szent Florián szobor alá. Sokat ittam, és közben keseregtem apám miatt, kilátásaim miatt, az ifjúság egész rettenetes szomorúsága miatt. Miért iszol annyit? Kérdezte Tamás. Mert jó. Szeretsz szédülni? Hogyne. Szeretsz nem tudni magadról? Hogyne. Az egyetlen dolog, amit szeretek. Hát akkor? Nem értlek. Képzeld el, mennyivel nagyobb élvezet lehet egészen meghalni. Ezt én is beláttam. Részegen az ember sokkal logikusabban gondolkozik. Csak az az ellenvetésem volt, hogy nagyon irtózom minden fájdalomtól és erőszaktól. Nincs kedvem felakasztani, megölni magam, vagy beugrani a hideg Dunába. Nem is kell, mondta Tamás. Van nálam 30 centigram morfia. Úgy tudom, az kettőnknek is elég, bár egyedül is meg lehet halni tőle. Tudnélik, én úgy is meghalok a napokban, most már itt az ideje. De ha te is velem jössz, akkor még sokkal jobb. Természetesen nem akarnak befolyásolni, csak úgy mondom, ha éppen kedved van. Hol szerezted a morfiumot? Évától kaptam. Éva az orvostól kunyerálta ki. Azt mondta, hogy nem tud adni. Mind a kettőnkre nézve végzetesen nagy jelentősége volt annak, hogy a mérget Évától kaptuk. Ez is hozzátartozott a játékunkhoz, azokhoz a beteg játékokhoz, amelyeket Ervin és János csatlakozása óta kénytelenek voltunk erősen módosítani. Az extázis mindig az volt, hogy Éva által vagy Éváért halunk meg. Hogy Éva adta a mérget, végleg meggyőzött arról, hogy be kell vennem. Meg is történt. Nem is tudom elmondani, milyen egyszerű és magától értetődő volt akkor egy gyilkosnak. Részek is voltam, és akkoriban az ital mindig valami, hiszen úgyis minden mindegy hangulatot váltott ki belőlem. És aznap délután felszabadította bennem azt a leláncolt démont, amely azt hiszem minden ember tudata mélyén ott alszik és a halál felé hívja. Gondold meg, meghalni sokkal könnyebb és természetesebb, mint életben maradni. Inkább meséld tovább, mondta Erzsi nyugtalanul. Kifizettük a bort, és sétálni mentünk nagy, meghatott derűvel. Elmondtuk, mennyire szerettük egymást, és hogy ez a barátság volt a legszebb az életben. Egy ideig a Duna partján ültünk, ott kint Óbudán a sinek mellett. A nap akkor ment le a Dunán, és vártuk a hatást. Egyelőre nem éreztünk semmit. Egyszerre csak ellenállhatatlan, sírós vágyat éreztem, hogy elbúcsúzzam Évától. Tamás először hallani sem akart róla, de azután győzött benne az az érzés, ami Évához fűzte. Villamosra ültünk, majd a kis lépcsőkön felrohantunk a várba. Most már tudom, hogy abban a pillanatban, amikor Évát látni akartam, már elárultam Tamást és az öngyilkosságot. Öntudatlanul arra számítottam, hogy ha visszamegyünk az emberek közé, majd már megmentenek valahogy. Tudat alatt nem volt kedvem meghalni. Fáradt voltam halálosan. Olyan fáradt, amilyen az ember csak 20 éves korában tud lenni. És én is vágyódtam a meghalás titkos, sötét mámora után, de amint a bor által okozott veszendőség érzés oszlani kezdett, meghalni mégsem volt. Az Ulpius házban ott ültek Ervin és János. Én jókedvűen előadtam nekik, hogy fejenként 15 centigram morfiumot vettünk be, és most rövidesen meg fogunk halni, de előbb még el akarunk búcsúzni. Tamás már egészen fehér volt és tántorgott. Rajtam nem látszott semmi más, mint hogy sok bort ittam, és sűrűn beszélek, mint a részegek. János azonnal elrohant,
Telefonált a mentőknek, bejelentett, hogy itt van két fiatalember, akik fejenként 15 centigram morfiumot vettek be. Élnek még? Kérdezték a mentők. János igenlő válaszára azt mondták, hogy azonnal hozzanak be minket. János és Ervin taxiba dugtak minket, és elvittek a Markó utcába. Én még mindig nem éreztem semmit. Annál többet éreztem a mentőknél, akik irgalmatlanul kimosták a gyomromat, és elvették a kedvemet minden öngyilkosságtól. Egyébként nem tudok megszabadulni attól a gondolattal, hogy nem is volt az morfium, amivel megmérgeztük magunkat. Vagy Éva csapta be Tamást, vagy az orvos Évát. Tamás rosszul léte, lehet autószuggesszió is. Évának és a fiúknak egész éjjel fenn kellett maradniuk, és vigyázniuk, nehogy elaludjunk, mert a mentőknél azt mondták, hogy ha elalszunk, nem fogunk többet felébredni. Különös éjszaka volt. Nagyon nagy zavarban voltunk egymással szemben. Én boldog is voltam, mert öngyilkos lettem, ami nagy szenzáció, és boldog voltam, mert életben maradtam. Rendkívül kellemes fáradtságot éreztem. Mindnyájan nagyon szerettük egymást. Az ő virrasztásuk nagy, áldozatos baráti gesztus volt, és nagyszerűen illett akkori vallásos és baráti lelkesültségünkhöz. Meg voltunk mindnyájan rendül, és Dosztojevszki ízű beszélgetéseket folytattunk, és egyik fekete kávét a másik után ittunk. Jellegzetesen az az ifjúkori éjszaka volt, amire az ember felnőtt korában csak bizonyos émelygéssel tud visszatekinteni. De tudja Isten, úgy látszik, én már megöregedtem, mert nem érzek semmi émelygést, ha visszagondolok rá. Csak nagy-nagy nosztalgiát. Csak Tamás nem szólt egy szót sem, és hagyta, hogy hideg vizet öntsünk rá, és csipkedjük, nehogy elaludjék. Tamás csak ugyan rosszul volt, és azon kívül összetörte az, hogy megint nem sikerült. Ha én szóltam hozzá, elfordult és nem felelt. Árulónak tartott. Azon túl nem is voltunk már igazán jó barátok. Ezt a történetet később sosem említett. Oly kedves és udvarias volt, mint azelőtt, de tudom, hogy sosem bocsátott meg nekem. Úgy halt meg, hogy én már nem tartoztam hozzá. Mihályt elhallgatott és tenyerébe hajtotta fejét. Aztán felkelt és kibámult az ablakon a sötétbe. Majd visszajött és szórakozott mosolyjal simogatta Erzsi kezét. Még most is ennyire bánt? Kérdezte csendesen Erzsi. Nekem azóta sem volt egy barátom sem, mondta Mihály. Megint hallgattak. Erzsi azon tűnődött, vajon Mihály csak boros szentimentalizmusból sajnálja így magát, vagy vajon csak ugyan akkor az Ulpius házban valami megszakadt Mihályban, és azóta ilyen közönyös és távoli az emberekkel szemben. És mi volt Évával? Kérdezte végre. Éva akkoriban szerelmes volt Ervinbe. És ti nem voltatok féltékenyek? Nem. Természetesnek találtuk. Ervin volt a hegemón. Őt tartottuk magunk közül a legkülönbnek. Úgy éreztük, az az igazság, hogy Éva őt szeresse. Én különben sem voltam szerelmes Évába. Jánosnál pedig igazán nem lehetett tudni. Akkoriban a társaság egy kicsit szét is hullott. Ervin és Éva mindinkább eledek voltak egymásnak, és keresték az alkalmat, hogy kettesben maradhassanak. Engem meg az egyetem és a vallás történet kezdtek őszintén érdekelni. Tudományos ambíciók töltöttek el. Az első találkozás a tudománnyal olyan részegítő, mint a szerelem. De hogy visszatérjek Ervinre és Évára. Éva akkoriban sokkal csendesebb lett. Templomba járt az angol kisasszonyokhoz, ahol valamikor iskolás lány volt. Már mondtam, hogy Ervinnek egészen különös diszpozíciója volt arra, hogy szerelmes legyen. A szerelem úgy hozzátartozott, mint szepet neki ez a kalandorság. Meg tudtam érteni, hogy még Éva sem maradt hideg mellette.
Megható szerelem volt. Költészettel, budai várral és 20 évességgel átitatott szerelem. Tudod, olyan, hogy mikor ketten végigmentek az utcán, szinte vártam, hogy az emberek tisztelettel félre fognak húzódni előlük, mint mikor a szentséget viszik. Mi legalábbis így tiszteltük, határtalanul tiszteltük kettejük szerelmét. Valahogy az egész társaság értelme ebben teljesedett. És milyen rövid ideig tartott. Hogy mi történt közöttük, pontosan sose tudtam meg. Úgy látszik, Ervin megkérte Éva kezét, és az öreg Ulpius kidobta. János úgy tudta, hogy meg is pofozta. De Éva csak annál jobban szerette Ervint, és bizonyára szívesen a kedvese lett volna, de Ervin számára a 6. parancs kérlelhetetlen valóság volt. Még sokkal sápadtabb és hallgatagabb lett, mint addig. Az Ulpius házhoz nem járt, én egyre ritkábban láttam. És Évában akkor mehetett végbe az a nagy változás, ami később olyan megmagyarázhatatlanná tette a számomra. És azután Ervin egy szép napon eltűnt. Tamástól tudta meg, hogy szerzetes lett. Tamás megsemmisítette a búcsúlevelet, amelyben Ervin tudatta vele elhatározását. Hogy ő tudta-e Ervin szerzetesi nevét, és hogy hol, melyik szerzetben van, az titok, amit magával vitt a sírba. Talán csak Évának árulta el. Ervin bizonyára nem azért lett szerzetes, mert Évát nem vehette feleségül. Hiszen előzőleg sokat beszélgettünk a szerzetesi életről, és tudom, hogy Ervin vallásossága sokkal mélyebb volt, sem hogy szerzetesnek ment volna a belső elhivatás valami határozott jelenélkül, pusztán kétségbeesésből és romantikából. Bizonyára magasabb új mutatást látott abban is, hogy Évát nem vehette feleségül. De hogy ilyen hirtelen és menekülésszerűen ment el, abban nagy része lehetett annak, hogy Éva elől akart elmenekülni, az elől a kísértés elől, amit Éva jelentett számára. Így, menekülve bár, és talán kissé József módjára, de mégis megtette, amiről annyit ábrándoztunk akkoriban. Ifjúságát töretlen áldozatként ajánlotta fel is.

tisztek kezében volt. Éva, hogy nem, az antant tisztek körébe került. Nyelveket tudott, és a viselkedésében volt valami nem magyaros vidéki, hanem igazán világvárosi. Úgy tudom, nagyon népszerű volt. Ekkor lett egyik napról a másikra kiskamaszlányból gyönyörű nővé. Ekkor került a szemébe az addigi pajtásos és nyílt kifejezés helyett az a másik tekintet. Mindig úgy nézett, mintha közben valami távoli, halk hangokra figyelne. Ebben az utolsó korszakban Tamás és Ervin hegemóniája után János hegemóniája következett. Évának ugyanis pénz kellett, hogy elegánsan jelenhessék meg az elegáns emberek között. Bár nagyon ügyesen tudott a semmiből eleganciát varni magának, azért ahhoz a semmihez is kell egy kis pénz. Itt következett szepet neki János szerepe. Mindig tudott Éva számára pénzt előteremteni. Hogy honnan, azt ő tudta. Sokszor éppen azokat az antant tiszteket vágta meg, akikkel Éva táncolt. Bekaszíroztam a társaság pénzt, mondta cinikusan. De akkor már mi is cinikusan beszéltünk, mert mindig a hegemón stílusához alkalmazkodtunk. János aggálytalan módszerei nekem nagyon nem tetszettek. Nem tetszett például, hogy egy nap felkereste Reich urat, apám vállalatának öreg könyvelőjét, és egy borzasztó bonyolult mesével az én kártyaadósságomra és tervbe vett öngyilkosságomra hivatkozva egy elég komoly összeget vágott ki belőle. Később persze vállalnom kellett, hogy kártyaadósságot csináltam, holott soha életemben nem volt kártya a kezemben. És különösen az nem tetszett, hogy ellopta az aranyórámat. Ez egy nagy mulatság alkalmával történt, valahol kint egy akkor divatos nyári vendéglőben, a nevére már nem is emlékszem. Sokan voltunk. Éva társasága, két-három külföldi tiszt, inflációs gazdag fiatalemberek, furcsa nők az akkori évek rendkívül merész ruháiba és viselkedésébe öltözve. Veszendőség érzésemet már az is kiváltotta, hogy Tamás meg én ennyire nem nekünk való társaságba keveredtünk, emberek közé, akikkel semmi más közösségünk nem volt, mint éppen ez az érzés, hogy most már úgyis minden mindegy. Mert akkor a veszendőséget már nem csak én éreztem, hanem az egész város is. A levegőben volt. Az embereknek rengeteg pénzük volt, és tudták, hogy hiába egyik napról a másikra el fog veszni. A katasztrófa úgy lógott a kerthelyiség fölött, mint egy csillár. Apokaliptikus idők voltak. Nem is tudom, józanok voltunk-e, amikor leültünk inni. Az emlékemben úgy él, mintha az első pillanattól fogva részeg lettem. Tamás alig ivott, de ez az általános világvége hangulat annyira megfelelt lelkiállapotának, hogy szokatlan otthonossággal mozgott az emberek és cigányok között. Tamással sokat beszéltem aznap éjjel, illetve szóban keveset, de iszonyú érzelmi perspektívája volt a szavaknak, amiket mondtunk. És újra nagyszerűen megértettük egymást. Megértettük egymást a veszendőségben. És a furcsa lányokkal is jól megértettük egymást. Legalábbis én úgy éreztem, hogy a keltákra és a halott szigetekre vonatkozó enyhe vallástörténeti fejtegetéseim élénk visszhangot váltanak ki abból a színi növendékből, aki nagyobb bára mellettem. Azután Évával félreültünk kettesben, és úgy udvaroltam neki, mintha nem is ismerném sovány és nagyszerű kamaszkora óta, és ő is teljes női komolysággal fogadta udvarlásomat, félmondatokkal és messzire nézve, akkori pózának teljes fényében. Mikor világosodni kezdett, nagyon rosszul lettem. És hogy utána kissé kijózanodtam, észrevettem, hogy az aranyórám eltűnt. Rettenetesen meg voltam döbbenve, kétségbeesésem extatikus volt. Meg kell értened, egy aranyóra elvesztése magában nem olyan nagy szerencsétlenség, még akkor sem, ha az ember 20 éves és más értéktárgya ezen a világon nincsen, mint az aranyórája. De mikor az ember 20 éves és hajnalban arra józanodik ki, hogy ellopták az aranyóráját, hajlandó arra, hogy a veszteségnek milyen szimbolikus jelentőséget tulajdonítson. Az aranyórát apámtól kaptam, aki egyébként nem nagyon ajándékozó természetű ember. Mondom, egyetlen értéktárgyam volt, egyetlen szóba jöhet.

0: Ő magántulajdonom, és szememben éppen vaskos és közönséges, nagyképű nyárs polgárisága által képviseltem mindazt, amit annyira nem szerettem, de aminek az elvesztése most, hogy szimbolikus formában megjelent előttem, báni rémülettel töltötte. Az volt az érzésem, hogy most már végleg el vagyok jegyezve az alsó hatalmaknak. Ellopták azt a lehetőséget, hogy valamikor mégis kijózanodjam, és visszatérjek a polgári világ. Odatántorogtam Tamáshoz, közöltem vele, hogy ellopták az aranyórámat, mondtam, hogy telefonálok a rendőrségre, és szólok a vendéglősnek, zárják le a kapukat, minden vendéget meg kell mondozni. Tamás csillapította maga módján. Nem érdemes. Hagyd. Persze, hogy ellopták. Tőled mindent el fognak lopni. Mindig te leszel az áldozat. De azt szereted. Csodálkozva néztem rá. De csak ugyan nem szóltam senkinek sem az óra eltűnéséről. Mi alatt Tamásra bámultam, egyszerre tisztában voltam vele, hogy az órát csak Szepetneki János lophatta el. Az est folyamán volt valami átöltözési munka. Szepetneki meg én kicseréltük kabátunkat és nyakkendőket. Valószínűleg, mikor visszakaptam a kabátomat, az óra már nem volt benne. Keresni kezdtem Szepetneki Jánost, hogy kérdőre vonjam, de már nem volt ott. Másnap és harmadnap se láttam. És negyednap már nem kértem számon az órát. Átláttam, hogyha csak ugyan ő vitte el, akkor azért vitte el, mert Évának pénzre volt szüksége. És valószínűleg Éva tudtával vitte el, hiszen az egész átöltözés mókát Éva indítványozta. És az a jelenet, amikor kettesben ültem Évával, talán arra való volt, hogy ne vegyem mindjárt észre az óra eltűnését. Mikor erre a lehetőségre rájöttem, bele is törődtem a dologba. Ha Éváért történt, jól történt, akkor ez is hozzátartozik a játékhoz. A régi játékhoz, az Ulpius házban. Attól kezdve szerelmes voltam Évával. De hiszen mostanig a leghatározottabban tagadtad, hogy valaha is szerelmes voltál belé. Vetette közbe Erzsi. Persze. Igazam is volt. Csak jobb szó hiány nevezem szerelemnek azt, amit Éva iránt éreztem. Ez az érzés semmiben sem hasonlított ahhoz, ahogy téged szeretlek, és ahogy egy-két elődödet szerettem. Ne haragudj. Valahogy egészen a negatívum annak. Téged azért szeretlek, mert hozzám tartozol. Őt azért, mert nem tartozott hozzá. Az, hogy téged szeretlek, önbizalmat és erőt ad. Az, hogy őt szerettem, megalázott és megsemmisített. Persze ezek szónokias antitézisek csak. Akkor úgy éreztem, hogy a régi játék valósággá válik, és én lassan elpusztulok a nagy beteljesedésben. Elpusztulok Éva miatt. Éva által, úgy, ahogy megjátszottuk kamaszkorunkban. Mihály felkelt és nyugtalanul járkált a szobában. Most bántani kezdte, hogy így kiadta magát Erzsinek. Egy idegen nőnek. Erzsi megszólalt. Az előbb valami olyasmit mondtál, hogy azért nem lehettél szerelmes belé, mert túlságosan is ismertétek egymást. Nem volt meg köztetek a szerelemhez szükséges távolság. Jól van, nem érti, gondolta Mihály. Csak annyit ért belőle, amennyit egészen primer féltékenysége fel tud fogni. Jó, hogy ezt említed, mondta megnyugodva. Addig az emlékezetes éjszakáig nem is volt távolság. Akkor fedeztem fel, amikor kettesben ott ültünk, mint egy hölgy és egy úr, hogy Éva már egészen más nő. Idegen, nagyszerű és gyönyörű nő. Ugyanakkor, amikor még a régi Éva is elveszíthetetlenül hordja magában ifjúságom beteg és sötét édességét. Egyébként Éva fütyült rá. Ritkán sikerült látnom, és akkor sem törődött velem. Nyugtalansága már valahogy patológikus volt. Különösen amióta megjelent a komoly kérő. Egy híres, gazdag, nem egészen fiatal régiséggyűjtő, aki egyszer-kétszer megfordult az Ulpius házban az öregnél, látta néha Évát, és régóta foglalkozott azzal a tervvel, hogy feleségül veszi. Az öreg Ulpius kijelentette Évának, hogy semmiféle tiltakozást nem fogad el. Éva már eleget volt a nyakán. Menjen férjhez, vagy menjen a fenébe. Éva két hónapi haladékot kért. Az öreg a vőlegény kérésére beleegyezett. Minél kevesebbet törődött velem Éva, annál erősebb lett bennem az az érzés, amire jobb híján azt mondtam, hogy szerelem. Úgy látszik, egészen különös hajlandóságom volt akkoriban a reménytelenségre. Ácsorok éjszakon kapuja előtt, hogy meglessem, amint nevető és hangos kísérettel hazajön. Elhanyagolni tanulmányaimat, minden pénzemet elkölteni hülye ajándékokra, amiket észre sem lesz jóformán. Nyálasan ellágyulni és férfiatlanul jelenetezni, ha találkozom vele. Ez volt az én formám. Akkor éltem igazán. Semmi, ami öröm azóta jött, nem ment olyan igazi mélységekbe, mint az a fájdalom, az a boldog gyalázat, hogy el kell vesznem miatta, és ő nem is törődik vele. Vajon úgy hívják ezt, hogy szerelem? Miért mondom el ezt? Miért mondom? Megint sokat ittam. De egyszer el kellett mondanom, és Erzsi úgysem érti. Közben végéhez közeledett az Évának adott haladék. Az öreg Ulpius néha bedobbant a szobába, és rettenetes jeleneteket csinál. Ekkoriban már sosem volt józan. A vőlegény is megjelent ősz hajjal, és bocsánat kérdésem. Éva még egyet mondja, hogy egy hétre nyugodtan elutazhassék Tamással, és elbúcsúzhassanak egymástól. Valahonnan pénze is volt az utazásra. El is utaztam. Hallstattba. Késő ősz volt. Nem volt ott rajtuk kívül egy lélek sem. Az ilyen régi történelmi fürdőhelyeknél semmi sem halálosan. Mert hogy egy vár vagy egy székesegyház nagyon öreg, teljesen időszerűtlen és itt-ott omladozik, az természetes. Az a dolga. De mikor egy olyan hely mutatja mulandóságot, ami a pillanatnyi örömök számára készült, például egy kávéház vagy egy gyógysétány, annál nincs rettenetesebb. Jó, mondta Erzsi. Mesélt tovább. Mi történt az Ulpiusokkal? Édes, azért haboztam és filozofáltam, mert innen kezdve nem tudom, hogy mi történt velük. Soha többé nem láttam. Ulpius Tamás Hallstattban megmérgezte fel. Ezúttal sikerült. És mi történt Évával? Hogy Évának mi része volt Tamás halálában? Talán semmi. Nem tudtam. Nem jött tőle vissza. Azt mondják, Tamás halála után érte jött egy magas rangú idegen katonatiszt, és elmondta. Talán találkozhattam volna még vele. A következő években egyszer-kétszer lett volna. János néha felbukkant, homályos célzásokat tett, hogy esetleg meg tudja csinálni, hogy láthassam Évát, és szívesen látná, ha szolgálatait honorálnám. De én akkor már nem akartam találkozni Évával. Ezért mondta az előbb János, hogy én vagyok az oka, hogy elszakadtam a fiúságomtól, holott csak a kezemet kellett volna kinyitani. Igazán. Mikor Tamás meghalt, azt hittem megvan. És azután elhatároztam, hogy megváltozom. Kirántom magam ebből a bűvöletből. Nem akarok úgy járni, mint Tamás. Én rendes ember leszek. Ott hagytam az egyetemet, kitanultam az apám szakmáját, kimentem külföldre, hogy jobban értsek a dolgokhoz. Azután hazamentem, és igyekeztem olyan lenni, mint más ember. Ami pedig az Ulpius házhoz tartozott, nem hiába éreztem olyan veszendőnek. Minden elpusztult. Nem maradt benne semmi. Az öreg Ulpius nem élt azután soká. Agyonütötték, amint egyszer hazafelé tartott részegen egy külvárosi kocsmáról. A házat már előbb megvette egy Munk nevű gazdag ember, apámhoz nem látja. Voltam is egyszer náluk borzasztó. Gyönyörűen berendezték, úgyhogy sokkal régibb, mint igazából. Az udvar közepén egy valódi florenci kút áll. A nagyapa szobájából Altdeutsch ebédlőre töltve burkolattal, és a mi szobánk, Isten, valami ős magyar vendéglőnek, hogy micsodának rendezték be, tulipános ládákkal, köcsögökkel és műtyürkékkel. Tamás szobája. Ez a mulandóság. Szent Isten, milyen késő van. Ne haragudj, hogy egyszer el kell mondanom. Akármilyen szamárság hangzik esetleg, így kívül. Na, most lefekszem. Mihály, azt ígérted, hogy elmondod, hogyan halt meg Ulpius Tamás. És nem mondtad el. Sem azt, hogy miért halt meg. Nem mondtam el, hogy hogyan halt meg, mert nem tudom. És hogy miért halt meg? Hát talán életünk volt, nem? Az életet nagyon meg lehet tudni, nem? Nem. De aludjunk. Nagyon késő van már.
1: Irodalmi lépegető. Így hívják ezt a műsort.
0: Ötödik fejezet. Firenzével nem volt szerencséjük. Egész ott létük alatt esett. Áldogáltak esőköpenyben a dóm előtt, és Mihály egyszerre elnevette magát. Hirtelen megértette a dóm egész tragikumát. Hogy itt áll páratlan szépségében, és senki se veszi komolyan. Idegenforgalmi és műtörténeti nevezetesség lett, és senki sem gondolná róla, senki sem hiszi már el neki, hogy azért van itt, hogy Isten és a város dicsőségét hirdesse. Felmentek Fiesoléba, és nézték, amint egy zivatar fontoskodó gyorsasággal futólépésben jött a hegyeken át, hogy még idejében utolérje őket. Bemenekültek a kolostorba, és megnézték a sok keleti ócskaságot, amit a jámbor barátok a századok folyamán misszióikból hazahoztak. Mihály hosszasan elgyönyörködött egy kínai képsorozatban, amelyről csak egy idő múlva tudta megállapítani, hogy mit is ábrázol. Mindegyik kép felső részén egy dühös és riasztó kínai trónolt, előtt egy nagy könyv. Arcát különösen ijesztővé tette az, hogy haja két oldalt a halántéka fölött felfelé borzadott. A képek alsó részében pedig mindenféle hátborzongató dolog történt. Valami kellemetlen folyadékba dobáltak be embereket vasvillákkal, némelyiknek éppen a lábát fűrészelték, egyiknek nagy gonddal húzták ki éppen kötél alakú beleit, és egy helyt egy automobilszerű szerkezet, amelyet egy halántékán felfelé fésült szörnyetek hajtott, nekiment egy tömegnek, és a gépezett orrán elhelyezett forgóbárdok feltrancsírozták az embereket. Ráeszmélt, hogy ez az utolsó ítélet, ahogy egy kínai keresztény látja. Micsoda szakértelem és tárgyilagosság. Szédülni kezdett, és kiment a térre. A táj, amely oly csodálatos volt a vonatból nézve Bologna és Firenze közt, most ázott és ellenszenves volt, mint egy nő, aki sírt és lemállott arcáról a festék. Mikor leértek, Mihály elment a főpostára. Ide címeztették leveleiket, amióta Velencét elhagyták. Az egyik neki címzett borítékon megismerte Pataki Zoltánnak, Erzsi első férjének az írását. Talán olyasmi van benne, amit Erzsinek nem kellene elolvasnia, gondolta, és leült a levéllel egy kávéház elé. Íme a férfi szolidaritás, gondolta mosolyogva. A levél így szól. Kedves Mihály! Jól tudom, kissé émelygős dolog, hogy hosszú és barátságos levelet írok neked, miután elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet, de te sosem voltál a konvenciók embere, és ezért talán nem is fogsz megütődni rajta, ha én, bár mindig vén konformistának neveztél, ez egyszer szintén nem törődöm a viselkedésünket irányító szabályokkal. Írok neked, mert másképp nem volnék nyugodt. Írok neked, mert őszintén megvalva nem tudom, miért ne írnék, hiszen azzal mind a ketten tisztában vagyunk, hogy nem haragszom rád. A látszatot csak tartsuk meg a világ előtt, mert Erzsi önérzetének bizonyára jobban esik az a romantikus beállítás, hogy mi miatta halálos ellenségek vagyunk, de magunk közt, Mihályom, tudod jól, hogy mindig nagyra becsültelek, és ezen nem változtat az a tény, hogy elcsábítottad és megszöktetted a feleségemet. Nem mintha ez a tetted nem tört volna teljesen össze, hiszen azt sem kell tagadnom előtted, de persze ez is maradjon közöttünk, hogy mennyire imádom most is Erzsit. De tisztában vagyok vele, hogy te nem tehetsz semmiről. Általában nem hiszem, ne haragudj, hogy te tehetnél valamiről ezen a világon. És éppen ezért írok neked. Őszintén megvalva egy kicsit aggódom Erzsiért. Látod, annyi éven át megszoktam, hogy gondoskodjam róla, hogy állandóan evidenciában tartsam, hogy ellássam mindennel, amire szüksége van, és főképp amire nincs szüksége, hogy vigyázzak, vajon elég melegen öltözötte fel, ha elmegy este. Most nem tudok erről az aggódásról leszokni egyik napról a másikra. Ez az aggodalom, az a kapcsolat, ami annyira Erzséhez fűz. Bevallom neked, nemrég olyan hülye álmom volt. Azt álmodtam, hogy Erzsi nagyon is kihajolt az ablakon, és ha nem fogom meg, még kiesik. És akkor jutott eszembe, hogy nem vagyok biztos benne, vajon te észrevennéd-e, ha Erzsi nagyon kihajolna az ablakon. Hiszen olyan szórakozott és befelé fordult ember vagy. Ezért gondoltam, megkérlek néhány dologra, hogy különösen vigyázzál. Felírtam mindent egy cédulára, ahogy eszembe jutott. Ne haragudj, de letagadhatatlan tény, hogy sokkal régebben ismerem Erzsit, mint te, és ez bizonyos jogokat ad. Egy. Vigyázz, hogy Erzsi egyék. Erzsi, talán te is rájöttél már, nagyon fél a hízástól, ez a félelem néha pánikszerűen jön rá. Ilyenkor napokig nem eszik, és utána súlyos savbántalmai vannak, ami viszont az idegeinek tesz rosszat. Arra gondoltam, talán evésre fogja ihletni őt, hogy neked, Umberufen, olyan jó étvágyad van. Én sajnos öreg gyomorbajos vagyok, és nem tudtam jó példával előjárni. Kettő. Vigyázz a manikűrös nélkül. Ha utazás közben Erzsi manikűröztetni akar, vállald magadra, hogy gondoskodsz manikűrös nőről, és csak a legjobb céget vedd igénybe. A szállodaportásától kér információt. Erzsi rendkívül érzékeny ebben, és már többször előfordult, hogy a manikűrös nő ügyetlensége miatt meggyűlt az ujja, amit bizonyára te sem szeretnél. Három. Ne hagyd, hogy Erzsi korán keljen fel. Tudom, hogy utazás közben erős a kísértés az ilyesmire. Mikor utoljára Olaszországban voltunk, magam is beleestem ebbe a hibába, mert az olasz város közti autóbuszok nagyon korán indulnak. Hagyd a fenébe az autóbuszokat. Erzsi későn alszik el, és későn ébred. A korai felkelés nagyon rosszat tesz neki. Napokig nem tudja kiheverni. Négy. Ne engedd, hogy scampit, frutti di marét vagy más vízi szörnyet egyék, mert attól kiütést kap. 5. Nagyon kényes dolog, nem is tudom, hogy írjam meg. Talán fel kellene tételeznem, hogy te is tisztában vagy ezzel, de nem tudom, az ilyen elvont és filozófikus természetű ember tisztában szokott lenni ilyesmivel, a női természet mérhetetlen törékenységével, és hogy mennyire uralkodnak rajta bizonyos testi dolgok. Arra kérlek, jól jegyezd meg magadnak Erzsi dátumait. Egy héttel a dolog bekövetkezés előtt légy elnéző és türelmes a végletekig. Erzsi ilyenkor nem egészen beszámítható, keresi a civakodást. Legokosabb, ha csak ugyan civakodsz vele, az levezeti az ingerültségét, de ne veszek egy komolyan. Gondold meg, hogy csak egy fiziológiai folyamatról vagy miről van szó. Ne ragadtasd el magad. Ne mondj olyasmit, amit később megbánnál, és főképp ne engedd, hogy Erzsi mondjon olyant, mert később nagyon megbánja, és az rosszat tesz az idegeinek. Ne haragudj. Még ezer dologról kellene írni, ezer apróságról, amire vigyáznod kellene, ezek csak a legfontosabbak. De így nem jut eszembe, nekem nincs semmi fantáziám. Mégis, mit tagadjuk, nagyon aggódom. Nem csak azért, mert Erzsit ismerem, hanem elsősorban azért, mert téged ismerlek. Kérlek, ne érts félre. Ha én nő lennék, és kettőnk közül választanom kellett volna, habozás nélkül téged választottalak volna, és Erzsi bizonyára éppen azt szereti benned, hogy olyan vagy, amilyen vagy. Olyan végtelenül távoli és elvont, hogy senkihez és semmihez közöd nincs, és mintha egy átutazó idegen, egy marslakó lennél ezen a földön. Hogy semmit sem tudsz pontosan megjegyezni, hogy senkire nem tudsz komolyan haragudni, hogy nem tudsz odafigyelni, ha mások beszélnek, hogy inkább csak jó akaratból és udvariasságból csinálsz néha úgy, mintha te is ember volnál. Mondom, mindez igen szép, és én is nagyon tudnám értékelni, ha nő volnék, csak az aggaszt, hogy most mégis Erzsi férje is vagy. És Erzsi ahhoz szokott, hogy férje minden tekintetben gondoskodjék róla, a széltől is óvja, hogy neki semmire se kelljen gondolnia, csak a szellemi, a lelki életére, és nem utolsó sorban a testápolásra. Erzsi luxusnő természettől fogva, otthon annak nevelték, én annak tiszteltem, és nem tudom, te melletted nem kell majd szembenéznie olyan realitásokkal, amelyeket apja meg én gondosan elleplesztünk előle. Még egy kényes kérdést kell itt érintenem. Jól tudom, hogy te, illetve kedves édesapád, akinek a vállalatánál működsz, jómódú emberek vagytok, és feleséged nem fog semmiben sem hiányt szenvedni. Azért néha mégis aggódom, mert tudom, hogy Erzsi mennyire el van kényeztetve, és félek, hogy az ilyen elvont ember, mint te, nem számol kellőképpen Erzsi igényeivel. Te magad, tudom, kedvesen, bohémesen igénytelen természet vagy, mindig igen szolíd életet éltél, más életnívón, mint amihez Erzsi hozzászokott. Már most egyikteknek alkalmazkodni kell a másik élet standardjához. Ha Erzsi alkalmazkodik a tiédhez, az előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, mert déklasszénak fogja érezni magát abban a pillanatban, amint régi milliójével érintkezésbe jön. Mit tudom én, Olaszországban találkozhatok egy barátnőjével, aki felhúzza az orrát, amikor meghallja, hogy egy nem egészen első rangot elvallottok. A másik lehetőség az, hogy te alkalmazkodsz az ő standardjához. Ez meg előbb-utóbb anyagi következményekkel fog járni, mert ne haragudj, én valószínűleg jobban ismerem vállalatotok tehervérő képességét, mint te, aki olyan elmondt ember vagy, és amellett négyen vagytok testvérek, és kedves édesapád is konzervatív, meglehetősen szigorú felfogású úriember, inkább a tartalékolásnak, mint a jövedelem felélésének a híve. Szóval, hogy rövid legyek, nem vagy abban a helyzetben, hogy Erzsi szokott élet standardját a te oldaladon fenntarthassa. Minthogy pedig nekem nagyon fekszik, hogy Erzsinek mindene meglegyen. Nagyon kérlek, ne vedd rossz néven, ha kijelentem neked, hogy szükség esetén feltétlenül rendelkezésedre állok, ha parancsolod hosszú lejáratú kölcsön formájában is. Bevallom őszintén, legszívesebben állandó havi összeget fizetnék, de tudom, hogy ez szemtelenség lenne, de ennyit minden esetre tudomásodra kell hoznom, ha bármikor szükséged volna, csak fordulj hozzám. Kérlek, ne haragudj rám. Egyszerű üzletember vagyok, más dolgom itt nincs, mint hogy pénzt keressek, és ezt hál' Istennek alaposan meg is teszem. Azt hiszem méltányos, ha szeretném a pénzemet azokra kiadni, akikre kedvem van. Hát nem? Tehát még egyszer, nichts für ungut, érezd jól magad. Szeretettel köszönt, igaz tisztelő, Zoltán. Mihályt a levél mélységesen kihozta a sodrából. Nagyon émeítette Pataki férfiatlan jósága, ami tulajdonképpen nem is jóság, csak férfiatlanság. De ha jóság, akkor sem sokkal rokonszenvesebb, mert Mihálynak nem volt valami nagy véleménye a jóságról. És ez az udvariasság. Hiába Pataki csak kereskedő segéd maradt, akárhogy meg is gazdagodott. De mindez Pataki Zoltán dolga, és az ő baja, ha még mindig szerelmes Erzsibe, aki igazán gyalázatosan viselkedett vele szemben. Nem ez hozta ki a sodrából, hanem a levélnek ő rá és Erzsire vonatkozó részei. Először is az anyagiak. Mihály a gazdasági szükségszerűséget mérhetetlenül tisztelte. Talán éppen azért, mert neki oly kevés érzéke volt hozzá. Ha valaki azt mondta neki, anyagi okok arra kényszerítenek, hogy így meg így cselekedjem, Mihály mindjárt elhallgatott és minden aljasságot igazolva látott. Éppen ezért rendkívül nyugtalanította a dolognak az az aspektusa, ami előtte már régebben is felmerült, de Erzsi mindig tréfásan elütötte, hogy tudnélik, Erzsi anyagilag nagyon rosszul járt vele. Azelőtt egy gazdag ember felesége volt, most pedig egy polgári közepesé. Ez előbb-utóbb meg fogja bosszulni magát, amit a józan és anyagiakban oly otthonos Pataki Zoltán már is tisztán lát. Hirtelen egy csomó dolog jutott eszébe, ami már eddig is nászútjukon is kiélezte a kettejük élet standardja közt lévő különbséget. Itt volt mindjárt, hogy ne menjünk messzire a szálloda, amelyben most laktak. Mihály, miután Velencében és Ravennában látta, hogy Erzsi mennyivel jobban tud olaszul, mint ő, és mennyivel ügyesebben beszél a portásokkal, akiktől ő úgy is iszonyodott, Firenzében már teljesen Erzsire bízta a szálloda és egyéb földi gondokat. Erre Erzsi minden további nélkül az Arnópart egyik régi, de igen drága kis szállodájában vett ki szobát, azzal a megokolással, hogy ha már az ember Firenzében van, akkor feltétlenül az Arnópartján kell lakni. A szoba ára Mihály homályosan érezte, mert lusta volt számolni. Egyáltalán nem állt arányban az összeggel, amit olaszországi tartózkodásukra szántak. Jóval drágább volt, mint velencei szobájuk, és ez egy pillanatra belenyilallott Mihály takarékossághoz szokott szívébe. De azután undorral üzte el magától ezt a kicsinyes érzést. végre is nászúton vagyunk, mondta magában, és többet nem gondolt rá. De most, hogy elolvasta a Pataki levelét, ez is előtte állt, mint szimptóma. De a legnagyobb baj nem az anyagiak voltak, hanem az erkölcsiek. Mihály, amikor fél évi kínos töprengés után arra a határozatra jutott, hogy Erzsit, akivel akkor már egy éve viszonya volt, elválasztja az urától és feleségül veszi, azért szánta el magát erre a következmény teljes lépésre, hogy mindent jóvá tegyen továbbá, hogy komoly házassága révén végleg bevonuljon a felnőtt, komoly emberek sorába, hogy egyenrangú fél legyen, értem éppen Pataki Zoltánnal. Éppen ezért megfogadta, hogy minden erejéből igyekezni fog jó fér lenni. El akarta felettetni Erzsivel, milyen jó férjet hagy el a kedvéért, és különben is mindent jóvá akart tenni, kamaszkorára visszamenőleg. Pataki levele most meggyőzte vállalkozása reménytelenségéről. Olyan jó fér sohasem tud lenni, mint Pataki Zoltán, aki íme, hűtlen és távol levő feleségét is, a távolságon át is, több gonddal és hozzáértéssel tudja megvédelmezni, mint ő, aki itt van vele, és a védelmező szerepére annyira alkalmatlan, hogy még a szálloda és egyéb földi gondokat is Erzsi nyakába varja, azzal a nagyon is átlátszó ürüggyel, hogy Erzsi jobban tud olaszul. Talán igaza van Patokinak, gondolta, hogy nagyon is elvont és befelé fordult természet vagyok. Persze, szimplifikáció, az ember sosem ilyen megfogalmazható, de annyi biztos, hogy rendkívül ügyetlen és inkompetens vagyok a világ dolgaiban. Egyáltalán nem vagyok az a férfi, akinek nyugodt felelősségében megbízhat egy asszony. Márpedig Erzsi az a nő, aki szereti teljesen rábízni magát valakire. Szereti tudni, hogy valakihez feltétlenül oda tartozik, nem az anyáskodó asszonyok közül van, talán ezért is nincs gyereke, hanem azok közül, akik a szeretőjű gyermeke szeretnének lenni. Istenem! Milyen szerencsétlen lesz előbb-utóbb mellettem, aki azt hiszem, még tábornok is könnyebben lehetnék, mint hogy apa szerepet játsza. Ez az a humánum, ami teljesen hiányzik belőlem többek közt. Nem bírom, ha valaki függ tőlem, akárha kiszolgáló személyzet formájában. Azért csináltam mindent egyedül legénykoromban. Nem bírom elviselni a felelősséget. És rendszerint meggyűlölöm azokat, akik várnak tőle valamit. Őrület ez az egész. Őrület Erzsi számára, hiszen 100 ember közül 99-en jobban járt volna, mint velem. Minden átlagos, normális ember jobb férj lett volna, mint én. És most nem a magam szempontjából nézem, hanem tisztán az övéből. Miért nem gondoltam mindenre, mielőtt megnősültem? Vagyis inkább, hogy lehet az, hogy Erzsi, aki olyan bölcs, nem gondolta meg jobban a dolgot. De Erzsi persze nem gondolta meg, mert Erzsi szerelmes volt Mihályba. És vele szemben nem volt bölcs, nem ismerte fel Mihály hibáit, úgy látszik, mindmáig nem ismerte fel. De ez csak az érzékek játéka. Erzsi egészen nyers, gátlástalan étvágyjal kívánja a szerelmi boldogságot, amit Pataki oldalán nem talált meg, de hát, ha egyszer jól lakik. Mert az ilyen érzéki szenvedély nem szokott túlságosan sokáig tartani. Mikor hosszas bolyongás után visszatért a szállodába, már elkerülhetetlennek látta, hogy Erzsi egyszer elhagyja őt, mégpedig retteretes krízisek és gyötrelmek után, csúnya férfi ügyek után, a nevét is meghurcolva, ahogy az ilyesmit nevezik. Bizonyos fokig bele is nyugodott az elkerülhetetlenbe, és amikor vacsorához ültek, kissé már úgy nézett Erzsire, mint múltjának egy szép darabjára, és ünnepies meghatottság fogta el. Múlt és jelen mindig különös játékot játszottak Mihályban, egymás színezve, ízesítve. Szeretett képzeletben visszahelyezkedni múltjának egy pontjába, és annak a szemszögéből átcsoportosítani mostani életét, például mit szóltam volna Firenzéhez, ha 16 éves koromban járok itt. És ez a visszahelyezés a jelen pillanatnak mindig gazdagabb érzelmi tartalmat adott. De lehetett fordítva is, a jelenből múltat csinálni. Milyen szép emlék lesz 10 év múlva, hogy egyszer Firenzébe jártam Erzsivel. Milyen tartalma lesz ennek az emléknek, érzelmi uszája, amit ma még nem is sejtek. Ünnepi érzését hatalmas ünnepi étrend összeállításában és drága bor rendelésében fejezte ki. Erzsi ismerte Mihályt. Tudta, hogy a nagy vacsora nagy hangulatot jelent, és igyekezett ő is felemelkedni a szituációhoz. A beszélgetést ügyesen úgy irányította, egy-két kérdést téve fel Firenze történetére vonatkozólag, hogy Mihály gondolatait történelmi irányba terelje, mert tudta, hogy Mihályt a történelmi asszociációk a bornál is jobban és ünnepélyesebben átlelkesítik, sőt ez az egyetlen dolog, ami Mihályt közönyéből kiragadja. Mihály csak ugyan lelkes, színes és adataiban megbízhatatlan magyarázatokat adott, majd csillogó szemmel azt próbálta elemezni, mit jelent számára, mennyi csodát és extázist maga ez a szó Toszkána. Mert ennek a földnek nincs egy darabja sem, amit történelmi hadseregek, császárok és francia királyok nagyszerű, kosztümös csapatai ne tapostak volna. Itt minden ösvény valami nagyon fontos helyre vezet, és Firenze egy utcájára több történelem esik, mint odahaza hét vármegyére. Erzsi gyönyörködve hallgatta. Toszkána történelmisége ugyan pillanatnyilag egyáltalán nem érdekelte, de nagyon szerette Mihályt, amint így áttüzesedett. Szerette, hogy éppen ilyenkor, történelmi révedezéseiben, tehát amikor a legtávolabb járt az emberek itteni és mostani világától, ilyenkor felengedett közönye, és ő is olyan volt, mint egy ember. A rokon szenv Erzsiben csak hamar erősebb érzésekbe ment át, és örömmel gondolt az este várható folytatására, annál is inkább, mert előző este Mihály rossz kedvű volt, és Mihály lefeküdt, elaludt, vagy legalábbis úgy tett. Tudta, hogy Mihály áttüzesedett hangulatát a történelemről milyen könnyen magára irányíthatja. Elég volt, hogy rátette kezét Mihály kezére, és erősen Mihály szemébe nézett. Mihály elfelejtette Toszkánát, és bortól kipirult arca egészen elsápadt a hirtelen rátörő megkívánástól. Azután udvarolni és hízelegni kezdett, mint a most küzdenek először Erzsi szerelméért. Milyen különös, gondolta Erzsi. Egy évi intimitás után még mindig olyan hangon udvarol nekem olyan belső nyugtalansággal, mint hogyha egészen bizonytalan volna, hogy meghallgatom-e. Sőt, minél inkább megkíván, annál távolibban, annál választékosabb modorban udvarol, mint egy kidekorálja a vágyát ezzel, megadja neki a kellő tiszteletet. És a legnagyobb közelség a test közelsége sem hozza közelebb. Csak akkor tud szeretni, ha távolságot érez közöttünk. Így is volt. Mihály vágya a távoli Erzsinek szólt. Annak, akiről tudta, hogy majd elhagyja őt, és aki már inkább úgy élt benne, mint egy szép emlék. Azért is ivott annyit, hogy megőrizze magában ezt a hangulatot, hogy elhitesse magával, hogy nem Erzsivel van együtt, hanem Erzsi emlékével. Erzsivel, mint történelemmel. De közben Erzsi is ivott, és rá a bor mindig erősen hatott, hangos lett, jókedvű, és igen-igen türelmetlen. Mihálynak eléggé új volt ez az Erzsi, mert házasságuk előtt ritkán volt Erzsinek alkalma, hogy Mihály jelenlétében nyilvánosság előtt ennyire szabadon viselkedjék. Mihály ezt az Erzsit igen vonzónak találta, és mindketten siettek fel szobájukba. Ezen az éjszakán, amikor Erzsi új Erzsi volt, és egyben történelmi, emlék Erzsi is, és amikor Pataki Zoltán levele és az Ulpiuszok körülötte kerengő emléke mélyen megrendítette, Mihály megfeledkezett régebben tett fogadalmáról, és házas életébe olyan elemeket vitt bele, amiket Erzsitől mindig távol akart tartani. A szerelemnek bizonyos kamaszos, fiatal fiúk és szűzlányok közt divatozó módjára gondolunk, amellyel a gyönyört kerülő úton meg lehet szerezni, és minden felelősség nélkül. Vannak emberek, akik, mint Mihály, ezt a felelőtlen gyönyört jobban szeretik a teljes komolyságú és szinte hivatalos jellegű élvezeteknél. De Mihály önmaga előtt is mérhetetlenül szégyelte ezt a hajlandóságot, mert tisztában volt kamaszosságával, kamaszkori kötöttségével, és mikor Erzsivel, igazán komoly, felnőtt szerelmével intimitásba került, elhatározta, hogy Erzsivel mindig csak a hivatalos szerelmi formák közt fog érintkezni, mint ahogy illik, két komoly, felnőtt szerelmeshez. Ez a firenzei éjszaka volt az első és egyetlen kivétel. Erzsi csodálkozva, de szívesen fogadta és viszonozta Mihály szokatlan gyengétségeit, nem értette a dolgot, és nem értette utána Mihály égtelen rossz kedvét és szégyenkezését sem. Miért? Kérdezte. Hiszen nagyon jó volt így is, és különben is szeretlek. És elaludt. Most Mihály volt az, aki nagyon sokáig nem tudott elaludni. Úgy érezte, most végleg és faktikusan beismerte házassága csődjét és összeomlását. Beismerte, hogy még a házasságában sem tud felnőtt lenni, és ami a legszörnyűbb, arra kellett ráeszmélnie, hogy Erzsi soha ekkora gyönyörűséget nem okozott neki, mint most, amikor nem úgy szerette, mint felnőtt és szenvedélyes szeretőjét, hanem mint egy fejletlen kamaszlányt, egy tavaszi kirándulásot. És ekkor Mihály kikelt az ágyából. Miután meggyőződött róla, hogy Erzsi alszik, a toalett asztalhoz lépett, amelyen Erzsi retikülje feküdt. Megkereste benne a csekkeket, mert Erzsi volt a pénztáros. Megtalálta a Nemzeti Bank 2 lira csekét, mindegyik egyforma összegről szólt, az egyik az ő nevére, a másik Erzsiére. Kivette a saját csekét, és helyébe egy ugyanolyan alakú papíros csempészet be, a csekket pedig nagy gonddal eltette a tárcájába, és visszafeküdt. Hatodik fejezet. Másnap reggel tovább utaztak Róma felé. A vonat kiszaladt Firenzéből, és bent volt a Toszkán tájban, zöld és tavaszias dombok között. Lassan haladt, minden állomáson 10 percet állt, az utasok kiszálltak, és délszaki kényelmességgel szállingúztak vissza, mikor indulni készült, és közben beszélgettek és nevettek. Nézd meg, mondta Mihály. Mennyivel több dolgot lát az ember, ha itt kinéz az ablakon, mint a más országban néz. Nem tudom, hogy csinálják. A horizont nagyobb itt, vagy a tárgyak kisebbek, de fogadok, hogy az ember 5-ször annyi falut, várost, erdőt, folyót, eget és felhőt lát itt, mint a mondjuk Ausztriában néznek ki a vonatablakon. Igaz, mondta Erzsi. Álmos volt, és idegesítette már Mihály olasz rajongása. Ausztria mégis szebb. Oda kellett volna menni. Ausztriába? Kiáltotta Mihály. Úgy megsértődött, hogy nem is folytatta. Tedd el a passzusodat, mondta Erzsi. Megint kint felejtetted az asztalon. A vonat megállt Kortonában. Mihály, mikor meglátta a kishegyi várost, úgy érezte, hogy valamikor már sok ilyent látott, és most a viszontlátás boldogságát élvezi. Miért érzem úgy, mintha ifjú korom egy részét hegyi városokban töltöttem volna, mondd? De Erzsi nem mondott semmit erre vonatkozólag. Unom már ezt a sok utazást, azt mondta. Szeretnék már Capriban lenni, ott majd kipihenem magam. Ugyan Capri. Sokkal érdekesebb volna kiszállni itt Cortonába. Vagy akárhol, programon kívül. A következő állomás például Arezzo. Arezzo. Fantasztikus, hogy Arezzo csak ugyan a világon van, és nem Dante találta ki, amikor tornászait összehasonlította az ördögökkel, akik trombitát csináltak alfelükből. Gyere, szálljunk ki Arezzóba! Jön eszembe! Szálljak ki, mert Dante ilyen disznóságokat ír. Arezzo poros kis fészek. Biztosan van benne egy dóm a 13. századból, egy Palazzo Comunale, a Duce arcképe minden sarkon és megfelelő nemzeti feliratok, sok kávéház és egy Stella d'Italia nevű szálloda. Nem vagyok rá kíváncsi, unom. Szeretnék már Capriban lenni. Érdekes. Talán azért, mert te már sokszor voltál Olaszországban, már nem álljunk szel, ha egy Fra Angelico képet vagy egy Bel Paese sarkot. Én meg úgy érzem, hogy halálos vétket követek el minden állomásnál, ahol nem szállunk ki. Nincs frivolabb dolog, mint vonaton utazni. Gyalog kellene menni, vagy legalábbis postakocsi, mint Goethe. Hát borzongat, hogy voltam Toszkánában, meg nem is. Hogy íme elutaztam Arezzo mellett, és hogy arra van valahol Siena, és én nem mentem oda. Ki tudja, eljutok-e még valaha Sienába, ha most nem megyek el. Mondd már, otthon sosem árultad el, hogy ilyen sznob vagy. Mi baj lesz abból, hogy nem nézted meg a szénai primitíveket? Ki kíváncsi a szénai primitívekre? Hát mit akarsz csinálni Sienában? Mit tudom én? Ha tudnám, talán már nem is izgatna, de ha kimondom ezt a szót, Siena, az az érzésem, hogy ott megláthatnék valamit, amitől minden rendbe jönne. Bolond vagy, az a baj. Lehet. És éhes is vagyok, van nálad valami? Miáj. Rettenetes, mennyit eszel, amióta Olaszországban vagyunk, hiszen most reggeliztél. A vonat egy Terontóla nevű állomáshoz ért. Itt leszállok és megiszom egy kávét. Ne szállj le, te nem vagy olasz, még elmegy a vonat. De hogy megy el? Minden állomás a negyed órát áll. Szervusz is te veled. Szervusz majom, aztán írjál. Mihály leszállt, megrendelte a kávét, és mi alatt az eszpresszógép cseppekként kisisterekte magából a nagyszerű, forró italt, beszélgetni kezdett egy benszülöttel Perugia nevezetességeiről. Azután megitte a kávét. Jöjjön gyorsan, mondta benszülött. A vonat már indul. Csak úgy, amire kiértek, a vonat fele már kint volt az állomásról. Csak éppen, hogy fel tudott kapaszkodni az utolsó kocsira. Ez régi módi harmadosztályos kocsi volt, nem volt rajta folyosó, minden kupé külön világ volt. Nem baj, majd a legközelebbi állomáson előre szaladok, gondolta. Most megy először Perugiába? Kérdezte a barátságos benszülött. Perugiába? Nem megyek én Perugiába, sajnos nem. Akkor bizonyára tovább utazik Ancónáig. Nem jól teszi. Szálljon ki Perugiába, nagyon régi város. De én Rómába utazom, mondta Mihály. Rómába? Az úr tréfál. Mit csinálok? Kérdezte Mihály abban a hiszemben, hogy rosszul érti az olasz szót. Tréfál, kiáltotta az olasz. Ez a vonat nem megy Rómába. Na, maga nagyon vicces ember, mondta megfelelő olasz kifejezéssel. Miért nem menne ez a vonat Rómába? Firenzében szálltam fel a feleségem, mert ki volt írva, hogy Rómába megy. De ez nem az a vonat, mondta az olasz olyan gyönyörűséggel, mint a élete legjobb tréfáját hallaná. A római vonat már előbb elment. Ez a Perugia-Anconai vonat. Terontólába van a szétágazás. Óriási! És a színjóra nyugodtan utazik a Róma felé. Szenzációs, mondta Mihály. És tanácstalanul nézett ki az ablakon a Trasimirantóra, hát ha ott valami megoldás Evesz felé. Mikor éjszaka magához vette csekét és passzusát, arra gondolt, persze nem egész komolyan, hogy útközben esetleg úgy alakulhat, hogy elszakadnak egymástól. Mikor Terontólában kiszállt, megint átfutott fején, hogy hagyja Erzsit tovább menni a vonattal. De most, csak ugyan megtörtént, meglepődött és zavarban volt. De minden esetre megtörtént. És most mit fog csinálni? Sürgette az olasz. Kiszállok a legközelebbi állomáson. De ez a gyors vonat Perugiáig nem áll meg. Hát majd Perugiában szállok. Ugye mindjárt mondtam, hogy Perugiába utazik? Nem baj, megéri, nagyon régi város, és nézze meg a környékét is. Jó, mondta Mihály. Én Perugiába utazom. Mit csinál majd Erzsi? Valószínűleg tovább utazik Rómába, és ott vár a következő vonatra, de az is lehet, hogy már a következő állomáson kiszáll. Esetleg visszamegy Terontóra. Akkor sem. Az nehezen fog eszébe jutni, hogy én a perugiai vonattal. Igen. Ez nehezen fog eszébe jutni. Ha most Perugiában kiszáll, egészen biztos, hogy egy-két napig senki sem fogja megtalálni. Tovább is eltart, ha nem marad Perugiában, hanem valami valószínűtlen útvonalon elutazik onnét is. Még szerencsé, hogy a passzusom nálam van. Hogy ez? Majd veszek magamnak inget és mi egymást. A fehér nemű Olaszországban jó és olcsó, úgy is akartam lenni. És a pénz. Hogy is állunk a pénzzel? Elővette tárcáját, és megtalálta benne a Nemzeti Bank líra csekjét. Igaz, hiszen tegnap éjjel... Majd Perugiában eszkomt áltatom. Ott biztosan van olyan bank, ahol elfogadja. Igen. Behúzódott a sarokba, és mélyen állott. A barátságos olasz keltette fel, mikor megérkeztek Perugiába.

Az irodalmi lépegetőt hallottátok, és benne Szerb Antal Utas és Holdvilág feldolgozását, amit a jövő héten a Keltakaróban folytatunk.

Tilos Rádió, Antibulvár híreit halljátok, hírességekről. Beyoncé is csatlakozik a Flinti vízügyi válság megoldási erőfeszítéseit támogató sztárokhoz, Matt Damonhez, Mark Wahlberghez és Big Showhoz. És a vízügyi válságban segítően fellépő hírességek névsora egyre nő, számol be az alternet.org oldalain Lorraine Chao. Az Egyesült Államokban a sztárok fontos ügyeket is támogatnak. Beyoncé a Super Bowl-os félidős fellépése közben új turnéja kihirdetése mellett azt is közölte, hogy segíteni fogja a vízvezetékekből folyó mérgező víztől szenvedő flinti lakosságot. Amint múlt heti speciális vasárnap délutáni híreinkben Matt Damon Water.org szervezetének tevékenysége kapcsán már arról beszámoltunk, a katasztrófa 2014 áprilisában kezdődött, amikor egy nem választások útján hatalomra került hivatalnok a Huron-tóról a Flint folyóra állította át a városi fővezetéket pénzsporolás céljából. Ez az eleve kudarcra ítélt lépés szétmarta a város öregedő vezetékcsöveit, és a 102 ezer lakosát, főként a gyerekeket, ólombérgezés bénító hatásának tette ki, és azóta kétszer kitört légiós betegség járvány már 10 ember halálát okozta. Az énekesnő a United Way of Genesee County szervezethez társul, akik szűrőkancsók, csaptelepre szerelhető szűrők, csereszűrők ezreit és több kamionnyi ivóvizet szállítottak Flintbe. Beyoncé a Community Foundation of Greater Flint nevű szervezettel is összefog egy olyan alap létrehozására, ami a flinti vízügyi válság által érintett gyerekek hosszú távú fejlesztési, oktatási, élelmezési és egészségügyi szükségleteivel foglalkozik. Aki a flinti válságban szenvedőkön szeretne segíteni, még Beyoncé Be Good című Twitter csatornáján is megtalálhatja az infókat. Beyoncé tehát nem csak maga segít, hanem rajongóit is erre buzdítja. Az énekesnő Be Good kezdeményezésével ugyanis a United Way programjait támogatják, nyilatkozta a koncerteket szervező Live Nation. Beyoncé a múlt héten említett Matt Damon mellett például a Pearl Jam mellé sorakozik fel, akik 100 ezer dollárt adományoztak a megoldás kezelésére. Jimmy Fallon, Madonna és az egykori Saturday Night Live-os Seth Meyers 10-10 ezer dollárt adtak. A detroiti rapper Big Sean a Beyoncé által is támogatott Community Foundation of Greater Flint online adománygyűjtésén keresztül adományozott, a gyűjtésben összegyűlt 58 ezer dollárból 10 ezret. Mark Wahlberg színész és Sean Diddy Combs hip-hopper 1 millió üveg Aqua Hydrate vizet adományoztak a városnak, míg Cher több mint 180 ezer üveget. Vagy flakont. A United Way egyébként egy közel 3 millió önkéntest és 10,3 millió adományozót összefogó nemzetközi szervezet, ami évente 5 milliárd dollár adomány gyűjt és oszt szét, ezáltal a világ legnagyobb magánadományokból gazdálkodó non-profit szervezeteként tartják számon. Több mint 40 országban 1800 közösséget támogatnak, közösségi összefogásban segítenek az oktatáson, bevételi forrásokon és az egészségügyön. Partnerei között nemzeti és helyi vállalkozások, non-profit szervezetek, kormányzati és civil szervezetek, hitközösségek, valamint tanítók, szakszervezeti vezetők, egészségügyi szolgáltatók, idősek és tanulók egyaránt szorgoskodnak. A Tilos Rádió Antibulvár. Go ahead.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És folytatjuk Závada Pál, Jadviga párnája című regényének, hangos könyvének feldolgozását. Jó hallgatást!

A bokrok közül figyeltem a fenti ablakokban föltűnőket, teraszon időzőket, morogva, hogy miért nincs most Guggerem. Olykor Winkler Alfonz házigazdát vélem fölismerni, de Jadwiga alakja ritkán tűnik fel, akkor is inkább keresztül siet csak a szalonon. Míg nem, úgy jön egyszer csak elő, hogy követi őt egy férfi. Egy Schneidig, brillantinos hajú. Jadwiga haladtában néz vissza rá többször, és úgy tetszik nevet is. De eltűnnek hamar a szomszédszobában, melyből halványabb fény szűrődik, így nem látok semmit. Semmit, és milyen sokáig. Hátrébb lépek, de úgyse. Szemem már könnyezik a nagy figyelésben, hiába. Később, odabent biztos meleg lehetett már, a teraszon támad mozgás, ami ugyan közelebb esik hozzám, de rosszul világítva. Így történhet, hogy az iménti alakot már csak a falnál általában veszem észre, a villanó hajáról, hogy heves taglejtésekkel magyaráz, vélhetően egy nőnek, akiből épp csak sejtenem lehet egy világosabb ruhát. De mert a fal mentére teljes árnyék borul, így nem láthatom, hogy Jadwiga-e az.

elfordul. A majom átkarolja megint. Majd elengedi. Válaszol nyilván, amihez vezényel magának. Suttogó kiáltozás lehet ez ott, a sok vendég között. Még többen jönnek ki. Takarnak, így nem látok semmit. Majd odabent, nem messze egymástól két brillantinos hajót is megpillantok. Nagyjából egykorúak lehetnek, s a fekete ruha is egyforma persze. Melyik volt a teraszon Jadvigával? És Jadviga-e az, akivel ott volt? Kék ruha is több van, most látom. Megőrülök. Leroskadok a fűbe. Megkerülöm vagy háromszor a lugast. Váratlanul fény gyúl odalent, kitárul az alsó teraszajtó, jönnek. Levegőre vágytak a hölgyek urak, a kőkorlátnál gyűlnek össze, viszi a szót valaki, mulatságosat mesélhet, mert föl-föl nevet a társaság. Odafordulok, mert a beszélő orgánuma ismerős. De honnan? A véletlen segít. Mert ez a férfi a kertről kezd beszélni egy másiknak, és erre felé jönnek. Lekucorodok a bokor alá, és már látom, hogy az a fényes hajú mutogat itt körbe. Felén fordul, és én fölismerem benne Winkler Francit. 1915. december 14. Bevonatoztam megint Csabára, hogy karácsonyra vegyek valamit Jadvigának. Némi kerülgetés, toporgás után a fehér neműek üzletébe merészkedtem be, mit már a múltkor kinéztem. Dadogva előadott kérésemre, a készséges asszonyság még kacsintott is. Úgy teregette elém a portékát, hogy hát érti ő, mire gondol az úr. Egy aféle hímzett, válbodros, sejemháló réklit választottam, vagy minek mondják ezt. A csipke mellerésze jó mélyre van dekoltálva, és szallag csokrocska fogja össze, persze csak ha megköti. Semmi kedvem hozzá nem volt, de nem mertem elfeledkezni Szilágyi hívásáról sem. Hát, hozzá is bementem. Nem tartott sokáig az egész vizit, mert jószerivel abból állt csak, hogy istentelenül leteremtett. Hogy ő így meg úgy segített nekem, megbízott bennem, én mégis az ő fejére hozok bajt, hogy nem szégyellem magam, és így tovább. Ijedtem, merezgettem csak a szemem, nem értek semmit. Na de, hát miről van szó, kapitány uram, kérlek? Ő meg csak csepp. Megjegyzés, hát azért ilyen témában is később csak haladt előre a világ. A csepüléstől majd ugrásszerűen a zsarolási fenyegetésig. Jegyzet vége. Végre kivág az asztalra egy paksamétát, amiben elhűlve ismerek rá saját írásomra. Hogy képzeled, hogy ilyeneket írkázta a frontról? Szolgálati kötelemben álló katona. Ki fecsegszik mindenféléket engedély nélkül? Ezek hadititkok, te idióta. Az alezredes úr kell, hogy hívasson engem te miattad, és dörgölj az orrom alá, hogy miféléket protezsálok én? Hebegtem valamit, hogy én nem tudtam, hogy ehhez engedély kell, és töröltem volna minden olyan adatot, mely hadititkot sérthetne, hogy hazafias szempontból nem hinném, hogy kivetni való volna benne, de egyik mondatomat se hagyta befejezni, csak ordított velem. Végül avar zavart el, hogy takarodjak. Jadvigának nem mondtam el az esetet. Hazafelé különben utána jártam még a múltkori dolognak. Tudtam ugyanis most már, mert úgy mellékesen megkérdeztem nőmtől, hogy hívják az Irmus férjét. És elmentem ahhoz a franci féle házhoz. Épp akkor jött ki egy házmester formájú ember, kérdem tőle, itt lakik földes doktor úr? Hát éppen itt, azt mondja. Első emletkedni. Na tessék, ennyire egyszerű.

0: mégiscsak van ilyen véletlen. Lábjegyzet, úgy szólván szólni akarnék, hogy nem, hogy nyissa ki a szemét, mert ilyen részeknél én az ő kis gyereke vagyok, mint vásári bábszínházba bekiabáló kicsit, hogy vigyázzon, odafigyeljen, mert a háta mögött. De nem tudja a fiú az apai szeretetet, hogyan meghálálni most már. Plusz persze még az is, hogy ez nekem egy dupla lélekhasadás. Az apus, meg a másik között. Lábjegyzet bezárva. Francihoz azért ezek után se volt kedvem betérni. De meg is láttam utána mindjárt, hogy az ablakba ki van írva, az ügyvéd úr szabadságra ment. Ahogy leemelem a polcról a Bibliát, eldől mellette az öreg rézvasalt Tranastius, a gótbetűs zsoltáros könyv, mely öreg apámé volt még, és utána apovkám hordta magával a templomba. Belelapozok, csak hogy megsimítsam a kis árgult hullámos szélein penészedő lapokat, és akkor ezt a cédulát fedezem föl. Orvosi bizonyítvány. Dr. Roncsok Mihály, községi orvos, ezennel hitelesen bizonyítom, hogy Osztatné György, 48 éves földbirtokost, kit személyesen ismerek, 1913. augusztus hó 26-ától október hó 12-ig többször alaposan megvizsgáltam, és teljesen épelméhűnek találtam. Szervi betegsége időlt gyomorbaj, gastritis krónika, mely nem érinti elmebeli képességeit. Az ő kifejezett kívánságára igazolom, hogy vizsgálataim eredményeképpen őt ügyei vitelére, kezelésére és vagyona feletti rendelkezésre maradéktalanul képesnek tartom. 1913. október hó 13-án. Miért kellett vajon apovkámnak épelmélyűségét bizonyítatnia? És ki előtt? Ki nem akarta hagyni evel az aljas váddal szabadon végrendelkezni őt? Lábjegyzet. Hát, ez engem is igen érdekelt. Neki is duráltam magamat bizonyos kutakodásoknak. Jegyzet vége. Hogy nem tudok én erről semmit, mikor itt ültem a beteg ágyánál? Szörnyű ez a gyanakvás, és bocsássa meg az Isten, de csak Mamovkára gondolhatok. Látni kéne már azt a végrendeletet. Be fogok menni mégis Winkler Béni bácsihoz. Tetejébe apácskám összes iratait is anyám őrzi féltékenyen. Csak az én nevemre kiállított két takarékkönyvet adta át nekem a temetés után. Az adóíveket, a cséplőgép papírjait, a marha leveleket és egyéb szükségeseket aztán úgy kellett mindig kikönyörögnöm tőle, és nem hagyott ám keresni az iratos ládában, maga zárkozott be mindig egész estére, míg ki nem silabizálta, mi kell a papírtengerből. Megjegyzés, persze, mert abszolút rendbe rakva nem volt. Iktató módszerrel lehet ilyenben csak eligazodni könnyen. Jegyzetbe zár. Ma, rettenetes perpatvar után, Mamovka elzavarta Hulinánét, hogy a szeme elé ne merjen kerülni többé. A melindai tanyásunk felesége, ez a különben lompos sunyi asszony, kit én sose szívelhettem, eddig is csak hízelgéssel s árulkodással tarthatta Mamovkánál helyét. Habár a Hulina maga jámbor, dolgos, kisé együgyű, de engedelmes cseléd, s mindent rendre elvégez, ha csak el nem felejti. Így ránézni nem árt, mi jobbára Gregor dolga szokott lenni. De most elvethette a súlykot a Hulináné. Anyám nagymosáshoz és karácsonyi takarításhoz, kalácssütéshez rendelte haza Blahov nyanya mellé. Ilyen alkalomkor mindig zeng a ház Mamovka hisztériás vezényszavaitól s a cseléd nők egymásra mutogató perlekedéseitől. Ám a szokott hírig máma másfelé fordult. Hulináné tán a zelenákon köszörülhette meg a nyelvét, ki pedig tudva lévőleg anyám engedelmes alattvalója vagy 20 év óta, és soha egyebe a rajta valón, meg azon kívül, mit istálói vackán tartott, nem volt, s kenyéren és vízen is lesné anyám minden parancsszavát. De hát a kosztra nézve jól van azért tartva. Ilyen formán, hogy a zelenák akármiben is anyám ellen tartana, vagy megrövidítené, merész egy vád lenne. Ha ez volna az a kotyvalék valóban, amit Hulináné nem átallott a nyelvével keverni. De hogy a házi háború miből is pukkant ki, azt én nem tudhatom. Csak anyám rikácsolására neszeltem föl, hogy és még te merészeled kinyitni a papuládat a zelenákra, és hogy borogatja ki a gangon a Hulináné csuhészatyrát, batyuit, és lecsap egy kendőre, meg egy csupor pecsenye zsírra. Sajetota, povedz! Rángatja a nyanya kibomlott szürke csimbókjait, hogy vallja ki, mik ezek, s hogy ő tőle lopni merészel. Krádnyes, csa, krádnyes, odomnya! Hogy mi ez, mondjad meg, na, lopsz te én tőlem? Az meg csak hajtogatja, hogy hiszen anyám adta neki ezeket tegnap, és segély kérve néz a Blahov nyanyára, de az elsunnyog onnan. Hord el magadat innen. Most már tudom, miért nem tojnak a tyúkok. A pulykát is te zabráltad el. Ki vagytok rúgva? A szememet kilopnánk. Takarodjatok kifelé a tanyából. Ünnepek után a nyomotokat se akarom ott látni. Aval elkezdi anyám haigálni a gangról az udvarra kifelé a Hulináné cókmókjait, aki mind jobban tagad, és mondaná, hogy hát nem emlékszik a Mamovka a kendőt tegnap este pakoláskor. Ancsa, szól Blahov nyanya után, hát ott voltál te is a kamrában, hogy azt mondja, nesze, ez meg csak avasodik itt. De hiába. Mamovka még utána is megy, és a nyomorult Hulinánét, ki épp csak belefogja a mocskos lepedőjébe, amit össze tudott szedni, magából kikelve átkozza, és taszigálja kifele a kapon. Megrémülök anyámtól. Mintha nem is láttam volna ilyennek már épp elégszer. Arca torzult marad, ahogy visszafelé jön is, és fátyolos tekintettel néz a semmibe. 1916. február 2. Elhanyagoltam az írást. Ám azt kell mondjam, ez jót jelent. Hiszen, ha visszalapozok, látom, olyankor fogtam bele mindig, ha föl voltam valamiért dúlva. Fölkavartnak lehet ugyan jótól is lenni, de engem sajna sokkal többször kergettek e naplóhoz, rossz érzések, mint jók. Ám de most a karácsony, az új év, és az egész télidő rendesen, békében múlt el. Részemről azzal a megnyugtató örömmel is, hogy Jadviga hál' Istennek nem lázadt a Mamovkám által vezényelt karácsonyi szokásrend ellen. Vagyis majd, hogy azt nem írom, úgy teltek az ünnepek, ahogyan szoktak. Holott nőmmel ez volt az első karácsonyunk együtt. A templomi és a gyertyagyújtási áhítat, de kivált kettesben az esték, megerősítettek abban, hogy nincs bennünk ünnepi tettetés, valóban szép és erős a szeretet mi köztünk. És ez nőmből is sugárzott, nem csak a magamét véltem őróla visszatükrözve látni. Így e hetekben, noha megmart a szeretet ünnepén túli kérdés, mégse voltam bolond azon morfondírozni, hogyan állunk a szerelemmel. Vagy azon, hogy mit jelent vajon nejem félig meddig tréfás mondása, az ágy közös is, egymás párnáján csak vendégek lehetünk. Tudnélik, a leszerelésem utáni napok egymás testében is örömteltebb ideje múltán megint csak ünnepszámba mentek azon éjszakáink, amikor egészen összeülelkezhettünk. És mondanom nem kell, hogy ez a hébe-hóbaság nem én rajtam múlott. Ám a másfél hónap alatt az a három ölelés testeinknek bizony nagyon is ízlett. És úgy vélem, talán az övének is. Kivált az első, mikor új hálóingét próbáltattam vele föl. Három alkalomra osztva 10 hízót töltünk egyéb iránt, együtt 13 mázsa voltak, köztük 3 csak olyan mázsa körüli, melyből lett 160 kg szalonna, 210 liter zsír, közel 250 kg füstölt, sonkát is beleértve, és 180 kg kolbász. Béresek rendbe kilettek elégítve, a Melindáról kihurcolkodó linájék végleg, zsírral és oldalasokkal is megtoldottam, járandóságon felül. Gregor az odakinti füstölés végeztével kamráinkba hordta a mi nekünk maradót is. Szenteste előtti nap elmentünk Rosszájékhoz, Éva napot köszönteni Ivkának, mert Pali nagyon hívott. Szerencsére Buchbinder Miki is ott volt, így mi férfiak jól eldiskuráltunk. Ivkával Jadviga beszélgetett, aki a lakodalomban látta csak eddig őt, pedig kicsit kajánkodva kíváncsi is volt a hajdanában rám aspiráló nőre, amit nemrég meséltem el neki. Ahogy szerintem Ivka Palinak viszont sosem. Sokat olvastam is a télen, főleg a kedvenc mixátjaimat, de vettem magamnak és Jadvigának, mikor a háló réklit is, Turgenyevtől, Loviktól, a Leányvári boszorkányt, aztán Ambrust, Kóbort, Malonyait, és most végre a Karenina Annát is, amit Jadviga már olvasott németül, én pedig most kezdem. Hoztam a kereskedőtől egy nyalábra való új időket, azokat is böngésztem. Vízkeresztkor új béres párat kellett fogadni a tanyára. Cvalinga Mihály és Neje, 34 és 31 évesek, 3 gyerekkel. Cvalingát, aki volt már hónaposom, azért választottam, mert igyekvő béresnek mondják, akinek a vetések végeztével csizma szára mögül kizöldül az árpa. Ez a zöldülő árpa olyan szólásmondás féle, aminek az az értelme, hogy olyan szorgalmas, hogy le se húzza a csizmát, vagyis nem is alszik, amíg a munkálatok be nincsenek végezve. Úgyhogy ami mag beleesik, annak még kihajtani is van ideje a csizma szárából. Jegyzet bezárt. Jadviga pedig még december elején bejelentette, talált egy szolgáló lányt magának. Már el is ment a szüleihez kikérni, kikkel aztán én állapodtam meg a leány járandóságában. Neve Csúvár Anci. 1916. február 7. Esküvünk első évfordulójáról emlékeztünk meg tegnap, a vacsoránál, kocintással, csókokkal. Jadviga új ruhát kapott, és némi ellenkezés után hagyta is magát kibújtatni belőle. Február 16. Elborzasztó jelenetnek voltam tanúja este. Buchbinderrel akadtam össze, aztán ott ragadtam még nála, mert rossza is átjött, bort ittunk, és utána hazafelé, mivel a Palival így vezett tovább egyfelé az utunk, az öreg ház felől jöttem be. Úgy 9 óra tájban. Anyámnál a szobában és a pitvarban is világosság. És meghallom a hangját. Most folytottan, mert ajtóablak csukva, de megint kiabál. Benézek a szőlő rugason át, és meglátom. Vesszővel üti az összekuporodott és félmeztelen Zelenákot, aki feje fölé tartott karral védené magát. És e szavakat veszem ki tótul. Tosom ti vravela, že štěkaj. Nie vravela som. Som ti kázala štěkať. Sem si ľahni, naprach ty pes. Rozumieš? Nie trúfaj si horstať ani slovo. Štěkaj, pes. Brechaj. Štěkáš kúš do vyjebaného. Ticho. Chceš voľačo? Tak mi oblížeš ruku. Rozumieš, ty pes? Poď sem. K nohe. Štěkaj, štěkaj. Kiabálása így van magyarul. Megmondtam te neked, hogy ugassál. Nem mondtam? Ugatást parancsoltam neked. Ide fekszel a küszöbre, te kutya. Megértetted? Ne merészeljél fölállni. Egy szót se. Ugass, kutya, csaholj. Ugatsz, kúss a kibaszom. Csöndet. Akarsz valamit? Akkor megnyalod a kezemet. Értette, kutya? Gyere ide, lábamhoz. Ugassál, ugassál. Zelenák négy kéz lábra áll, fölemeli fejét, és panaszosan rávonít Mamovkámra, aki egyre csak üvölti, ugass, kutya, ugass. Majd meg, hogy fog be a pofád. Erre a nyomorult engedelmesen odamászik hozzá, és az előre tartott kezet kiöltött nyelvével próbálja elérni. Elkapom tekintetemet, de már is megmozdul a gyomrom. Utána rögtön föl is hullámzik a keserűség a torkomra, és a következő pillanatban, rövid, bő sugárban adom ki Buchbinder barát. 1916. február 22. Voltam tegnap Winkler Béni bácsinál. Jadvigát is hívtam, reméltem, járunk egyet a városban, beülünk a kávéházba és hasonlók, de elhárította, hogy fáj a feje, nem érzi jól magát. Nem akartam mondani, hogy elmúlhat, és honnan tudja máma, hogy holnap is migrénje lesz. Mert csak annál inkább megmakacsolja magát, ha kérem. De így se akart jönni, reggel se. És most nem egészen értem, mi a helyzet, már az, amiről Béni bácsi beszél. Ahogy beléptem, bent találtam az irodán, föltette cvikkerét és felkiáltott. Na, végre már, csak hogy szegény apád temetése óta nem is láttalak. Hogy hát miért nem jöttünk már? Ő többször is üzent a francival, húsvétkor is például. Mert aláírásra vár egy pár papír. Idézést kellett volna tán küldenie. És erre sejtelmem sincs miért, de elhallgattam, hogy hozzám ugyan nem jutott el a hívása. Mentegetőztem csak. Jó, hát ő gondolta, hogy sok dolgunk van, utána meghallotta, bevonultam, azért nem jöhetek, és hogy anyám is csak ígérte, hogy majd, hogy most trázunkban vagyok, most meg lakodalom, hanem ide figyelj. Ezt azért csak megmondom neked, mert Mici nénéd eléggé zokon vette. Volt valami okod rá, hogy ne hívd meg az esküvődre? Hát azért mi apáddal, te is jól tudod, mert jól van, ismerem anyádat, hirtelen haragú, és kicsit összekülönböztünk, biztosan mondta neked, a végrendeletnél. Nem küld meghívó kártyát a lakodalomra, hát nem küld. De azért neked és Jadvigának eszetekbe juthattunk volna, hogy legalább az esküvőre. Jaj, hát mondom, drága Béni bácsi, és felötlik bennem, hogy a lakodalom után jutott csak eszembe, mennyire kínos, pont ők nem voltak ott. De szégyelvén magam beletemettem ezt gyorsan a feledésbe. Úgy röstellem dadogom kéztördelve. Én ugye abban a tudatban voltam, mivel a rokonokat és közelebbieket anyám intézte, hogy Béni bácsiék persze, hogy jönnek. És hát nem tudom, na, spondját rá, Micit azért engeszteld majd ki, mert illenék levizitálnotok is az asszonykáddal, lassan már meg is szaporodtok, és még nem is láttunk benneteket. Mici nénéd sokat emleget titeket, meg hát ismered, zsörtölődik a franci miatt, hogy az pedig nem nősül, hogy neki már sose lesz unokája. Lábjegyzett, Béni bácsi már nem élt, mikor Mici nénit én megnéztem, mint álószeres ügynök. Sőt, a sors fintora által, majd a bakterházban is. És akkor se tudta, hogy van unokája. Jövünk, ígérem, Béni bácsi, és ne tessenek megneheztelni. Francinál se igen mutatkozol, ha jól tudom. Összemordultatok tán egymással valamin? Nem, vanok válat. Csak hát a tenger gond. Fronton voltam, meg ugye. Már az asszony szoknyáján ülök legtöbbet, mondom, és igyekszem elejét venni a kérdezősködésének erről. Nekiveselkedek hát, hogy előtárjam a Mamovkával való gondjaimat. És végül, hogy nyélbe kéne ütni vele a vagyonfelosztást rendben, a végrendelet szerint. Béni bácsi fölhúzza szemöldökét. Na de, hisz már lassan 2 éve, hogy megküldtem mind hármatoknak a hagyatéki végzést, mi hiányzik még? Mind hármunknak? Anyádnak, neked és Jadvigának. Nézek egy nagyot, és megmondom, hogy én bizony se a testamentet, se a végzést nem láttam. Nem-e? Hát nem. És Jadviga sem. És mondani se kell, mindketten tudjuk, ez Mamovka lelkén szárad. Béni bácsi szólal meg végül fejcsóvába. Anyád igen bosszús volt. Habár úgy vettem észre, nem igen lepte meg a dolog. De miféle dolog? Hogy az apai résznek majdnem a fele nem te rád, hanem feleségedre, Jadvigára száll. Hú, a mindenit szalad ki a szám. De hiszen apám nem is sejthette még, hogy összekerülünk. Hát nem is a mennyére örökített ő, hanem a fogadott lányára. Na de hát én azt hittem, veletek ezt ő még életében tudatta. Csóválom a fejem, és közben agyam zakatolva forog. Hogy is van ez? Akkor engem veszteség ér most? De hát ezt a csodát, hogy Frigyünkkel mégis egyben marad minden, aztán, hogy ki tudhat erről, és ha tudja, mikor tudta meg? Anyám? Jadviga? És hogy mennyire megpecsételhette ez Mamovka nőmmel szembeni eredendő haragját, hogy a boldogult Zsofka részét Jadviga kapta meg. Másnak az ivadéka jutott a családi vagyonhoz. Tetejébe kinek? Apovka hajdan volt Ponyicki Máriájának a lánya, akivel a gyámapa kiismerhetetlen okból 100-szor annyit törődött, mint önnön édes lányával, kit pedig egészen a Mamovkának engedett át. Úgy véltem azelőtt, sikerült kifürkésznem lassan anyám gyűlölködésének okát, amiért is oly veszettül ellenezte egybekelésünket Jadvigával. Az anya Ponyicki Mária miatt a lányra is féltékeny volt mindig. Kivált, hogy Apovka rögtön, amikor kellett, habozás nélkül állt oltalmazóként az árva mellé. És hogy Apovka után most már én rám köti magát a kisasszony, csak hogy ő, Mamovka, ne szabadulhasson meg már tőle soha. De hogy apácska még vagyont is örökítsen rá, ez anyámnak már végképp fölfoghatatlan. Ezek után még jobban érthetem indulatait, hogy elherdálni a család vagyona. Rozbić svati majetok. Szétverni a szent birtok vagyont. Jaj, jaj! Mit szóljak, mikor az én kezem lett az szétzüllesztve, vagyis elzabrálva, amit több nemzedéki felmenők ragasztottak egybe, ami az én nagy lelki furdalásom lehetne. De hát, hol volt a szél ellen a pelláta? A májátok, a birtok, a vagyon szentsége lett így a szemében meggyalázva, és most földrémlik előttem anyám bosszús rálegyintése, váratlan, de továbbra is sértő hangú megenyhülése, hogy hát akkor vedd el! Azt mondja, mit bánom én? Megismerte közben apovkám végakaratát? Hát persze, hogy megtudta, hisz nősülési tervem kinyilvánítása már apácska halála után 4 hónappal történt. 2 napon át készültem, hogy leülök mamovkával megbeszélni a hagyatékok dolgát, de nem találtam erre nyugalmas percet. Minek is mondom, hogy leülni akartam volna, mikor tudom, azt vele nem lehet. Föl alá járna, vagy mintha rakosgatnia kéne haladéktalanul. Szekrényben matatna, hátát mutatva nekem. De rosszabb lett annál is, mint ami kevés megértést vártam. Pedig eldöntöttem előre, nem hányom a szemére, hogy nem tudatta velünk, ki mit örökölt, és hogy visszatartotta Béni bácsi nekünk szóló értesítéseit, hanem mintha hallomásból értesülve lettem volna eddig is, csak nem firtattam. Ügyintézni nem volt érkezésem, és a vagyonrendezés ugye hosszadalmas dolog, de most a Béni bácsi hivatott, teszem azt valami örökösödési illeték, vagy hasonló miatt, és így tovább. Bizony e kezdésnek a feléig se tudtam eljutni, mert anyám visszafordult a küszöbről, összepréselt szája megrángott, akár egy fölcsípett giliszta, szeme szűkölő réséből, mintha vaspálcát lőtt volna arcomba, és ezt súgta fenyegetően. Kutakodol az én hátam mögött? Mi? Erre még legyintettem, és a higgadtat színlelve folytattam, ízelgő kitérővel, hogy a Béni bácsi azért is üzent, mert elvárnának vizitálni, és igen kedves volt. Mamovkán felül is érdeklődött, minden jókat kívánva. A Béni egy alávaló csaló. És ismerősen remeg a dűtő a hang. Jegyzed be, hogy mint később jövő lehetek okosabb Tóni. Én a papírokból, meg majd ebből a naplóból is teljesen állíthatom, hogy Béni bácsi nem volt csaló. Jegyzet bezárt. Egy enyveskező fiskális, nem szégyel az ember szeme láttára, és mézes mázoskodva kitanulta jól a zsidók közt. Apádat is az orránál fogva vezette. Én erre, hogy nincs oka anyácskámnak kételkedni benne, rendben találtam mindent, láttam a papírokat, hagyatéki leltárt. Hogy mertél nélkülem? Nem tudsz te semmit, bólogató marha. A pénznek legalább a felét ellopta. Tudom én, hogy hány könyve volt apovkának a takaréktól, mert hiába mondtam, vegyen rajta földet, malmot, akármit, mert a papír az csak papír. Most meg már romlik is, de ne félj, a Béni beleforgatta már a vagyomba, nem hagyta elolvadni. És amibe a legtöbb volt, itt egy asztalra sújtás ököllel, az hiányzik a hagyatékból. Hogy Béni bácsi apovkám legjobb barátja volt, mamovkám biztosan rosszul emlékszik, hogyan képzelheti. Nem vagyok se vak, se bolond, ordítva már. Hát minek nézelte engem, amit a saját szememmel láttam? Hát biztosan még átrakatta apácskám. Nem rakatta át sehova, sehol nincsen nyoma. A Béni rakatta át, a saját zsebébe. Csak nem lehet mit csinálni, megmondta a Braun. Ez a Béni bácsi konkurense. Mert apád mindent oda tett letétbe a Béninek, és már abba a jegyzékbe sincs benne. Amit a Béni írt a listát, és a beteg apáddal aláíratott az akármit, és elzabrálta. Nagyon kérem, csillapodjék, mamovkám, ez csak vádaskodás, a Béni bácsi nem tolvaj. Nem tolvaj, igen? Akkor ki a tolvaj? Vagy te nálad van az a pénz, mi? Vagy elosztoztatok a Bénivel? amiért kifundálta? Hogyan forgassatok ki mindenemből? De mit nem képzel, anyácskám?
1: Itt abba kellett hagynom tegnap, mert jött a Buchbinder Miki, de most már nincs is kedvem folytatni azt a szörnyű veszekedést. Kivált, hogy utána Jadvigát gyalázta az örökség miatt, amiről pedig nőm mit tehetne, és nem is tudott róla. Álje úzs akadda kakotta binyevegyela, csapta rám végül Mamóka a szobahajtót, belém döfve ezt a durvaságot, meg a szégyent, hogy nejemet nem tudtam megvédeni. Hát ez elég mocskos szájjal lett mondva, hogy ugyan már, hogy a faszba ne tudta volna. Amúgy az igazság kedvéért ez igaz volt, mert tényleg tudta. Jegyzet bezár. Ám akkor se jutnék messzire, ha azt akarnám lejegyezni, mit szólt örökségéhez Jadviga. Rögtön, ahogy hazaértem, siettem tudatni vele a hírt, de ő le se ült ehhez. Épp csak, hogy felém fordult, és mintha kicsit késve vonta volna föl a szemöldökét, hogy tényleg? Hogy? Erre beszámoltam arról, amit Béni bácsi mondott. Ő vállat vont, hogy úgy is mindegy, és ebben vége is volt. Furcsálódtam, hogy utána egyebet nem beszéltünk erről. 2 hét telhetett el tán a Zelenákkal való kutya jelenet óta, és ma anyám szobája előtt a küszöbön egy ajtó félfába vert karikára felfűzött láncot pillantok meg. A mai 1916. március 14-i nap oly örömmel ajándékozott meg, hogy róla még írni is türelmetlen vagyok, mert föl alá ugrálnék, és szaladok már is csókolgatni feleségemet tovább. Máma Jadviga avval ébresztett, hogy most már bizonyosan nem téved, gyermeket vár. Nem lehetett velem bírni, és azóta se lehet az örömtől. Karomba kaptam nőmet, hogy utána egész nap is, amikor csak hagyta, többször hurcoltam konyhába ki, szobába be, mondván neki, hogy kímélned kell magad. Fiam lesz, kiabáltam, fiam lesz. Vagy lánya, figyelmeztetett Jadviga, mert azt is ugyanúgy kell szeretni. Lányom lesz, egy ennivaló tündér leánykám lesz, újjongtam akkor így tovább. Erigyen, ne bolondozzon már, nézett rám nejem elégedett mosolyal. Hát még én milyen elégedetten öleltem. Tapogattam őt. Hol van, mutasd, hadd csókolom. Persze nem engedte hasát puszilni, még kevésbé fölvonni róla a ruhát. És hogy milyen ez, milyen haja lesz, milyen szeme, milyen termete, járása, miféle természete, mire lesz esze, képessége? Ezerféle kérdést tettem föl Jadvigának, mikre hol válaszolt, hol nem is felelt, már csak nevetett. Menjen a dolgára már, mit akarsz csinálni, máma? Vigye az ördög a dolgot, én máma nem megyek sehova, téged foglak csak imádni ezért a hírért, ezért az angyali üdvözletért. De aztán csak beszaladtam a faluba, és elújságultam a hírt Buchbindernek meg a Rosszapalinak. Septiben áldomást is ittunk rá, de siettem vissza Jadvigához. Csak elébb a bulgár kertész Mihaló felé kerültem, hogy milyen korai virágja van az üvegház alatt. Leszedettem vele az összes tulipánt, ami csak nyílott. Egyebe még nem volt. Lett abból egy jó nyalábolnivaló. Tétettem mellé bőven rozmaringágat is, mert ez a jelige virágom az én szerelmetes Jadvigámmal. Fiam lesz, vagy lányom lesz. Hogy örültek Marcinak. Bezzeg. Mert Marci bátyámat én szerettem. De bizony gyerekkorban is észre lehetett venni, hogy anyus őt plusz, mintha bámulva imádná is. Néha majd, hogy szerelmesen. Míg az engem szeretésében mindig volt olyan, hogy mintha jól van te kis hülye Miso, hát azért tégedet is. Apus pedig valahogy úgy
0: igyekezett, amiért én hálás voltam. Csak cseperedett korban vettem már észre, hogy valósággal igyekszik szinte jól bánni velem is, nem csak a Marcival. De én ezeket az eltéréseket mindig csak arra fogtam, hogy hát a Marci okosabb, magasabb, szebb, stb. És hát nem könnyen, de érthető lett későbbiekben nekem a szülői részrehajlás Marci felé, bár sokat elbúsulva sírtam emiatt, hogy kicsi vagyok, stb., de nagyobb koromban ezt összeszorított foggal tűrtem, és megmagyaráztam, hogy biztos én is, ha két fiam volna, a Marci félét jobban szeretném. Csak a néha-néhai elbusongáskor reménykedtem, hogy hát, ha mégis az én félémet jobban. Jadviga beleír. Harmadszor. 1937. június 3. Leírtam már, Ondriskám, mit tartottam én Stralsundban, ismeretségünk első éveiben a Franci felől, s viszont mi fűzött engem apácskához. Hosszú ideig ezért kétségeim nem is voltak. Forgolódhat körülöttem a csillogás hiszemében ez a fiú annyit, amennyit akar. Én senki másra nem vágyom, mint akinek addigi boldogulásomat is köszönhettem, s akinek most ezt élete társnőjeként, szerető odaadással hálálnám meg, ha elfogadná, ami nekem cseppet sem volna áldozott, ellenkezőleg. Magával ragadott az a jóság és szeretet, az az erő és szilárdság, az a pallérozatlanul is bölcs figyelem és tapintat, ami apácskában volt. És bámultam önnön erényeit és fogyatékosságait, egyaránt bátran viselő magabízását. Azt, ahogy természetes becsülettel, szótértően, biztosan forgott úgy a pornép, mint a magasrangúak között. Hogy őt még külhangban, idegen ajkúak közegébe se békjózt az a mukkanni sincs mersze gátoltság, ami honfitársainknak, kiválta lentebbről jöttek, úti kátyúja, és gyakorta oktalan idegenekre fenekedésük kiváltója szokott lenni. Lábjegyzet, hát örülhet a síron túl is, hogy ilyen emlékezést kap. Szerintem mondjuk például, miért nem tud elhunyt felett ilyen beszédet tartani egy pap? Jegyzet vége. El tudtam volna képzelni őt a világ bármely táján, üzleti vagy pihenő úton, s mellette magamat, aki úgy hittem nem csak fiatal dísze lehetek, hanem segítője, tolmácsa, papírra vetője, számon tartója munkálkodásának, és teljesítője kívánságainak. Szeretni vágytam, és gondoskodni róla, ami nagyon ráfért volna, hisz egész életében csak ezt nem kaptam meg soha. Sűrűbben ismétlődő látogatásain, amikor elvitt a tengerhez is egy-egy hétvégére, idővel neki bátorodva, félig meddig játékosan ajánlottam is neki, hogy hagyja a mamofkára a ház és birtok dolgait, és vesse meg a lábát másutt. Vagy meneküljön el hazúról végleg, kössön külföldön üzleteket, utazzon, és vigyen magával engem. Miért ne dolgozhatnék inkább az ő keze alá? Jóságosan nevetett rám ilyenkor, hogy de jó is lenne az. Olykor még el is gondolkodott rajta, mi lenne, ha megpróbálkozna Amerikában, és odakint lenne a kivándorlók organizátora. De hogy az mégse jó. A kinti magyar nagyhalak közt legkisebbként kéne kezdenie, s ő inkább a küldő transportálásra jó, nem a fogadóra. Amellett a kivándorlásnak lassan elkezd majd leáldozni, érezte meg már a háború előtt 5 évvel, hogy az amerikázásnak vége lesz. Tetejébe angolul se tudok. De hiszen tudok én, kínálkoztam fölragyogó szemmel, mire ő mellére vonta fejemet és azt sóhajtott. Drága kicsi, öreg vagyok már. én pedig nem mertem megkérdezni, mihez. Így ment ez évekig, és én ahhoz, amit szerettem volna, mindigább kívántam már az ő hívását. Anyus persze eléggé nem ír évszámokat, ezért ezt is nehéz kalkulálni, hogy mit jelent évekig. Mert az érettségie utáni utazás 1906-ban volt. A WF-fel való esetkezdés, ami pont majd ezutánra tett lapokon jön, csak 1913 nyarán. Hát nem tudom, hogy 7 évig csak György apácskára várt volna anyus, és hogy hiába? Vagy WF mégse 913-tól volt, hanem hamarébbtól. Rejtélyek ezek. Jegyzet bezár. Elhatározása, vagy legalább a biztatása nélkül a csak önmagába kapaszkodó reményemet féltem nem lesz mi táplálja. Hiszen érthette ő már akkor jól, hogy miben bízom. Ám az, amit csupán én mertem akarni, nyilvánvaló, hogy el se kezdhetett érlelődni. És így az én akarásom, amit hangosan ki sem mondhattam soha, felelet nélkül magában forgó puszta vágy maradt. És az se lehetett folyton megfordítva, ami egyebekben köztünk úgy volt, hogy kívánságomat kikérdezve ugyan, de ő mondta meg, mit hogyan tegyünk. Kettősünk belső vezérszólamát nem dirigálhattam mindig csak én. Így feléje nyújtózó óhajom nemhogy a kapaszkodót nem találta ő benne, de lassan már azt a vonzást se, ami oly sokáig hívás tudott nekem lenni. S amiről ilyetten kellett végül belátnom, hogy ugyan én nekem szóló, de irdatlan messzeségből pislákoló aprócska jelzés csupán. Hogy ezzé csillapult, ennek okát magamban nem találtam. És azon gondolkodtam, vajon biztos-e, hogy György apácska tehet róla? Igaz-e, hogy boldogságunkhoz csak is az ő mersze hiányzott? Vagy pedig ugyanúgy, mint én, ő is a beteljesíthetetlen vágyak kínjaival állt tehetetlenül. Csak éppen ő a természet parancsa előtt, mert amit én kínáltam, ahhoz már végképpen késő. Életkora szerint még nem feltétlenül, hisz volt nekem nem egy iskolatársnőm, aki hasonló korú férfihoz ment, igaz, inkább csak adták feleségül, ám egyszer csak megsejtettem, hogy apácskának a maga élet idejében mégiscsak kései találkozás a miénk. És amikor pár hónapra rá halálhírét vettem, a végtelen fájdalmon túl rettenetes lelki furdalás vett rajtam erőt, hogy talán magam égettem rá a közeli elmúlás billogját. Azzal kezdve, hogy először fölsejlett előttem, a velem való szerelem őneki elkésett már, és avval tetőzve be, hogy ennek nyomatékául engedtem végre Franci csábításának. Andriskám, elővettem a naplóját megint. Szeptember van, és egyre csak a magával közös elmúlt életünk jár az eszemben. Továbbra se tudom a mai napjaim felé fordítani tekintetemet. A jövőről nem is szólva. Pedig tudom, hogy azt a fiaink jelentik. De most velük sem törődöm sajnos. Azt el is felejtettem tudatni magával, hogy valamikor augusztus elején Marci bejelentette, Markája várandós. Na, erről majd még írok. Én meg bejegyzem, hogy ez a szeptember 1937. Ebben az évben, májusban kezdett a naplóba írni. De muszáj még ide pótlójegyzeteket tenni, mert anyus mindent kihagy. Vagyis tényleg visszarévedései vannak csak főleg a távoli múltba. És való igaz tőle, hogy fiainak mai napjai felé kevés tekintetet fordít. Például fentihez. Bátyám Marci, szűk és barna, 172 centi, jeles vagy jó tanuló volt, Szarvason gimnáziumba járt. Én pedig csak aranykalászos gazdaképzőbe. Vegytant és biológiát szerette, patikus vagy fogtechnikus és fényképész akart lenni. Plusz földbirtok jövedelemmel képzelte. Sokat járt Buchbinder Miki bácsi műtermébe előhívogatni. Egyetemre akart menni, amit anyus is forszírozott. De bizony volt egy akadálya, az anyagi. Lényeg, hogy talán apus hányavetisége miatt buktunk sajnos. Már a koronainfláción is, a nevezetes gazdasági-válsági eladósodásból pedig már nekünk alig volt feltápászkodás. Meg a boletta rendszerből, amit a búzáért adtak gyorsan olvadó értékkel, és bagót sem ért. Béresek ugyan dolgoztak természetbeniért, de pénzjövedelem majdnem semmi lett már 30-35 körüli évektől. Kölcsönöket véve jelzálogok kezdtek ránk táblázódni fokozatosan. Marcival, mint kamaszfiunk, ezt nem nagyon tudtuk, csak a Gregor morgásából kezdtük sejtegetni. Lényeg, hogy a Marci egyeteme fucsba ment, meg igazság szerint a kedve is. De éppen akkor eszement szerelembe eséssel vigasztalta magát. Neve Rocskár Marka volt. Nem értettem én azt sohase, de lényeg a lényeg, házasságkötés lett 1936. áprilisban. 19 éves volt a Marci, és a menyasszony is vele egyidős. Született kisfiúk neve Osztatni János, akinek várásáról anyus itt ír. Ennek dacára is az ifjú pár elég jó indítást kapott. Legalábbis, ha nem akart mást, hanem gazdálkodó lenni szintén. De sajnos csak Rocskár szülői oldalról. Bár végül is apusomék adták a földöröklést, meg a tanyát. De a feleségi részről kapott pénzből Marciéknak a melindai tanyán mégis lett építve új gazdalakás építmény. 4 lépcsős platózással, szobas tyukatoros plafonnal, spalettás nagy ablakokkal, padlóval, kemence és kályhás fűtési lehetőséggel. Konyha szinten nagy kocka téglás talpazattal, kamra pince nagy magtárral, padlás magasított fallal, magtárolónak. Egy hintós szín, szélesített gang szintén bestyukatorozva. Előtte béresekkel én is több ezer darabos dénes meg szikoraféle vasas égetett téglát hordtunk. Véletlenül ráadásul télen volt, és 20 fok feletti hidegben, szánkókon, 5 lófogattal az állomásról, meg részben kisvasúti lórékról. A fiatal gazdának való szép lakrészt stílszerűen környékezte egy 500 négyszögöles, drótkerítéses, gyümölcsös, veteményes, virágos kert. De a kényes menyecske inkább akart volna mégis szép falusi házban lakni. A jegyzet bezár. De inkább vissza még. Emlékeimet odafordítom most, hogy miként zajlott le Stralsundban, annak a hosszú történetnek a legkorábbi etapja. Az első fejezet, melyben vele találkoztam, ki a naplókönyv lapjain eddig is sokszor bukkant már föl, és ugyan őtőle váltam el majd véglegesnek szánt elfordulással. Hiszen tudja, drágám, Winkler Franciról van szó. Ő volt az első, aki egyszerre kezdett csábítani a minden ellene szóló körülmény dacára is hívogató jövő képével, ugyanúgy, mint a már izzó szemén át is én belém mélyeztett vágyába. Franci éberségemet kijátszva, tapasztalatlanságomat kihasználva, az irántam való mind hevesebb szerelmi elszántságának s az én öntudatlan hívásomnak engedelmeskedve talált el hozzám. Valósággal szétszaggatva, ezer indokból szőtt ellenállásomat. Újraolvasva ezt a mondatot, féligasságnak látszik mégis, melynek másik oldalán is volna talán ugyanennyi. Kijátszottam én is az ő éberségét, melyel olykor kérkedni se röstelt, hogy bárki nő is legyen, az ő nyakába ugyan nem vethet vezető istránknak urkot, más nőkre értette persze, és mert ezt voltaképpen el is hittem, veszélytelennek látszó helyzetből kezdtem e nagyképűség póza mögé beférkőzni. Szándékosan csak, hogy a fönnhordott orrát megfricskázzam, de akaratlanul nyilván a hívásának is engedelmeskedve, amely szavait cáfolva így szólt: kötözz engem magadhoz. Öntudatlanul így én is szaggatni kezdtem az ő elkötelezéssel szembeni ellenállását, nem csak ő az enyémet, mellyel a megbízhatatlanságától védtem magamat, hiszen hogy az ég óvjon tőle egy becsületes leányt, tényleg így gondoltam rá. Azzal kezdett játszani először, hogy mindenféle esetek elbeszélésekor, miközben bizalmas kiszólásaival szinte fiúsított engem, kiváltva bizonyos kis nők felé kalandozott el, váratlanul megállt, majdnem olyan sudár volt a dereka, mint a magáé. Azt mondja, vagy magának meg micsoda türkiszkék szeme van, és folytatta, mintha mi se történt volna. Míg nem szemembe felejtve tekintetét elakadt, és tettetve, hogy akaratlanul. Hát ezek a szemek, rázta hitetlenkedve a fejét, és bocsánatot kért. Mulattatott, hogy úgy tesz, mintha neki aztán végképp nem kéne tartania tőle, hogy bennem akadhatna rá valami bolondítóra. Holott mind sűrűbben lepett meg bennünket a zavart elhallgatás, az egyszerre való fölpillantást követő csend, majd az ezt kényszeresen föloldani akaró mellébeszélés, amikor egészen mást mond a szem, mint a száj, melynek szavait követni nem lehet, de már nem is kell. Míg nem egy borús nyári alkonyon, amikor már csak az eső áztatta kertre néztünk ki az elszökött szavak után, de aztán megint csak egymásra, kettőnk arca közt olyan meleg légörvény támadt, mintha összekapaszkodó tekintetünk forrósítaná föl, hogy tovább már nem lehetett bírni. És képzelje, Andris, ekkor én fogtam meg az ő asztalon előre nyújtott kezét. Egyszer bevallotta, hogy olyan kélyes izgalommal késleltette az első érintést e mozdulatlan, néma fölhevülésben, hogy szándékosan várta ki, és szuggeráltam belém a merszet, hogy én érintsem meg őt. És innentől, mint gátszakadásra kezdett rám ömölni zabolázatlan szenvedélye. Heves és kitartó ostromba fogott, s heteken, hónapokon át ígért és kérlelt. Órákon keresztül se szűnt meg fölfesteni előttem, micsoda csupa szépekbe, jókba hordana el engem, ha elszánnám maga, hogy a tenyerére ülök. Egyszer szemtelenül oda is tapasztotta mindkettőt, hogy kipróbálhassam, hogyan esne rajtuk az ülés, de rácsaptam, itt azért nem tartunk. Váltik bizonygatta, hogy noha megtapasztalta már egyik-másik nőnek a vonzását, de ilyen fölforgató szenvedélyt senki közelítésekor nem érzett,
1: és ne hátráljak már tovább, mert annál gerjesztő mágnesként húzom őt magamra, és ne tagadjam el magam elől az övéire, úgy érzi, hogy nagyon is rárímelő érzéseimet, míg nem azzal adott súlyt szavainak, és folyton derekam körül lebzselő karja, s nyomakodó ágyéka ölelési epekedéseinek, hogy megkért feleségül. De attól fogva napjában 10-szer is megkért feleségül, ami pedig

minek fejében kikötöttem, hogy egy ujjal se nyúlhat hozzám, amit ő persze megszegett. Nem tudtam, Ondriska, mit tegyek. Ahhoz se hagyott nekem nyugtot, hogy meggondoljak mindent. Se időt, hogy jobban megismerhessem, se pedig türelmet a hozzá fokról fokra való közeledéshez. Hiába múlt el már zsengekorom, tapasztalatlan voltam. S például fogalmam sem volt, másoknál hogy zajlik egy szokásos udvarlás. Nem tudtam, hogy a férfiak eféle ölelgető, kérlelő, égre földre esküdöző fogadkozásokat csakis a gyorsan elcsábítani akart könnyű nőcskéknek szoktak produkálni. A leánykérés ezzel szemben udvariasan kimért, unalmas viziteket szokott betetőzni, zavart krákogások közepette. A piruló leány és a jelöltet metsző pillantásokkal méregető, savanyú képű szülők színe előtt. Igaz, hogy augusztus elején Franci hazautazott, avval, hogyha szabadulni tud, októberben megint fog jönni, így aztán gondolkodhattam. S hamar lyukadtam ki oda, alig hanem egy szoknyavadász prédájául lettem kiszemelve. És a fogadkozásokból egyetlen szó sem lesz igaz. Pár hét múlva pedig az a találkozás ütött szíven, amely magát is, csak engem bizony egészen másért. Váratlanul megjöttek maguk ketten apácskába. Legszívesebben zokogva borultam volna apácska vállára, megvallani hűtlenségemet, és könyörögve kérni, ragadjon el innen, szabadítson ki ebből a fenyegetettségből. De megmukkanni sem merte, és magát okoltam, hogy miért kell itt lennie, hogy emiatt nem szólhatok és nem tehetek semmit. És mintha apácska szánszándékkal nem adott volna módot a beszélgetésre többé. Csak harmadnap elutazásuk előestéjén jutott néhány perc kettesben vele. De akkor már inkább csak hallgattunk. Ő pár nyugtató, bátorító szóval próbált búcsút venni tőlem, és én kérve kértem, hogy jöjjön vissza mi hamarabb hozzám, de a szemem könnyben úszott, mintha megéreztem volna, hogy utoljára látom. Ő helyette maga szökött vissza másnap. De hát én nekem egészen másfelé járt akkor az eszem. Jóformán semmit nem beszéltem magának Sárosi Irmusról sem. Még pár hónapja, mikor növendékkoromról írtam e lapokra, akkor is kihagytam az életem leírásából Irmust. Mert ezt az Irmus részt anyus már valamikor 1938 elején írta. Hiszen a dátumozás sokszor hiányzik, csak én tettem ide. Pedig Irmus a legfontosabb lénye volt egy bizonyos belső életemnek. Annak közepében állt az én egyetlen barátnőm, különösen a Sankt-Pölteni években, akivel jóval többet jelentettünk egymásnak, mint ahogy akár maga, akár az ő férje azt elképzelhette. Mert tudja, Ondris, erősen kavarognak az érzések az ember bakvis korában, s ha ehhez még árva is, akit szigorúan fognak egy leány kaszárnya törvényei, bizony mélységesen ki van a szeretetre éhezve. Maga soha nem látta Irmust, és én nem akartam, hogy találkozzanak. Emlékszem, Ondris, hányszor vette zokon, hogy egyre másra elutazom, és soha nem hagyom, hogy elkísérjem földeséghez. Sárosi Irma férje, doktor Földes Bálint orvos, de én nem láttam sosem, jegyzett bezár. Féltékeny volt ezekre az útjaimra, és én megéreztem bosszús mordulásaiból, ha Irmust hoztam szóba, kérdéseiből hazatértem kor tőle, vagy épp türelmetlen félrehessentéséből azon semmiségeknek, amiket ilyenkor elmesélni készültem róla, hogy féltékeny Irmusra.

Hát még ha tudta volna, hogy mennyit leveleztünk mi össze, amikor én Strázumban voltam, ő pedig itthon, de később is. Sajnos ezekből a fent említett levelezésekből egyetlen darab sem ismeretes, pedig talán a legérdekesebb volna, jegyzet bezár. Én ennek köszönhetem, és bizony nem a férfiaknak írt, s valami láthatatlan iskolamester által cenzúrázott leveleknek, hogy egyáltalán képes vagyok valahogy írásba foglalni gondolataimat. Csodálkoztam is, Ondriskám, hogy följegyzéseiben e féltékenységnek semmi nyoma. Ezt még magának sem merte bevallani. Igaz, hogy azon nyomban lefette a lelkében az a másik martosó féltés. Mert hogy Irmushoz megyek, ezt sokszor el se hitte. Ahogy azt gondolta, és ebben volt igazság, hogy Irmush az én külön útjaimon a cinkosom. Mégsem ezért elleneztem, hogy találkozzanak. Mi sokkal sűrűbben szőtt titokba bújtunk el a barátnőmmel annál, mint ahogy akárki szeretőt is eltitkolni akarhat az ember. És ez így volt már lánykakorunkban is, amikor tiszták voltunk, és fantázia még nem ejtett rajtunk foltot. A világ semmi különöset nem talál abban, hogy két növendéklány együtt pusmog, nevetgél vagy fecseg. Sőt, ugyanez később asszonykorban sem szúr szemet, noha ekkor már szolidabbnak illik lenni. Ezért nem is kellett félnünk a rajtunk közömbösen átsikló tekintetektől. Amikor például Irmuséknál vakációztam, s ketten laktunk egy szobában, még az édesanyja is ránk nyithatta az ajtót, ha éppen érzelmi viharok dúltak is bennünk, a mama akkor se vett észre semmit. Mosolygott, kérdezett valamit, saját maga válaszolt is rá, és kiment. De azt rögtön megéreztük, ha valakinek kutakodva akadt meg rajtunk a szeme, vagy ha férfi érdeklődéssel kezdett figyelni minket. És hányszor esett meg a vakációk alatt, hogy a fiúk nem tudták eldönteni, melyikünk is tetszen nekik. De mindegy is volt, mert sorra kinevettük őket, és nem lehetett bennünket külön választani egy rövid sétához sem. Tehát, mint megriadt páros halacskák siklottunk fedezékbe, ha azt észleltük, hogy valaki hálót készül kivetni ránk, és titkainkra, hogy ezeket kifürkészze. Leleplezéssel persze azok fenyegethettek volna minket a leginkább, akik a legközelebb álltak hozzánk. Akik figyelemmel és szenvedélyesen hangolódtak ránk. Irmush férjének, Földes Bálintnak figyelme azonban hamar vált hasonlóvá a Sárosi mamájéhoz. Winkler Franci pedig alig képes felfogni bármit is, ami nem őt magát érinti. Nem is tud mit kezdeni a lélek olyan melódiáival, melyekhez botfüle van. És bizony a legtöbb ilyen belső dallamhoz mindig botfüle volt. Idővel egyedül maga maradt tehát, kedvesem, akitől óvakodnunk kellett. Mert magának bizony elég lett volna azt egyszer látnia, ahogy mi egymásra nézünk. Már is fölfeslik titkaink burka, és a lába elé omlik mindaz, amit mi addig elrejtettünk. Ha az angol kisasszonyoknál nem jártunk volna egyenöltözékben, mi biztosan szerettünk volna Irmussal ugyanolyan ruhákban járni. Ám így, amikor nyaranként szabadon öltözködhettünk is, a hasonlóságukban is inkább megkülönböztettük öltözékeinket valami fodorral, csattal, vagy más színű szallaggal. Különben pedig nyakra főre cserélgettük ruháinkat. Igaz, hogy Irmushnak jóval több volt, de önzetlenül adott is nekem belőle. Míg nem kimondtuk teljes ruhatárainkra az osztatlan vagyonközösséget, beleértve az ágy és alsó neműt is.
Habár ezt utóbb, amikor Irmus észrevette, hogy olykor hétvégenként én az internátusi vánkost édesanyám slingelt fehér hímzéses párna húzatába bújtatom, marakodások és kibékülések közepette visszavontuk. Mert egyik örökös gondunk épp az volt, hogy miben vagyunk és miben legyünk azonosak, hasonlóak vagy különbözőek. Hogy mi közös és mi nem, kezdve a tárgyakon és egyéb anyagi javakon, folytatva az elfoglaltságokon és szabad programokon, illetve magán az időn, majd a különféle rendű és rangú kapcsolatainkon, aztán a másik beavatásának vagy be nem avatásának kényes kérdésein, az elmondottakon és az elhallgatottakon, a titkos gondolatokon, egészen a legrejtettebb érzésekig és érzékien átélt percekig. És bizony e küzdelmeink folytán sokszor lettünk mi egymásnak egyfelől zsarnok parancsolói, másfelől engedelmeskedni tartozó szolgái. Habár el kell ismernem, hogy én diktáltam többször, noha az is biztos, hogy mindent én szenvedtem meg jobban. Míg a harmóniára hosszabb, rövidebb időre rá nem találtuk. Talán el tudja képzelni, drágám, hogy a felnőtté válás küszöbén Sankt-Pöltenben milyen szépek voltunk. Még éppen, hogy lányok, már majd, hogy nem nők. Legalábbis mi tetszettünk egymásnak, és önmagunk. Szeptember végére az érett kukoricacső csúcsán az a kikandikáló haj bronzvörösre sötétül. De érésének megelőző hónapjaiban mindkettőnk hajszínét megmutatja. Júliusban az a nyers, eleven szőke fürtöcske Irmusét, az augusztusi, részbörösbe hajló kukoricatincs pedig az enyém. De ha közös párnára fekve összefésült kibontott hajunkat, akkor augusztus elejét írtuk. Ennyivel volt az enyém dúsabb és erősebb szálú. Amikor pedig Irmusét keféltük inkább fölülre, vissza lehetett pörgetni egy-két héttel a naptárt. Forróság volt így is, meg úgy is. Az ágyékok viszont mindig árnyékosabbak egy hónappal. Irmusé augusztusi, az enyém szeptemberi. De szinte mindig rögtön rájuk hullott a korai tél hálóink hava. Az eső áztotta őszök közös fürdéseinek színei közül pedig épp a hajzatoké, szőrzeteké megbízhatatlan, ha megázik, minden kukoricahajacska bajuszka ezüst csöppektől csillog és besötétül. Száradni persze leghamarabb a karok, ritkásan hintett aranyszálacskái száradtak, majd a nyakszírt pihéi, a hónaljak bomlott gombolyagocskái, utána a szépjavörös lebukónapi pázsitok, és csak legvégül gerebjéző fésűk és ujjak szánkázása s tekintetünk napsütése nyomán a marokra szedhető búzakéve hajak. De hát e képek inkább csak oda és elkapott tekintetek lenyomatai voltak. Habár millió pillantás együtt már kitartó figyelem. Ahogy az óvatlan érintés, ha sokszor megesik, simogatássá adódhat össze. És azok a földerengve sajgó sugarak a legmélyben együtt akár a zsigereket is fölizzíthatják. Ám ez köztünk mindig megtorpant, valahol a határmesdjének hol ezen, hol azon a pontján. S noha ez olykor borotva élékeskenyedett már, mi azon se féltünk siklani föl alá. Szerettük lopott órákban magunkra zárni az internátusi fürdőt. A szünetnapokon kihalt az épület. Amikor, mint a tiltást megelőző idők ártatlan kis nimfái, vetköztettük, nézegettük és pancsoltuk egymást.
és szerettünk együtt aludni. Habár erre csak Irmuséknál, a zárt ajtó mögött akadt jó alkalmunk, mert a Sankt-Pölteni hálóteremben, ha épp ketten voltunk is, sietős összebújásokat lehetett csak megreszkírozni. Évek múlva Földes Bálint helyét a páros ágyban viszont sokszor elfoglalhattam aztán. Bár mindent elmondani és megmutatni sohasem lehet, így talán mégis látja, drágám, ezt is, amiről soha más még csak nem is hallott. Ilyenek voltunk mi együtt, amikor senki se látott minket. Negyedik fejezet. Kiút a bajokból tán soha nem vezet. 1917. új év második napja. Eltelt egy év megint, így végre már nekiülök, mert az dukálna, hogy mégiscsak összefogjam pár sorban, amiket említeni kell az elmúlt esztendőből. Legelőször is persze meglett a fiam. Osztatni Márton, György nevekre kereszteltük, Jadviga kérésére Györgynek is, apácskám után. Született 1916. október 9-én. Már ne is mondjam, hogy a legszebb gyerek, kit szültek valaha is. És a teremtőnek hála, hogy egészséges, erős, semmi baja nincs. Ám úgy látszik, ennek árát a gyermek anyjától kérte meg, kit alaposan meggyötört a várandóság során, sokszori rosszulétek, idegfeszültségek és melankóliák, s hasonlóképpen a szüléskor, mely még az azt levezető tanár szerint is hosszú, komplikált és fájdalmas volt. De ha a vége, hál' Istennek jó, Jadviga is fölépül már lassan, így talán az egészre is ezt lehet mondani majd, ha minden helyreáll. Mert van persze még minek a maga kielégítően szokott rendjébe visszaigazodni. Kiválta a szerető közelségnek és közvetlenségnek mi köztünk Jadvigával, mert ezt a történtek kissé próbára tették. Na, ez inkább másképp. Nem tudom, minek, kinek szépítek már megint, mert a való ez. Viselőssége kezdetétől a mai napig, nemhogy örömére valót nem volt képes a feleségem elfogadni tőlem, és persze viszont se tudott nekem adni, de bármiféle közvetlen segítséget, oltalmat vagy vigaszt sem. Nem bántott ugyan engem, de eltolt magától, és lemondó mosollyal vagy búskomoran legyintve csóvált a fejét. Hogy kedves tőlem, de ne fáradjak, megcsinálja majd Ancika. Nem, most nincs kedve beszélgetéshez. És leggyakrabban nem akarja, hogy ebben az állapotában lássam. Bizony nem volt könnyű távol is tartanom magam, de elérhetőnek is lennem, ha kellek mégis. Nem beszélve, hogy átélni ezt lelkileg. De avval nyugtattam magam, hogy ő neki nehezebb, s reméltem, hogy meg lesz ennek az áldása, és majd jóra fordul minden. Az áldás megjött, most is idegőgicsél az ajtón túlról, de nőmre máig is várnom kell. Mamovkám idegállapota szintén rosszabbodott. Ám őt nem melankóliás hangulatok terhelik, hanem a neurotikus örjöngés kitörései, mint sűrűbben. Legjobb volna elkerülni szegényt, de nem lehet. Mindnyájunkat meglepett viszont, hogy a kis Marcika láttán megszelídült, becézte és nevetett rá. S azóta is valahányszor ellágyítja őt unokája látása. Ám egyedül félnénk otthagyni vele a kicsit. Ancinak is szigorúan meg van hagyva, hogy ügyeljen, és ezt semmiképp se engedje. Továbbá pedig még mindig tart a háború, hogy az ember nem vesz már újságot se a kezébe, vagy átlapozza a temérdek hazudozást. Szégyen ez, amiben vagyunk, borzalom és szégyen. A hazafi hangosan hars újságcikkek önbecsapása.
mitől hányni támad kedve az embernek. Amit az a magán szégyen tetéz, hogy könnyű nekem néha napján undorodni itthon, ha kegyeskedtem épp újságot nyitni, vagy templom falról leolvasni hősi halálhíreket. Lábjegyzet, nem is a templom falon szoktak lenni, hanem az egyházi hivatalon, kis drót ablakos ládikába tűzve. Bár lehet, hogy a hősi halottakat akkor oda tették. Hát, én tudom, hogy kiket és miben hagytam ott Galíciában, és ezt nem lehet feledni. Azaz, hogy dehogy. Gyakran másra se törekszik az ember, csak hogy kívülre kessze a véres külvilágot magán és a magáéjén. 1917. január 15. Beléptem a Magyar Gazdaszövetségbe. A tagdíj évi 6 korona, amiért az ember hetenként kapja a Barázda című újságot is. Gregor rendelt venni 2-2 új 7-es és 8-as zak ekefejet, darabja 12 korona, 2 ekenádot, 12 korona, és 4 darab szecskavágó kést, 20 korona. 1917. január 28. Ami lassan tehát 10 hónapja már. Érzelmeim viszonzatlanok. Testi-lelki indulat nőm hiánya miatt. Tágabban értve nőhiány, szerelem hiány. A Jadvigával közös út járhatatlansága egyre mélyebb sár. Én elakadtam rajta. De nem tudni, hogy ő neki ez útja-e még egyáltalán. Vagy más légi ösvényeken röbdös már. Anyaság. Szenvedések, egyéb szenvedélyek miatt. Közös életünk szünetel, vagy már meg is szűnt, és ami ennek dacára is lezajlik velünk és körülöttünk, fölkelünk, öltözünk, vetkezünk, jövünk, megyünk, étkezünk, a cselédség szolgál, mi parancsolunk, a gyerek sír vagy nevet, beszarik és tisztába tétetik, s így tovább napra nap, az nem közös immár. Kifele életem is kátyúba jutott, belül is mozdulatlan minden. Nem csak a gazdálkodási és egyéb munkálkodási tervek, sikervágyak merevettek meg, azaz sem el nem vetettem, sem nem dédelgetem őket, hanem a vonzalmak és szenvedélyek is, melyek tárgya csak Jadviga volt.

Város Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Város Rádió FM 90.3.

szobában. Bent állt a szobában. Az éjszakai szobában. Félálomban bújt ki az ágyból, magára kapta a frottírköpenyt, kisurrant a hálóból, nesztelenül behúzta maga mögött az ajtót, és egyszerre csak odabent az ebédlőben. A bútorok nem törődtek vele. Észrevették, de egyszerűen nem törődtek vele. Csak hadácsologjon ott az ajtóban. A holdfény átvilágított a függönyön. A szoba elmerült a csöndben, és ebben a furcsa, fehér fényben. A bútorok mozdulatlansága. Ahogy a székek körülveszik az ebédlőasztalt. Talán éppen megbeszéltek valamit. Megbeszélést tartottak. Az ebédlőasztal egy hírt közölt velük. A székek továbbadták a szekrénynek. A szekrény a nagy komódnak és a kis komódnak. Pusmogva tárgyaltak. De minden abba maradt, ahogy ő belépett. Mélységes hallgatás. Az asztal sértődöttsége. A székeké. Itt van. Még bemerte ide tolni a képét. A férfi a köpenyövét csavargatta, egészen szorosra húzta, majd kioldotta. Egy hangra várt. Egy recsenésre. A székeket nézte, ahogy kissé előredőlve ráhajolnak az asztalra. Lassan, szinte mozdulatlanul ráborulnak. Tudják, hát persze, hogy tudják. Elindult az asztal körül. Megérintette az egyik szék hátát. Mintha magyarázkodni akarna, vagy éppen mentegetőzni. Ide figyeljetek! Ki tudja, mikor kerül sor arra, még hónapokig itt maradhattok, talán egy fél évig is. És higgyétek el, nem én főztem ki ezt az egészet. Azok oda se figyeltek, rá se hederítettek, ahogy ott mászkált mögöttük. Nevetséges alak, másra akarja kenni ezt az ügyet. Körülöttük járkált, végig simított a vállukon. Egy váratlan mozdulattal hátrahúzta az egyik széket. Úgy ült mereven, mozdulatlanul. Hát akkor tessék, beszélgessünk. De azoknak semmi kedvük se volt az ilyesmihez. Ő meg előrehajolt. Penyerét rácsúsztatta az asztal lapjára. Az az igazság, mi az igazság, halljuk, hogy már régen el kellett volna adni benneteket. Kimondta, most aztán kimondta. Úgy maradt, előrehajolva. Végignézett a társaságon. A társaság tagjain. Azok csak hallgattak. Talán várták a folytatást, tessék, most már csak pakoljon ki mindennel. Roskatag ócskaságok vagyunk, semmi helyünk egy lakásban, egy jobb lakásban. A férfi beburkolózott a köpenyébe. Egy pillanatra maga fölé fordította a szomszéd széket. Biztatolta. Megint csak végignézett a székeken, mintha mindegyikre rá akarna ülni egy pillanatra valamilyen félreértett tapintatból. Egy ány hintázott a függönyön. Előre lendült. Belevetette magát a sötétbe. Lélegzést lehetett hallani. Egyenletes, mély lélegzést. Halk, csúfondáros nevetést. Egy alig hallható hangot. Nem kísérsz el. Engem nem kell elkísérni sehova. Ki lehet ez? Egy kislány? Miféle kislány? A férfi várt, figyelt. De a hang elhallgatott. Talán itt áll a háta mögött az a lány. Meg a többiek, akik elfoglalták az éjszakai szobát. Elfoglalták? Nevetséges, mindig is az övék volt. Közben egy férfi hang, mintha már nagyon régen beszélt volna, kissé panaszosan, szemrehányóan. De hát mindig én kísértelek el Gizi nénihez. Amióta csak oda jársz hegedülni, én mutattalak be a Gizi néninek. Szünet. És azt se felejtsük el, hogy én beszéltelek rá erre az egészre. Soha eszedbe se jutott volna, hogy hegedülni tanulj. Mondd, hogy nem így volt. A többi izgatott suttogás. Csönd. A várakozás csöndje. És megint az a csúfondáros nevetés. A lány, mintha ágyban heverne. Egyik oldalról átfordult a másikra. Hasra fekszik. Párnáját paskolgatja, belenevet a párnába. Soha többé nem kísérsz el sehova. Hangok szálltak át a szobán. Mintha egyszerre többen beszélnének, szídnak valakit. A férfi félig felemelkedett, apát szídják, hogy mindent eltékozolt. Tékozolt, Istenem! Soha semmit se lehetett rábízni, és meg a holmiát is szétszórta. Egy női hang.
Te mindent előhagytál, szétdobáltál, a teás csészét is ott hagytad az asztalon. A parizer héjakat. Most már felállt. Belekapaszkodott a szék vállába. Ki ez a hang? Még csak nem is emlékeztet anya hangjára. Hát akkor miféle nő? Hogy került ide? És apa leinti, visszavág neki? Apa meg se szólalt. Egy másik női hang elfulladva. Miért nem tudsz velem maradni? Miért kell mindig elmenned? Csönd szállt a szobára. Az éjszaka végtelen szomorúsága. Ebből a csöndből tört fel egy férfi hang. A te emlékeid nagyon is a múltban gyökereznek. A múltban miket tudsz mondani? A többi már megint suttogás. Ki ez a nő? Ki ez a férfi? És a többiek? Kik ülnek ennél az asztalnál? Ott állt a székbe kapaszkodva. A keze végig simított a szék hátán. Lecsúszott róla. Érezte, hogy a szék fellélegzik. Megkönnyebbül. A bútorok ingerültsége. Az az ellenséges ingerültség. Kiment a szobából. Az ajtóból még visszafordult. Talán mondani akart valamit, vagy éppen csak elbúcsúzni. Fölösleges, uram, teljesen fölösleges. Ahogy beúszta maga mögött az ajtót, rákezdték. Micsoda képmutató alak! Egyetem mit akart itt? Talán még őt kell sajnálni? Sajnáltatja magát, nagyon jó. Bosszús, mogorva recsenések. Csönd. A bútorok csöndje.

Egy kis üzletben. Kék garnitúra a kirakat halott fényében. Az asztal és a fotelek az ablaknál. Mögöttük a lomha szekrény, az aprócska könyválvány. Egy heverő beleveszve a sötétbe. Olykor egy járókelő megáll odakint, rámered a bútorokra. Megborzong és eliszkol. Beleveti magát az utcába. Nem látogatják ezt az üzletet. Maga a bolt vezetője is eltűnt, vagy meghúzódik valahol hátul egy kék konyha szekrény mögött. Moccani sem mer. Talán rátámadnak a bútorok. Ezek a mogorva, beporosodott bútorok. Egy óvatlan pillanatban áttörik az ablaküveget, és itt hagyják ezt az egészet. Tele üvegszilánkkal, felhasadt húzattal, kibicsaklott